0: Ez a kislánykora óta, tehát mesztelenül is szerepeltetett filmekben, és ehhez egy egész
1: hollywoodi... Jól nem mondtam, a Brooke Shields.
0: Brooke Shields, igen. Ugye, tehát ő most ennek, mondjuk úgy, hogy ennek a tárgyasításnak és a nők tárgyasításának a, hát most akkor ez így ironikus lesz, a poszterlánya. Tehát az nagyon jó, hogy Hollywoodban, és ez talán a MeToo-nak a betetőzésével, ez leomlott, ez a fajta tárgyasítás, ez a fajta mások testének a kihasználása. De igen... Az egy dolog, hogy a
2: rendszerre mondala, és igen, a Winterberg ehhez szól hozzá.
0: Igen, igen, de hogy csattog a fejsze, és hullik a forgács. Van, amikor megtörténnek azok a túlkapások, a MeToo során is voltak ilyenek, annak például így a betetőzése volt a Johnny Depp és a volt nejének az ügye, hogy mennyire tönkre lehet tenni a másiknak az életét.
1: De szerintem ez a film azért nem a pedofíliáról szól, ez emberről szól, akit igen. Egyszerre megvádolunk egy a legsúlyosabb bűnnel, és a közösségnek a viszonya ő hozzá. És ez igen, bármilyen bűn lehetne.
2: Boszorkányüldözésnek hívják. Mondhatod, hogy bármilyen lehet, már mondtunk egy csomó példát. Igen. A Winterberg az kifejezetten 2012, kifejezetten a korunknak a túlérzékenyítésére.
0: És az érdekes, hogy ez még a MeToo előtt volt amúgy.
1: Igen.
0: Igen.
1: De abba az irányba is mehetnénk, szóval, hogy...
0: Talán az eljárási ügyeket így megemlíteném. Ugye szó volt már arról, hogy ezt mint ilyen bemocskolási taktikaként felhasználják mondjuk válóperekben. De hogyha egy kicsit most ettől eltekintünk, hanem rátekintünk tényleg az eljárásra, hogy itt mindenki mindent elrontott. Hát tényleg néztem a filmet és így minden, volt a jó megoldás, és mindenki a rossz megoldást választott, de folyamatosan. Volt például, ugye, nem tudom, gyermekpszichológus, aki ugye először kikérdezte a kislányt. Hát olyat nem lehet. Hát azok a kérdések,
2: szájába amiket... Adjon, igen, hát irányított igen, kérdések. Igen, hát,
0: egyszer az annyira, tehát ilyen karikaturisztikusan igen. Bénán csinálták.
1: De ugyanakkor meg ilyen rendkívül rokonszenves bácsi.
0: Persze, nagyon kedves bácsi. Mindenki még nagyon még ott kedves. Így azért parolázott is az Mikkelsen, amikor hát akkor sok sikert, ebből nem vakarod ki magadat, nem tudom. De ugye volt az a jelenet is, amikor a kislány először bevallja, hogy hát lehet, hogy nem bontottam ki az igazságnak minden szeletét, és akkor igen. Az anyuka mondja neki, hogy
2: elfojtod,
0: igen. Hagyjad. És ez is egyébként, ez létezik, de a szülő az nem tárgyilagos, ő nem tudja megítélni, hogy elfojtja. Ő nem ért hozzá, ő nem tudja pontosan, hogy ilyen ügyben a kislánya mit mond, és persze mindegyik szülő, és tudom, nekem még nincs gyerekem, és mindegyik szülő megesküszik arról, hogy ő ismeri a legjobban a gyerekét. Ő az, aki mindent tud róla, ő az, aki mindig tudja, hogy igazat mond.
1: Szerintem az a borzasztó, hogy nem tudjuk.
0: Nem, a legpártatlanabb ebben.
1: Itt van olyan szülő, aki tudja, és szerintem ez jól kifejezi a film, hogy az anyuka meg van győződve, hogy itt egy zárójét, némi projekciót is éreztem az egészből, hogy ők a rossz szülők.
0: Igen.
1: És akkor áttolunk minden felelősséget erre a
0: szerencsétlen emberre. A kislány ezért is kötődött nagyon a Lukaszhoz.
1: Most igen. Másik oda a Teóban, a férjében meg érezzük, hogy ő azért tépelődik, de ebben a sztoriban az a borzasztó, hogy itt nincs olyan, hogy főleg egy kisvárosban, hogy akkor vagy igen, vagy az volt, vagy nem persze, az, vagy megtettem, vagy nem. Tehát, hogy ez egy borzasztó igen. Nehéz ebben. A gyanúsakat is ki akarjuk írtani
0: hát
1: magunk közül.
0: Haraszt, igen.
2: Nem csak a, hogy mondjam, ősi falusi társadalom csap össze a hipergazdag kapitalista civilizációs mázzal, hanem vallási értelemben is, tehát van az őspogányság, és akkor jelképezze ezt a vadászat, ami nagyon régi dolog, gyönyörű dolog, vallások fejlődtek ki, elég, ha csodaszarvasra gondolunk, és akkor a film első és utolsó jelenete ezt mi bennünk magyarokban elő is hívja. Én ugye vegetáriánus vagyok, tehát nekem külön véleményem van a vadászatról, de pont erre akarom fölhúzni, hogy itt egy keresztény dologról van szó, a film két hónapról szól, a karácsonyig vezető két hónapról, tehát az adventről tulajdonképpen, és a kereszténység központi fogalmáról, a megbocsátásról. És ezt pedzegettétek nagyon jól. Az ő híres karácsonyi beszéde a Mads Mikkelsennek ott a templomban, az a képmutatásról szól, az egyistenhívő vallások vagytok fő bűne a képmutatás, ő ezt hányja a szemükre, hogy milyen képmutatók vagytok, és a film utolsó jelenetében azt látjuk, hogy névleg meg lehet ugyan bocsátani, de igazából a megbocsátást, pláne ha nem is volt bűn, tehát a visszafogadás, vagy a eredeti állapot helyreállítása, ha már itt latin fogalmakkal dobálozunk, in integrum restitúció, hogy erre nem képes ez a keresztény, és ezt most idézőjelben

0: mondtam, közösség. Tehát a vadászat szerűen ők pogányok maradnak. Pogányul gondolkodnak arról, hogy mit jelentene a megbocsátás.
1: De bizonyos érdemben az a biztos. Tehát, hogy nem kockáztatunk, nem tehetjük meg.
0: Ez érdekes, mert ezt mindig előhozod, értem, amit mondasz, csak hogy a rendező, mert van, aki azzal támadta ezt a filmet, hogy ebben ez egy olyan film a kétértelműségről, amiben semmi kétértelműség nincs. Tehát a Thomas Vinterberg az mindent megtett, hogy a leghalványabban se gondoljuk, hogy itt bármi történik.
1: Jó, hogy ebben nem tudom, hogy az empátia van a többiekkel szemben is, meg akarom érteni az ő mozgatókat. Rugóikat. Egyébként én azt szoktam
0: de
1: még...
0: jobb film lett volna, ha marad bennünk két?
1: Nem, másról szól. Igen. Én még amit szoktam mondani rá, hogy ez egy, főleg ha másodikra nézi az ember, akkor ez egy zuhanás történet. Tehát, hogy második nézésre föl vagyunk készülve mindenre, és borzasztó igen, nézni. Igen. Illetve nem is zuhanás történet, mert ő nem magától zuhan, hanem lehajítás történet, ahogy lökik szintről szintre, egyre lejjebb. Ami eszembe jut, hogy egyszerre két irányból támad a szörny, a közösség számára itt van az óvóbácsi, a szörny, aki megtámadta a gyerekeinket, de az én szemszögemből, én, aki Lukász vagyok, engem, az óvóbácsit, engem, Lukászt megtámadott a közösség, és ilyen mindenki zombi alapon a szörnyek rám támadnak.
2: Igen, igen. Én még a végéhez szeretnék visszatérni, ugye a végén történik valami, ami által azt gondoljuk, hogy akkor a közösség mégsem bocsájtott meg neki. Uh-huh. Nekem az a kérdésem, vagy egy része a közösségnek, hogy egyáltalán megtörtént-e az valóban. Ugye nincsenek szemtanúk, csak a Lukász. Ő látja, hogy mi történik. Hogy ez nem lehet-e, hogy csak a fejében játszódik, mert nekem az van meg, hogyha egy ilyen megtörténne velem, vagy tehát bárkivel egy ilyen megtörténne, ő nem jön vissza. Tehát az az ember soha többé nem fog bízni senkiben sem, és nem csak az, hogy senkiben sem, tehát egy óvóbács, egy tanít, egy pedagógusról beszélünk, ő egy gyerekhez egy bottal nem fog utána hozzányúlni, anélkül, hogy ne lenne utána, nem tudom, 180-as
0: púzusa. A film is alájátszik, hogy a lövésre gondolsz, tehát igen, hogy szembe látjuk a nappal, ott áll
2: nem
0: valaki,
2: tudjuk, hogy ki az.
0: Következő jelenet szembe a nappal nem állott senki.
2: Nem, persze, igen.
0: Tehát lehet, hogy meg se
1: történt. Lehet, hogy egy paranoiás lett a Lukászunk.
2: Hogy, nem paranoia, ez a poszttraumás stressz. Tehát,
0: hogyha be kéne x-elnem egy totón, hogy kilőtt, én a kislánybátyját x-elném.
1: Én is őt tippelném. Mert ő, és ki mérgezte meg a kutyát, ott meg a Teóék, ugyanaz a családról igen. beszélünk.
0: De ráadásul szerintem... ott a nappal szemben nem egy dagadt ember áll, akiből látunk jó néhányat a filmben, hanem egy vékony.
1: De ez pont itt is a lényeg, hogy bárki lelőhet engem, nem érzem magam biztonságban.
2: Szerintem tényleg nincs is jelentősége annak, hogy ki csinálta, mert pont nekem ez maradt meg, nagyon meg a filmben, ez a kicsit személyes tapasztalat is, én, aki kisvárosból jöttem, hogy...
0: Eger!
2: Igen, hogy ezekben a kisközösségekben nagyon nagy feszültség van, és tehát az az idill, amit időnként látunk...
0: Kivéve Egerben, mert ott béke van.
2: Eger természetesen.
1: Meg a bor.
2: Ugye nyilván tehát a világ közepe, meg nem tudom, Agartha, vagy nem tudom, de hogy bármikor, hogyha valami... kibúvik ebből az idilli, megszokott, biztonságos közegből, akkor az automatikusan mindent, tehát mint egy dominót ledönt mindent, és mindenkinek minden feszültsége előjön ilyenkor.
1: Én két személyesebb történetet mesélnék. Az egyik egy külvárosi óvodában történt abban a kerületben, ahol lakom, ebben a hónapban talán, hogy egy kisgyerek úgy akart bosszút állni az óvónénén, hogy gondolt, hogy összepisíli az egész WC-t, és az óvónéni azt a döntést hozta, hogy kisfiam, most felmosod az egész WC-t, és a szülőnek állt feljebb. A másik egy gimnáziumban történt, hogy a tanárt megvádolták azzal, hogy szexista megjegyzéseket tesz a lányoknak. A tanár nagyon utána gondolkodott, hogy mi lehetett az a szexista megjegyzés, és kiderült, hogy az volt, hogy ő január-februárban, amikor mínuszok vannak, tényleg szokott szólni a lányoknak, hogy ha ilyen hasi pólókat vesztek föl, akkor a petefészketek meg a petevezetéketek rámegy.
0: Egy apuka szavai ezen.
1: És az is lehet, hogy ez a tanár, férfi tanár, ez egy apuka.
0: Ráadásul én is ismerem ezt a történetet, amit most elmeséltél, és ott is volt ez az elem, mint a filmben, hogy nem árulták el először eleinte, hogy pontosan mivel vádolják.
1: Kivádol, így se derül ki. Kivádol, és mi a vád? Ez nagyon durva, hogy 2026-ban Magyarországon is megtörténhet.
2: De mert pont az, hogy
1: ez... És kafkai akkor a helyzet.
2: Mondjuk az iskola az egyébként ilyenkor, én nem is tudom, hogy mit tudna csinálni, hát most, hogyha tehát először rögtön a rendőrséghez kellene menni, vagy jelenteni ezt valamilyen felügyeletnek, de nem azt mondani, hogy szia, akkor te most holnap nem jössz bedolgozni, nincsen semmi gond, de van, de nem mondjuk el. Valószínűleg nem ez a protokoll.
1: És az iskola nyilván szeretné, tehát nem akarja, hogy botrány legyen, igen. De azért szeretné a tanárt visszarúgdosni. Ebben a sztoriban, amit most itt Szabi felidéztél, de másikban is, amit még én elmondtam az óvodából, az óvónéni is, meg az iskolai tanári is közölte a diákok felé, és megüzente a szülők felé is, hogy bizony létezik olyan, hogy rágalmazás, és ha bizony olyan valótlant állítanak róla, ami nem igaz, akkor ő jogi alapon elégtételt vehet. Ez fontos, hogy ki az, aki megvéd bennünket itt ennél a filmnél is?
2: Igen,
1: ki áll mellettünk?
2: Ez volt az érdekes, hogy ugye a hivatalos út, hát, hogy a ügyvédet nem tudom, hogy láttunk-e, vagy nem voltam biztos, de hát az embernek ilyenkor az lenne az első dolog, hogy ügyvédet hív, és akkor azonnal megvédenem magamat, hát itt az egész gatyám rámed, de ilyenkor meg ugye azt szokták felhozni, hát ez a bűnösségnek a beismerése, barátom.
0: Igen. Ezt, hogy gyanúsá tesz téged. Még bennem maradt egyrészt az, hogy igen, tehát a Hitchcock is nagyon szereti ezt, az ártatlanul megvádolás helyzetét. Őt nem annyira a tömeghisztéria foglalkoztatja, hanem hogy mit tehez az ember, hogyha ártatlanul megvádolják. Az elején említettük, hogy Mads Mikkelsen esetleg a típus színészetének ellentétesen van itt besorolva, de végül is nem, tehát hiányoltuk a kétértelműséget is, de hogy nem maga az a kétértelműség, hogy itt mi most Hannibal Lectert és a Casino Royale főgonosz látjuk, tehát eleve gyanús, akkor is, ha a rendező nem mutatja. Tehát nem pont a színész választás segít abban, hogy még kétértelműbb legyen a film, illetve még egy gondolat, a dogma mozgalmat kell megemlítenünk, ez nem egy dogma film, de azért nagyon sokban emlékeztet például a kézi rezgő kamera és más dogma szabályok arra, ahogyan Winterberg elkezdte a pályáját.
1: Én a 18. percre csévélném vissza a filmet, ahol látjuk ezeket az eltérő irányú tektonikai folyamatokat, mert egyrésztről főhősünknek rendeződik az élete, munkahelye szipi-szupi, gyerekek szeretik, kollégákkal is jobban van, fia őt választja, csaja lesz, nagyja, a világ legszebb nője, és még nem is tud a nyelvünkön, és ehhez képest meg a mélyben, ahogy elindul az áskálódás, és egy rendkívül gonosz folyamatnak a végén a mélybe zuhan.
2: Igen, talán a gonosz az jó, hogy feljött, és nem húznám tovább az időt, de például arról nem beszéltünk, hogy a többi gyerek utána felült erre a vádaskodós vonatra, és akkor elkezdték ők is mondani, hogy őket is bántottam.
1: A pincéje az tényleg durva volt, meg az a dívány, meg az a tapéta.
2: És hogy őket is bántotta a tanító bácsi, hogy ugye viszont a gyerek az nem gonosz. A gyerek az, tehát hogy ő még tanulja azt, hogy milyen súlya lehet ezeknek a szavaknak, hogy
1: hát ez nagyon izgalmas, ilyen kognitív folyamatként, hogy a kisgyerek az hogyan rakja össze a világot.
2: Igen.
1: Ma reggel a Luizi arról beszélt, hogy a 2 hónapja meghalt nagymamájával beszélt telefonon most éjszaka.
2: És akkor gondolom, jól tudtál aludni te is.
1: Igen.
0: Magyar vonatkozás, Dürrenmatt Frigyes, az ígéret megszállottja című kisregénye, amelyből Champagne 2001-ben forgatott filmet, Fehér György pedig 1990-ben a Szürkület című alkotást. Egyszer beszélnünk kéne róla, ott is gyermekbántalmazásról van szó, valamint arról, hogy a zárt közösség hogyan reagál erre.
1: És mi volt a film csúcsjelenete, amikor főhősünk a hentest lefejelte a holtban.
0: A világ tele van gonoszsággal, de ha összetartunk, eltávozik tőlünk. A vadászat, Thomas Vinterberg, 2012. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Nagy István.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő, egyébként nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is, méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Már a általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült? A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilágban rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket. Úgyhogy, ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről, ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani, vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi Dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott, több mint 2 kilométer hosszú Konstantinus híd szerkezeti elemeit az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A Múltkor történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinus római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti. A szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta. Ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből, adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy ChatGPT-vel készült. A kérdés átfordítható egyébként a kutatók szerint arra is, hogy mit is jelent tulajdonképpen ma a tudás. Hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ és a valódi megértést? Nos, A HVG tudományos rovatának cikke szerint számos oktató visszanyúlna a hagyományos vizsgamódszerekhez, a papírhoz és a ceruzához. Nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgató kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni, támogatni a gyakorlást, a felzárkóztatást, vagy akár a kreatív alkotást. Az érem másik oldala, hogy az AI chatbot gyengítheti az önálló probléma megoldást, mert gondolkodás helyett pusztán a válaszok megadását gyorsítja fel. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában segíti és melyikben akadályozza az AI a fejlődést. Nem elegendő ellenőrizni például a beadott munkát, azt is végig kell gondolnia a tanároknak, hogy miként őrizhetők meg a diákok szövegértési, kritikai és kognitív képességei abban a környezetben, ahol a válaszok kidolgozása minden korábbinál egyszerűbbé vált. A dilemma messze túlmutat az oktatáson, mondják a kutatók, valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztosítható, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években, de ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődötte nagyobbat az elmúlt időszakban. Nos, ezt is el fogom árulni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek. A szárazság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogy is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűz füstjét mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől, arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előre jelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palack vízzel eloldható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudomány világa ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárazság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Folytassuk azzal a témával, amellyel kapcsolatban magazinunk legelején feltettem egy kérdést. Vajon ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát? Meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye. Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy lássuk, hogy hol tartanak ezen a területen a kutatók, illetve a tudomány világa. Tulajdonképpen az történik, hogy a hordozható napelemek után a mobil szélturbina is megvalósult, egy hátizsákba is belefér, 75 wattot is képes leadni, akár mondjuk, ha elég erős a szél, adta hírul a PCV Plus. A napelemek és az egyre olcsóbb energiatárolók térnyerésével ma már az sem feltétlenül jelent tehát problémát, ha valaki hosszabb időre elszakad a konnektoroktól. Egy kempingezés, lakóautós kiruccanás vagy többnapos túra során azonban a napenergia csak addig ér valamit, amíg süt a nap. Ha beborul az ég, estére pedig végképp elbújik a nap, már is jól jöhet egy alternatív energiaforrás. Pontosan erre szolgál a nemrégiben bemutatott hordozható szélturbina. A projekt egyébként láthatóan felkeltette az emberek érdeklődését, hiszen kevesebb, mint 24 óra alatt a készítők a kitűzött finanszírozási cél több mint 15-szörösét gyűjtötték össze. Igaz, a siker értékelésekor azt sem árt figyelembe venni, hogy mindössze $1,500 célt határoztak meg, így ennek túlszárnyalása nem éppen a lehetetlen kategóriába tartozott, de mindenképpen fontos maga a fejlesztés, amelynek a legnagyobb előnye a hordozhatóság. A szélturbina nagyjából 1 kg-ot nyom, ráadásul úgy tervezték meg, hogy összecsomagolva olyan kevés helyet foglaljon, hogy akár egy hátizsákban is elférjen. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik nem szeretnének egy komplett napelemes rendszert magukkal cipelni egy túrára, de azért örülnének mondjuk némi plusz energiának. A szerkezet már nagyjából 11 km/órás szélsebességnél elkezd áramot termelni, gyenge szélben körülbelül 10 wattos teljesítményre képes, erősebb légmozgás mellett 50 wattot is leadhat, rövid ideig pedig például komolyabb széllökések során akár 75 wattos csúcs teljesítményt is elérhet. Ebből természetesen senki nem fogja működtetni a nyaralóját, ezt azért jegyezzük meg, de nem is ez a cél. A fejlesztők elsősorban olyan kisebb fogyasztású eszközökhöz szánják ezt a hordozható szélturbinát, mint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a powerbankok vagy a laptopok. Így akár akkor is lehet némi energiához jutni, amikor nincs hozzáférés a villamos hálózathoz, vagy éppen egy áramszünet miatt maradt áram nélkül a környék. Persze, hát fontos, hogy a hordozható szélturbinához legyen szél. A készülékhez egyébként egy Power Hub nevű egység is jár, amelyen egy USB-A és egy USB-C csatlakozó kapott helyett. A turbina által megtermelt energiát ezen keresztül lehet továbbítani a különböző készülékekhez, így nincs szükség különleges töltő infrastruktúrára ahhoz, hogy legalább a legfontosabb elektronikai eszközöket életben tartsuk. Szóval így néz ki a hordozható szélturbina, amely mindössze 1 kg-ot nyom, és mindenképpen érdekes a koncepciója, mert nem a napelemek leváltására törekszik, amikor süt a nap, jöhet a napelem, amikor viszont felhők takarják el, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is dolgozhat. Persze fontos még egyszer megjegyezni, hogy kell, hogy legyen szél a kempingezés alatt, hogyha a hordozható szélturbinánkat használni szeretnénk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, a pontos megismerésük része a betegségek elleni védekezésnek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kullancsok olyan atkák, amelyek vérrel táplálkoznak, nem igazán válogatósak, számos fajuk pont azzal válik veszélyessé, hogy sokféle állatból szívnak vért, és sokféle kórokozókhoz jutnak hozzá. Ilyen az emberekben hazánkban is leggyakoribb faj, a közönséges kullancs, amely hüllőkön, madarakon és emlősökön egyaránt megél. Az úgynevezett kullancs enkefalitis, vagy épp a kutyákra végzetes babézia a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vérszívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az enkefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrünkbe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek, és csak 6 lábbal rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancsleltárt készítenek. Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy hátizsákban is elfér, és akár kempingezés ideje alatt tudjuk vele tölteni a telefonunkat. Szó volt az erdőtüzekről, abból az aspektusból, hogy milyen új megfigyelő rendszerekkel próbálnak a kutatók legalább a tűzesetek észlelésében előre haladást mutatni. Már olyan tűzjelző rendszerek is léteznek, amely során a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, az pedig egyelőre a jövő terve, hogy egy drónflotta vonul ki, és az oltja el a tüzet. A Dunával is foglalkoztunk, mert hogy előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja a Duna alacsony vízállása miatt Bulgáriában, és arról is szó volt, hogy elértük a túlfogyasztás napját, amely ebben az évben július 30-ára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk. Én Strasser Andrea vagyok, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánunk. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Péter első levelének első fejezetében, és ott a 17. verstől a 21. versig terjedően a következőképpen. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyi válogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgon, ezüstön vagy aranyon váltathatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti értetek, akik általa hisztek Istenbe, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Álljunk fel és imádkozzunk Kulcsár Tibor testvérrel.
1: Mennyi édesatyánk, amikor a te igéd szembefordul a mi tradícióinkkal, akár felekezeti, akár családi, nagyra becsült hagyományainkkal, és azt atyáinktól örökölt hiába valóságoknak ítéli, akkor hajlamosak vagyunk megsértődni még rád is. Pedig elfelejtjük sokszor, hogy amikor a mi emberi gyakorlataink, emberi gondolataink fölébe keverednek az irántad érzett szeretetünknek, tiszteletünknek, a veled szemben való alázatunknak, akkor mindig zsákutcába jutunk. Kérünk, segíts, hogy a te igéd előtt megalázva a mi szívünket, el ne felejtsük, hogy te nem csak megítélted a mi ilyen-olyan tradícióinkat, hanem a szeplőtlen és hibátlan báránynak a vérén, Krisztusnak a vérén váltottál meg minket. Bocsásd meg azt a sok ezüstöt és aranyat, amit többre becsülünk ennél, a világnak a gazdagságát, csábítását, és engedd, hogy ez a Biblia tanulmány is segítsen bennünket, hogy odaforduljunk hozzád, hogy keressük a te arcodat, és megtaláljuk a szabadítót a te fiadban, az Úr Jézusban. Amen.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket és mindazokat, akik bármilyen módon technika segítségével hallgatnak bennünket. A mostani tanulmányunk címe Népek reménysége. Ez azt jelenti, hogy kilépünk Ézsaiás gondolkodásával együtt a szűk belső Izrael világából. Néhány tanulmány erejéig ott töltöttük el, ott néztünk, ott voltunk mi is lélekben, de már az Ószövetségben is ki kellett lépni, hiszen Izrael azt a feladatot kapta Istentől, hogy vigyék el a pogányok számára azt az üzenetet, hogy Izraelnek van egy Istene, és ez az Isten várja a pogány nemzeteket is magához. Ebben a tanulmányban, a népek reménységét tanulmányában Ézsaiás 59., 60. és 61. fejezetét fogjuk áttanulmányozni. Az 59. fejezet első két verse egy nagyon szép gondolattal kezdi tanulmányunkat, amelyik arról szól, hogy milyen az Úr keze, és hogyan látjuk ezt.
3: Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. 60. fejezet 3. verse. Világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Ellen White pedig azt mondja számunkra, hogy Krisztus iskolájában kell tanulnunk, mert egyedül csak az ő igazságossága tehet alkalmassá bennünket a kegyelem szövetségének áldásaira.
2: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy valami elválaszt bennünket Istentől. Nem mindig fogad el az Úr bennünket, hogyha szándékos bűnt teszünk, ha szándékos gonosz cselekedetet teszünk, akkor az Úr, amíg ilyen állapotban vagyunk, addig elhatárolódik tőlünk. Nem arról van szó, hogy a jó Isten csak tökéletes embert és bűntelen embert fog magához fogadni, de ugye mondja, hogy bűnt nem szenvedhetek el. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk a mai 21. században is, hogy igenis, most ugye húsvét közelít el az életünkbe. Miről szól a húsvét? Hogy Isten odaadta mindenét. Miről szól a húsvét, hogy mi is forduljunk oda? Egyrészt fogadjuk el Isten által felajánlott áldozatot, a názáreti Jézust, és tegyünk meg mindent annak érdekébe, hogy a bűntől határolódjunk el. Ilyenkor sokkal könnyebb a megbocsátást gyakorolnunk. A megbocsátást, mert ha mi megbocsátást adunk, akkor az Úrtól megbocsátást fogunk kapni. Tehát ezek a nagy ünnepek, amely nem csak az Ószövetségben, hanem át és átjárja az Új Szövetséget, és át és átjárja a mindennapjainkat, ezek erre készítenek. De lehet egy ilyen nagy ünnepet szekularizált módon megünnepelni. Hogy ne, nézzük majd meg, és én nem akarok bántani senkit, de ugye egyébben kétszer elmegyünk a templomba, elmegyünk húsvétkor, és elmegyünk karácsonykor, végighallgatjuk az ízletes prédikációt, talán még tetszik is nekünk, de úgy nincs az Úrra időnk, mert hát mi nagyon fontos küldetésben vagyunk, és itt pontosan erről van szó, hogy népek reménységét akkor tudjuk mi továbbadni az embereknek, ezt a reménységet, ha az emberek látják bennünk. Ha nem látják, akkor ők sem fogják ezt a reménységet kérni, és ők sem fogják ezt a reménységet valamilyen módon várni. Látom, Tibor, valamit akarsz mondani.
1: Hát az az igazság, hogy ez a szakasz, amit elolvastunk, lehet, hogy mindenkinek borzasztóan aktuális, aki hallgat bennünket, meg nekünk is. Ugye itt ülünk most már egy éve, mire ez adásba kerül, amiről beszélgetünk, már több mint egy éve a koronavírusnak a fogságában. És hát én konkrétan találkoztam azzal a proféciának mondott szörnyűséggel, ami még tavaly márciusban hangzott el, hogy májusra, mármint tavaly májusra minden eltűnik a világról, ami koronavírus, és csak nagy ébredések lesznek. Na most nyilván, aki ebbe beleélte így magát, mert hát proféta mondta, az azóta is hatalmas csalódásban él, és ugye itt Ézsaiás válaszol egy olyan kérdésre, amit a nép föltett, de hát Isten pedig úgy gondolja, hogy erre érdemes válaszolni. Nem az Úr keze rövidült meg, és nem az ő karja erőtlen. Tehát nem arról szól, hogy az Úr süket, nem hal már minket, vagy erőtlen és nem tudna segíteni. És itt bűnről beszél, amiből ugye kinőtt egy olyan tanítás, hogy mindenképpen vizslatni kell, hogy biztos bűn történt, ha valakinél valami probléma van az életében. Ugye a tanítványok is tudták, hogy biztos, hogy bűn van a vakon született mögött is, és hát csak az a kérdés, hogy ő vétkezett még születése előtt, vagy a szülei, de itt Ézsaiás egy másik dologról beszél, trendről. És a trendben vétkezés, az megy nekünk is könnyen. Hiszen mit szoktunk csinálni, amit a nagy többség még elfogad? És ezzel én most senkit nem szeretnék megbántani, de tessenek csak arra gondolni, hogy hol vannak akár a gyülekezet etikai határai, ami a közösségben még éppen elmegy, amire nem fogja senki a fejünkre húzni a dolgokat, hanem hát más testvéréknél is van ilyen. Hát. És az Úr azt mondja, hogy ezek választanak el, hogy szépen beleúsztatok egy olyan trendbe, egy olyan folyamatba, ahol megalkuttatok azzal, hogy távol lehet tartani magatokat Istennek az akaratától és törvényétől. Ez nagyon fájdalmas szakasz, ugyanakkor nagyon kiózanító. Tehát én azt gondolom, hogy erre kéne figyelni. És még egy mondat, ha már Tocsik testvére az előbb húsvétot emlegette, úgy emlékszem, hogy előbb van egy kicsit virágvasárnap. És virágvasárnapon a tömeg pontosan ezt az Úr karja, rövide vagy nem rövid kérdést hangoztatja. Ott, amikor kiabál, és azt kiabálja, hogy hozsanna, azt nem azt jelenti, hogy éljen, mint amit néhányan értenek alatta. A hozsanna az azt jelenti, hogy segíts már. Csak mindenki tudta, hogy mi a dolga, hogy hogy segítsen. És amikor nem úgy segített, akkor ez a hozsanna ki tudott nőni feszíts meggé is.
2: Köszönöm szépen. István?
0: Hát a Tibor, amit mond, az nekem úgy jön le, hogy amikor elcsüggedt állapotban vagyunk, akkor könnyen ilyen vádakat megfogadni, hogy rövid a kezzel meg a fülesüket, pedig tulajdonképpen kétségbe vonjuk ezzel Isten hatalmát és jóságát, mert a kéz meg a fül, ez tulajdonképpen ezt szimbolizálja, ezt fejezi ki. De a

0: felismerni, hogy alázatos lesz a zenével szemben, nem fogja merni a mellét, hogy ő milyen jó művész, és milyen húha, kicsoda, hanem nem mond semmit, hanem játszani fog. És a játékából meg fogod hallani, hogy az a szívből és a lélekből jön. És ez is nagyon igaz, és ez is az életemet végig kísérte ez a mondása. És hát ugye a 4 év a kórus, a Kodály kórus, a lemezfelvételek, azok mindegy akkora plusz adtak zeneileg nekem, ami megint arra sarkalt, hogy nem menjek le a zenei pályáról, maradjak ott. És hát amikor érettségi után felvételiztem, ráadásul az is olyan volt, hogy abban az évben volt pont egy országos zenei verseny. És hát az igazgató közölte velem, hogy én nekem részt kell venni ezen a zenei versenyen, a cimbalommal. Hát én mondtam, hogy hát nekem felvételim lesz, nekem az érettségizek. Képzülni kell érettségére, azt mondta az igazgató, hogy nézze, ha most nem fog mindenből 5-ösre érettségizni, az magát mit érdekli? Hát maga a zenei pályára való, nem pedig, hogy itt nem tudom milyen
1: matekból és kémiából.
0: De igen, meg nem tudom micsodából, egyébként matekból 5-ös voltam. De úgyhogy ami logika volt, az nekem mindig jó volt. Matekot azt ki lehetett kalkulálni, azzal nem volt probléma. Úgyhogy is hát mondta, hogy szó se lehet róla, én nekem muszáj elmenni. Ő minden támogatás, meg a cimbalom szállítás, minden fene. És hát el is mentem a versenyre, ahol országos, aztán bejutottam ugye az országosra, országos aranyérem, stb. Nyertem. És de hát ez az országos verseny, ja, közben ugye jött az érettségi, hát magyarból meg történelemből ugye nem lettem olyan nagyon jó, mert csak 3-ast kaptam, viszont a matematika meg ének volt még a, ugye nálunk az adóztős lett, ugye mind a kettő, a matematika meg az ének, és amikor volt az országos verseny, és hazajöttem, utána volt 2-3 napra a felvételi az akadémiára. Hát attól is nagyon féltem, hát már nem tudtam úgy felkészülni, de meg voltak szabva, hogy mit tudom én, kell 50 népdalt tudni kötelezően, azon kívül nem tudom, hány 100 népdalt választott meg. Hát szóval voltak ilyen mindenféle kritérium, hogy hát teljesen rosszul voltam, hogy hát ebből mi lesz ebből a felvételiből, mert nem a cimbalom érdekelt, mert hát ugye az nem volt.
1: Az ment. Igen.
0: Hát meg azban a tréningben voltam. De hát, hogy ezeket meg kell azért tanulni. De hát nagyon szerencsém volt egyébként, mert ja, ráadásul hát ott az volt, hogy főleg ugye a konzisokat vették fel, hát akik konzervatóriumból.
1: Persze. Persze, 12 év tanulás után. Igen, persze.
0: Ugye az volt nekik az, hogy konzervatórium, hogy én meg nem, hát én zeneiskolába tanultam végig, azért a gimnáziumban mellett a zeneiskolába maradtam cimbalmon. És hát ugye jön egy valaki, aki nem konzervatóriumban jött, hát rögtön, hát mi volt, hogy hát akkor hát a zene elmélet, akkor az biztos nem olyan jó, meg nem tudom micsoda. És hát... mivel, hogy abszolút hallásom volt nekem, én nem voltak gondok, hogy leírjak egy dallamot akárhonnan. Úgyhogy diktálás után meg ilyeneket kellett csinálni a felvételét. Csak a népdal éneklésnél meg olyan mázim volt, mert azt mondta ott a bizottságban a vezető, hogy válasszak, hát először, hogy válasszak egy népdalt, és azt énekeljem el. És akkor majd utána, hát majd ők ott szokták csinálni, hogy először, amit
1: amit az ember maga választ, igen.
0: Igen, amit alválaszt, aztán majd ők mondanak. Na, ezek után kiválasztottam az Árva vagyokat, amit Kodály is feldolgozott, az Ilonka néni kezelé alá ajánlott. Elénekeltem, és akkor azt mondta a vízgondbizottságnak a elnöket, aki így tud énekelni egy népdalt, attól már nincs mit kérdezzek, viszontlátásra.
1: Júi, de jó!
0: Könnyen ment a felvétel, úgyhogy nem volt semmi gond, és szinte azt nem is tudom, hogy egyedül voltam, aki nem a konzervatóriumból jött. Mindenki.
1: Igen. Közben el is érkeztünk az első rész végén.

0: Végére milyen zenét szeretnél, hogy betegyünk?
1: Hát én egy klasszikus zenét választottam, méghogyha egy eredetit a 18. századból, ugyanis az emberek nem igazán ismerik a cimbalom irodalmát, főleg a klasszikus irodalmát. Ugye a kortárs zenéket azért szoktak hallani, mert inkább arról szoktak beszélni, viszont nem ismerik a régi irodalmat, és én ezért Paolo Salunini, egy 18. századi olasz zeneszerzőnek a koncertjéből választottam a harmadik tételt, ami eredetileg is, ugye ez olaszul a cimbalom neve Saltirio, tehát ez egy G-dur koncert Saltirio-ra, közreműködik az Anima Musica Camara zenekar. Nagy. Ez pedig a maga ez a zene a múlt és jelen CD-mről van.
0: Akkor ezt most meghallgatjuk, és utána kérem a kedves hallgatókat, hogyha tetszik a műsor, jöjjenek vissza, legyenek ismét lélek közelben a második részben is.

0: Kedves hallgatóim, itt a Lélek közelben című műsor. Mai vendégem Herencsár Viktória, akivel eddig a zeneakadémiai felvételiig jutottunk el az élet történetében. No, a zeneakadémia végzésed után szerződésbe kerültél valahova? Azt tudom, hogy rengeteg felvételt csináltunk a rádióban.
1: Igen, még a főiskolás koromban másodikos voltam, amikor felvételit hirdetett a Magyar Rádió szólistákra, és én azon részt vettem, és bejutottam. Felvett a rádió, mint a hangszerszólista, ami azt jelentette akkoriban, hogy a felvételekhez azokat hívták, akiket felvettek egy ilyen előfelvételén. Úgyhogy így volt az, hogy nagyon sok felvételem volt így a rádióban. De a főiskola elvégzése után még az én 74-ben ugye végeztem, hát bizony eleje szedni nagyon nehéz volt, mert mivel én nem voltam rácsaladárvonal, és akkor ez volt az igaz, hogy csak azok a rúgtak labdába, akik a rácsaladár tanítványai, vagy azok tanítványainak a tanítványai, és nem tudtam elhelyezkedni, mint cimbalom tanár, viszont Kocsár Miklós, aki a négyzenei osztálynak volt, a rádió négyzenei osztálynak volt a vezetőnek, a felesége, a Herbuli Irdikó, akkor került be a főiskolára tanítani, mikor én utolsó éves voltam, és mivel hogy én elvégeztem a cimbalom mellett a szólszézsének szakot, és a Irdikó hallotta, hogy hát, hogy én nekem nincs állásom, és hogy milyen problémák vannak, és mondta, hogy ő annyira szeretne segíteni, de hát a cimbalom terén nem tud, viszont, hogyha van kedvem, akkor énekzenei tanári állást ő tud nekem szerezni. Így kerültem a Baranyai úti általános iskolába énekzene tagozatára, mint énektanár, 1974 szeptemberétől tanítottam ott, tehát ott én szerződésben voltam, és közben 75-ben pedig a Magyar Állami Operaház zenekarához kerültem, az Ida néni Tarjáni Tótita adta át a helyét nekem, így paralel az énekzene oktatással cimbalmoztam az operaházban, persze mellettem elkezdtem négyzenét, 18 évesen játszani, becsöppentem egy népzenei együttesbe, de szó szerint becsöppentem, mert ott beteg lett valaki, és hát mondták, hogy hát valaki ugorja be, életemben nem játszottam ilyen eredeti népzenét, de én mindig kottárból játszottam, mert ott improvizálni kell, betűkottárról játszani, és hasonló. És hát mondták, hogy menjek, mert nincs, aki menjen, és minden egy lengyel turné lesz. Hát aztán így elmentem, és így belevágtam így a közepébe. Hát így ismerkedtem meg tulajdonképpen az igazi népzenével, a néptánccal, és a férjemmel, aki ott volt néptáncos, és azóta is a férjem. Úgyhogy, tehát népzenével én később ismerkedtem meg így, mint a klasszikus zenével. Na, szóval az énekzenei általános iskolai oktatás után, hát megszületett a lányom, és hát akkor már választani kellett, mert gyerek, cimbalmozás, meg tanítás, ráadásul énektanítás, ugye, hát ez nem ment össze. És nagyon sok lett volna, és így választanom kellett. Hát természetesen ugye első volt a gyerek, és aztán utána azt mondtam, hogy hát én már ilyen pici koromtól cimbalmozok, nehogy már azt hagyjam abba, tehát abba hagytam el ének oktatást, és így csak szabadúszó lettem. Én voltam az elsők között a szabadúszók, mert akkor még ez nem volt divat. Igen ám, de
0: bizony.
1: A szocializmusban nem lehet az ember szabadúszó, mert akkor közveszélyes munkakerülő.
0: Bizony, nem is tudják az emberek, hogy ez milyen katasztrofális volt. Engem is megállított a rendőr, és kérdezte, munkahelye? Mondtam, Magyarország. Mert nekem sem volt. Én is szabadúszó voltam első pillanattól kezdve. Én már képzeld el, hogy 1970-től. Úgyhogy...
1: akkor te még korábban is, igen. Ezek szerint, mint én, mert én csak 79-től, viszont le kellett adni a munkakönyvet, ugye, mert hogy ne legyen. És hát a egyik néptánc együttesben, akkor néptánc együttesben hakniztam, és ott ez az észak-budai munkás Mafiszhez tartozott, és oda mondták, hogy ők szívesen veszik, hogyha oda leadom a munkaközömet, mint legyek ott, mint, hát úgy leszek beírva, mint ott dolgozó. És hát mikor így ott dolgoztam, egész addig aztán az operaház vett át, ilyen részmunkaidő, és azért nem lehetett teljes állásba, mert nem volt operában olyan sok szolgálat, hogy teljes állásba lehessen menni, viszont részmunkaidőben így lehetett, és aztán később ugye az operaháznál voltam részmunkaidős. A tanítás ugye az teljesen kiesett, de azért nagyon hiányzott nekem, közben pedig hát ugye én foglalkoztam a cimbalom történetével, nagyon érdekes, hogy hogy van ez, mint van ez, mert itt egész másokat mondtak nekünk Magyarországon, mint amilyen valójában. És 91-ben én megszerveztem egy világkongresszust, az Pécsen volt, ahol 10 országból, Európa, Ázsia, Amerikából vettek részt, zenétek.
0: Ebben ki segített, mert azért egy ilyen világtalálkozót összeszervezni, ez rettenetes nagy dolog. Ezt hát egyszál magadba csináltad?
1: Magán. Hát egyszál magamban férjem segített, úgyhogy teljesen, mert rögtön mindenhol az volt a kérdés. Én szerettem volna, hogyha valamilyen tervezett például ennek a megvalósítását, de mivel hogy én ezt, nem voltam ez a rácsaladár vonal, így rögtön abban a pillanatban mindegy, azt mondta, hogy nem. És hát akkor azt mondtam, hogy jó, akkor megszervezem egyedül. Férjem segített nagyon sokat, ha ő nincsen, akkor talán nem is, akkor nem tudom megszervezni, mert azért segítségre szükségem volt, és megszerveztem. Ott derült ki, ugye, hogy ezek a cimbalomfajták, ez mindegy főről fakad, mert ugye ott volt Yang Qing, volt a Hagbret, volt Hammery Dalsimer, és hát ott derült ki, hogy mindenkinek ugyanaz a problémája, hogy nem tudjuk és nem ismerjük a cimbalomnak az igazi történetét és az irodalmát nem ismerjük, és szükség van arra, hogy erre megismerjük, és ezért én kitaláltam, hogy ez másképp nem működik, csak úgy, hogyha létrehozunk egy szervezetet, hogy alakítsunk egy világszervezetet. És így alakult ott a
0: cimbalom világszervezet.
1: Igen, Cimbalom Világszövetség, és hát akkor a ülésen ugye kellett, hogy ki legyen az elnök, tehát rendes titkos szavazásban, és hát egyöntetűen engem választottak elnöknek, azóta is sem tudok lemondani az elnökségről, mert azt mondták, hogy ha ezt nem csinálom, akkor összedől az egész, mert hogy én tudom összetartani így a világot egy kézbe. Én tudom főleg Európában a nyugatot és a keletet összekötni, hiszen önnek az ő mentalitásukban is nagyon-nagyon sok a különbség. És ugye, mivel én több nyelven beszélek, így a kommunikáció is könnyebb, úgyhogy nem engedi, hogy lemondjak erről a posztról, pedig előbb-utóbb már be fog következni. És hát a mai napig elnök vagyok, és 2 évenként szervezzük mindig más országban a kongresszusokat, és így tudunk tulajdonképpen az irodalmáról, cimbalom irodalmáról, így került ki az is, ez a Szalunin is, amit játszottam ugye az első résznek a végén, mert a német tanunk azt kutatta fel, neki volt lehetőség arra, hogy elmenjen Olaszországba, Spanyolországba, és a különböző könyvtárakban és egyetemeknek a könyvtáraiban kutasson a Saltirio Hagbretnek a története után, és ő kiásta ezeket a kottákat, amik kéziratban maradtak ugye fenn, és ő ezeket kiadta. Így van nekünk tulajdonképpen régi irodalmunk.
0: Mit sikerült megtudni a hangszer eredetéről? Tulajdonképpen honnan ered?
1: Hát ez Közép-Ázsiából származik, és tulajdonképpen a nagy népvándorlás idején terjedt el virágszertán, de még Kínában is, ugye Közép-Ázsia Perzsia területéről az a legősibb, találtak egy időszámításunk előtt 2000-ből való sírkövet, aminek az ábrázolása egy cimbalom, tehát ez náluk Szamtúra neve, és hát innen vitték a népek a vándorlás során saját magukkal. Európában a tengeren keresztül jövők, ugye akik Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban szálltak ki először, ugye ezért ott jelent meg először a, például a Saltirio, és az olasz neve. Aztán ahogy vándoroltak beljebb a Európába, ugye akkor úgy bekerült a többi országba, azok is adtak nevet neki, és minden országnak másképp nevezte el, ezért van és kb. 150 neve.
0: És hát, sokat változott igen. Maga a hangszer is? Tehát jellemző, hogy ez keleti, ez nyugati?
1: Igen, változott nagyon sokat, ugyanis hát ugye a mechanizmus, a nagy mechanizmus a 17. században, még a 17.-18. században még ezek a kis cimbalmok itt Európában még nagyon divatosak voltak, templomokban orgona helyett játszottak rajta, nem csak népzenét, hanem klasszikus zenét is ugye játszottak, mint ahogy hallottuk is. Viszont a mechanizmussal létrehozták ugye a csembalókat, mert a cimbalomnak a pengetős változatából, mert a cimbalomot pengetve és verővel ütve is használták, és a pengetős változatából lettek a csembalók, az ütős változatából lettek a billentyűsök, így a zongora őse tulajdonképpen a cimbalom. És még minden a modern hangszerek ugye kiszorítják a régi hangszereket, így lassan feledésbe merült ez a cimbalom, csak a nép körébe maradt meg így, volt az, hogy nem tudtunk egymásról, hogy mi történik Svájcban, Németországban, a falvakban, hogy ott hogy maradt fenn a hangszernek, ennek a hangszernek a kultúrája, vagy más országban. Éppen ezért minden ország a saját népi hangszerének tekintette, így volt ez Magyarországon. Egyébként Magyarországon sem a cigányok hozták be ezt a hangszert, mint az a, ugye ez van, elterjedőben, hanem már az 1600-as években már maradtak fenn dokumentumok, amikor leírják, hogy a diákok a Szentmisén a cimbalommal kísérték az éneküket. Uh-huh. És hát akkor még ugye nem volt cigány társadalom, ez csak a 18. század közepétől, ugye az első cigán zenekar az a
0: Cinkapannának,
1: igen, Cinkapanna zenekar volt ugye az első cigán zenekar, és hát attól kezdve egyre sűrűbben volt, tehát ez már a 18. század. És gyakorlatilag a városi zenét ők képviseltek itt Magyarországon, mert nem volt oktatása a zenének, így azt hitték a városi emberek, hogy ez a cigányokhoz tartozó hangszer, mert nem mentek el falura, nem voltak az erdélyi falvakban, ahol játszottak népzenében, cimbalmukon, meg a többi helyekre. Na tehát gyakorlatilag így mindenki saját maga fejlesztette tovább. Így Magyarországon is így történt, és ezért van az, hogy gyakorlatilag a Sunda Vencel által a kis cimbalomból, ami világszerte elterjedt volt, ő létrehozott egy nagyobb testű hangszert, lábra ezzel, pedell alá tel, és így már ez a magyar típus. Ez már magyar.
0: Na most a cimbalom név is nagyon-nagyon jellegzetes. A többi országban hasonló a neve, vagy teljesen máshogy nevezik?
1: A környező országokban a cimbalom szóról cimbál, cimbálki, cambál, és ilyen elnevezések, ami tulajdonképpen egy görög eredetű szó, a kümbál szóból ered. A kümbál viszont semmi köze nem volt a cimbalomhoz, mert a kümbál az egy tulajdonképpen a cintányér, olyan, mint a cintányér volt, egy tányér alakú ütős hangszer, de viszont a csengése miatt nevezték el ezt a kümbalom, és így a cimbalom származik. A többi országokban másképp nevezték el, de mindegyiken jellemző. Például a Yangqin kínai, az érdekes, az azt jelenti, hogy idegen hangszer. Ugyanis náluk nem volt, mert ugye Közép-Ázsiából került oda be hozzájuk, és ez idegen hangszer. A kím maga pedig azt jelenti, ugye Tájföldön ezen vagy kím, hogy húros hangszer. De ott van például a szantúr, amit nagyon érdekes, mert a szant az szentet jelent, és az úr meg hangszer, szent hangszer. És ez azért volt, mert ezt a hangszert gyakorlatilag általuk, amilyen vallásuk volt, a vallási szertartásokon használták ezt a hangszert, ezért nevezték szent hangszernek. És sorolhatnám tovább, a fin cantale, ugye az éneklő dallam, a Dalsy, mert Henry Dalsy, mert az ütve, a Henry, az egy verővel megszólaltatott, a Dalsy, mert a Dulcimer, ugye a édes hangzás jelenti, tehát mindegyiknek megvan ennek Hagbret, az is az ütve, szó megszólaló, a Psalterium Psalmus, Psalteriumból származik, a Zsoltárból, tehát itt is arról utal vissza, hogy templomokban használták a hangszert, és olyan érdekes volt, mert az olaszok, mikor meglátták az ütős hangszert, akkor azt mondták, hogy Psalterio Tedesco, vagyis német Psalterio, mert a németek nem pengetve használták, hanem verővel. Tehát minden országban van egy saját neve. Amit nagyon sokáig nem tudtunk, az, hogy milyen az országokban ez a nevű hangszer, az ugyanaz, mint a miénk, és ezért volt az például, hogy Kodály Zoltán sem ismerte a cimbalomnak a történetét, és ő kreált egy idegen, ugye mindent latinul kell a partitúrában írni, és hát ő kellett latinul valamit kreálni, és azt adta, hogy cimbalo ungheresi. Na most ennek olasz neve az kellett volna lenni, Psalterio Ungherese. Úgyhogy ez lett volna, tulajdonképpen, ha Kodály ismeri a cimbalom történetét, akkor biztos, hogy ezt adta volna neki. Most már a Cimbalom Világszövetség hatására sikerült azt elérnem, hogy a szótárakban most már látjuk, hogy nem a kreált neveket teszik be a fordításoknál, hanem azt a nevet, amit ott abban az országban használnak. Tehát a cimbalom angolul Henry Dalsy, mert sok azt mondták, hogy szümbál. Na most ez nem jó, mert én mikor elmentem koncertezni Franciaországba, összegyűjt az összes ütős, hogy jön egy nő, és a cintányéron fog játszani 2 órás előadást. Hát ez mi fog történni? Hát ott volt minden ütős. És akkor egész elcsodálkozok, ez nem cintányér, hát ez nem szümbál, ugye, igen. Mert a szümbál, az a szümbálsz, az tulajdonképpen a cintányérnak a neve. És ezért fontos az, hogy helyesen használjuk a cimbalom nevének a fordítását más országokban, azt a nevet kell használni, ami ott van, tehát Hagbret. Azzal meg lehet különböztetni, hogy ez egy magyar cimbalom, tehát ungáris ez Hagbret, és akkor fogják tudni, hogy nem az a kicsi Hagbret, amit ők használnak, hanem ez a magyar típusú, a nagy hangszer. És ugyanezt el lehet mondani a Henry Dalsymerről, vagy a Santurról, és a többi Yangqingről, és a többi országban használ cimbalmokból. Úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy ezt sikerült elérni. 97-ben kértek a Besztercebányai Művészeti Akadémiára tanárnak. Ez egy nagyon fontos lépés volt. Én Magyarországon szerettem volna megnyitni az akadémián, nem csak a tanárképzőn volt csak szak, és a művészképzőn szerettem volna megnyitják a tanszakot. Én nagyon sokat jártam emiatt az akadémiára, de mindenféle kifogásokat találtak, csak hogy ne kelljen ezt a tanszakot megnyitni. És hát közben jött az, hogy először a csehek akartak Osztravába, és rögtön engem kértek, hogy menjek oda tanítani, de nekik nem sikerült a cimbalom bevitele az ottani akadémiára, viszont a Besztercebányai Akadémián elindították a cimbalom tanszakot, és személyesen jött át a rektor és a dékán, mert egy művészeti akadémia, tehát nem csak zene akadémia, hanem van képzőművészet és színművészet is, és nagyon izgultak, hogy el fogom-e vállalni Mecsiár korszakában, ugye, hogy én ott tanítsak, és úgy gondoltam, hogy ha én itt nem kellek Magyarországon, akkor elmegyek oda. Így kerültem ki Besztercebányára 97-ben, és meg kell mondanom, hogy szót nem tudtam szlovákul. Hát ugye angolul, németül, oroszul tudtam kommunikálni, meg azt tanultam a gimnáziumban, hát azt mondjuk azt nem tudtam ott használni, de az angol, németet és orosz igen. És hát úgy gondoltam, ha ide vetett a sor, megtanulok szlovákul, úgyhogy megtanultam szlovákul. Azóta ott tanítok, ott letettem a doktori diplomát, a doktori diploma után egy docensi vizsgát, és most fogom átvenni a professzúri kinevezést.
0: Ez úgy, egyik, hiszen közel lesz, ez július közepén.
1: Igen, igen, hát ha nem szól közbe ez a vírus probléma, mert már 3 éve kellett volna ezt átadni a államelnöknek, de mindig, illetve a köztársasági elnök adja át ugye a kinevezéseket, de mindig közbeszült valami, vagy egy választás, vagy miniszteri csere, vagy köztársasági elnök választás, akkor utána megjött ez most ez a vírus, úgyhogy most már reménykedek benne, hogy nem szól közbe semmi, és már végre a kezembe vehetem a papírt, mert hát már ezt már 3 éve kellett volna tulajdonképpen átvegyem.
0: Na, ehhez nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálunk, mert azért ez egy óriási dolog.
1: És hát óriási dolog, főleg azért, mert gyakorlatilag Szlovákiában kapom ezt, és ott, na most én ott idegen vagyok. Ráadásul ugye a politikában nagyon sokszor azt mondják, hogy milyen a szlovák és a magyar ellentétek. Én soha nem éreztem ezt, nem az emberek csinálják a politikát. Én a szlovákoktól nagyon sok minden jót kaptam, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Igaz, hogy nem csak ezzel a nemzettel, hanem az összes nemzettel, hiszen a Cimbalom Világszövetségnek 33 országból, Európából, Amerika, Ausztráliából vannak tagjai, és hát én az összes nemzettel gyakorlatilag én ki tudok nagyon jól jönni, hát velük is, és ők nagyon megbecsülték azt, hogy én magyar rétemre, budapesti születésű, megtanulok szlovákul.
0: Ez nagyon-nagyon nagy dolog is, és tényleg dicséretre méltó, és ha valahogy össze lehet kapcsolni az európai országokat, akkor azt érzésem szerint így lehet. Mert ez a kéznyújtás egymás fele, amit szeretnénk. No, közben véget ért a műsor, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél közénk. Nagyon sok mindent megtudtam a cimbalomról, fantasztikus, amit te tudsz, és ezt nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében is. Most akkor
1: búcsúzunk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, mert nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek megismerjék, hogy tulajdonképpen az a cimbalom milyen hangszer is valójában.
0: Milyen zenét szeretnél hallani a műsor végén?
1: 18 és a 19. század elején élt egy brazil szaltérió játékos, és ő komponálta erre a hangszerre, tulajdonképpen ez a spanyol neve, portugál neve, a olasz neve a cimbalomnak. A brazilok nagynak tartják ezt a zeneszerzőt, a neve Antonis Fierra de Santos, és ebből a gyűjteményből választottam egy dal, tehát ez egy eredeti, viszont feldolgoztam olyan formába, hogy visszaadja a dél-amerikai hangulatot, és hozzá még hozzájön egy modern hangzás is, a world music jellemző ütőhangszerek, az elektromos gitár és a basszusgitár, aminek a címe O Desterro. Akik pedig közreműködnek velem, az a Martonosi György dobon, Horváth András Ádám gitáron, Temesi Bertalan basszusgitáron, és a Tesztóra Bonos négyes, aminek a vezetője a lányom Horváth Anita.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és további szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, és természetesen neked is.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, viszontlátásra, és remélem, hogy a közönségnek annyira megtetszette ez a műsor, hogy ezután el fognak látogatni cimbalom koncertekre is.
0: A Lélek közelben című műsort hallották, Dévai Nagy Kamilla voltam.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 19 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitávó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése Midőn bemégy Kánaán országába.

0: Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28, 1-től 3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást, kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. Tanítja a Kitávó heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi Kitávó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Behukotáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. A Rosh Hasana egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges, jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is felhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rosh Hasana előtt, Elul hónapban is hallható, majd az ünnep után egészen Jom Kippurig fontos szerepet kap. Mit üzen a sófár? A Tóra Rosh Hasanát, azaz a zsidó újévet a sófár fúvás napjának nevezi, arra azonban nem ad magyarázatot, mit is jelent pontosan ez a különleges parancsolat. A sófár egyik legfontosabb üzenete azonban az, hogy felébressze a lelket, kizökkentse az öneglődültségből, és változásra, önvizsgálatra ösztönözzön. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Ma pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

reggeli csendesség. Fölkelek és atyámhoz megyek.

Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Csak béreseid közé fogadj be engem.

Hatalmas alázat kellett ahhoz, hogy az elszegényedett, koldusbotra jutott tékozló fiú, beismerve tévedését, elhatározza, hogy hazatér az atyai házba. Valószínű, hogy csak hosszú töprengés után sikerült meghoznia ezt a sorsfordító döntést. Nem lehetett könnyű beismerni, hogy helytelenül cselekedett, amikor kikérte atyától a majdani örökségét, amikor elment messzi idegenbe, és ott durbézolással elverte a hirtelen jött vagyont. Valószínű szűknek érezte az otthoni kereteket, ezért siettetni szerette volna az időt, az éveket. Szeretett volna mielőbb mentes lenni a szülői ház szabályai és kötelességei alól, és helyette élvezni akarta az életet. Mennyire időszerűek ezek a vágyak ma is. És nem csak a fiatalokra jellemzőek, akik már tizenévesen szeretnének elszakadni otthonról, hátrahagyva a családi kötöttségeket, az iskolát, hogy szabadok és gondtalanok legyenek. Ránk, felnőttekre is igazak ezek. Hisz sokszor mi sem bírjuk kivárni a holnapot, és már előre elköltjük azt a pénzt, amit még meg sem kerestünk, mert most akarjuk az új házat, vagy az új autót. És közben észre sem vesszük, hogy eltékozoljuk az időnket, az energiánkat. Elveszítjük a kapcsolatot Istennel, önmagunkkal és az embertársainkkal. A tékozló fiúhoz hasonlóan így időnként mi is hátrahagyjuk az atyai házat. Vajon ilyen helyzetekben mi kell ahhoz, hogy észhez térjünk? Hogy ismét magunkra találjunk? Hogy visszataláljunk az atyához? A tékozló fiú a disznók vájójáig jutott. Már az ő eledelükkel is megelégedett. Ebből a mélységből indult el hazafele, az atyához.

Talán te még nem jutottál ennyire mélyre a haszonlesésben, a kapzsiságban, a paráznaságban, vagy bármi másban. De azért van néhány olyan bűn az életedben, ami elválaszt téged Isten szeretetétől. Jó hírem van számodra. A szerető Atya téged is hazahív. Ott áldogál a kapuban. Bármilyen mélyre is kerültél, ő kész arra, hogy visszafogadjon, hogy megbocsásson. Alig várja, hogy megtérő gyermekét keblére ölelhesse. Egy keresztény ember életében nem az a legnagyobb tragédia, ha az imádsága nem hallgattatik meg. Még csak nem is az, ha elbukik, ha bűnt követel. Sokkal inkább az, ha a bűne miatt eltávolodik a szeretet Istenétől. A sátán pontosan ezt szeretni. Te azonban ne szerezd meg neki ezt az örömöt. Ezért ne tiltovázz. Még most indulj el az Atya felem. Ismert be, hogy vétkeztél. Kér tőle bocsánatot, hogy meg tudjon téged gyógyítani irgalmas szeretetével.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 28-a. Galatákhoz írt levél 4. fejezet, 21-től 27. versig. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni. Nem halljátok, mit mond a törvény? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadasszonytól való viszont az ígéret által. Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok 2 szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül. Ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad. Ez a mi anyánk. Mert megvan írva, ujjong te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Mostanra nyilvánvalóvá válhatott, hogy mely 2 irányzat feszül egymásnak. A régi hagyományokhoz ragaszkodók, akik a törvény betűjéhez, nem a lelkiségéhez ragaszkodnak, és az evangéliumhoz igazodók, akik ettől nem váltak szabadossá. Amikor a 2 irányzatról gondolkodunk, akkor könnyen hibázunk, mert valójában nem jól mérjük fel a szemben álló feleket. A régi rend képviselői ugyanis nem a törvény oldalán állnak, hanem a törvényeskedőket képviselik. Számukra a törvény csupán paragrafus, és nem értik, vagy nem akarják érteni a törvényadó Isten szándékát. A törvényeskedés útján járók azt vallják, hogy csak a rendszabályok, törvények betartása és betartatása üdvözít. Ha ezek megtartásába hiba csúszik, akkor még szigorúbb követeléssel állnak elő. Az evangéliumot követők értik és meg is élik Isten üdvözítő szándékát. Emiatt érzett hálából nem akarnak Isten igéjével szembe menni. Értik, hogy a megszentelődés a megváltott léthez szervesen tartozó életforma. Azért akarnak tiszta életet élni, mert Isten szent és igaz. Értik és vallják, hogy minden szentségre való törekvés mellett is csak Isten kegyelme tarthat meg, ezért ragaszkodnak is hozzá. Az egyik a halál, a másik az élet útja. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Carol Westerland írta Uusimaából, Finnországból. Ajándékok kibontása. Ha pedig egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz az, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 5. fejezetének 17. verse. Kicsi koromban a szüleim vettek egy új kanapét. Egy átlátszó műanyag csomagolásban érkezett. Anyukám úgy rendelkezett, hogy nem szedjük le, ezzel is tovább őrizve a kanapé épségét. Ezzel, hogy így hagytuk, olyan volt, mintha még nem bontottuk volna ki, és még nem lenne az otthonunk része. A kanapét kiszállították, de bizonyos értelemben még nem került átvételre. A lelki életünkben is vannak hasonló dolgok. Istentől kapunk egy ajándékot, de nem bontjuk ki. Az úrvacsora jut eszembe. Jézustól kaptuk ezt az isteni eledelt, hogy átéljük megbocsátását. De vajon mindig teljesen átéljük a kegyelem szentségét, vagy inkább egy megszokott rituálé, anélkül, hogy elfogadnánk ajándékul? Mi a helyzet a különleges és személyes ajándékokkal, amiket az Úrtól kapunk? Péter apostol azt mondja, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Ezek az ajándékok éppen arra valók, hogy használjuk őket. Végül édesanyám leszette a műanyagot, és a kanapé az otthonunk része lett. Használjuk mi is így az Istentől kapott ajándékokat. Atyánk, te vagy minden jó adományozója, de különösen köszönjük a te fiad Jézus Krisztusnak az ajándékát. Amen. Napi gondolat. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Imádkozzunk és teljesen fogadjuk el Isten ajándékait.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Johann Wolfgang Goethe 1749. augusztus 28-án született. Művészetteoretikus tanulmányai is ismertek, sőt, jeles természettudós is volt, jogászi és politikusi tevékenységet is folytatott. Enciklopédikus tudású német költő óriás ő, az egész európai kultúrára ható német klasszika megteremtője. Gazdag lírai, drámai, epikai életművében kiemelt helye van a Faust című filozófikus világdrámájának.

Goethe, az isteni. Jó legyen az ember, irgalmas és nemes, mert csak is ebben tér el a többi élő lényektől, melyeket ismer. Üdv az ismeretlen magasabb lényeknek, kiket csak sejtünk. De csak ember példáján hihetünk bennük. Mert nincsen érzés a természetben, egyaránt süt a nap jókra, rosszakra, s gonosztevőnek csak úgy világít a hold meg a csillag, mint a legderekabbnak. Szélvész és zuhatag, égzengés, jégverés robognak útjukon, s futtában, vaktában érik váltva ezt is, amaszt is. Így a szerencse is kap a tömeg közé, fogja majd egy fiú ártatlan üstökét, majd meg a bűnös tar koponyáját. Érts kemény, ős törvény szabta mederben járják a lények a földi élet körfutását. Egyedül az ember bír lehetetlent, tud különbséget, választ és ítél, maradandóvá teszi a percet. Az örökkön élőket szintén úgy tiszteljük, mintha emberek volnának ők, és nagyban mívelnék, mit kicsiben tesznek legjobbjaink. Az ember jó legyen, irgalmas, jó tevő, tegye fáradatlanul az üdvöst, hasznosat, mintát adván nekünk magasabb lényekről, akiket csak sejtünk.

0: a szegények vigasza.
1: Jézus nyomában járva. A szegényeknek atyuk voltam, és az ügyet, amelyet nem ismertem, kikutattam. Jób könyve 29.16. Gondolatok az ígéről. Jób krisztusi lelkületről, az igazság szeretetéről tett tanúbizonyságot. Ha Jézus él a szívünkben, együtt érzünk a szűkölködőkkel és a szenvedőkkel. Jézus Krisztus a legmélyebben megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett halálig, hogy minket felmagasztaljon és örökös társai legyünk. Ő nem zárkózott el azoktól, akik segítségül hívták. Nem azt mondta, amit sok ember: szeretném, ha nem zavarnál az ügyeiddel, pénzt akarok gyűjteni, hogy házakba és földekbe fektessem. Jézus, a mennyei felség, elfordult mennyei otthona dicső fényétől, és szívének kegyelmes célja szerint bemutatta Isten jellemét az egész emberiségnek. Az evangélium sohasem ölt magára gyönyörűségesebb külsőt, mint amikor szegény, nélkülöző emberek között hirdetik. Isten igazsága beragyogja a szerény kis otthonokat, a szegények kunyhóit. Az igazság napjának sugarai örömöt hoznak a betegeknek és szenvedőknek. Isten angyalai velük vannak. A megvetettek és elhagyatottak hit és bűnbánat által felemelkednek Isten gyermekei méltóságára. A kereszténység a szegények vigasza.

0: a mindennapi ébredés csodája.
1: Lefekszem, alszom, és újra felébredek, mert az Úr az én támaszom. 3. Zsoltár, 5. vers. Úgy tűnik, hogy ez a szöveg nem a hagyományos reggeli áhítatra, hanem a kívánatos esti oltárra való. Kívánatos, hogy a napot jó hangulatban fejezzük be, a jól végzett munka elégedettségével, azzal a felismeréssel, hogy a nap eredményei abból az isteni és emberi partnerségből származnak, amely következetességet és értéket ad annak, amit naponta tennünk kell. Egy fárasztó nap után a jó éjszakai alvás nélkülözhetetlen feltétel ahhoz, hogy a ciklus holnap is megismétlődjön. Az alvás egy visszafordítható, fiziológiai állapot. Az alvás közben a tudat elveszik, az érzékenység nagyrészt megszűnik, a szívritmus és a légzésszám csökken, és a legtöbb fiziológiai funkció lecsökken. A paradoxon az, hogy éppen az a funkció, amit legkevésbé várnánk, a neurológiai funkció alvás közben a legaktívabb, mégpedig egy bizonyos módon. Az alvásnak két viselkedéses típusa ismert. A lassú alvás, a klasszikus alvási fázis, és az úgynevezett paradox alvás, amelyben nem csak az álmok, hanem a fő helyreállító folyamatok és az emlékezet konszolidációja is zajlik. Alvás közben aktívak vagyunk. Akkor tehát észszerű elvárni az alvás nyugalmát. Honnan származik? Az önmagunkkal való megbékélésből, gyógyszeres vagy pszichológiai pótlékoktól, az otthon biztonságától. Ezek mindegyike tehet valamit. Az igazi békének két koordinátája van. Isten a forrása, és a saját lakásunkban, azaz otthonunkban találjuk meg. Az elalvástól az elalvásig tartó átmenet pontosan a nap analitikus időszaka, és a megbocsátás adta béke a kulcsa annak, hogy másnap hatékonyan folytassuk aktív életünket. A megfelelő pihenés, különösen az éjszakai alvás, alapvető az egészséges test, lélek és elme fenntartásához. Az embereknek a természet törvényei szerint kell élniük, ami magában foglalja a korai lefekvést és korai kelést. Az éjfél utáni órák kevésbé pihentetőek, mint azok, amelyet még az éj első felében alszunk. Az éjszakai munka és késői ébrenlét káros. A késő éjfélig tartó ébrenlét, különösen munkával vagy tanulással töltve, kimeríti az idegrendszert, és csökkenti a testi-lelki ellenálló képességet. A pihenés, a gyógyulás és megújulás ideje. Az alvást Isten eszköznek tartotta a test helyreállítására. Úgy vélte, hogy a megfelelő pihenés nélkül a test nem képes hatékonyan megbírkozni a betegségekkel és a stresszel. A bűntudat, aggodalom és lelkiismeret furdalás megzavarhatja az alvást, míg az ima és Istenbe vetett bizalom elősegíti a nyugodt, pihentető éjszakát. A nyugalom nem az aggodalom hiánya, hanem annak megtapasztalása, hogy nem vagy egyedül. a csendet nem a gondok hiánya, hanem a teher átadása hozza létre. A csend nem a hullámok nélküli, sima tengert jelenti, hanem a nyugalmat, a derűt, a szivárványt, amely a vihar után jön. A bibliai szöveg ugyanúgy illik a reggelre. A jó nap az azt megelőző nyugodt alváson múlik. Aludj nyugodtan, álmodj szép álmokat, és ha azt akarod, hogy álmod valóra váljon, ébredés után láss munkához.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 28-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 119. Zsoltár 154. verséből olvasom. Perelt peremet és válts meg, ígéreted szerint, tartsd meg az életemet. Az Újszövetségi igét pedig a Máté szerinti evangélium 9. fejezetének 22. versében találhatjuk. Jézus így szólt. Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Képzeld el azt a helyzetet, hogy egy asszony már minden reményét elvesztette. Az összes pénzét orvosokra költötte, és csak rosszabb lett az állapota. Kirekesztve, megvetve, betegsége miatt tisztátalannak tartva élte az életét. Nem volt ember, aki segíthetett volna rajta. De hallott Jézusról, és elindult. Csendben, titokban, remegve, de a szívében egyetlen gondolattal, ha csak a ruhája szegélyét is megérinte, meggyógyulok. És megtörtént a csoda. Egy érintés, egy halk, félénk, hitből fakadó érintés, és minden megváltozott. Jézus megállt, megkereste őt. Nem hagyta, hogy névtelenül távozzon, hanem így szólt hozzá, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. Ez az ige ma is él. Jézus ma is keresi azt az egyetlen hitből fakadó mozdulatot. Nem azt kérdezi, mennyire erős a hited, hanem hogy mersz-e felé nyúlni. Lehet, hogy fáradt vagy, hogy úgy érzed, túl sok kudarc, csalódás gyűlt össze az életedben, de Jézus nem kér feltételeket. Egyetlen lépést kér, hogy bízz benne. Fordulj felé, érintsd meg őt hittel, akár csak gondolatban, imában egy sóhajjal. Mert a hit kapcsolat. A hit az, amikor belátod, nincs más kapaszkodó, csak Jézus. És amikor így fordulsz felé, ő szól. Bízzál, leányom, a te hited megtart. Ne maradj távol, merj közelebb lépni, merj hinni abban, hogy nála van a válasz. Imádkozzunk. Uram Jézus, köszönöm, hogy ma is megszólítasz. Bízzál, a hited megtart. Ezt a megerősítő mondatot kellett ma hallanom, mert sok teher és seb van a szívemben. Hozzád fordulok hittel, mert benned van az egyetlen reményem. Gyógyítsd meg testemet, lelkemet, kapcsolataimat, és add, hogy teljes szívvel tudjak benned bízni. Árazd rám békességedet és erődet. Amen. Az áhítatot Szlaukó Bobál Orsolya írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Perelt peremet és válts meg, ígéreted szerint, tartsd meg az életemet. Jézus így szólt, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.

Reggel 7 óra volt, amikor Bálint belépett a városi kórház üvegajtaján. A 29 éves férfi alig aludt valamit előző este. Felesége Anita sürgősségén volt, koraszülés jeleivel. Az első gyermeküket várták. Ez a várakozás a félelem és az imádság éjszakája volt, ez egy csendes harc az ismeretlennel. A kórház folyósóján állt egy régi, nyikorgó kávéautomata. Bálint bedobott egy 100-ast, és megnyomta a cappuccino gombot. A gép zúgott, nyikorgott, és egy forró csokival szolgálta ki őt. Bálint idegesen felsóhajtott, majd fáradtan leült a legközelebbi székre. Még a gép sem adja azt, amit kérek, morogta magában. Akkor csendesen mellé telepedett egy idős hölgy. Egyszerűen öltözött, és mosolya békés volt. A férfi nem is tudta, hogyan kezdődött a beszélgetés, de egy idő után azt vette észre, hogy csak mesél és mesél az asszonynak. Elmondta, hogy Anitával évek óta imádkoznak egy gyermekért, hogy ez az egyetlen lehetőségük lehet, hogy tegnap este is sírva könyörgött Istenhez így. Uram, add meg, amit kérünk, csak ezt az egyet. Az idős hölgy végighallgatta, majd csendesen így szólt. Tudja, fiatalember, van egy különbség az automata és Isten között. Az automata azt adja, amit kérsz, feltéve, ha működik. De Isten azt adja, amire szükséged van, még akkor is, ha te nem érted. Isten soha nem vezet másként, mint ahogy mi is vezetve lennénk, ha a kezdetektől a végig láthatnánk, amit Jézus lát. Bálint elhallgatott. A szavak valahol mélyre hullottak benne.

Aznap délután Anita életet adott egy kisfiúnak. Koraszülött volt, és az orvosok nem ígértek biztosat, de élt. Napokig küzdöttek az intenzíven. Bálint minden nap ugyanannál az automatánál állt meg. Soha nem azt kapta, amit nyomott, de már nem bosszankodott. Minden egyes pohárnál eszébe jutott. Isten nem automata. Ő nem azért van, hogy teljesítse a kívánságaimat. Ő azt adja, amire valóban szükségem van.

Hetekkel később hazavihették a kisfiúkat. Egészséges lett, erős és vidám, noha másként érkezett, mint várták. Ahogyan az élet sok ajándéka is, nem akkor, nem úgy, nem ott, de mindig időben. És a régi kávéautomata egy nap leszerelték. Bálint akkor már tudta, az élet igazi áldásai nem gombnyomásra érkeznek, hanem imádságra. És sokszor válaszként nem kívánság, hanem formálás érkezik. Mert az atya többet lát, többet tud, és mindig jobban szeret, mint ahogy mi kérni tudnánk.

Az automata akkor jó, ha pontosan azt adja, amit kérsz. De Isten nem kép, amit beprogramozhatunk az imáinkkal. Ő nem kívánság teljesítő automata, hanem szerető és bölcs atya. Amit Isten megenged, hogy velünk történjen, annak célja van. A javunkra szolgál, még akkor is, ha most bizony fáj.

A történet azt mutatja, hogy a hit próbája ott kezdődik, amikor Isten nem úgy válaszol, ahogy vártuk. De ha bízunk benne, meg fogjuk látni, hogy Jézus tökéletesen tudja, hogy mi a legjobb számunkra. Nem csak a jelenben, hanem az örökké valóság szempontjából is. Ne úgy imádkozz, mintha egy automatával beszélnél. Bíz abban, hogy Isten jobban tudja, mire van szükséged. Az ő nem vagy várj válaszai mögött szeretet van. A valódi áldások nem akkor jönnek, amikor kérjük, hanem amikor már készen állunk rájuk.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen Krisztus Jézusban. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 19. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 6 éve 2020. augusztus 28-án hunyt el Szigeti Jenő. Szigeti Jenő lelkész Budapesten született. 1955 és 1957 között az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen történelmi, irodalomtörténeti és művészettörténeti tanulmányokat folytatott, majd 1957 és 1961 között az adventista lelkész képző szemináriumban tanult. Lelkészi oklevele megszerzése után a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián egészítette ki ismereteit doktori tanulmányokkal. 1978-ban teológiai doktorátust szerzett. Ezzel párhuzamosan Budapesten, majd Békéscsabán, később ismét Budapesten szolgált lelkészként. 1981 és 1989 között a Szabad Egyházak lelkész képzőjének főigazgatói, 1984 és 1994 között a Magyar Adventista Egyház elnöki tisztségét viselte. Nagyon sok egyházi és világi főiskolán, egyetemen oktatott professzorként egészen haláláig. Fő kutatási területe a vallási néprajz, a vallástörténet, a 19.-20. század

0: 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit-szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sant Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Holnap ismét Szeretetláng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában holnap, augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágy Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma a pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok föl, amelyek

kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az ígének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonbe vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népei voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Péter első levele, 2. fejezet, 4-től 10-ig.

0: A kövecske.
1: Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Kövecskének hívnak. Kicsikőnek. Már biztosan sokszor átlépett rajtam. Kicsi vagyok, jelentéktelen, szürke. Elveszek a tömegben, beszorítva élek a többi kő között. Hébe-hóba felvesznek, és laposan kacsáztatnak, ugrálok a vizen, hogy aztán újra jelentéktelenné váljak. Este, munka után úgy érzem magam, mint akin átment az úthenger. De muszáj ugrálnom, hiszen a család és a határidőnaplom is ezt várja tőlem. Nemrégen azonban egy rendkívüli dolog történt velem. Egy kéz felemelt, feltartott a fénybe, alaposan megszemlélt, és tagadhatatlanul felfedezett bennem valami különlegeset. Ez a kéz aztán nem dobott vissza többé. Ez a kéz Jézus Krisztusé, Isten fiáé volt. Neki szüksége volt rám ahhoz, hogy belehelyezzen egy épülő házba, az ő világméretű egyházába. Milyen felfoghatatlan. Sohasem gondoltam volna, hogy alkalmas lennék ilyesmire. Most pedig sok más, néhány szebb és nagyobb, illetve sok más hozzám hasonló a jelentéktelen kővel együtt egy élő házat alkothatok. Mit is mondhatnék? Ez csodálatos. Többé nem kell a földön hevernem, hanem minden egyes nap az eget csodálhatom. A külső oldalamon ugyan ki vagyok téve a szélnek és az időjárás viszontagságainak, sőt néha valaki még festéket is ken rám. Ez nem éppen kellemes. De amikor a házra nézek, mindenért kárpótolva érzem magam, hiszen magát Jézus Krisztus szemlélhetem. Őt, aki néha át is rendez ezt-azt az épületen. A legizgalmasabb mégis az, amikor egy újabb követ hoz a házhoz, és beépíti a falba. Úgy örül ilyenkor a szívem, még akkor is, ha néha picit zsúfoltan vagy szűken vagyunk. Hiszen azt is tudom, hogy semmi baj nem történhet, hiszen Jézus fektette le az alapot. Nem is szeretnék többé visszakerülni a földre, hiszen a legcsodálatosabb, ami eddigi kövecske életemben történt velem, az, hogy Isten házának építőköve lehetek.

bejegyzés, navigáció. Mindannyiunknak föl kell ismernünk a saját értékeinket. Ha másoktól várjuk, hogy megtegyék, és nem teszik meg, akkor állandóan csalódottak leszünk.

0: Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz, imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről.
1: Imádkozzunk.
2: Istenem, őrizd meg attól, hogy magától értetődőnek tekintsem, ha ma reggel egészségesen kelhetek föl. A te jóságod csodálatos ajándéka ez. Áldott légy, világosság atya, ki az éj sötétje után ránk virrasztottad napodat ismét, és ezzel engem is újra utamra indítasz. Szavad világítson lépteim előtt, s fénye űzzön el minden sötétséget lelkemből. Segíts meg, hogy tisztán cselekedve érjem meg e nap alkonyát. Tölts el szent lelkeddel, hogy jókedv, igazság érzet és egyenesség sugározzék lényemből környezetemre. Ó, kérlek, add, hogy mindig szeresselek, jó és rossz napokban egyaránt. Dicsőségnek napfénye, őrizd lelkem békességét, Urunk Jézus, halld meg kérésem.

0: közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 28-a.
2: Ecsedi Bátori István főúr bibliája az első ízben 1534-35-ben Bázelben kiadott héber latin biblia jelentékeny módon befolyásolta a magyarországi, elsősorban protestáns, exegetikai és hitvita irodalom alakulását. A legendás országbíró és Szabolcs-Szatmár-Somogy vármegyék főispánja vallásossága és egyházszervezői tevékenysége is jelentős. Fennmaradt írásai, meditációi, eszmetörténeti tanúságokkal is szolgálnak.
1: Batthyány Ferenc 1573 és 1625 között élt. Apjának luteránus vallását kálvinistára cserélte. Jól lehet, Nyugat-Magyarországon a két protestáns vallás egyházi elkülönülése véglegesen csak a 17. század elején történt meg. Batthyány Ferenc könyvtárat gyarapító tevékenységét jelzi, hogy közel 500 könyvvel növekedett a németújvári protestáns iskolai gyűjtemény. Balassi Bálinttal való kapcsolata, levelezésük sejteti, hogy művelt fő lehetett.
2: Az 1663-as születésű Kermann Dániel 1683 őszén nyújtotta be teológiai disszertációját. Illaván lett tanító, majd a Révai gróf Mosóci birtokán vezette a helyi iskolát. Túró Lukán segédlelkészé választják, ám a katolikus helyi birtokosok elűzik, és Wittenbergben talál menedéket. A Rákóczi szabadságharc idején 1705-ben a Széchenyi országgyűlésen vallási türelmet hirdetnek, így Zsolna városának evangélikusai hazahívják lelkésznek, sőt a Bicsei egyházkerület püspökké választja. Összehívta a rózsahegyi evangélikus zsinatot, amelyen megszervezte a svéd királyhoz való kiküldetését, hogy a szabadságharc ügyén segítsen. Sajnos már hiába. 1720-ban formába öntötte ágendáját, és elkészült cseh nyelvre fordított bibliája is. Jelentős a magyarországi evangélikusok történetével foglalkozó Hungária Evangelica című munkája is. Pozsonyba sodorta a sorsa, ahol tüstént őrizetbe vették, és hamis vádakkal tömlőcbe vetették. Ott is hunyt el.
1: Varga Zsigmond 1886-tól 1956-ig élt. Nagyenyeden és Kolozsváron tanult. Itt végezte el a Teológiai Akadémiát 1908-ban. Ezután a berlini, genfi és utrechti egyetemen folytatta tanulmányait, és 1911-ben bölcsészeti doktorátust és teológiai magántanári képesítést szerzett. Debrecenben kapott munkát a kollégiumi nagykönyvtárban. 1915-től a Lelkészképző Intézet tanára, majd 21-től nyugalomba vonulásáig a Debreceni Egyetem hittudományi karának általános vallástörténeti tanszékén tevékenykedett. Tudós munkái az általános és a bibliai vallástörténet területéről valók. Ezek mellett figyelemre méltóak művelődéstörténeti és nyelvészeti tanulmányai is. Példák munkáiból: Sumér, babiloni örökség, az Ural-Altái népek vallási életében. 5000 év távlatából. Általános vallástörténet. Bibliai vallástörténet. Ennek ugyancsak 700 oldal, a második része. Az új szövetségi vallás története kiadatlan még.
2: Varga Zsigmond fia, ifjabb Varga Zsigmond 1919-ben született. Debrecenben végezte a teológiát, s a Teológusok közlöny című lapjában indított cikksorozatot. Bölcsészeti doktorátust szerzett. 1942-ben svájci tanulmányúton járt, s onnan a debreceni kollégiumnak könyvgyűjteményt hozott. 1944-től Bécsben folytatott tanulmányokat, egyben a református egyetemes konvent megbízásából a bécsi magyar reformátusok lelki gondozását is végezte. Humanista meggyőződéséért és egyik igehirdetéséért Bécsben letartóztatták, deportálták, s Mauthausen környékén halt mártír halált 1944-ben. Atya 1949-ben írt róla a Református Egyház nevű orgánumban a Krisztus szolgálatában megdicsőült lelkész emlékezete címmel.
1: Szigeti Jenőre emlékezzünk. Idézzük föl ma nagyra becsüléssel, tisztelettel Szigeti Jenő professzor emerítus alakját. 1936-ban született, és 2020. augusztus 28-án hunyt el. Igen sokágú munkásságából említjük most, hogy teológiai doktor, egyháztörténész, egyetemi tanár, és lelkésze volt a hetednapi adventista egyháznak. Több ezer tanulmány, több verseskönyv és számos cikk és esszékötet is fűződik nevéhez, például a Hazafelé, Jézus felé 2012, a Csodától a próbáig 2013, Vallomások a szeretet titkáról 2014, Hithősök a Bibliában 1-2, 2014-15, Isten szeret téged 2015, A fény felé 2015, Isten tanítani küldött 2017. Szeretettel emlékezünk rá, mint rádiós munkatársunkra is.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget. Példabeszédek könyve 10. fejezet 16. vers.

Ismerek egy olyan családot, akikre azt mondják, hogy full gazdagok. Egy legmodernebb technikával felszerelt, hatalmas, exkluzívan berendezett, többszintes házban laktak, óriási parkosított kerttel, több méregdrága autóval. Külön kertészük, bejárónőjük volt, aki helyettük elvégezte a ház körüli teendőket. Volt egy drága szállodájuk is. A vagyonukat nem egészen tisztességes úton szerezték. Mindenük megvolt, amit csak el tudsz képzelni. Nincs olyan, amit ne tudtak volna megvenni. Ráértek sportolni, vásárolgatni és utazgatni különleges helyekre. De volt egy gond. Ez a család teljesen széthullott. A gyerekek úgy nőttek fel, mint a gombák az erdőben. Mindent megkaptak, csak odafigyelést, szeretetet és törődést nem. Ezért rossz társasághoz csapódtak, akik aggasztó irányba vitték el őket. A házas pár szeretetlenül élt egymás mellett, végül csúnya módon vált el egymástól. A kemény férfi egyedül maradt egy nagy házban. Mindennaposak nála a partik, ahol állandóan jelen van az ital, a drogok, és azóta napi szinten cserélgeti a partnereit. Mondd, őszintén, megérte?

0: Salamon azt üzeni a mai igében, hogy az igazak jövedelme az élet szolgája, amit pedig a bűnös szerez, abból újabb bűnök származnak. Ne arra törekedj, hogy bármi áron megszerez valamit, mert arra rámehet a lelked, a kapcsolataid, az egészséged, az életed, és még az üdvösséged is.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Felvesszük a keresztet, és követjük Krisztust.
1: A mai ige János 10:27. Az én juhaim hallgatnak a hangomra. Én ismerem őket, és ők követnek engem. Gondolatok az igéről. Mennyire drága az a tudat, hogy van egy hűséges barátunk, aki nemes, emelkedett jellemet ajándékoz nekünk, amely alkalmassá tesz bennünket a mennyei udvarokban lévő angyalok társaságára. Ő őrködik minden gyermeke felett. Olyan békességük van, amit a világ nem adhat, de el sem vehet. A földi kincsek elvesztése nem teszi őket reménytelenné, sem hontalanná. Krisztus látja a világot, ahol az emberek a földi kincsek keresésével vannak elfoglalva. Látja sokak buzgó próbálkozását, egyszer egyik dologért, aztán a másikért, hogy erőfeszítéseikkel elnyerjék a vágyott földi kincseket, amelyekről azt gondolják, hogy majd biztosítják önző, mohó vágyaikat. Ám buzgó törekvésükben elhaladnak amellett az út mellett, amely az igaz gazdagsághoz vezet. Mint egyetlen, akinek hatalma van, Krisztus szól azokhoz, akiket elhívott, hogy kövessék őt. Felajánlja, hogy olyan kincsekhez vezeti őket, amelyek az örökkévalóságig időtállóak, az önmegtagadás és önfeláldozás keskeny ösvényét mutatja nekik. Akik ezen az úton haladnak előre, leküzdve minden akadályt, elérik a dicső földet. A kereszt felmagasztalásában rájönnek, hogy a kereszt magasztalja fel őket, és végül elpusztíthatatlanul kincset találnak. Sokan földi gazdagságban keresik a biztonságot. Krisztus viszont el akarja távolítani szemükből a szálkát, amely akadályozza látásukat, hogy megpillanthassák a dicsőség túláradó örök mértékét. Ezek a személyek összetévesztik az ábrándot a valósággal. Szem elől vesztik az örökké való világ dicsőségeit. Krisztus szólítja őket, hogy terjesszék ki látásukat a jelenen túlra, adják látásukhoz az örökké valóságot. Emeljük magasba a keresztet, és kövessük Krisztus lábnyomait. Akik magukra veszik a keresztet, észreveszik majd, hogy a kereszt is fölemeli őket, erőt és bátorságot ad nekik, és Isten bárányához irányítja őket, aki elveszi a világ bűneit.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Erősödj meg jelenlétem világosságában. Ahogy orcám rád ragyog, olyan tápanyagokhoz jutsz, amelyek elősegítik növekedésedet a kegyelemben. Arra terveztelek, hogy színről színre közösségben legyél velem, és ez a kétirányú kapcsolat megerősíti a lelkedet. Ez a közösség parányi bepillantást ad, hogy mi vár rád a mennyben, ahol a közted és dicsőségem közti összes akadály eltakarítatik. Ez az elmélkedésben velem töltött idő dupla áldás neked. Megtapasztalod jelenlétemet már itt és most, és felfrissülsz a menny reménységétől, ahol majd kirobbanó örömmel fogsz megismerni engem.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Negyedik Zsoltár, 7-től 9-ig terjedő versek. Jelenések könyve, 21. fejezet, 23. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 24. rész. Példázat a rozsdás fazékról. Így szólt az Úr igéje hozzám a 9. évben, a 10. hónap 10-én. Emberfia, írd föl magadnak ezt a nevezetes napot, éppen a mai napot. Babilónia királya éppen a mai napon indított támadást Jeruzsálem ellen. Mondj példázatot az engedetlen népről, és mondd nekik, így szól az én uram, az Úr. Tedd föl a fazekat, tedd föl, vizet is tölts belé. Rak bele húsdarabokat, csupa jó darabot, combot és lapockát, a legjava csontokkal rak tele. A nyáj legjavából vedd azt, és rakja alá körben fát. Főzd a húsdarabokat, míg csak meg nem főnek a csontok is benne. Ezzel azt mondja az én uram, az Úr. Jaj a vérontó városnak, e rozsdás fazéknak, mert a rozsdája nem megy le róla. Szedd ki belőle a darabokat sorra, válogatás nélkül. Mert ott van benne a vér, melyet a csupasz kőre ontott. Nem a földre öntötte, hogy a por betakarhatná. Így keltett haragot, így indított bosszúra. Én is kiontom a vérét a csupasz kőre, hogy ne lehessen betakarni. Azért ezt mondja az én uram, az Úr. Jaj a vérontó városnak! Én is nagy mágját rakatok. Hozzatok sok fát, gyújtsatok nagy tüzet, főzzétek puhára a húst, hadd fűjön szét teljesen, égjenek oda a csontok. Hagyjátok üresen állni a parázson, hadd tüzesedjék át, legyen izzú a részfazék, hogy megolvadjon benne a tisztátalanság. Leégjen róla a rozsda. Kimerítő volt a fáradozás, mégsem ment le róla a sok rozsda. A tűzben is rajta maradt a rozsda. Fajtalan tisztátalanságodból meg akartalak ugyan tisztogatni, de te nem tisztultál meg. Hát ne is tisztulj meg tisztátalanságodtól, amíg ki nem töltöm rajtad haragomat. Én az Úr megmondtam, be is teljesedik, mert véghez viszem. Nem engedek, nem szánakozom, és nem könyörülök. Ahogyan éltél, és amiket tettél, az szerint ítéllek el. Így szól az én Uram, az Úr. Híradás Jeruzsálem elestéről. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, én most hirtelen halállal elveszem tőled azt, aki neked kedves, de te ne gyászold, ne sirasd, könnyedet se hullasd. Csak halkan sóhajtozz, ne gyászold úgy, ahogy a halottakat szokták. Tedd föl a fejdíszedet, és kösd a lábadra sarudat, ne takard el a bajuszodat, és ne edd a gyászolók kenyerét. Elmondtam ezt reggel a népnek, estére meghalt a feleségem. Másnap reggel a kapott parancs szerint cselekedtem. Ekkor a nép ezt mondta nekem. Magyarázd meg nekünk, hogy mit jelent számunkra az, amit előttünk csinálsz. Ezt feleltem nekik. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mondd meg Izrael házának. Így szól az én Uram, az Úr. Én most meggyalázom szentélyemet, erősségeteket, melyre büszkék vagytok, amely nektek kedves, amely után vágyódtok. Fiaitok és leányaitok pedig, akiket ott hagytatok, fegyvertől esnek el. Azt fogjátok csinálni, amit én csináltam. Nem takarjátok el bajuszotokat, és nem eszitek a gyászolók kenyerét. Fejdísz lesz a fejeteken, sarú a lábatokon. Nem fogtok gyászolni, sem sírni, hanem elsorvadtok bűneitek miatt, és csak sóhajtoztok egymás között. Ezékiel pedig intőjel lesz a számotokra, amit ő csinált, ugyanazt csináljátok majd ti is. Amikor ez bekövetkezik, akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok az Úr. Hozzád pedig, emberfia, azon a napon, amelyen elveszem tőlük erősségüket, ékességüket, amelynek örülnek, amely kedves nekik és amely után vágyódnak, meg a fiaikat és leányaikat, azon a napon egy menekült jön hozzád, hogy hírt hozzon neked. Azon a napon megnyílik majd a szád, beszélni fogsz a menekülttel, és többé nem kell hallgatnod. Intőjel leszel számukra, és majd megtudják, hogy én vagyok az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 24. rész. Ó, Uram, olyan nehéz a te ösvényeiden járni. Még Ezékielt, hűséges prófétádat sem kímélte a fájdalom. Jeruzsálem is elpusztul, és ugyanazon a napon Ezékiel feleségének is meg kell halnia, mint előtte Húsás, ő sem az isteni bánatról szólott. Közvetlenül tapasztalta meg a fájdalmat. Elsősorban nem a szavak ihletettek, hanem maga a szónok, akit a Szentlélek indít. Az oroszlánok pedig üvöltöttek, ám vajon ki képes csöndben tűrni? Isten szava tűz a csontokban, fáj és éget megállíthatatlanul, és a tűz fölemészt mindent, különösképpen a bűnösöket. Uram, vannak, akik tévesen úgy tekintenek a te ösvényedre, mint egy menekülő útra a bánat és a gyász elől. Pedig te sosem ígértél nekünk könnyű vagy sikeres életet. A világ bánata a te saját bánatod, és ez a miénkké válik. Összetörünk, és szétzúzódunk ez alatt a súly alatt. Mégis, nem csak fájdalmat és bánatot adtál nekünk, te önmagadat is nekünk adod. Ez a kálvária lényege. És te elegendő vagy számunkra. Mégis, olykor igen nehéz az utunk. Látjuk a saját életünkben, hogy embereket, akiket szeretünk, súlyos bánatok érnek. Mi pedig folyamatosan félünk és könyörgünk, és megéljük, hogy több számunkra kedves embert is elragad a hirtelen halál, és tudomásul kell vennünk. Néha úgy tűnik, mintha ezek a dolgok sosem érnének véget. Egyikünket sem szólítja föl Isten arra, hogy önmagunkat büntessük. De időnként olyan útra hív el, ami meredek, sziklás, tövisekkel teli ösvényen vezet. Mégis bizonyosságunk lehet afelől mindenkor, hogy te elég vagy számunkra, hiszen gyöngeségünkben is meglátjuk az Isten tökéletes erejét.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Népek jönnek világosságot hoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg. Mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaid ölben hozatnak. Ésaiás könyve 60. fejezet, 3. és 4. vers. Isten sok olyan embert vonz művéhez, mint amilyen Kornélius is volt. Az ilyen emberek rokon szenveznek Isten népével, de a világban betöltött állásuk megakadályozza őket abban, hogy nyíltan Krisztus mellé álljanak. Különösen fáradoznunk kellene az ilyen lelkek megnyeréséért. Isten komoly és alázatos munkásokat keres, hogy hirdessék az evangéliumot a társadalom magasabb osztályainak. Az igazi megtérés csodáit várhatjuk még, olyan csodákat, amilyeneket még nem láttunk. A Föld legmagasabb pozícióit betöltő emberek sem esnek kívül Isten csodatevő hatalmán. Ha az Úr munkatársai bátran és híven teljesítenék kötelességeiket, akkor Isten művelt, befolyásos, felelős állásokat betöltő embereket téríthetne meg. Sokan fogadnák el a mennyei alapelveket a Szentlélek ereje által, és az igazságot felismerve jó eszközökké válnának a világosság terjesztésére. Időt és pénzt szentelnének az Úr művére, a gyülekezet pedig új erőt és lendületet nyerne. Napjainkban is sokan közelebb állnak Isten országához, mint ahogy azt mi feltételezzük. Istennek sok becses, drága köve van még ebben a sötét, bűnös világban, akihez szeretné elküldeni hírnökeit. Mindenütt vannak lelkek, akikben megvan a hajlandóság arra, hogy Krisztus mellé álljanak.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Most kell megtenni. Csak egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan cselekedet, amivel megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem. Nem késlekedhetem, vagy feledkezhetem meg erről, hiszen soha többé nem fog erre járni. William Penn.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Azokat választotta ki Isten, akik erőtlenek. Pál első levele a korintusiakhoz, első fejezet 27-es vers. Miért a gyengéket választja ki Isten? Azért, mert csakis velük akar együtt dolgozni. Mózes és Isten kapcsolatát ezek a különleges szavak örökítik meg. Az Úr szemtől szemben beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával beszél. Mózes második könyve 33. fejezet 11-es vers. Talán tökéletes volt Mózes? A legkevésbé sem. 50 éven át hercegi rangban élt a fáraó palotájában, a következő 40 évben pedig pásztorként a pusztában. A Biblia beszél arról, hogy milyen feszültségek adódtak a házasságában, és hogy időnként elkeseredett. Charlton Heston, aki a Tíz parancsolat című filmben játszotta Mózest, magas, jóképű és tagolt beszédű férfi volt. Az igazi Mózes ezzel szemben gyenge, szégyenlős és dadogós, akinek minden mondatba beletört a nyelve, nemhogy a föld legrettegetebb diktátorának palotájában szólaljon fel. És ennek a Mózesnek kellett Izrael nyáját pásztorolnia, ami bizony kemény feladat volt. Tudod, miért hozakodom elő Mózes hiányosságaival? Azért, hogy bátorítsalak, hogy megértsd, a hibáid nem tesznek alkalmatlanná arra, hogy Isten használjon, és a hiányosságaid nem szabnak határt annak, hogy mit képes elvégezni általad. Pál így ír, mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Pál első levele a korintusiakhoz, első fejezet, 26-os verstől a 29-es versig.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Minden helyzetben. A mai ige 55. Zsoltár 17. verse: Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Gondolatok az igéről. Igen, imádkoznom kell, és akarok is imádkozni. Mi mást, mi jobbat tehetnék? Elárulva, elhagyatva, gyászban, csalódásban hozzád kiáltok, Istenem. Körülményeim lehetetlenné lettek. Az emberek a vesztemet akarják, de szívem az Úrtól merít bátorságot. Ő át fog segíteni ezeken a megpróbáltatásokon, ahogyan már sok más alkalommal meg is tette. Az Úr meg fog szabadítani, ebben biztos vagyok, és ezt bátran vallom is. Az Úr szabadít meg, és senki más. Nem is kívánok más szabadítót, nem emberekben bízom, még ha meg is bízhatnék bennük. Istenhez kiáltok reggel, délben és este, és senki máshoz, mert ő megtehet mindent. Nem tudom, hogyan fog megszabadítani, de tudom, hogy megszabadít. Tudom, hogy a legjobb és legbiztosabb módon szabadít majd meg, és szabadítása teljes lesz. A mindenható Isten megszabadít mostani és minden eljövendő nyomorúságomból, és ez olyan biztos, mint amilyen biztos, hogy ő él. Amikor pedig majd a halál jön el, és az örökkévalóság titkai előtt állok, akkor is bízhatok ebben az ígében, az Úr megsegít engem. Legyen ez az én énekem ezen a nyárvégi napon.

0: Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Pisrun Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, délután 14 órától 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület Magyar Tudósok Körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak ma, augusztus 28-án pénteken délig lehet. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, szeptember 6-án vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Ma pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Már nem vagyok.

Hatalmas alázat kellett ahhoz, hogy az elszegényedett, koldusbotra jutott tékozló fiú, beismerve tévedését, elhatározza, hogy hazatér az atyai házba. Valószínű, hogy csak hosszú töprengés után sikerült meghoznia ezt a sorsfordító döntést. Nem lehetett könnyű beismerni, hogy helytelenül cselekedett, amikor kikérte atyától a majdani örökségét, amikor elment messzi idegenbe, és ott durbézolással elverte a hirtelen jött vagyont. Valószínű szűknek érezte az otthoni kereteket, ezért siettetni szerette volna az időt, az éveket. Szeretett volna mielőbb mentes lenni a szülői ház szabályai és kötelességei alól, és helyette élvezni akarta az életet. Mennyire időszerűek ezek a vágyak ma is. És nem csak a fiatalokra jellemzőek, akik már tizenévesen szeretnének elszakadni otthonról, hátrahagyva a családi kötöttségeket, az iskolát, hogy szabadok és gondtalanok legyenek. Ránk, felnőttekre is igazak ezek. Hisz sokszor mi sem bírjuk kivárni a holnapot, és már előre elköltjük azt a pénzt, amit még meg sem kerestünk, mert most akarjuk az új házat, vagy az új autót. És közben észre sem vesszük, hogy eltékozoljuk az időnket, az energiánkat. Elveszítjük a kapcsolatot Istennel, önmagunkkal és az embertársainkkal. A tékozló fiúhoz hasonlóan így időnként mi is hátrahagyjuk az atyai házat. Vajon ilyen helyzetekben mi kell ahhoz, hogy észhez térjünk? Hogy ismét magunkra találjunk? Hogy visszataláljunk az atyához? A tékozló fiú a disznók vájójáig jutott. Már az ő eledelükkel is megelégedett. Ebből a mélységből indult el hazafele, az atyához.

Talán te még nem jutottál ennyire mélyre a haszonlesésben, a kapzsiságban, a paráznaságban, vagy bármi másban. De azért van néhány olyan bűn az életedben, ami elválaszt téged Isten szeretetétől. Jó hírem van számodra. A szerető atya téged is hazahív. Ott áldogál a kapuban. Bármilyen mélyre is kerültél, ő kész arra, hogy visszafogadjon, hogy megbocsásson. Alig várja, hogy megtérő gyermekét keblére ölelhesse. Egy keresztény ember életében nem az a legnagyobb tragédia, ha az imádsága nem hallgattatik meg. Még csak nem is az, ha elbukik, ha bűnt követel. Sokkal inkább az, ha a bűne miatt eltávolodik a szeretet Istenétől. A sátán pontosan ezt szeretni. Te azonban ne szerezd meg neki ezt az örömöt. Ezért ne tiltovázz. Még most indulj el az atya felem. Ismerd be, hogy vétkeztél. Kér tőle bocsánatot, hogy meg tudjon téged gyógyítani irgalmas szeretetével.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 28-a. Galatákhoz írt levél 4. fejezet, 21-től 27. versig. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni. Nem halljátok, mit mond a törvény? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadasszonytól való viszont az ígéret által. Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül. Ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad. Ez a mi anyánk. Mert megvan írva, ujjongj te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Mostanra nyilvánvalóvá válhatott, hogy mely két irányzat feszül egymásnak. A régi hagyományokhoz ragaszkodók, akik a törvény betűjéhez, nem a lelkiségéhez ragaszkodnak, és az evangéliumhoz igazodók, akik ettől nem váltak szabadossá. Amikor a két irányzatról gondolkodunk, akkor könnyen hibázunk, mert valójában nem jól mérjük fel a szemben álló feleket. A régi rend képviselői ugyanis nem a törvény oldalán állnak, hanem a törvényeskedőket képviselik. Számukra a törvény csupán paragrafus, és nem értik, vagy nem akarják érteni a törvényadó Isten szándékát. A törvényeskedés útján járók azt vallják, hogy csak a rendszabályok, törvények betartása és betartatása üdvözít. Ha ezek megtartásába hiba csúszik, akkor még szigorúbb követeléssel állnak elő. Az evangéliumot követők értik és meg is élik Isten üdvözítő szándékát. Emiatt érzett hálából nem akarnak Isten igéjével szembe menni. Értik, hogy a megszentelődés a megváltott léthez szervesen tartozó életforma. Azért akarnak tiszta életet élni, mert Isten szent és igaz. Értik és vallják, hogy minden szentségre való törekvés mellett is csak Isten kegyelme tarthat meg, ezért ragaszkodnak is hozzá. Az egyik a halál, a másik az élet útja. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Carol Westerland írta Uusimaából, Finnországból. Ajándékok kibontása. Ha pedig egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz az, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 5. fejezetének 17. verse. Kicsi koromban a szüleim vettek egy új kanapét. Egy átlátszó műanyag csomagolásban érkezett. Anyukám úgy rendelkezett, hogy nem szedjük le, ezzel is tovább bőrizve a kanapé épségét. Ezzel, hogy így hagytuk, olyan volt, mintha még nem bontottuk volna ki, és még nem lenne az otthonunk része. A kanapét kiszállították, de bizonyos értelemben még nem került átvételre. A lelki életünkben is vannak hasonló dolgok. Istentől kapunk egy ajándékot, de nem bontjuk ki. Az úrvacsora jut eszembe. Jézustól kaptuk ezt az isteni eledelt, hogy átéljük megbocsátását. De vajon mindig teljesen átéljük a kegyelem szentségét, vagy inkább egy megszokott rituálé, anélkül, hogy elfogadnánk ajándékul? Mi a helyzet a különleges és személyes ajándékokkal, amiket az Úrtól kapunk? Péter apostol azt mondja, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Ezek az ajándékok éppen arra valók, hogy használjuk őket. Végül édesanyám leszette a műanyagot, és a kanapé az otthonunk része lett. Használjuk mi is így az Istentől kapott ajándékokat. Atyánk, te vagy minden jó adományozója, de különösen köszönjük a te fiad Jézus Krisztusnak az ajándékát. Amen. Napi gondolat. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Imádkozzunk és teljesen fogadjuk el Isten ajándékait.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Johann Wolfgang Goethe 1749. augusztus 28-án született. Művészet teoretikus tanulmányai is ismertek, sőt, jeles természettudós is volt, jogászi és politikusi tevékenységet is folytatott. Enciklopédikus tudású német költő óriás ő, az egész európai kultúrára ható német klasszika megteremtője. Gazdag lírai, drámai, epikai életművében kiemelt helye van a Faust című filozófikus világdrámájának.

Goethe, az isteni. Jó legyen az ember, irgalmas és nemes, mert csak is ebben tér el a többi élő lényektől, melyeket ismer. Üdv az ismeretlen magasabb lényeknek, kiket csak sejtünk. De csak ember példáján hihetünk bennük. Mert nincsen érzés a természetben, egyaránt süt a nap jókra, rosszakra, s gonosztevőnek csak úgy világít a hold meg a csillag, mint a legderekabbnak. Szélvész és zuhatag, égzengés, jégverés robognak útjukon, s futtában, vaktában érik váltva ezt is, amaszt is. Így a szerencse is kap a tömeg közé, fogja majd egy fiú ártatlan üstökét, majd meg a bűnös tar koponyáját. Érts kemény, ős törvény szabta mederben járják a lények a földi élet körfutását. Egyedül az ember bír lehetetlent, tud különbséget, választ és ítél, maradandóvá teszi a percet. Az örökkön élőket szintén úgy tiszteljük, mintha emberek volnának ők, és nagyban mívelnék, mit kicsiben tesznek legjobbjaink. Az ember jó legyen, irgalmas, jót tevő, tegye fáradatlanul az üdvöst, hasznosat, mintát adván nekünk magasabb lényekről, akiket csak sejtünk.

0: a szegények vigasza.
1: Jézus nyomában járva. A szegényeknek atyuk voltam, és az ügyet, amelyet nem ismertem, kikutattam. Jób könyve 29.16. Gondolatok az ígéről. Jób krisztusi lelkületről, az igazság szeretetéről tett tanúbizonyságot. Ha Jézus él a szívünkben, együtt érzünk a szűkölködőkkel és a szenvedőkkel. Jézus Krisztus a legmélyebben megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett halálig, hogy minket felmagasztaljon és örökös társai legyünk. Ő nem zárkózott el azoktól, akik segítségül hívták. Nem azt mondta, amit sok ember: szeretném, ha nem zavarnál az ügyeiddel, pénzt akarok gyűjteni, hogy házakba és földekbe fektessem. Jézus, a mennyei felség, elfordult mennyei otthona dicső fényétől, és szívének kegyelmes célja szerint bemutatta Isten jellemét az egész emberiségnek. Az evangélium sohasem ölt magára gyönyörűségesebb külsőt, mint amikor szegény, nélkülöző emberek között hirdetik. Isten igazsága beragyogja a szerény kis otthonokat, a szegények kunyhóit. Az igazság napjának sugarai örömöt hoznak a betegeknek és szenvedőknek. Isten angyalai velük vannak. A megvetettek és elhagyatottak hit és bűnbánat által felemelkednek Isten gyermekei méltóságára. A kereszténység a szegények vigasza.

0: a mindennapi ébredés csodája.
1: Lefekszem, alszom, és újra felébredek, mert az Úr az én támaszom. Harmadik Zsoltár, 5. vers. Úgy tűnik, hogy ez a szöveg nem a hagyományos reggeli áhítatra, hanem a kívánatos esti oltárra való. Kívánatos, hogy a napot jó hangulatban fejezzük be, a jól végzett munka elégedettségével, azzal a felismeréssel, hogy a nap eredményei abból az isteni és emberi partnerségből származnak, amely következetességet és értéket ad annak, amit naponta tennünk kell. Egy fárasztó nap után a jó éjszakai alvás nélkülözhetetlen feltétel ahhoz, hogy a ciklus holnap is megismétlődjön. Az alvás egy visszafordítható, fiziológiai állapot. Az alvás közben a tudat elveszik, az érzékenység nagyrészt megszűnik, a szívritmus és a légzésszám csökken, és a legtöbb fiziológiai funkció lecsökken. A paradoxon az, hogy éppen az a funkció, amit legkevésbé várnánk, a neurológiai funkció alvás közben a legaktívabb, mégpedig egy bizonyos módon. Az alvásnak két viselkedéses típusa ismert: a lassú alvás, a klasszikus alvási fázis, és az úgynevezett paradox alvás, amelyben nem csak az álmok, hanem a fő helyreállító folyamatok és az emlékezet konszolidációja is zajlik. Alvás közben aktívak vagyunk. Akkor tehát észszerű elvárni az alvás nyugalmát. Honnan származik? Az önmagunkkal való megbékélésből, gyógyszeres vagy pszichológiai pótlékoktól, az otthon biztonságától. Ezek mindegyike tehet valamit. Az igazi békének két koordinátája van. Isten a forrása, és a saját lakásunkban, azaz otthonunkban találjuk meg. Az elalvástól az elalvásig tartó átmenet pontosan a nap analitikus időszaka, és a megbocsátás adta béke a kulcsa annak, hogy másnap hatékonyan folytassuk aktív életünket. A megfelelő pihenés, különösen az éjszakai alvás, alapvető az egészséges test, lélek és elme fenntartásához. Az embereknek a természet törvényei szerint kell élniük, ami magában foglalja a korai lefekvést és korai kelést. Az éjfél utáni órák kevésbé pihentetőek, mint azok, amelyet még az éj első felében alszunk. Az éjszakai munka és késői ébrenlét káros. A késő éjfélig tartó ébrenlét, különösen munkával vagy tanulással töltve, kimeríti az idegrendszert, és csökkenti a testi-lelki ellenálló képességet. A pihenés, a gyógyulás és megújulás ideje. Az alvást Isten eszköznek tartotta a test helyreállítására. Úgy vélte, hogy a megfelelő pihenés nélkül a test nem képes hatékonyan megbírkozni a betegségekkel és a stresszel. A bűntudat, aggodalom és lelkiismeret furdalás megzavarhatja az alvást, míg az ima és Istenbe vetett bizalom elősegíti a nyugodt, pihentető éjszakát. A nyugalom nem az aggodalom hiánya, hanem annak megtapasztalása, hogy nem vagy egyedül. a csendet nem a gondok hiánya, hanem a teher átadása hozza létre. A csend nem a hullámok nélküli, sima tengert jelenti, hanem a nyugalmat, a derűt, a szivárványt, amely a vihar után jön. A bibliai szöveg ugyanúgy illik a reggelre. A jó nap az azt megelőző nyugodt alváson múlik. Aludj nyugodtan, álmodj szép álmokat, és ha azt akarod, hogy álmod valóra váljon, ébredés után láss munkához.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 28-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 119. Zsoltár 154. verséből olvasom. Perelt peremet és válts meg, ígéreted szerint, tartsd meg az életemet. Az Újszövetségi igét pedig a Máté szerinti evangélium 9. fejezetének 22. versében találhatjuk. Jézus így szólt. Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Képzeld el azt a helyzetet, hogy egy asszony már minden reményét elvesztette. Az összes pénzét orvosokra költötte, és csak rosszabb lett az állapota. Kirekesztve, megvetve, betegsége miatt tisztátalannak tartva élte az életét. Nem volt ember, aki segíthetett volna rajta. De hallott Jézusról, és elindult. Csendben, titokban, remegve, de a szívében egyetlen gondolattal, ha csak a ruhája szegélyét is megérinte, meggyógyulok. És megtörtént a csoda. Egy érintés, egy halk, félénk, hitből fakadó érintés, és minden megváltozott. Jézus megállt, megkereste őt. Nem hagyta, hogy névtelenül távozzon, hanem így szólt hozzá, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. Ez az ige ma is él. Jézus ma is keresi azt az egyetlen hitből fakadó mozdulatot. Nem azt kérdezi, mennyire erős a hited, hanem, hogy mersz-e felé nyúlni. Lehet, hogy fáradt vagy, hogy úgy érzed, túl sok kudarc, csalódás gyűlt össze az életedben, de Jézus nem kér feltételeket. Egyetlen lépést kér, hogy bízz benne. Fordulj felé, érintsd meg őt hittel, akár csak gondolatban, imában egy sóhajjal. Mert a hit kapcsolat. A hit az, amikor belátod, nincs más kapaszkodó, csak Jézus. És amikor így fordulsz felé, ő szól. Bízzál, leányom, a te hited megtart. Ne maradj távol, merj közelebb lépni, merj hinni abban, hogy nála van a válasz. Imádkozzunk. Uram Jézus, köszönöm, hogy ma is megszólítasz. Bízzál, a hited megtart. Ezt a megerősítő mondatot kellett ma hallanom, mert sok teher és seb van a szívemben. Hozzád fordulok hittel, mert benned van az egyetlen reményem. Gyógyítsd meg testemet, lelkemet, kapcsolataimat, és add, hogy teljes szívvel tudjak benned bízni. Árazd rám békességedet és erődet. Amen. Az áhítatot Szlaukó Bobál Orsolya írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Perelt peremet és válts meg, ígéreted szerint, tartsd meg az életemet. Jézus így szólt, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.

Reggel 7 óra volt, amikor Bálint belépett a városi kórház üvegajtaján. A 29 éves férfi alig aludt valamit előző este. Felesége Anita sürgősségén volt, koraszülés jeleivel. Az első gyermeküket várták. Ez a várakozás a félelem és az imádság éjszakája volt, ez egy csendes harc az ismeretlennel. A kórház folyósóján állt egy régi, nyikorgó kávéautomata. Bálint bedobott egy 100-ast, és megnyomta a cappuccino gombot. A gép zúgott, nyikorgott, és egy forró csokival szolgálta ki őt. Bálint idegesen felsóhajtott, majd fáradtan leült a legközelebbi székre. Még a gép sem adja azt, amit kérek, morogta magában. Akkor csendesen mellé telepedett egy idős hölgy. Egyszerűen öltözött, és mosolya békés volt. A férfi nem is tudta, hogyan kezdődött a beszélgetés, de egy idő után azt vette észre, hogy csak mesél és mesél az asszonynak. Elmondta, hogy Anitával évek óta imádkoznak egy gyermekért, hogy ez az egyetlen lehetőségük lehet, hogy tegnap este is sírva könyörgött Istenhez így. Uram, add meg, amit kérünk, csak ezt az egyet. Az idős hölgy végighallgatta, majd csendesen így szólt. Tudja, fiatalember, van egy különbség az automata és Isten között. Az automata azt adja, amit kérsz, feltéve, ha működik. De Isten azt adja, amire szükséged van. Még akkor is, ha te nem érted. Isten soha nem vezet másként, mint ahogy mi is vezetve lennénk, ha a kezdetektől a végig láthatnánk, amit Jézus lát. Bálint elhallgatott. A szavak valahol mélyre hullottak benne.

Aznap délután Anita életet adott egy kisfiúnak. Koraszülött volt, és az orvosok nem ígértek biztosat, de élt. Napokig küzdöttek az intenzíven. Bálint minden nap ugyanannál az automatánál állt meg. Soha nem azt kapta, amit nyomott, de már nem bosszankodott. Minden egyes pohárnál eszébe jutott. Isten nem automata. Ő nem azért van, hogy teljesítse a kívánságaimat. Ő azt adja, amire valóban szükségem van.

Hetekkel később hazavihették a kisfiúkat. Egészséges lett, erős és vidám, noha másként érkezett, mint várták. Ahogyan az élet sok ajándéka is, nem akkor, nem úgy, nem ott, de mindig időben. És a régi kávéautomata egy nap leszerelték. Bálint akkor már tudta, az élet igazi áldásai nem gombnyomásra érkeznek, hanem imádságra. És sokszor válaszként nem kívánság, hanem formálás érkezik. Mert az atya többet lát, többet tud, és mindig jobban szeret, mint ahogy mi kérni tudnánk.

Az automata akkor jó, ha pontosan azt adja, amit kérsz. De Isten nem kép, amit beprogramozhatunk az imáinkkal. Ő nem kívánság teljesítő automata, hanem szerető és bölcs atya. Amit Isten megenged, hogy velünk történjen, annak célja van. A javunkra szolgál, még akkor is, ha most bizony fáj.

A történet azt mutatja, hogy a hit próbája ott kezdődik, amikor Isten nem úgy válaszol, ahogy vártuk. De ha bízunk benne, meg fogjuk látni, hogy Jézus tökéletesen tudja, hogy mi a legjobb számunkra. Nem csak a jelenben, hanem az örökké valóság szempontjából is. Ne úgy imádkozz, mintha egy automatával beszélnél. Bíz abban, hogy Isten jobban tudja, mire van szükséged. Az ő nem, vagy várj válaszai mögött szeretet van. A valódi áldások nem akkor jönnek, amikor kérjük, hanem amikor már készen állunk rájuk.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen Krisztus Jézusban. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 19. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Holnap, augusztus 29-én, Keresztelő János vértanúságának katolikus emléknapján Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezik ki szolidaritását, hanem adományt is visz ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezik meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamara zenei est kivételével idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, és Kis Rigó László, szegedcsanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és már a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántor szakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan

0: akkor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órától a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az ígét. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Ma a pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: A mai ige Mózes második könyve 32. fejezetében található az első verstől. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és oda vitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Aztán leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Lehet, hogy valaki azt kérdezi a hallgatók közül: mitől is lesz az olyan nehéz eset, mint amikről eddig beszéltünk? Azért, kedves hallgatóm, mert a következő 4 hétben az ember szívről szeretnék beszélgetni. Arról az ember szívről, amelynek hagyományai vannak, amely képes átvenni mindenféle rossz dolgokat és azonnal tradícióvá varázsolni, és amelyik nagyon hajlik a bűnre, a rosszra, a gonoszságra, annak ellenére, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy legyen bennünk készség a jóra, legyen bennünk hajlandóság és képesség az ő igéjének, az ő szavának a megtartására. Mert mi is történt akkor, amikor Mózes fönn volt a hegyen? Nem úgy ment Mózes, mint aki otthagyta a népet, és szegény nép nem tudott semmit? Azt hiszem, testvéreim, ezt mindenki számára tudatosan világossá kell tenni. Szó nem volt arról, hogy Mózes csak bejelentette, hogy most az Úrhoz elmegy, és ennyi. Az előtte levő hetekben Mózes nagyon tudatosan készítette elő Isten és a nép közötti szövetségkötést. Nem pusztán azért, mert Mózes ilyen bölcsember volt, hanem azért, mert Isten ezt tette a szívére. Pontosan tudták Izrael fiai, mi lesz majd abban a törvénykönyvben, amit az Úrtól fognak kapni. Pontosan tudták, hogy ott lesz az a parancs: én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Ám de a várakozás nagyon rossz hatással szokott ránk lenni. Ahogy egy híres magyar költő, Nagy László mondta: nekem a kérés nagy szégyen. Adjon úgy is, ha nem kérem. És itt Istenről beszélt Nagy László. Mi nem szeretünk se kérni, se várni, és nem szeretjük azt az időt, ami bennünket türelemre intene. Gondoljunk csak az egész világra, ahol élünk. Nem csak a rohanásra, hanem arra a sürgető üzenetre, hogy amit nem kaphatok meg most, az nem is érdekes dolog, illetve az a jó, amit azonnal megkaphatok, azonnal élvezhetek, amivel nem kell gazdálkodnom, nem kell sáfárkodnom, amit habzsolhatok, és semmi más nem érdekes. Hetek teltek el, és Mózes nem jött vissza. És közben a nép Áront kezdte sanyargatni és zaklatni, és azt mondták Áronnak: készíts nekünk egy Istent. De hát tudták, hogy ezt nem szabad. Igen, amíg ott volt Mózes. És ha azt mondtam, hogy a mi szívünk hajlamos a gonoszságra, a következő, amire oda kell figyelnünk az, hogy a mi szívünk hajlamos emberi minták követésére. Bármilyen nagyra is vagyunk a demokráciánkkal, mi igazából mindig arra vágytunk, hogy jöjjön valaki, aki uralkodik rajtunk, aki átvállalja a döntéseinknek a súlyát, felelősségét, aki nagyon keményen és határozottan kézben tart bennünket, és megmondja nekünk, mit kell tennünk, de aztán ő viseli a felelősséget is. És Mózes ez volt Izrael fiai számára. Abban a pillanatban, ahogy Mózes eltűnt a szemük elől, már minden megkérdőjeleződött. Megváltozott az Istenhez való viszonyuk, megváltozott az egymáshoz való viszonyuk, és ebben a képlékeny helyzetben egyszer csak egy olyan társadalmi formát, egy olyan struktúrát kezdtek magukban nagyra tartani, ahonnan Isten kihozta őket. Nevezzük nevén, az egyiptomit. Milyen istene volt az egyiptomiaknak? Hát a kérdés először is rossz, mert nem istene volt az egyiptomiaknak. Istenei. De milyen istenei is voltak az egyiptomiaknak? Rossz a kérdés. Mert hogy azt hiszem mindenki tudja, aki járt annak idején iskolába és tanult Egyiptom történetéről, hogy az egyiptomiaknak látható istenei voltak, bálványszobrai voltak, és akármilyen hihetetlen, de mind a mai napig az egyiptomiaktól örökölte minden nép a körmeneteket, ahol viszik a körmenet elején az istenséget, és megy utána a nép. Mit akart tenni Izrael? Körmenetben akart menni az Istene után. Rá akart mutatni, és azt akarta mondani, az az én Istenem. És talán egyáltalán nem véletlen, hogy Áron, amikor a nép zaklatását meghallotta, egy bika borjút formált, és azt öntötte ki. Mert hogy milyen is volt az Úr Izrael népe számára? Ellenállhatatlan, erős, hatalmas. Szarva felöklelt mindent, előttük az útból eltakarított mindent. És mit akart tenni Áron? Kiábrázolni Istennek ezt a fenséges, erőtől duzzadó alakját. Jól gondolta Áron? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát igen, szeretném azt mondani, hogy ebben a kérdésben nem lehet jól gondolni, ha mást gondol az ember, mint amit az Isten parancsolt. Mit mondott Isten? Azt mondta, ne legyen neked idegen Istened, ne csinálj Isten szobrot. És ez nem azt jelentette, hogy nem akarta Isten, hogy leképezzék a szomszéd istenek népeit, hogy bálványszobrokat öntsenek egy más Istenről. Ez azt jelentette, hogy Isten nem akarta és nem tűrte azt, hogy őróla készítsenek bármilyen kiábrázolást. Miért? Mert Istent nem lehet dobozba zárni, nem lehet neki nevet, címet adni, nem lehet neki foglalkozást adni, és nem lehet azt mondani, mint a rómaiak, vagy a görögök mondták, vagy az egyiptomiak mondták, ő a gyógyítás istene, ő a szabadítás istene, ő a földművelés istene, ő az eső istene, ő az erő istene, ő a háború istene. Nem. Azért nem, és ezt annak idején Mózes már az égő csipkebokornál megtudta. Mert Isten az, aki, és hogy ő kicsoda, mindig éppen akkor tudjuk meg róla. Amikor szükségünk van arra, hogy megismerjük őt olyannak, amilyen. Áron megpróbálta azért kivédeni a helyzetet. Azt mondta, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Mint ahogy Izrael sem akart mást, meg akarta ünnepelni az Úr ünnepét. De mi is történt, kedves hallgatóm? Bár az Úrnak akartak ünnepet tartani, de nem az Úr útján akartak neki ünnepet tartani, és mivel nem neki akartak ünnepet tartani úgy, ahogy ő mondta, ezért elcsúsztak, mégpedig nagyon-nagyon könnyen el lehet csúszni, hiszen ha nem az Úr szerint csinálok valamit, akkor ki szerint tehetem még? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát az ördög szerint, szeretném azt mondani, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Mert abban a pillanatban, ahogy nem az Úr rendelése szerint teszem, amit teszek, maradnak az emberi hagyományok például. 430 évet töltött fogságban Izrael Egyiptomban. Így szól a Biblia tudósítása. 430 éven keresztül 11 nehány generáció nézte végig, hogy imádják az egyiptomiak isteneiket, hogy szolgálják, hogy teszik a dolgokat. És bár az Úrnak akartak ünnepet tartani, de leült a nép enni, leült a nép inni, és aztán nem lehet megünnepelni úgy az Urat, hogy örömünnep van, és ennek keretében akár még lakomázunk is. Nem állt meg itt a Szentírás, kedves hallgatóm. A nép fölkelt játszani, és még mielőtt valaki azt gondolná, hogy Ipi Apacs te vagy a fogót játszottak volna, szó nincs erről. Ez a játék azt jelenti, hogy szexuális játékot kezdett játszani a nép. Magyarul az egyiptomiak szokása szerint az istenségnek szánt ünnep átment orgiába. Tehát nem ez volt a cél?
2: Ez igaz.
1: És mégis ez lett belőle. Ezért kezdtem úgy a mai igét. Az emberszív nagyon kapható a rossz hagyományokra, a rossz tradíciókra. Isten nem akarta, hogy a népe bálványszobrot csináljon. Mert Isten pontosan tudta, hogy ezekhez a dolgokhoz kötődnek bizonyos fajta normák, bizonyos fajta szokások, bizonyos fajta viselkedés. Bűn lett belőle? Igen. El lehetett volna kerülni? Nagyon egyszerűen. Kellett volna egy olyan áron, aki semmi áron nem engedi, hogy a nép elinduljon erre az útra. Ám de nem volt. És bűn lett. Mentsen az Isten bennünket, kedves hallgatóim, hogy kereszténységünket a magunk feje szerint akarjuk megélni, mert ebből se lesz ám más, csak ugyanaz, mint annak idején.

A mai alapigénk Mózes második könyve 32. fejezetében található. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán felkeltek, égő áldozatokat áldoztak és békeáldozatokat mutattak be. Aztán leült a nép enni, inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek: látom, hogy ez a nép kemény akú, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esetezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta: miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Múljék el izzó haragod, szánd meg népedet, ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra, Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted: úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokokban lesz az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Mi is történt, kedves hallgatóm? Aki már a múlt héten nyomon követte Izrael fiainak ezt a különös változását, tudja, eredetileg ők nem akartak semmi rosszat. Ők csupán gyenge emberek voltak, akiknek a szemük is kellett a hitükhöz. Látni akarták az Istenüket, úgy, ahogy a többi nép. Látni akarták azt az Istent, aki szabadítást hozott. Nem mondták ők, hogy ezentúl egy aranyborjút akarnak imádni. Ők csak szerették volna, ha olyan nép lehettek volna, mint bármelyik másik. Olyan nagy bűn ez? Bármilyen hihetetlen, azt kell rá válaszolnunk: igen, mert akit az Isten kiválasztott, az nem olyan, mint a többi. A kiválasztás nem tesz felsőbbrendűvé, de nagyobb felelősséggel ruház fel, mássá tesz. Azt jelenti, hogy Isten kezében és Isten szemében valamiképpen másmilyenné lesz az, akit Isten kiválasztott. Így esett a választás Ábrahámra, aztán Izsákra, aztán Jákobra, akit aztán később Isten Izraelnek nevezett el. Így esett a választás Józsefre, és így esett a választás később Krisztus tanítványaira is. Nem mondhatjuk mi, akik Isten mai népe vagyunk, hogy olyanok vagyunk, mint a többiek, nem vagyunk semmiben mások, nem is akarunk mások lenni, hiszen amikor ezt mondjuk, elveszítjük a küldetésünket. Izrael fiai éppen azon fáradoztak, hogy elveszítsék a küldetésüket. Nem ezt akarták, ám de ez lett belőle. És milyen megdöbbentő, hogy miközben ők ott ugrándoztak az aranyborjuk körül, és miközben pogány nép módjára, a pogány szokások szerint akartak Isten tiszteletet tartani, leülve enni és inni, fölkelve játszani, ahogy a Károli fordítás nagyon helyesen fordítja, az a szexuális orgiává fordult az egész. Közben a hegyen Isten nem csak odafigyelt, hanem mindent látott, mindent hallott, és beszélni kezdett Mózeshez. A szó, amit mond, több mint megdöbbentő: elromlott a néped. Én tegnap úton voltam valahova, és elromlott az autóm. Eltört benne a féltengely.
Nem mentem bele sehova utána. Ott kellett állnom az út mellett, és meg kellett várnom, míg odaér az, aki ki tudott menteni a helyzetből, aztán szerelőhöz kellett vinni, és új féltengelyt kellett belerakni. Persze ez egy buta példa. De valami eltörött Izraelnél is. Itt nem egy féltengely, az nagyon olcsó dolog ehhez képest. Eltörött Izraelben a következetes hit és ragaszkodás Istenhez. Hogy értékeli ezt az Isten? Nem azt mondta Mózesnek, meggyöngült a néped, vagy megingott, vagy előjött belőlük a gyenge ember, vagy hát van ilyen, mindenkiben lehet egy kis probléma, Mózes majd beszélj a fejükkel. Nem ezt mondta Isten. Azt mondta Isten, elromlott, megromlott. Néhány évvel ezelőtt nagyon mennyiségű lekvárt tettünk el télire. Aztán hogy-hogy nem, amikor az egyik üveget kibontottam, pici zöld pontot láttam a tetején. Megmutattam a feleségemnek, és a párom egyből azt mondta, ki kell dobni az egészet. És azt kérdeztem, ezért a kis zöld pontért? És azt mondta a párom, tudod, amikor már ez a kis zöld pont itt látható a tetején, az azt jelenti, hogy az egészet behálózta és átjárta a penészgomba. Most már csak a tetején a kivirágzását látod. Már rég romlott az egész. Most már látod a külső tüneteit is. Hát valami ilyesmit mondott Isten Mózesnek. Megromlott a néped. Ez már csak tünet, amit látunk. A helye hulyázás ott az aranyborjú körül, az ivászat és evészet, pláne a parázna játékok, ez már mind csak a következmény. Megromlott. Mit gondol, kedves hallgatóm, mit tettem a lekvárral? Aki arra tippel, hogy kidobtam, nagyon helyesen gondolta. Mit mondott Mózes az Úrnak? Uram, ne dobd ki, ne vesd el, könyörülj rajta! Nagyon megdöbbentett ez engem. Mert Mózes úgy tűnhet nekünk, hogy éppen egy hatalmas alkalmat szalaszt el. Mit is mondott neki Isten? Ezt a népet eltörlöm a föld színéről, de téged nagy néppé teszlek. Ami azt jelentette volna Mózesnek, hogy ettől a pillanattól kezdve az új népnek ő lesz az Ábrahámja. Felesége, Cippóra ennek az új népnek a Sárája lesz. Fia, Gerzson, ennek az új népnek az Izsákja lesz. És majd az unokái lesznek a Jákobja, és a Józsefe, és lehet majd örülni annak, hogy az én leszármazottaim lettek az Úr népe. Milyen csodálatos látni ezt a józanságot, ahogy Mózes ezt a helyzetet megítéli, és nagyon jól tudja, hogy az ő utódjai nem lesznek másmilyenek, mint Ábrahám, Izsák és Jákob utódai. Könyörögni kezd, rimánkodni kezd, és azt kéri az Úrtól, Uram, ne! Ne tipord el ezt a népet. Ne mondhassák az egyiptomiak, hogy vesztükre vitted ki őket a pusztába. Könyörülj rajtuk, irgalmazz rajtuk. És itt meg kell, hogy álljunk egy kicsit. Azt hiszem, ez is egy nehéz eset, csak más szempontból. Azt a kérdést veti föl nekem, hogy vajon minden lehetőséggel élni kell? Azt mondta az Úr Jézus, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja a barátaiért. Nekünk az élet sokszor a sikert jelenti, sokszor a nagyságot jelenti, a nagy nevet, a nagy célokat, a nagy eseményeket, amelyek hozzánk kötődnek. Mózes tudott annyira szeretni, tudta annyira szeretni azt a népet, amelynek az élére állította az Úr, hogy saját karrierjét, ha szabad ilyet mondani, hagyta veszni azért, hogy a népe éljen. Lám, Isten nagyra értékelte ezt. Isten meghallgatta az imádságát. Isten pontosan tudta, hogy csak teszteli ezt az embert. És az is kiderült, Mózes alkalmas ennek a népnek a vezetésére. Kedves hallgatóm, szeretném a figyelmedet
újra az Istenre irányítani. Arra az Istenre, aki ebben a helyzetben joggal ítélt volna, és egyetlen ember könyörgésére, akinek a szíve tiszta volt, változtatott a szándékán. Mert bármilyen hihetetlen, Isten még az ő igazságosságában sem bizonyul automatának. Annyira kegyelmes, hogy időnként előtérbe helyezi a kegyelmét még az igazsága elé is. Ebből élek. Így jött közénk az Úr Jézus, ugyanebből a kegyelemből.

Füle Lajos, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza e széthult edény élő vizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, Atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig híd kell a szakadékon át, felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van, emberek vagyunk. Egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk. Egyképpen gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. A kegyelemben és a szeretetben, az Atyában és a Fiúban egyek legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete, s a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, csak a szív fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték, fele barátod, mint magad, szerest.

0: Egészségpercek.
1: A zöld borsó sok és értékes rostanyagot tartalmaz. Kísérletekben igazolták, hogy az időskori székrekedéses panaszok nagy mértékben csökkenthetők a zöld borsó, vagy annak rostjait tartalmazó ételek fogyasztásával, ugyanis hatásukra a bélmozgások megélénkülnek, és az egyéb hashajtó kezelések csökkenthetők, vagy akár el is hagyhatók. Magas rost tartalma révén képes szabályozni a vér koleszterin szintjét. Az etiki eredmények szerint az étkezések után megemelkedett koleszterin szintet a borsó rostjának fogyasztása jelentősen csökkenti. A borsóból készült ételek segítséget nyújtanak a cukorbetegség megelőzésében, valamint a már kialakult cukorbetegség étrendi kezelésében. A borsó rostjainak jelenléte az ételben akár 65%-kal is csökkentheti az étkezések utáni vércukorszintet, ugyanis lassítják a keményítőből keletkező szőlőcukor felszívódását. Csökkentik az éhségérzetet is, ami szintén kedvező lehet a cukorbetegeknek, hiszen többségük túlsúllyal küzd. A zöld borsóban fitoösztrogének találhatók, amelyek egyes tumorok képződést megakadályozhatják, illetve a már kialakult daganatokat megfékezhetik. Vastagbéldaganatos sejteken igazolták, hogy a zöld borsóból származó enzimgátló vegyületek jelentősen bénítják a sejtek növekedését. Ez a hatásuk a szójabab azonos hatásával egyenértékűnek bizonyult.

0: iránytű.
1: Mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. A sátáni jellem ellentétét tette nyilvánvalóvá Krisztus, amikor mélyen megalázkodott, hogy emberi természetet öltsön magára. Ám megváltónk még mélyebb megalázkodásra is kész volt. Amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Amint a főpap levette ékes főpapi ruháit, hogy az egyszerű pap fehér vászonöltözékében teljesítse szolgálatát, Krisztus is úgy öltött szolgai formát, és mutatott be áldozatot. Ő maga volt a pap, de ő volt az áldozat is. Megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van. Krisztussal úgy bántak, ahogyan mi érdemelnénk. Azért, hogy mi olyan bánásmódban részesülhessünk, amilyet ő érdemel. Elítélték a mi bűneinkért, amelyekben semmi része nem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igaz élete által, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy elnyerhessük az ő életét, és az ő sebeivel gyógyultunk meg.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 14. rész. A bölcsesség és a balgaság kétféle gyümölcse. Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. Aki egyenes úton jár, féli az urat, de aki letéved útjairól, az megveti őt. A bolond szájából gők sarjad, de a bölcseket megőrzi ajkuk. Ha nincsenek barmok, üres a jászol, de bő a termés, ha erős az ökör. Az igaz tanú nem hazudik, de a hamis tanú hazugságot beszél. Hiába keresi a csúfolódó a bölcsességet, az értelmes embernek azonban könnyű a megismerés. Térj ki az ostoba útjából, mert nem szerzel ajkáról tudást. Az okos azért bölcs, mert érti a dolgát, az ostobát pedig rászedi saját bolondsága. A bolondokat csúffá teszi a vétek, de a becsületes emberek közt jó akarat van. A szív ismeri a maga keserűségét, és örömébe sem avatkozhat idegen. A bűnösök házanépe kipusztul, de a becsületesek sátrának lakói virulni fognak. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. A romlott szívű azt kapja, amit megérdemel, meg a jó ember is tettei gyümölcsét. A tapasztalatlan mindent elhisz, de az okos vigyáz a lépésére. A bölcs fél a rossztól és elkerüli, az ostoba féktelen és elbizakodott. A hirtelen haragú bolondságot követel, és az alattomos embert gyűlölik. Bolondságot örökölnek az együgyűek, az okosakat pedig tudás ékesíti. Le fognak borulni a rosszak a jók előtt, és a bűnösök az igaz ember kapuja előtt. A szegényt még barátja is gyűlöli, de a gazdagot sokan szeretik. Aki megveti fele barátját, vétkezik, de aki az alázatosokon könyörül, boldog lesz. Tévelyegnek, akik rosszat akarnak, a szeretet és a hűség pedig jót akar. Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája jár, az ínségbe jut. A bölcseknek koronája a gazdagság, de az ostobák bolondsága csak bolondság. Életeket ment meg az igaz tanú, de aki hazugságot beszél, az csaló. Aki az urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az. Az Úrnak félelme az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. Nagy nép ad a királynak méltóságot, de ha elfogy a nemzet, elvész az uralkodó is. A türelmes ember telve értelemmel, a türelmetlen pedig bolondnak bizonyul. A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza alkotóját, aki pedig könyörül a szegényen, az dicsőíti. A maga gonossága miatt bukik el a bűnös, de vigaszt kap az igaz, ha halálán van is. Az értelmes ember szívében bölcsesség lakik, de az is kitudódik, hogy mi van az ostobákéban. Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. Jó indulattal van a király az értelmes szolga iránt, de haragja sújtja a haszontalant.

0: Mai szakasz, példabeszédek 14. A 14. fejezet íge versei közül a legismerősebb a 12. vers. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Ha például értünk az állattenyésztéshez, talán az a szakasz is ismerős, ami arra utal, hogy ha ökör van a jászolnál, akkor bizony van mit lapátolni az istállóból. Az ökör erejével a gazda nagyon sok munkát el tud végezni, de vannak melléktermékek is, amit aztán ki kell takarítani. Ez arra emlékeztet, hogy az életben az a feladatunk, hogy kitakarítsuk, tisztán tartsuk az életünket. Sok harc árán kell tanulgatnunk, hogy mindig hálásak legyünk Istennek azokért a döntésekért, amelyek után ki kell takarítani. Szinte minden esetben döntés előtt nehéz helyzetbe kerülünk. Ezt tegyük vagy amazt, esetleg valami teljesen mást. Minden döntésnek megvannak a következményei, sokszor pedig nem a legkellemesebbek. A szabad akarat Isten egyik csodálatos áldása, amiért okunk van hálát adni. Gondoljunk csak bele, mi a másik lehetőség, hiszen kinek nincsen döntési lehetősége? A nagy betegeknek, a börtönre ítélteknek. Ezért hát adjunk hálát Istennek a sok-sok döntési helyzetért, még akkor is, ha nem mindig a jó utat választjuk. Isten kegyelme által azonban szabad akaratból dönthetünk. És bármilyen döntésről legyen is szó, hiszem, hogy a példabeszédek 14-12 az egyik legjobb útmutató. Salamon, a világ legbölcsebb embere azt mondja, hogy az az út, ami csak az én szemem előtt látszik jónak, valójában az örök halálba vezet. A példabeszédek 3-6 ugyanezt a gondolatot pozitív formában fogalmazza meg, minden te útaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útaidat. Urunk, add, hogy ma minden döntésünkben a te szent lelked vezessen.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Azokat választotta ki Isten, akik erőtlenek. Pál első levele a korintusiakhoz, első fejezet 27-es vers. Miért a gyengéket választja ki Isten? Azért, mert csak is velük akar együtt dolgozni. Mózes és Isten kapcsolatát ezek a különleges szavak örökítik meg. Az Úr szemtől szemben beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával beszél. Mózes második könyve 33. fejezet 11-es vers. Talán tökéletes volt Mózes? A legkevésbé sem. 50 éven át hercegi rangban élt a fáraó palotájában, a következő 40 évben pedig pásztorként a pusztában. A Biblia beszél arról, hogy milyen feszültségek adottak a házasságában, és hogy időnként elkeseredett. Charlton Heston, aki a Tíz parancsolat című filmben játszotta Mózest, magas, jóképű és tagolt beszédű férfi volt. Az igazi Mózes ezzel szemben gyenge, szégyenlős és dadogós, akinek minden mondatba beletört a nyelve, nemhogy a föld legrettegetebb diktátorának palotájában szólaljon fel. És ennek a Mózesnek kellett Izrael nyáját pásztorolnia, ami bizony kemény feladat volt. Tudod, miért hozakodom elő Mózes hiányosságaival? Azért, hogy bátorítsalak, hogy megértsd, a hibáid nem tesznek alkalmatlanná arra, hogy Isten használjon, és a hiányosságaid nem szabnak határt annak, hogy mit képes elvégezni általad. Pál így ír, mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Pál első levele a korintusiakhoz, első fejezet, 26-os verstől a 29-es versig.

A reformáció története, a svájci reformátor harmadik rész. 1516-ban az Einsendelni kolostor meghívta Zwinglit prédikátorának. Itt jobban bepillanthatott Róma romlottságába, és mint reformátor olyan befolyást árasztott, amely szülőföldjén, az Alpokon túl is érezhető volt. Einsendein egyik fő vonzereje egy Mária szobor volt, amely állítólag csodákat tudott művelni. A kolostor bejárata fölött ez állt. Itt teljes bűnbocsánat kapható. A zarándokok az év minden szakában fölkeresték ezt a Mária szentélyt, de felszentelésének évfordulóján tömegesen jöttek Svájc minden részéből, sőt Franciaországból és Németországból is. Zwingli, akinek nagyon fájt ez a látvány, megragadta ezt az alkalmat, hogy a babona rabszolgáinak az evangélium kínálta szabadságról prédikáljon. Ne gondoljátok, mondta, hogy Istent jobban meg lehet találni e templomban, mint a teremtés bármely részében. Bármelyik legyen is az az ország, amelyben élsz, Isten körülvesz és hal téged. Hiába való cselekedetek, hosszú zarándoklatok, adományok, faragott képek, a szűzhöz vagy a szentekhez intézett könyörgések biztosíthatják-e számunkra Isten kegyelmét? Mit használ az imákba foglalt szavak sokasága? Mit segít a fényes kámzsa, a simára borotvált fej, a hosszan leomló talár vagy az arannyal hímzett papucs? Isten a szíveket vizsgálja, a mi szívünk pedig távol van tőle. Krisztus, aki egyszer föláldozta magát a kereszten, mondta, ő az áldozat és a mártír, aki mindörökre engesztelést szerzett a hívők bűneiért. A hallgatók közül sokan nem szívesen fogadták ezeket a tanításokat. Keserű csalódást éreztek, amikor hallották, hogy hiába tették meg a fárasztó utat. Nem tudták fölfogni, hogy Krisztus ingyen kínálja nekik a bocsánatot. Meg voltak elégedve a régi úttal, amelyet Róma mutatott a menny felé. Visszariadtak a jobb út keresésétől. Könnyebb volt üdvösségüket a papokra és a pápára bízni, mint szívük tisztaságára törekedni. Mások viszont örömmel fogadták azt a hírt, hogy Krisztus által van az üdvösség. Róma szertartásai útján nem költözött lelkükbe béke. Hittel elfogadták, hogy a megváltó vére engesztelést szerez számukra, és hazatérve megismertették másokkal is azt a drága világosságot, amit ők kaptak. Így terjedt az igazság faluról falura, városról városra, és a Mária szentélyhez zarándoklók száma nagyon megcsappant. Csökkentek az adományok is, és ennek következtében Zwingli fizetése is, amit az adományokból kapott. De ő ennek csak örült, mert látta, hogy a fanatizmus és a babona hatalma kezd megtörni. Az egyházi hatóságok jól látták, mit művel Zwingli, de egyelőre nem akartak közbelépni. Még mindig remélve, hogy meg tudják szerezni ügyüknek, megpróbálták hízelgéssel megnyerni. De eközben az igazság egyre több ember szívéhez talált utat.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 19 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitávó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn bemégy Kánaán országába, 5 Mózes 26.1-től 29.8-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28. 1-től 3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást, kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra, tanítja a Kitávó heti szakasz kapcsán Szerdó Cervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi Kitávó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Behukotáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. A Rosh Hasana egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges, jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is felhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rosh Hasana előtt, Elul hónapban is hall.

0: az időjárásról. Nyári, meleg idő. Ma a pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Olá János egyetemi docens előadását hallgathatjuk meg Jónás próféta könyvéről.
1: Tehát Jónás könyvéről, én ma Jóna könyvének fogom mondani, tehát így héberül, majd tessék akkor átváltani, hogy az Jónás jelent. Nem tudom, hogy a Jónás szóról én nem láttam személyesen, csak olvastam róla, hogy innét nem messze a fővárosi állat- és növénykert, magyarul ugye az állatkert első vízilovát hívták Jónásnak. Tehát nekem ez ugrik be, úgyhogy én maradnék a Jóna névnél, tehát a héber Jóna névnél. Jóna története, bár ugye rövid könyv, de nekem viszonylag ugye nehéz lesz most ebben a 40 percben, vagy cirka 35 percben valamit mondani önöknek, tehát valahogy válogatnom kell, mert az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen ott egy fél éven át van szerencsém tanítani már jó pár éve Jónás könyvét, tehát a fél év és a 35-40 perc, szóval különbség lesz a kettő között, de hát igyekszem. Bele is vágok akkor. Tehát Jóna története, legalábbis ugye egy része, egy fontos epizódja a Biblia legismertebb szövegei közé tartozik. Ugye az ember a halban, általában ugye cethalnak mondják, erre majd még visszatérek, tehát a halban az ember még azoknak is ismerős, akik soha nem olvasták a Bibliát. Az internetet használók, böngészők széles köre is találkozhatott mostanában Jónával és a történettel, a történet képi ábrázolásával, ugyanis április 24-én az egyik sokak által olvasott internetes hírportálon olvasható volt, hogy egy kelet-jeruzsálemi első századi sírban lévő osszáriumon található ábrák volnának a kereszténység első képi ábrázolásai, és az egyik ábrán éppen Jónát láthattuk, amint egy hal szájából jön ki, és a neve is ott szerepel héberül. De mi ezen jeles alkalommal maradjunk csak a világ legnagyobb bestsellerénél, ugye a legtöbbet olvasott könyvénél, a Bibliánál. A zsidóság szóhasználatában a Tanachnál, ugye ez egy betű szó, jelenti a Mózes öt könyvét, a profétákat és az iratokat, ugye ez a protestáns kánon szerinti ószövetség. Tehát a Biblia kereszténység által ugye ószövetségnek nevezett részénél. Itt a proféták gyűjteményén belül a úgynevezett késői proféták között találjuk a 12 kis proféta könyveit. Ezek között ötödikként az Ovádja vagy Abdiás és Míhá vagy Mikeás proféták, amiről majd dr. Tokics Imre kedves barátunk fog tartani, érdeklődve várjuk előadást. Tehát írásai által közre fogva lelhetünk egy mindössze 4 fejezetből álló és 48 mondatból álló kicsiny könyvet, Jóna vagy Jónás könyvét, egy proféta novellát. Ugye proféta novella a könyv, hiszen a narráció hiány van mindenféle történelmi indítéknak, és inkább az a célja, hogy elbeszélés formájában adjon tanítást. Az iróniát nem nélkülöző didaktikus proféta novella voltak éppen nem proféta történet, hanem Isten történet, hiszen írója csak felhasználja Jóna személyét, hogy az örökkévaló tanítását világossá érthetővé tegye. Jóna könyve több szempontból is egyedülálló könyv a profétai irodalmon belül. A többi profétai könyvek főként a proféták beszédeit tartalmazzák, ellenben Jóna könyve jó részben mesél címadójáról, hiszen mindössze egyetlen mondat, ami Jónánk proféciája, ami nem is igazi profécia, hanem Isten ítéletének hirdetése. Ugye Odár báim jom Ninive nech páhet, tehát még 40 nap és Ninive felforgattatik.

0: Ennyi az egész. Szintén unikális abban is egy könyv, hogy egy próféta, tehát Jóna ellenszegül Istennek, és először nem teljesíti parancsát, Isten utasítását, csak némi meggyőzés után, ugye másodjára. Jóna könyve szerepel a zsidó liturgiában egy évben egyszer, Jom Kipurkor, az engesztelés a bűnbánat és a bűnbocsánat napján olvassuk fel zsinagógáinkban a könyv 4 fejezetét, a teljes könyvet. A hagyományos zsidó magyarázat szerint azért helyén való olvasmány ez a Jom Kipur napjának, az engesztelés napjának, mert a bűnösök igaz és őszinte megtéréséről szól, amellyel elhárították fejük felül az örökkévaló és mindenható Isten által már kiszabott ítéletet. És néhány szót a könyv írásának valószínűsíthető idejéről és általános üzenetéről. Jóna könyvének írásba foglalási idejéről, körülményeiről és szerzőjéről annak szövege nem tájékoztatja olvasóját. Kevés adattal, támponttal rendelkezünk ahhoz is, hogy bizonyosan ki tudjuk ezeket következtetni. Ehhez egy fogódzó lehet Jóna személye és Ninive városa. Egy Jóna nevű próféta, Amittáj fia, a Királyok második könyve szerint a 14. fejezet 25. mondatában olvashatunk róla, megjövendölte Izrael akkori királyának, második Jeroboámnak, hogy győzni fog és megnagyobbítja majd országát. Második Jeroboám Ante, tehát a porgáli időszámítás előtt 783 és 743 között uralkodott. Erről a Jóna prófétáról egyebet nem tudunk, neve csak ezen az egy helyen fordul elő a Tanákban, a mi könyvünkön kívül. A fent ismertetettek szerint II. Jeroboám uralkodásának elején élt és prófétált Jóna, tehát az Ante, tehát a polgári időszámítás előtti 8. század első felében, Izraelben és Ninivében, az asszír birodalom királyának székhelyén. A bökkenő, hogy Ninive II. Jeroboám izraeli király uralkodás alatt nem volt az asszír birodalom fővárosa, nem volt királyának székhelye, nem volt tartózkodási helye, hanem csak Izrael bukása után, a Szanherib uralkodása alatt, ami 704-től 681-ig terjed, tehát lett azzal az addig másodrangú település. Tehát Ninive akkor lett közismerté Júdában, és Júdában és nem Izraelben, mert az Izrael, tehát az északi országrész az államalakulat 721-ben az asszír hódítás nyomán már megszűnt létezni. Tehát Júdában volt ismerős, és mélyülhetett el az az ellenérzés, amikor 701-ben Asszíria elfoglalta a Júda területének jelentős részét, és Jeruzsálemet is megostromolta. A város közismertségéhez, jelentőségéhez nagy baj hozzájárult az, hogy az Istár kultusz központja volt. Tehát Istár az elsősorban a szerelem, mégpedig a testi szerelem istennője, de a termékenység és a háború istennőjeként is tisztelték az ókori Közel-Keleten. A Ninive neve ékírásos jelekkel, tehát ideográfiailag egy hal a házban. Tehát ugye így ábrázolták, ezért közkeletű vélekedés volt az, hogy Ninive neve egy hallal kapcsolatos. Ninive volt Asszíria fővárosa, Szanherib vagy Szín-Ahé-Eribá uralkodásának elejétől egészen Ante, tehát a polgári időszámítás előtti 612. év nyaráig, amikor is a Kyaxaszerész vezette babilóniai, méd és szkíta csapatok 2 hónapos ostrom után elfoglalták és lerombolták. Ninive romjai a mai Irak területén, a Tigris folyó felső folyásánál, annak keleti partján, a Kauzár folyó torkolatánál, a Moszul városával szemben találhatók. Ninive neve a Tanákban többször is előfordul. Először a Tórában, Mózes első könyvének az elején találkozhatunk vele, mint Noé Hámtól származó unokája Nimród. Ugye Nimród a vadász, az ölésre kész ember megtestesítője, tehát a Nimród által alapított város ez a Ninive. Ninivét Náhum próféta rabló és erőszakos városnak nevezi, ezért pusztulásra van ítélve. Idézem Náhumot, azt mondja, jaj a vérontó városnak, csupa hazugsággal és rablással van tele. Cefánia vagy Szofóniás proféta gőgös, magabiztos városnak festi le, amely, idézem, nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott Istenben. Nagy valószínűséggel Ninivének inkább csak a neve és az a jelképrendszer volt fontos a szerzőnek, melyet a város testesített meg, a gonosz birodalmának a legbűnösebb városát. Ugyanez vonatkozhat királyára is, kit név nélkül csak Ninive, nem pedig Asszíria királyaként említ Jóna könyve. A szereplők és az események inkább típusokat képviselnek, és nem konkrét helyeket, személyeket vagy eseményeket. Istent a természet urának mutatja be Jóna könyve, a csodák úgy jelennek meg a könyve, mint amely magától értetődő. Elég talán arra utalni, amikor Jóna tengerre száll, nyomban kitör a vihar, és rögvest vége lesz, amikor a víz bevetik. Vagy Ninive népének és királyának megtérés a próféta egyetlen prédikációjára. Vagy a ricinusfa gyors felnövése és pusztulása. Ugye itt egy picit megállok a ricinusfa, többféle fordítás van, héberül ez kikájon. A Biblia görög fordítása Septuaginta nyomán többen is, például Luther és Károli is töknek fordítják ezt a bizonyos ugye fát. A latin fordítás, a Vulgata, az hedera, ami Káldi úgy fordítja, hogy borostyán vagy repkény. A kikájon megfelelője. A Talmudban is többször szerepel, a legnagyobb zsidó része, ugye a botanikus, a Löw Immanuel, a mindmáig mértékadó művében, ő ricinus communisnak, tehát ugye ricinusnak fordítja, tehát egy ricinus bokor, én maradok ugye ennél. Tehát ennek a gyors felnevése és pusztulása is egy ilyen csodálatos dolog. A szerző az úgynevezett profétikus hagyomány szempontjai szerint keresi a motivumokat, amelyek a bűnbánat és megtérés hatékony voltát tanúsítják, miszerint az örökkévaló megbocsát a bűnösöknek, ha azok megszívlelik az intést, és őszintén megtérnek. A könyv hangsúlyosan beszél a szükségszerűségről, hogy az embernek el kell fogadni az Istentől eredő parancsokat. Jóna próféta nem akarja követni Isten parancsát. Ugye Babits Mihály Jónás könyvi néven ugye írt meg, Jónás imája is ugye költeményt, tehát Babits Mihály szavaival ezt talán sokan ismerjük, azért nem akarja követni Isten parancsát, Babits úgy írja, hogy mivel rühellé a prófétaságot. De mégis kénytelen, miután látja a menekülés lehetetlenségét, hiszen a világegyetem minden egyes alkatrésze alkotójának, az Istennek engedelmeskedik. Ugye Jóna nem akarja elfogadni Isten világképét, de végül kénytelen lesz meggyőződni annak helyességéről, miután belátja, hogy az emberi lét lehetetlen Isten könyörületessége nélkül. Ezt erősíti, mint egy keretbe foglalja, hogy a könyv Isten szavával kezdődik, és azzal is ér véget. És Jóna könyvéből egyértelműen kiderülhet olvasója számára, hogy Isten szereti az általa teremtett világot, az Isten által adott lélekkel rendelkező embereket, mindenkit, még a bűnösöket is. Ugye, akit megszólított Isten, ugye Jónást, Jónát, annak kötelessége Isten egyik tulajdonságát, a legfontosabbak egyikét, a könyörületét, megbocsátását hirdetnie. Ugye, ismét Babitsot idézem, ez is egy szálló ígeszerű mondat, ugye, mert vétkesek közt cinkos, aki néma, atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Tehát helytelen dolog ezt elhallgatni és várni a bűnösök, ugye Ninive lakóinak elpusztulását. Ez annál is inkább igaz, mert lehetnek olyanok is, kik még nem hallottak Isten ebbéri tulajdonságáról, ugye bűnösökön könyörülő mi voltáról. A könyv megírásának idejéhez vihet közelebb bennünket egy másik tanító célzateműnek, mégpedig az, amely arra irányul, hogy meghirdesse a nyitást a nem zsidók felé. A könyvben ugyanis egyértelműen kiderül, hogy az örökkévaló nem szeretné, ha egyetlen embernek is anélkül kellene meghalnia, hogy nem adatna meg neki a megtérés lehetősége. Az a motívum, mely szerint az boldogulhat, aki meghallgatja és megfogadja Isten szavát, függetlenül attól, hogy milyen néphez, ugye akár még a gonosz birodalmának népéhez is tartozik, jelentős lépésnek számít azzal a tendenciával szemben, amelyet főleg a babiloniai fogságból visszatért zsidók és azok leszármazottainak egyes csoportjai képviseltek. A könyv mondandója szembeszáll az akkori idő zsidó partikularizmusával, vagyis azzal, hogy elszigeteljék magukat a körülöttük élőktől. Tanítja, hogy Isten bocsánata és irgalma határtalan, s mindenkinek szól, az nem függ az etnikai hovatartozástól, hanem csak egyedül az Isten szavának meghallásától, meghallgatásától és megcselekedésétől. Egy másik motívum pedig azt próbálja megvilágítani, hogy az örökkévalót nem kötik mindenképpen ígéretei vagy fenyegetései is, hogy azok semmi esetre sem mechanikusan következnek be. Amikor ugyanis megváltoznak azok a körülmények, melyek nyomán ígéretek vagy fenyegetések születtek, akkor megvalósításuk módja változhat, sőt el is töröltethet. A könyv olyan kérdéskörrel foglalkozik, melynek tárgya a babiloniai fogság utáni közösség állapota, de főként az Ezra, tehát az Esdrás és a Nehemia, Nehemiás tevékenysége nyomán kialakult helyzet. Mindezek mellett a szerző jól ismerhette Jeremiásnak, valamint a babiloniai fogság után élt Jóél prófétának a könyvét, amelyből át is vehetett több mondatot, jellegzetes szóhasználatot. A szerző didaktikus célját az átgondolt és megkomponált szerkesztéssel, stílusának kifejező erejével és a szatíra eszközének alkalmazásával éri el. Jóna könyvének keletkezési idejéről irodalmi és teológiai sajátosságait együttesen figyelembe véve a következőket lehet megállapítani. Írásának időpontja inkább a babiloniai fogságból való visszatérés után lehetett, hiszen a belőle kiolvasható tanítás azoknak a társadalmi és ideológiai viszonyoknak a visszatükrözése, mely az ante 5. század közepére, végére, tehát Ezra és Nehemia idejére tehető. Az idegen népek, a nem zsidók megtérésének a lehetősége még nem témája az ante 8. századi prófétáknak, az inkább csak az ante 5. századtól kezdődően jellemző. A könyv szókincse és nyelvezete is az ante 5. századi, vagy a későbbi keletkezést látszik megerősíteni. A könyv szerzője ismeretlen, akinek írása számára autoritás kölcsönöz egy előbbi kor prófétájának neve, személye és annak tekintélye mögé rejtőzködve írja meg határozott teológiai, didaktikai szempontok alapján könyvét. Ez magyarázhatja anonimitását és történelmi indifferenciáját. Nem csak ő, hanem a szereplők is névtelenek, és a történeti hűséggel is problémák vannak. Az egész könyv inkább egy fiktív irodalmi mű, egy ürügy a mondani való közlésére. Mivel a könyvet említi két tanáhon, tehát ószövetségen kívüli úgynevezett apokrif vagy deuterokanonikus könyv is, a Tóbiás könyve és a Ben Sira, a Jézus Sirák fiának könyve, ezért minden bizonnyal az ante, tehát a polgári időszámítás előtti 3. század előtti időben írhatta meg, az ante 8. században élt Jóna próféta neve mögé rejtőzködő szerző. És néhány szót a Jóna névről. A Jóna szó, héber szó galambot jelent. A galamb általában pozitív jelentéssel bír, és igen gyakran fordul elő a tanákban. Legközismertebb talán Noé történetében játszott szerepe, ahol Isten egyetemes megbékélésének hirdetője az olajfággal, ugye ő a jó hír hordozója, hozója. A galamb a legbékésebb madarak közé tartozik, hiszen más madarak gyakran megtámadják, ő azonban nem támad meg másokat. Az énekek énekében a szerelmes kedvesét galambnak nevezi. A galamb a szabadság, a szabadon szárnyalás jelképe is, miként a Zsoltárban olvashatjuk, hogyha én nekem szárnyam lött volna, mint az galamb elrepültem volna, hogyha az Isten engedte volna, innet én régen elfutottam volna. És szándékosan ez az 55. Zsoltár 7. mondata a kecskeméti Vég Mihály parafrázisában idéztem a Zsoltárt. Ugye ez a Kodály Zoltán által megzenésített Psalmus Hungaricus, tehát ugye ez a szövege. A galamb úgy vélték, hogy kedves állata az örökkévalónak is, hiszen a galamb alkalmas volt az áldozat bemutatásra. Az áldozati állatok közül egyedül a galamb volt az, amely tisztulási áldozatként, tehát a születés, újjászületés után bemutatható. A poklosságból való kigyógyulás után két madarat, galambot kellett vinni az egészséges embernek egy koanitához, tehát a paphoz. Az egyik galambot megölték, míg a másikat szabadon eresztették. Az egyik madár a halált, míg a másik az életet jelképezhette, mert nem áldozták fel azokat az oltáron. Hósea vagy Hóseás az ő profétálásának idejére helyezi Jónak könyvének szerzője a történetet, így ír könyvében a galambról. S mint galamb Assur országából. Ugye, mint tudjuk, Jóna küldetése Asszíriába, tehát Assur országába, Ninive városába szólt. A galamb, mint egy repülni tudó állat, sok mindent jelenthet, sok mindent allegorizálhat. Például a galamb, az ide-oda röbdöső galamb jelentheti és jelenthette a kapkodó, álhatatlan, megbízhatatlan embert. Hósea hóseási sekként ír, olyan lett Efraim, tehát ugye ez az Északország rész Izrael gyakori elnevezése, tehát olyan lett Efraim, mint együgyű, oktalan galamb. Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak. De jelentheti a tív utoljára embereket is, akiket gazdája megfog és jó útra térít. Ismét idézem, akármerre járnak, hálót feszítek ki eléjük. Elfogom őket, mint az égi madarakat, megfogom őket, amint hallom sereglésüket. Jaj nekik, mert elhagytak engem. Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak, fekvőhelyükön keseregnek. Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. Vagy a galamb fontos küldetést is teljesíthet, híreket, utasításokat és parancsokat tud továbbítani, de feladat elvégzésére meg kell tanítani a galambot méghozzá gyakoroltatás és kemény próbák által. Vagy a galamb, a Szent Lélek, tehát ugye a Spiritus Sanctus, vagy görögül a Pneuma Hagion, ugye új szövetségi megjelenésekor is szerepet kap. Idézem Máté 3. fejezet 16. Kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászáll. Vagy Jánostól, láttam a lelket leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. Na, de ez nem az én területem, ezt önök ugye sokkal jobban ismerik, hiszen a hetednapi adventista egyház 28 hitelve közül ez az ötödik a Szentlélek. Tehát a könyv szerkezetéről és tartalmáról néhány szót. Jónak könyvét két fő összetevőre lehet felosztani, mindkettő részt a prófétához szól isteni utasítás vezeti be. Az első rész cselekménye főként a tengerhez, tehát a hajó, a hal belseje, míg a második rész a szárazföldhöz, tehát Ninive és a városon kívüli részhez köthető. Az első és a második fejezet Jóna engedetlenségéről szól, a harmadik és a negyedik fejezet pedig Jóna engedelmességéről szól. Az első fejezet első és második mondata ugye arról szól, hogy Jóna parancsot kap az örökkévalótól, hogy Ninivébe menjen. A harmadik fejezet első és második mondata arról szól, hogy Jóna parancsot kap az örökkévalótól, hogy Ninivébe menjen. Egy az egybe ugyanaz. Az első fejezet harmadik mondata, Jóna nem tesz eleget a parancsnak, hanem el akar menekülni a feladat és az örökkévaló elől, és egy hajóra száll. A harmadik fejezet harmadik, negyedik mondata, Jóna eleget tesz a parancsnak, és hirdet Isten ítéletét Ninivében. Az első fejezet negyedik és a tizenhatodik mondata, tehát a fejezet végéig, ugye arról szól, hogy az örökkévaló vihar támaszt, a hajó az elsüllyedés határára jut, amelynek oka Jóna engedetlensége. Tehát Jónát, a vihar okát, a tengerészek a tengerbe dobják, és felismerik az örökkévaló természet fölötti hatalmát, hiszen a vihar eláll, és a hajósok megtérnek. A harmadik fejezet ötödik és a negyedik fejezet ötödik mondata közötti rész, a niniveiek megbánják bűneiket és megtérnek, ezért Isten megbocsát a megtért városnak. Jóna viszont nem örül a dolgok ilyetén alakulásának, és kimegy a városból, reménykedve, hogy mégis megvalósulnak majd szavai. A második fejezet első 11. mondat, tehát az egész második fejezet, Jónát az örökkévaló parancsára egy hal elnyeli, majd a száraz földre teszi, így Jóna megtapasztalja Isten mindenek feletti hatalmát. A negyedik fejezet, hatodik, tizenegyedik mondat, az örökkévaló egy példázat által megtapasztaltatja Jónával, ugye ez a ricinusfa vagy ricinus bokor növesztésével és elszárításával, hogy minden teremtmény, ugye ember, állat, növény az ő kegyelmétől függ, hiszen mindenek felett hatalma van. És Jóna könyve első felének struktúrája bizonyos mértékben hordozza a Jóna könyvének egyik lehetséges üzenetét, tanítását is. Jóna Istentől való menekülését, távolodását, testileg, erkölcsileg történő egyre mélyebbre süllyedését világosan nyomon követhetjük, hiszen ugye a magyar fordításban ugye lement Jafóba, ugye ez a kikötő, lement a hajóba, lement a hajó aljába, a hal gyomrába került, az alvilág belsejébe, belsejéből könyörgött, a mélység vette körül, és a föld reteszei bezárultak mögötte. Ugye ennél mélyebbre már nem lehet jutni egy embernek. Innét emelkedik ki Jóna, ugye Isten kegyelméből, Jesu által Lahasém, ugye mondja, segítség az örökkévalóé. Tehát Isten által minden megfordul, ami addig lefelé tartott, az ezentúl már felfele tart. Jóna már nem menekül Isten elől, hanem megcselekszi azt, ami elől el akart menekülni, tehát elmegy Ninivébe. Most egy interpretáció, egy rövid értelmezési kísérlet. Tehát Jóna könyve didaktikával erősen átszőtt proféta novella, ebből következően másképpen kell olvasnunk, mint egy történelmi beszámoló. A könyv két leglényegesebb eleme, Jóna hajón és Jóna Ninivében. A történet szerint a nem zsidók mindkét helyszínen a megfelelő módon cselekszenek, míg Jóna, a zsidó próféta mindkét helyszínen helytelenül cselekszik. A nem zsidók, tehát a hajón lévő tengerészek és Ninive lakó is észszerűek, ismerik és megismerik az isteni alaptételt, miszerint a bűn, a rossz büntetés a halál, míg Jóna, a zsidó próféta, ugye észszerűtlenül, tudatlanul cselekszik, mintha nem ismerné fel a mindenható Isten ugye, működését a világban. Az első elem a tengerészek meggyőződésből, hitből bemutatott áldozatával ér véget, tehát a nem zsidók megismerték, felismerték Isten hatalmát a természet erői felett. Azzal, hogy megismerték és elismerték Isten működését a világban, ugye Jóna akaratlanul egy sajátságos hittérítést, egy missziót folytatott. A második elem Ninive lakóinak megmenekülésével, bűneik megbocsátásával ér véget. Ninive a bűnös város lakói megismerték, felismerték Isten hatalmát teremtményei felett. Azzal, hogy megismerték és elismerték az isteni alaptétel megtartásának szükségességét, Jóna ismét egy sajátságos hittérítést, egy missziót végzett. Tehát Isten felismeréséhez, megismeréséhez, Isten prófétájának a totális kudarcon keresztül vezet az út. Az Istennel szemben engedetlen Jóna egy olyan személy, akit Isten az ő szándéka, akarata ellenére használ fel. Felhasználja, hiszen a nem zsidó tengerészek ő általa ismerték meg Istent, míg a szintén nem zsidó és még ráadásul bűnökkel terhelt niniveiek ő általa jutottak el a bűnbánathoz, és érdemelték Isten kegyelmét, bűnbocsánatát. Tehát Isten Jóna által győzött, vált ismerté a nem zsidók között. Pedig Jóna, a zsidó próféta ugye vétkes, kétszeresen is vétkes, ugye a legfőbb vétke a kívülállása. Így cselekedett, vagyis nem cselekedett a viharzó tengere hánykolódó hajón, és a bűnös lakókkal teli városra váró büntetés sem hatotta meg, sőt várta annak beteljesülését. Ugye, ahol életről, halálról volt szó, ő mindig valahol máshol tartózkodott, kívül az eseményeken. És a könyv írójának sugallata szerint a zsidó próféta kívülállása, partikularizmusa bizonyos mértékű önkritikát sugall, míg Isten mindenre és mindenkire kiterjedő hatalma az univerzalitást. Jóna könyve nem historiai értelemben kapcsolódik a prófétai irodalomhoz, hanem eszmevilágának van organikus kapcsolata ahhoz. Isten személyén keresztül irányítja a világ és az ő teremtményei sorsát. Tehát Jóna Nolan Szolesztát akarva, nem akarva a mindenható Istennek a szolgálatába áll, rajta keresztül nyilvánul meg Isten. A prófétai irodalomban egyedülálló, hogy Istennek ellentmond egy prófétája, hiszen Jóna nem teljesíti parancsát, ezért hiányzik a prófétává tevés, a prófétává avatás szokásos motívum. Ugye a kelj föl, menj, kum lech, ugye héberül, tehát a kelj föl, menj, prófétai felhívás csak részben teljesül, mert Jóna elindul ugyan, de nem a megkívánt, a megparancsolt irányba, nem Ninive felé. Jóna az ellenkező irányba indul, ugye hajón kísérli meg a menekülést, a feladat és Isten elől. Isten pedig cselekszik, ugye azt olvasjuk, és dobott az örökkévaló nagy szelet a tengerre. Az engedetlen prófétát szállító haja az elsüllyedés határára került, miközben Jóna, aki miatt a vihar tombolt, nyugodtan aludt a hajó aljában. Semmi felelősségérzetet nem mutatott embertársai a tengerészek iránt, sőt saját élete sem érdekelte. Ugyanúgy, ahogy a későbbiekben majd Ninive lakói iránt sem érez semmi némi felelősséget, sőt a várost elhagyva nem érdekli saját élete sem, hiszen a neki árnyékot adó ricinusfa elszárodása után a halálát kívánja. Jóna helyzetét jelzi a háromszor előforduló héber, jod, rés, dalet, tehát a járád ige, tehát mindig lefele ment. Tehát ugye lefele a hajó kikötőbe, lefele a hajóba, lefele a hajó aljába. A tengerészek a maguk módján, ugye sorsvetéssel keresik a nagy vihar okát, és azt megtalálják Jónában. Ők már minden tőlük telhetőt megtettek, hiszen imádkoztak isteneikhez, bedobálták a vízbe személyes tárgyaikat, könnyíten de a hajón, megpróbáltak visszafordulni, de a vihar oka, ugye Jóna még a hajón volt. A tengerészek mindent megtesznek, ők nem akarnak megölni senkit, még egy bűnös embert sem, mert lehet, hogy mégis ártatlan, ugye ez elhangzik a könyvben, pedig Jóna már megvallotta nekik, hogy miatta van az életüket fenyegető vihar Istentől. Ugye végül Jónát saját kérésére bedobják a tengerbe, és a vihar rögvest eláll. Ezek után ugye azt olvassuk, hogy félték az emberek nagy félelemmel az örökkévalót. Ugye a tengerészek helyzetét jelzi a háromszor előforduló jodrés alef, tehát a jirá ige, tehát egyre jobban félnek valamitől, valakitől. Először azt olvassuk, hogy a vihart félték, majd a halált félték, végül már magát az örökkévalót félték. Ugye ez a fordítás az, hogy most mitől fél az ember, szóval ez megint érdekes, szóval engem Isten félelemnek fordítanánk ezt. Tehát a tengerészek felismerték Isten mindenek feletti hatalmát, és elismerték Istenüknek az örökkévalót, amit az áldozatok bemutatás és a fogadalmak jeleznek. Majd ugye azt olvassuk, hogy rendelt az örökkéval egy nagy halat elnyelni Jónát. Tehát Isten megmentette Jónát a haláltól, az engedetlen, tehát bűnös teremtményt, embert, sőt prófétát méghozzá érdemtelenül. Jóna egy másik világba, az emberek világa alá, a mélységbe, a tenger mélyébe, a nagy hal belsejébe került, ahonnét már imádkozik, de önmagáért imádkozik. A viharzó tengeren hánykoló, de az elsüllyedés szélén álló hajón nem imádkozott. Nem is imádkozhatott, hiszen tisztában volt vele, hogy az ő ott léte miatt van a vihar. Tehát Jóna imádsága hal gyomrából, mert a szabadít és a bűnt megbocsátó Istenhez szól. A próféta itt ismeri el Isten szabadítójának, amit az áldozat és a fogadalom fejez ki, valamint itt következik be Isten segítségének, segítő szándékának a felismerése és megvallása. Ez jelzi a próféta életében bekövetkezett nagy változást, helyreáll Isten és prófétájának alá és fölé rendeltségi viszonya, Jóna engedelmessé lesz, ott folytatja, ahol még el sem kezdte. Szóval az engedelmesség kinyilvánítása után hangzik el a második utasítás Istentől, ugye kum lékelnén véháírhák dolákej fölmegy Ninivébe a nagyvárosba. Tehát nem véletlenül majd ugyanazok a szavak fordulnak elő a könyv elején és ehelyütt is. Tehát Jóna engedelmes prófétává lesz és elmegy arra a helyre, ahová küldte az örökkévaló, és ott elhangzik tőle a mindössze egymondatos profécia, vagy inkább ugye manifestáció, hogy még 40 nap és Ninive felforgattatik. Jóna semmilyen elkötelezettséget, profétaiságot nem mutat. Tehát nem számít Ninive megtérésére. Nem akarja, hogy a város ne pusztuljon el. Jóna nem gondol arra, fel sem merül benne, hogy Isten megkegyelmezhet-e bűnös városnak és a benne élőknek. Azonban az egymondatos proféciának nem várt, sőt döbbenetes hatása van, hiszen ugye hittek Ninive emberei Istenben. Ugye ez jelzi azt az alapmagatartást, amiből következik az Istenhez való fordulás. A feltétlen hit indított őket a megtérésre, és cselekedtek is, majd ezt olvassuk, mert visszatértek rossz útjukról. Tehát a bekövetkezett belső változásnak a külső jel a böjt, majd a hit és a remény Isten megbocsátó kegyelmében. A megtérés, tehát a hit és a cselekedetek összekapcsolása által lehetséges. A niniveiek megtérésére adott válasza Istennek a megbocsátás. Istennek lehetőségében szabadságában áll gyakorolnia az irracionális szeretetet is, ha ő úgy akarja. Ez nem következetlenség, hanem a szeretet hatalmának a szuverén megnyilatkozása. Itt véget is érhetne a történet, de nem ér véget. Ugye a konklúzió azokban az ironikus hangvétel, ugye groteszk helyzetekben ábrázolt profétai reflexiókban van, amelyet a negyedik fejezetben lelhetünk meg. Isten és ember, még ha az proféta is, két különböző perspektívából szemléli a rosszat, és ebből adódik a konfliktus helyzet. Itt már Jóna egyedül van Istennel. Istennek a könyörülő, megbocsátó cselekedete Jónát, a zsidó profétát haragra ingerli, rossznak látja, rosszul esik neki a könyörület, a megbocsátás. Ugye másodszor imádkozik most Jóna, és ismét önmagáért imádkozik. A bajba jutottakért egyszer sem imádkozik. Ugye ez nem prófétai viselkedés, ez egy önző emberi viselkedés. Jóna magatartása a beszűkült gondolkodású önző ember lelkiségét jelzi ki, nem örül a bűnösek bocsánatának, egyenesen rossznak látja azt, hiszen nem valósult meg az ő proféciája. Ezért saját bőrén kell megtapasztalnia Isten mindenhatóságát, amit majd a ricinus fával szemléltet az örökkévaló. A proféta önnön profétai cselekedetének eredményét, a niniveiek életben maradását rossznak tekinti, profétai szolgálatát hiába valónak véli, így igazolván az isteni parancs elől való megmenekülés jogosságát. Ugye idézem, ó jaj, örökké való, hát nem ez volt szavam, amíg földemen voltam, azért megelőztem megszökni. Jóna tehát saját profétai szolgálatának hasznosságát vitatja, nem véve tudomást a ninivei emberek megmeneküléséről. Itt látszik a szűklátókörűség, az önzés és a hamis értékítélet. Jónának a kifakadása, panasza viszont felér egy hitvallással, következőket mondja, mert tudtam, hogy te könyörületes és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra és nagy a szereteted, és megbánódó vagy a rosszra. Ugye ez hasonló hitvallás, mint ami a viharzó tengeren hánykolódó hajón elhangzott. Ugye ott mondja Ivri Anohi, ugye zsidó vagyok én, vet Hashem Elohim, tehát zsidó vagyok én, és az örökkévalót, az egek istenét félem én, aki létrehozta a tengert és a szárazföldet. Ugye itt a világteremtő Istent vallja, amott pedig a világot hatalma alatt tartó, az kormányzó Istent. Ezekben a hitvallásokban jelenik meg a zsidóság lényege, amit Jóna a zsidó próféta mond ki. De mit ér ennek a kimondása, megvallása, ha nem ezek a principiumok vezénylik a cselekedeteket? Ugye Isten megszólítja Jónát, helyén való-e a te haragod? Jóna nem válaszolt a kérdésre, hanem kiment a városból, és várta, hogy mi fog történni a várossal, az emberekkel. Jóna mást akart látni, mást várt, mint amit az Isten akart tenni a várossal. Innét jön a megvilágosító tanítás, ami már a könyv első felében egyszer megtörtént, a tengerbe dobással és a nagy hal általi elnyeletéssel. Ő rendelt, ugye ez héberül Weimann, ugyanez a szó szerepel a nagy hallal kapcsolatban, ugye azt is Weimann, tehát rendelte az örökkévaló. Tehát most is ugye rendelt az örökkévaló Isten ricinusfát, az feljött Jóna fölé, árnyéknak lenni fejére, megmenteni bajától, rosszától. Örült Jóna a ricinusfa miatt nagy örömmel. Rendelt, ugyanez a héber szóval, az Isten férget másnapra, amikor feljött a hajnal. Megszúrta a ricinusfát és az elszáradt. Volt, amint felragyogott a nap, rendelt Isten, ugyanez a szó, tikasztó keleti szelet, ugye megszúrta, ez a megszúrta vaták szó, ugyanez szerepel a Kikájonnal, és most Jónás ugye fejével kapcsolatban, tehát a nap Jónát a fején. Ájuldozott, kérte lelkét meghalni, és mondta, tovmoti mehajá, jobb halálom életemnél. A könyvben, tehát a nagy hal, a ricinusfa, a féreg, a tikkasztó keleti szél, tehát a teremtmények, a vízben élő állat, a növény, a szárazföldön élő állat, a természeti erő, mind-mind engedelmeskedik Istennek, csak a legutolsó teremtmény, az ember és Isten szószólója, az ő profétája nem. Jóna a neki hasznot hozó, árnyékot adó fának örvend, hiányakor pedig elkeseredik, ugye egyenesen nem látja életének további értelmét. Egy kis napszúrás, és már rögtön a halálát kívánja. Jóna önző módon csak a személyes hasznot nézi, azt értékeli. Ugye itt találjuk könyvünk konklúziójának egyikét, miszerint ez az eseménysor olyan paradigma, amely során az önző proféta tanításban részesül. Isten Jónát érdekelté tette, előbb haszonélvezője, majd kárt vallója a történéseknek. Immár nem külső szemlélője az eseményeknek, hanem érdekelt. Az örökkévaló Isten a könyörületességet, a szánalmat akarja felébreszteni Jónában, ezért ismét megszólítja, ha hét év, ha rá löha, ugye helyén való a te haragod. Jóna válasza, hét év, ha rá li ad mavet, ugye helyén való a haragom nekem halálomig. Ugye tragikusan groteszk ez a válasz. Szóval Jónát önmaga élete sem érdekli, hasonlóan a hajón történtekhez, de szánja neki árnyékot adó fát. Ugye Isten a ricinusfa példázattal rámutat, hogy Jóna semmit nem tette neki kellemes árnyékot adó fáért, ezzel szemben ő cselekedett, a bűnösöknek megbocsátott. Könyörületességből, szánalomból. Ő más, ugye szemüvegen átnézi a világot, az ő teremtett világát, hiszen, ahogy olvassuk a legutolsó mondatban, és én ne szánakozzam a nagyváros Ninive miatt, amelyben benne van több ember, mint 12 000, aki nem tud különbséget jobbja és baljának között, és a sok állat, ugye kérdőjellel. Tehát Isten utolsó mondatából ki lehet hallani a tanító-nevelő szándékú igazságot, miszerint az ő szánakozása, törődése, szeretete teremtményei iránt nagyobb, mint azt a halandó és gyarló ember el tudná képzelni. Mindazáltal az utolsó mondat egy kérdés is, honnét jóna az ember, a teremtmény válasza hiányzik. Nyitott kérdéssel zárul, mint egy jó, okos és modern pedagógus kérdése. Ugye gondolkodjék csak a tanítvány, és találja meg ő a választ az útbaigazítást követően. Találjuk meg mindnyájan előbb-utóbb a választ, ha nem is jóna válaszát, de a mi válaszunkat mai korunk dolgaira, ehhez adjon az örökkévaló mindnyájunknak erőt, egészséget. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.
2: Babits Mihály, Jónás könyve. S mondta az Úr Jónásnak másodízben: kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Ninivéig, meg se állj, s miként elődbe írtam, prédikálj. S fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akár kis, kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, s az árusok közt, akik vad szakállát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették, kiáltott, mint az Úr meghagyta, ekként: halld az egek urának, Istenének kemény szózatját, nagy Ninive! Tér meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s a föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. S Jónás elszelelt búsan és riadtan az áporodott olaj stinnye szagban. Másodestére, másik térre érett, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván olyat bődül bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imígyen dörgött. Rett! Tegid Ninive, starcs bűnbánva böjtöt, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba, s vérbe kap. S az asszonyok körébe gyűltek akkor, s kísérték Jónást bolondos csapattal, hozzásimultak, halbűzét szagolták, és mord lelkét merengve szimatolták. Így ért az asszonyoktól közrevéve 3. nap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok, nyüzsgvén köröttük szép rabszolga sok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyérfű szomja zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett jósaru nélkül a talpa megégett, ott megfogadta. 38 napig, bőtölve s imádkozva ott lakik, s nem mozdul, míg nem messze kénköves lángoktól lenne az ég veres, s hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, s a nagyvár tornyai ledőlnek, s úgy elpusztul minden Ninivei, maga és apja, s anyja, fia is, lányai, húga, öccse, nénye, bátyja, mint hajdan a Jeroboám családja. S azon túl 38-ból visszamenve, a napokat számlálja vala rendre, kiáltozván az Úrhoz. Halt hatalmas, híres, bosszúálló, szavamra hallgas. Elküldtél engem férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma gyökéren és sáskán. De bőjt s jámborság néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Csak hogy a gonosz fittyet hány a jóra, lám megcsúfoltak, egek alkotója, szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyver, szózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, uram, sújtsd le őket, írtsd ki a korcs, fajts, gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság se béke, még gőgös Ninive lángja nem csap az égre. És elmúlt egy hét, és 2, 3, 4, 5. És már a 38. nap eljött. Jött a reggel, és a dél, és az este. Jónás egész nap az ég alját leste, s már a láthatár elmerült az égben, s egy árva ház sem égett Ninivében. Mert látá az Úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsírázik, mint a jó mag a termőföldre hullott, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. S gondolta, van időm, én várhatok, előttem szolgáim a századok, fújják szikrámat, míg láng lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette jő más. Így gondolá az Úr, csak ezt nem tudta Jónás. S azért felette megharagúvék és monda, mikor ide kijövék, s azóta napról napra s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? S én számról számra közlém pontosan, s most szégyenben hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad, bűnbánok jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni. Azért vágytam hajón Tarsisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás ül vala szembe a város ellenébe napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára, oly árnyat tartottak ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fátylában a nagy fények fontak ödnek. S örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel, hajnaltájra szerzett a nagy Úristen egy kicsinyke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékonyá fonnyat, ami nagyra felnőtt, nem tartott többet, sem árnyat, sem ernyőt. S akkor az Isten szerzem meleget, s napkeleti szárasztó szeleket, s lőn, hogy a nap hévsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván felette bágyattá szédítette, úgyhogy immár úgy érzé, minden körülötte imbál, mintha megint a hajón volna, gyomra kavargott, és gyötrőn égette szomja, s ezt nyögte csak. Lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem, hogy éljek. S mondta az Úr Jónásnak, lásd, valóban méltán búsulsz, s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövértök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt. S felelt kitörvén Jónásból a méreg, méltán haragszom azért, míg csak élek. És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elhevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fáklya égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezével. Bízd azt, reám, majd szétválasztom én. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás. Én cselekszem. Ninive nem él örökké. A tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint a töknek magvaiból új indák cseperednek. S 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott, messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva, roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.

0: hír összeállításunk következik.
1: 6 éve, 2020. augusztus 28-án hunyt el Szigeti Jenő. Szigeti Jenő lelkész Budapesten született. 1955 és 1957 között az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen történelmi, irodalomtörténeti és művészettörténeti tanulmányokat folytatott, majd 1957 és 1961 között az Adventista Lelkész Képző Szemináriumban tanult. Lelkészi oklevele megszerzése után a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián egészítette ki ismereteit doktori tanulmányokkal. 1978-ban teológiai doktorátust szerzett. Ezzel párhuzamosan Budapesten, majd Békés Csabán, később ismét Budapesten szolgált lelkészként. 1981 és 1989 között a Szabad Egyházak lelkész képzőjének főigazgatói, 1984 és 1994 között a Magyar Adventista Egyház elnöki tisztségét viselte. Nagyon sok egyházi és világi főiskolán, egyetemen oktatott professzorként egészen haláláig. Fő kutatási területe a vallási néprajz, a vallástörténet, a 19.-20. századi egyháztörténet és a 18.-20. századi irodalom volt. Ma érkeznek ezren Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság, most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból, mától augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Szent Edigio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Holnap ismét Szeretetlángfesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában holnap, augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10:30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeiteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte. Ezt az igét ismerjük, idézzük is. De hogy a valóságban, teljes mélységében mit is takar ez a rövidke mondat, nem biztos, hogy átgondoljuk. Ma ezzel a kérdéssel foglalkozunk Boldogság és Hűség egy életen át című sorozatunkban. Réfiuszko Ildikót hallhatjuk.
1: Szeretni azt jelenti kiállni érte. Szeretni azt jelenti védelembe venni. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan a Krisztus is szerette a gyülekezetét és önmagát adta érte. Kedves hallgatóim, ez a mondat gyakorta fog mostanában elhangozni, hiszen a szeretet az áldozatot jelenti. A férfi határozza meg, hol áll a szeretet mércéjének a mutatója a családban. Ügyel az érintkezés hangnemére, és megvédi a feleségét a gyerekek illetlenségeivel szemben. Ha egy gyerek az anyjával szemben szemtelenül viselkedik, tudnia kell, az apámmal gyűlik meg a bajom. Egy apa egyszer a már 11 éves lányának adott csattanós pofont, amikor az anyjával szemben sértően viselkedett. Ezt tette hozzá. Így nem beszélhetsz a feleségemmel. Ez a lányának kétszeresen is jót tett. Először is kitörölhetetlenül belevésődött, hogyan kell egy férfinak kiállni a feleségéért. Másodszor pedig észrevette, hogy ha anyámmal kikezdek, akkor apukámmal kezdek ki, ők ketten elválaszthatatlanok. A férj illetékes a házrendjének kérdésében is. A feleség talán jobban ügyel a kivitelezésre, de a férjnek először a feleséggel együttműködve fel kell építeni a rendet. Így élünk. Ekkor és ekkor kelünk fel. Ebben az időben étkezünk. Ma családi óra van. Elérkezett az alvás ideje. A szabályozott és egészséges napirend fölött az apának kell örködni. Itt energiát kell befektetnie, és síkra kell szállni. Nem könnyű harc ez, de később megtérül, amikor a gyerekek megtanulnak fegyelmezetnek, pontosnak, összeszedetnek lenni, és önállóan dolgozni. Ehhez az is hozzátartozik, hogy tekintettel lesznek egymásra. Mindaz a sok apró dolog, amit egy gyereknek fiatal éveiben a szülői házban meg kell tanulni, megkönnyíti számára a helyes magatartást, belátja azok hasznosságát, ha a szülők közösen építik fel a ház és a család rendjét. Azt ők maguk is tiszteletben tartják, és együttesen örködnek felette. Ha azután az apa egyszer hivatása miatt hosszabb ideig távol van otthonról, az anya utalhat rá. Mit mondana erre édesapátok? Vagy ha egészen elvadul a helyzet, ezt el kell mondanom édesapádnak. A gyermek számára az apa otthon a legfelsőbb tekintély. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy ez a tekintély otthonukban akkor is érvényes, ha az apa épp nincs jelen. Ehhez azonban be kell vésődnie a gyerekbe, hogy mit szabad, mit nem szabad, hogy csupán fényképként álljon a kandallón az apa képe, ez nagyon-nagyon felháborító lenne. Így módon áll ki a férj a feleségért, és biztosítja neki azt a védelmet, amire szüksége van ahhoz, hogy anya és nő maradhasson. Szeretni azt is jelenti védelembe venni. Olvasom újra a bekezdő mondatunkat, az Efézusi Levél 5. rész 25.-26. verseit, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette a gyülekezetet és önmagát adta érte, hogy megtisztítva megszentelje. A megszentelni szó szerint azt jelenti elkülöníteni, elválasztani, Isten számára igénybe venni, Istenhez tartozóvá lenni. Megszentelni, vagyis elkülöníteni. A feleség sokrétűen él és gondolkodik. Ezért fennáll annak a veszélye, hogy elveszti önmagát a sokféleségben, és nem látja a lényeget. A férj feladata az, hogy a felesége mellé álljon. Segíteni kell kiválogatni és csoportosítani mindazt, amit felesége látott vagy hallott információként

0: élt meg, amiben gyakran keveredik egymással a lényeges és a lényegtelen. Lehet, kedves hölgy hallgatom, hogy számodra is egy kicsit sértőnek tűnik ez, de egyáltalán nem az. Meg kell értenünk, hogy mivel mi szortabb figyelemre vagyunk berendezkedve, mint férjeink, a lényeg a férfiaknak az erőssége. Különösen döntésre kell jutnunk férjeinkkel, hogy mi a legfontosabb, hiszen így oldjuk meg a problémát. Megszentelni, elválasztani, védelem alá venni. A férjnek a felesége megérzéseit is mérlegelnie kell, sőt, felülbírálni, hogy megóvja őt a hamis irányvonalak és érzelmek követésétől. A nő általában érzelmi, érzékeny döntést hoz, ezért nagyobb érzelmi hullámzásnak is van kitéve, mint a férfi, és szüksége van a férfi megszilárdító erejére. Sőt, tovább megyek. A férjnek feleségét mindenek előtt a téves szellemi áramlatokkal szemben kell megvédeni. Hány asszony jár halott látóhoz? Hány hisz különböző babonákban? Ez utálatos Isten szemében. Beszélhetünk olyankor gyászos vagy gondterhelt szellemről is. Lehet az is, hogy az asszony hajlamos a pesszimista életérzésre. De állhatnak emögött valódi szellemi lények, a gyász, a gond, a félelem. Ezeknek határozottan meg kell parancsolni, távozzatok. Éppen azért, mert a feleségnek sokrétűbb adottságai vannak, nehéz önmagát megvédeni. A férj adatot neki védelemül. A férjnek olyankor ezt kell mondani. Ezt nem szabad ilyen komolyan venned, vagy ezt túl feketén látod. Még ha igazad is lenne, nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogy főzik. Vagy azt mondja a férj, ezt most elmondjuk Istennek. Férfiak, szenteljétek meg a feleségeteket, és vegyétek őt igénybe Jézus Krisztus számára. Válasszátok őt el a démoni támadásoktól, keljetek védelmére, és imádkozzatok érte. Parancsoljatok az ő érdekében is. Lehet, hogy ez nem fog neki tetszeni, mert a feleségek nagyon gyakran ellenkeznek, de az Úr Jézus bízta rá a férfira azt a feladatot, hogy megvédje a feleségét, hogy szellemi villámhárítója legyen. Ahol ez nem így van, ott a feleség az okkult dolgokban keres segítséget, kártyavetőkhöz, ráolvasókhoz megy, és megnyitja otthonát a sátáni befolyás előtt. Ezek nagyon kemény szavak, de bizonyos körülmények között a férj is okkult lehet, hogyha beengedi a házába ezeket a borzasztó dolgokat. Ez aztán pokollá teszi a házat, romba dönti az otthont, és mindez csupán azért, mert a férj nem teljesítette a kötelességét, nem tudta megvédeni a feleségét. Férfiak, szenteljétek meg a feleségeteket! Megszentelni és megtisztítani nagyon fontos. A feleség érzelmi lelki tartományának szükség van napi megtisztulásra. Erre a megtisztulásra beszélgetés keretében kerül sor. Így tette ezt az Úr Jézus is. A víz fürdőjével az ige által tisztította meg a gyülekezetet, és minden beszélgetés lehet egy szófürdő, amely megtisztítja az érzelmeket, rávilágít a problémákra. A feleség igényli ezt a szófürdőt, különben felduzzadnak az érzelmek, nyomasztanak, zavart okoznak, és a feleség boldogtalan lesz. Mivel a férfi adottságai egyenesebb vonalvezetésűek, általában kevesebb beszédre van szüksége, mint a nőnek. De éppen ezért van szüksége a feleség által történő kiegészítésre, hogy el ne szegényedjék. De a beszélgetéshez idő kell. Kedves hallgatóim, mai adásunkban nagyon kemény témákat említettem, de csak imával, a sátán elleni harcban tudunk egységesek lenni, férjek és feleségek, így szolgáljuk Istent, a családunkat és a gyülekezetünket.
1: Nehéz, súlyos kérdésekről hallhattunk, már csak azért is, mert sokféle tanítás van ezzel a témával kapcsolatban is. Egy rövid történettel szeretnék megvilágítani azt, hogy hogyan is tudunk eligazodni a sokféle és sokszor nagyon is különböző irányzatok között. A történettel Hégely Laci bácsira is emlékezünk, aki sok-sok évig szolgált közöttünk annak idején.
2: Bettina felszaladt a gyülekezet lépcsőjén az előcsarnokba. Apa! Kiáltotta, miközben édesapjához igyekezett, és a kezébe adta a Bibliát. Ide nézz! Noé nem csak kettőt vitt be az állatokból a bárkába, mert volt, amelyikből hetet vitt. Tudta te ezt? Igen, de a te korodban nem tudtam. 16 éves voltam, amikor kemény lecke által megtanultam ezt. A hátsó sorok egyikében ültem egy kis vidéki templomban, és az ige hirdető szájából elhangzott, hogy Noé némely állatból kettőt, másokból hetet vezetett be a bárkába. Felálltam, és kijavítottam őt. Bettina szeme kikerekedett, és lélegzetét visszafojtva kérdezte, mit mondtál? Az ige hirdető nagyon nyájas volt, felelte édesapja. Elmosolyodott, és megköszönte, hogy rámutattam arra, ami valószínűleg másokban is felmerült. Ezután mindenkit megkért, hogy lapozzanak Mózes első könyvének a 7. fejezetéhez, minek utána én beláttam, hogy tévedtem, természetesen bocsánatot kértem. Ez egy tanulságos lecke volt számomra. Remélem, te is tanulsz belőle, és nem hozod magad kellemetlen helyzetbe, vagy nem történik valami még rosszabb. Sok tanító hirdet olyan dolgokat, amelyeket a Biblia nem mond, és nem hívják fel a figyelmedet, hogy nézz utána az elhangzottaknak. Így keletkeznek az újabb vallások, és így vezetik félre az embereket. Ezért fontos, hogy mindent vess vizsgálat alá a Szentírás fényében, még akkor is, ha egy ige hirdető mondja azt. A lelkészek többsége alaposan ismeri Isten igéjét. Mégis követhetnek el hibát. Vannak olyanok is, akik szándékosan félrevezetnek. Ha már abban az előnyös helyzetben vagy, hogy van Bibliád, használd is azt.
1: A történetben elhangzó tanács, miszerint mindent vizsgáljunk meg, azért is aktuális, mivel a jövő héten már szeptember van, s ha szeptember, akkor iskola kezdés. Sok-sok kis és nagyobb diák ül be újra az iskolapadba, és ott nem biztos, hogy csak olyan dolgokat hall majd, melyeket feltétel nélkül el kell fogadnia. Sajnos sokszor olyan dolgokat is el akarnak hitetni velünk, melyek nem biztos, hogy teljes mértékben fedik a valóságot. Ez persze nem csak a gyerekek esetében lehet így, ezért mindenkinek szól a figyelmeztetés, akár fiatal, akár idősebb, mindent vizsgáljatok meg. Ami jó, azt tartsátok meg, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el, Isten áldását és békességét kívánva.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Napi, állandó készenlétet igénylő feladatokat adó életet élünk. Ezek megoldásához megfelelő értékrendre van szükség, amit az erő adhat.
1: Dzsida Jenő, a gyöngék imája. Jó uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fűre, szétmálló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehelykönnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzád igemelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye, hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge.
0: Vizsgáljuk meg az gyöngeség és az erő fogalmának miben létét a Bibliában, majd a keresztény bibliai lexikonban. A gyöngeség a testi vagy lelki erő hiányából, illetve elégtelen voltából következő állapot. Lehet az életkornak vagy valami bajnak a következménye, adódhat betegségből, esetleg éhezés miatt. Az ember természeténél fogva gyönge, ezért az emberi létforma még Jézus számára is gyöngeséget jelent. Viszont az emberi gyöngeség nem jelenti az Istentől való elhagyattatást. Az ígéreteket éppen azok kapják, akiknek az ereje megfogyatkozik. A Krisztusban való kiválasztás pedig az erőtelenekre irányul. Az erőtlen Krisztusban erőssé lesz.
1: Keresztény gyülekezetben már az apostol szerint is erősek és gyöngék élnek egymás mellett. Az ilyen megkülönböztetés nem testi állapot alapján való, hanem az ismeret és a hit különböző mértéke adja. Az erősek kötelesek a gyöngékért élni. Az új szövetség a törvényt is gyöngének tartja és mondja. Ez abban nyilvánul meg, hogy csak a bűn megismerését támogatja, de nem segít életre. Az előírások teljesítéséhez nem ad erőt.
0: Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Korintusi második levél, 12. fejezet 9-10.
1: Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. 73. Zsoltár, 26. vers.
0: Hát nem tudod-e? Nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremti a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Ézsaiás 40:28-29.
1: Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Róma 8:26.
0: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4:13.
1: Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Máté 26:41.
0: Az erő jelentése teljesítő képesség, mozgásba hozó, mozgató energia, megmaradást biztosító képesség. Az Ószövetség szerint az erő Isten létének és tevékenységének az ismertetője, Isten rendelkezik egyedül teljes mértékben az erővel, s szabad belátása szerint részesíti benne a teremtett világot és az embert, de erejét is visszavonhatja, amikor akarja. Isten ereje kiáradó erő, felülmúl minden elképzelést, hiszen mint életerőt és mint lelkének különleges hatását adja. Akik Istenben bíznak, tőle erőt kapnak, éppen az emberi erőtlenség állapotában.
1: Az Új Szövetségben Isten ereje Jézus, hiszen minden erőnek fölé helyezte. Most már ő, és nem a törvény az isteni életerő. Jézus Krisztus isteni ereje a kortársak számára és a jelen világkorszakban mindvégig csak hitben ragadható meg. De a napok végén érzékelhető módon lesz nyilvánvalóvá, mert minden teremtmény meglátja az ember fiát eljönni erővel és hatalommal. Az ő ereje a gyülekezetben úgy nyilvánul meg, mint a Szentlélek ereje. Krisztus ereje a megfeszített Jézus erőtlenségében mutatkozott meg. Követői a teljes tehetetlenség állapotában tapasztalják meg életükben az isteni erő megnyilvánulását, ami Isten országáról szóló bizonyságtétel.
0: Erősségem az Úr, és énekem, szabadítommá lő nekem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Mózes 2. könyve 15:2.
1: Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. 29. Zsoltár 11. vers.
0: Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás 41:10.
1: Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Péter 2. levele 1:3.
0: De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás 40:31.
1: Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Józsué 1:9.

0: Következzék Homoki Gyula a Gyöngeség erőssége című gondolatsora. Egy ideje nem hagy már nyugodni a kérdés, hogy vajon mióta gondoljuk azt, hogy a kereszténység az erősek vallása. Mióta felejtettük el, hogy egyházunk közösségeink, benne saját magunk, nem az erősek és a már dicsőséges, fedhetetlen szentek gyülekezete, hanem törékeny szentek közössége, akik kegyelemre szorulnak. El akarjuk hitetni magunkat és másokkal, hogy mi erősek vagyunk. Gondolkodás nélkül beszállunk abba a mérkőzésbe, amely a világ forrását újra és újra mozgásba hozza és fenntartja, ahol a harcot az erősek vívják, azok, akik képesek túlharsogni az ellenfelet, akik a győzelem érdekében minden jogtalan és artátlan praktikára képesek azért, hogy diadalt arassanak. A megoldáshoz nekünk elszánt, mindenre kiterjedő, erőt sugárzó válasz kell, amitől mi magunk is erősnek érezhetjük magunkat.
1: A béli igyekezetünkben azonban, hogy ilyen erőseknek mutatkozzunk, hogy az igazság védelmezésében rendíthetetlennek tűnjünk, elfeledkezünk az evangélium üzenetének kincséről. Jézus halála az a kincs, amely a keresztény ember életét meghatározza, amely el van rejtve törékeny cserépedényekben. Igen, szépítés nélkül mondva az apostollal, cserépedények vagyunk, törékenyek. Személyes életünk, tetteink, szavaink, munkánk, szolgálatunk, vagyis mindaz, amik vagyunk, és amit teszünk, hajlamos arra, hogy törés szenvedjen. Tanulnunk kell a gyöngességet is elfogadni, mert a Jézus szenvedése és halála nem hagy más alternatívát a számunkra, ugyanis sorsunk, egész életutunk hozzá van kapcsolva a kereszthez. Eltemettetünk vele a halálba.
0: Az ő halálában részesedünk, a kereszt csúfságában van létezésünk. A kiszolgáltatottság, a teljes megtörés, a fájdalomtól és szenvedéstől való végső elgyöngülés a keresztény élet titka. Ez az a kincs, amelyet a cserépedények magukban hordoznak. Mégis éppen ez a dicsőséges evangélium, egy ég és föld közé keresztre szerzett test. Ez a gyöngeség, a kereszténység dicsőségének titka. Az erővilágában egyetlen feladatunk van, ezt a keresztről szóló beszédet nyilvánvalóvá tenni saját érdekünkben, saját közösségünkben, saját tetteinkben és megnyilatkoztatásainkban. Azért, hogy aki velünk beszél, aki éppen hozzánk fordulna segítségért, ne még nyomorultabbul érezze magát, hanem megsejtsen valamit abból a titokból, amelyet csak az egyház képes nyújtani a lélek által a világnak, Krisztust.
1: Amikor szükséghelyzetben vagyunk, akkor láthatjuk meg csak igazán, hogy mekkora szükségünk van Istenre. Minél inkább tudatában vagyunk gyöngeségünknek, Isten annál jobban ki tudja mutatni erejét rajtunk keresztül. Isten ereje a mi emberi gyöngeségünkön keresztül ér célba, általa teljesedik csak ki igazán, mégpedig akkor és úgy, mikor hitünket és bizalmunkat egyedül az ő személyébe vetjük. Az Úr jelenléte az egyetlen, amire a gyöngeség idején szükségünk van. Az ő nagy erejének messze elégséges volta megnyugszik rajtunk, amikor ő benne találjuk meg az erőnket, ennek következtében pedig öregbül az ő dicsősége. Ekkor már mi is a Zsoltárossal együtt mondhatjuk, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké.
0: Varga György lelkipásztor a mindennapi gyakorlatot festi. Vannak helyzetek, amikor elfogy az emberi erő, és nincs többé az észnek sem semmilyen megoldása. Előttünk is lehetnek akadályok, nehéz helyzetekben, kiállástalannak tűnő problémák, hitetlenség, kételkedés, betegség, gyöngeség, sikertelenség, amikor úgy tűnik, nincs megoldás, és sokszor fohászkodunk, hogy bár sose kerültem volna ilyen rossz helyzetbe. A megoldhatatlannak tűnő helyzetben, ahol kevés az emberi erő, maga Isten ad segítséget és megoldást. Isteni csodaként jön a segítség. Szimbolikus jelenléte, üzenete van ennek. Nem vagytok egyedül, Isten veletek van. Az Úr vezet titeket, előttetek megy. Az emberek számára egyféle lelki, hitbéli megerősödést is jelenthet ez. Nincsenek magukra hagyva, nem csupán saját erejükben kell bízniuk.
1: A csoda történeteket átélve tudnak már bízni Isten ígéretében. El tudják hinni, hogy Isten segítségével legyőzhetőek az akadályok, az erősebb hadsereg, és bevehető a kőfallal védett város. Aki Istenben bízik, az bátran ráhagyatkozhat Isten gondviselő szeretetére. Ahogyan ezt Jézus ígéri az övéinek, veletek leszek a világ végezetéig minden napon. Sosem hagyja magára azokat, akik benne hisznek, akik benne reménykednek. Mi mégis kétségbe esünk, mert úgy tűnik, nincs megoldás, amikor ott tornyosul előttünk a nehézség. A végén pedig átéli a hívő ember azt a csodát, hogy száraz lábbal viszi át őt az Isten. Nem roppan bele, nem omlik össze, ha bízik az Istenben. Átéli Isten megoldását. A források Istentől fakadnak, belülről, mert ott van a szívben Krisztus, és áldás esője hull felülről a gondviselő Istentől.

0: Következzenek Bogárdi Szabó István püspök Nagy Kegyelem című ige hirdetésének részletei. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben arról hallunk, hogy miután Pétert és Jánost elengedik a nagy tanácsból, s ők visszatérnek a keresztény közösségbe, mindenről beszámolnak, ami történt. A gyülekezet egy zsoltárt kezd énekelni, Istent dicsőítve. A második zsoltárt, a híres messiási zsoltárt, mely Isten hatalmáról, Isten elláthatatlan erejéről zeng, és ennek a zsoltárnak azt a szavát, mely Isten felkentjéről szól, a feltámadott Jézussal azonosítják. Azután könyörögnek, hogy Isten adjon erőt az egész közönségnek, de főleg az evangélium hirdetőinek, hogy ne fogjon el a bátorságuk, ne ijedjenek meg a fenyegetettségtől, hanem hirdessék még nagyobb bátorsággal, még nagyobb erővel Isten igéjét. És ekkor azt olvassuk, hogy Isten meghallgatta a könyörgést, megtelt a ház Szentlélekkel, és még nagyobb bátorságot, még nagyobb erőt vettek. Mi ez, ha nem szent háromságos tapasztalat átélése, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek ott a tanítványokkal van.
1: A tapasztalat hoz egy nagy és mély tudatformálódást. Mindebből most csak egyetlen egy mozzanatot emelek ki, az apostolok cselekedetei 4:33. verset, és az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem vala mindnyájukon. Az erőről és a kegyelemről szeretnék szólni. Csoda dolognak tartom, hogy ebben a versben a kettő együtt van. Még nagyobb dolognak tartom, hogy ugyanaz a jelző szerepel mindkettőnél, az erőnél és a kegyelemnél is. Az a görög szó, amely nem pusztán azt jelenti, hogy nagy, hanem azt is, ami az embert fölemeli. Ha kell, nagyjá teszi, ha kell, fölemeli, ha kell, megerősíti. Csoda dolog ez, mert a mi világunkban az ember a kegyelmet és az erőt élesen szét szokta választani. Az erősek nem ismernek kegyelmet. Ez a történelem egyik szomorú tanulsága. Sőt, azt is hozzá szokták tenni, hogy az erőseknek nem is szabad kegyelmet tanúsítani, hiszen a kegyelmezés, az irgalmazás, az elengedés e világ hatalmi játékaiban inkább a gyöngeség jele.
0: Csak nem utas semmi gyöngeséget, csak nem utas semmiféle készséget megbocsátásra, csak nem utas semmiféle kicsiséget, semmiféle megrendültséget, semmiféle jószívűséget. Legyél határozott, erős, hogyha kell, könyörtelen, még a háborút is tartsd megoldásnak. Igen, az erő a mai ember tudatában, tapasztalt világában nem a kegyelemhez kapcsolódik, éppen ellenkezőleg a könyörtelenséghez. Sokszor még meg is vagyunk zavarodva, hisz könyörtelen embereket gondolunk erősnek, noha valójában nem azok. Ugyanakkor csak valaki nagyon erős. Inkább elkerüljük, nem megyünk a háza tájára, mert ott könyörületet nem találunk. És megfordítva is igaz, hogy azokról, akikben könyörületességet látunk, akiknek a szíve kész a megbocsátásra, akikről azt látjuk, hogy készek kedvezni a másiknak, azokról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindezt azért teszik, mert nincsenek erejük teljében, mert alkut kell kötniük, mert szövetségre van szükségünk.
1: Az első gondolatunk az lehet, hogy amikor az apostolok nagy erővel tettek tanúbizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, s nagy kegyelem volt rajtuk, ez valamiféle ok-okozati összefüggést mutat. Azért volt rajtuk nagy kegyelem, mert nagy erővel tettek bizonyságot, és ebből arra következtethetünk, hogy ma is így van. Mint tudjuk, a bátorság a négy fő erény egyike. Ha nincs bátorság, nincs erő sem. Ha nincsen erő, nincsen készség sem. Ha nincsen készség, nem cselekedjük meg, amit kellene. Akkor oda van minden. És azt sem gondoljuk, hogy Isten ne tartana igényt ezekre az emberi erényekre, hogy ő úgy hatna, működne az életünkben, hogy először mindent félre söpörne, ami mi vagyunk, aztán hozna valamit. Nem, ez nem így van. Nem azért van bennünk valami elnyűhetetlen szívósság, mert ilyen alkat lennénk, hanem azért, mert kezdettől fogva nagy kegyelem van rajtunk, mert az Isten kegyelme kiárat reánk, és éppen ebből fakad a bátorságunk.
0: Azért, mert a keresztény evangéliumnak, a Krisztus feltámadása meghirdetésének, az Isten hűsége és szeretete meghirdetésének, Isten szeretete továbbadásának az az egyetlen célja volt, hogy áthassa a másik embert, áthassa az ő életét is, mássá tegye a másik embert, Istennek tetsző életművé tegye. Ha hozzátesszük mindehhez, hogy az apostolok ezt nagy fölemelő erővel teszik, akkor még inkább értjük, hogy mi az Istennek a kegyelme. Hogy mondja József Attila a versében? Nem emel már föl senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Erről a fölemelő erőről van szó, erről a felmagasztosító erőről, és ez az erő nem úgy teszi naggyá, hogy egyre súlyosabb, hanem úgy, hogy kiemeli, fölemeli, isteni magasságokba emeli.
1: Ma is csak ez az egyetlen egy kérdés. Milyen keresztények vagyunk? Milyen bizonyságtévők vagyunk? Milyen az életünk, milyenek a szavaink? Eljut-e az életünket mozgósító isteni erő a másik ember életébe, és képes-e fölemelni? Fölemelni azokból a besüllyedtségekből, nyomorúságokból, levertségből, abból az apátiából, amibe belelöki a sorsa, a tragédiája, a betegsége, a társadalmi állapota, minden, ami van ezen a világon, amit az ember alkot, amivel az ember körülveszi magát a civilizációjában, ha isteni kegyelem nélkül való, egyre inkább kolonc lesz rajtunk. Így szoktuk mondani, hogy valaki fölépíti magát. 14-15 éves korában egy fiatalember ráébred arra, hogy valami akar lenni. Szépen, tudatosan, szívósan, tanulással, szorgalommal, önképzéssel, iskolákkal fölépíti magát. Hozzáépíti még ehhez az emberi kapcsolatokat, a társadalmi tőkét, a szülők segítenek, az iskola segít, mindenki segít, aki tud, és a mi emberünk fölépül.
0: Ha ettől elmegy a dolgoknak a veleje, mindaz, amiért ez történik, az a jó kedv, az az odaadottság, az a jó értelemben vett becsvágy, mi lesz ebből a fölépítettségből? Egy megmerevedett, semmire való orientáció nélkül élő ember, aki mindenki más számára is teherré válik. Az az Isten akarata, Az a kereszténység küldetése, hogy a megsüllyedt embert az Isten erejével fölemelje, és ez nem lehetséges másképp, mint hogy az ember újra meg újra, minden alkalommal, minden fordulóban visszatér ahhoz a boldog tapasztalathoz és tudathoz, hogy ez azért lehetséges, ez azért van így, mert az Isten kegyelme van rajtam. Isten azért ad kegyelmet, hogy ő hozzá tartozzunk, s nem azért, hogy megszabaduljon tőlünk. Isten azért emel föl bennünket, hogy beemeljen erőinek, irgalmának, szeretetének a világába. Ez a kiinduló pont. A ma embere számára is csak ez lehet a kiinduló pont. A mai kor hűséges keresztényei pedig akár kifigurázzák őket, akár megfenyegetik őket, akár megpróbálják őket elhallgattatni, akár megpróbálják az üzenetüket szétzilálni. Nem tudnak mást tenni, mint élni ennek a kegyelemnek, mert ebből élnek, mert ezért élnek, mert ez az életük értelme.

0: Kedves hallgatóink! Steinbach József ige hirdetés részletének témája az erős Isten csodálatos tanácsos békesség fejedelme. Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Ézsaiás 9:5. Ez az ige arra a kérdésre felel, hogy ki a mi Istenünk. Milyen a mi Istenünk? Ez az Isten erős Isten. A mi Istenünk a legerősebb. Ő nála nincs erősebb, hiszen ő páratlan az erejében. Éppen ő rá tekintve derül ki, hogy milyen erőtlenek vagyunk mi emberek. Milyen erőtlen ez a bűntől rontott világ, viszont az erős Isten teremtő gondviselő szeretetével fenntart, és a bűntől rontott világban újra teremt, azaz megvált minden ható szerető erejével. Mi erőtlen gyermekek, akik ideig való látszat erőnket fitoktatjuk, nem vagyunk képesek arra, hogy erőnket szeretetben tegyük láthatóvá.
1: Pedig, ahogyan ezt Jézus Krisztus élete és váltság halála is hangsúlyozta, csak ez lenne az egyetlen járható út. Mi azonban gyarlók vagyunk. De legyünk olyan ostobák, hogy nem vesszük észre, amikor áthaladunk ezen a hídon, vagyis ne legyünk olyan ostobák, hogy nem vesszük észre Isten erős, megtartó szeretetét, amely folyamatosan hordoz és vezet bennünket. Isten erős, atyai szeretete valósággá konkrétá lesz a mindennapjainkban. A hit szeme ezt észreveszi. Ez az erős Isten, megtartó, atyai szeretetével körbeöleli ezt a világot, és fészek meleggel ajándékozza meg, hogy az élet a bűn nyomorúsága ellenére is elviselhető legyen, vagyis földi életünket az örökké valóság távlataiban élhetjük. Isten népe tudja, tapasztalja ezt.
0: Csak ez az örökké való atyai ölelés, az erős Isten szeretetének ölelése teszi lehetővé azt, hogy sok más problémánk is megoldódjon, enyhüljön ezen a világon. Emberi erővel ugyanis problémáink megoldhatatlanok, ideérve a szegénység és a gazdagság, a társadalmi igazságosság kérdéseit is. A túlnépesedés során egyre súlyosabbak és megoldhatatlanabbak lesznek ezek a problémák. Egy lehetőség van csupán: fölismerni az erős Isten megtartó szeretetét, fölismerni Jézus Krisztusban az erős Isten megváltó irgalmát, és ezáltal fölismerni a másikban a testvért, különösképpen azokban, akiket az Isten a közvetlen közelünkben ránk bízott. Ez a fölismerés az újjászületést jelenti, a határtalan emberi önzés levetkezését, a szabadulást.
1: Ez azonban az erős Istenbe vetett hit nélkül, a Jézus Krisztus atyába vetett hit nélkül lehetetlen. Egy bonyolult világban, ahol minden kaotikus, rendezetlen, ahol nincsenek biztos irányok és örökkévaló értékek, ahol mindenki megzavarodott, ott tényleg evangéliumként hangzik, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki erős Isten és csodálatos tanácsos. Isten tanácsol bennünket, Jézus Krisztusban előttünk jár, mint a jó pásztor a nyáj előtt. Az erős Isten tanácsol bennünket az események alakulása által, hiszen ő a történelem és az események ura is. Jó tudni, hogy a szálakat ő tartja a kezében. Mekkora örömhír ez egy olyan világban, ahol naponta döntenünk kell erősnek lennünk, bátran felelősséget vállalnunk, és sokszor gyöngeségünkben nem látjuk, hogy miként cselekedhetnénk bölcsen. Hitünk erőssé tehet minket.
0: Dzsida Jenő, a gyöngék imája. Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szétmálló györöngre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pótolható, és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehelykönnyű és szinte-szinte semmi, és erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim, ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyönge, hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Minden helyzetben. A mai ige 55. Zsoltár 17. verse: Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Gondolatok az igéről. Igen, imádkoznom kell, és akarok is imádkozni. Mi mást, mi jobbat tehetnék? Elárulva, elhagyatva, gyászban, csalódásban hozzád kiáltok, Istenem. Körülményeim lehetetlenné lettek. Az emberek a vesztemet akarják, de szívem az Úrtól merít bátorságot. Ő át fog segíteni ezeken a megpróbáltatásokon, ahogyan már sok más alkalommal meg is tette. Az Úr meg fog szabadítani, ebben biztos vagyok, és ezt bátran vallom is. Az Úr szabadít meg, és senki más. Nem is kívánok más szabadítót, nem emberekben bízom, még ha meg is bízhatnék bennük. Istenhez kiáltok reggel, délben és este, és senki máshoz, mert ő megtehet mindent. Nem tudom, hogyan fog megszabadítani, de tudom, hogy megszabadít. Tudom, hogy a legjobb és legbiztosabb módon szabadít majd meg, és szabadítása teljes lesz. A mindenható Isten megszabadít mostani és minden eljövendő nyomorúságomból, és ez olyan biztos, mint amilyen biztos, hogy ő él. Amikor pedig majd a halál jön el, és az örökkévalóság titkai előtt állok, akkor is bízhatok ebben az ígében, az Úr megsegít engem. Legyen ez az én énekem ezen a nyárvégi napon. Olyan ez, mint egy érett alma az élet fájáról. Táplál engem, és milyen jól esik nekem ez a táplálék. A megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, délután 14 órától 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület Magyar Tudósok Körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak ma, augusztus 28-án pénteken délig lehet. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban szeptember 6-án vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban, mert mindig ezt mondom az induláskor, hogy a világosság a világban témát nem lehet abba hagyni. Ezt a témát, ha abba hagyjuk, akkor ez egy üzenet a világnak, hogy már nincs szükségetek a világosságra. Úgyhogy most továbbra is folytatjuk, és most ismét egyházvezető szólítja meg kedves hallgatóinkat, amit mindig korábban mindig megtettek az egyházak vezetői, illetve most, amikor nemrégiben elbúcsúzott az egyik egyházvezető, akkor most jön a követője. Kedves hallgatóink, nagyon sokat hallották, mert nagyon sokat üzent kedves hallgatóinknak Kaled László metodista szuperintendens, aki a magyarországi metodista egyház vezetője, de ő elbúcsúzott most, mint vezető, persze jönni fog majd, de akkor most szeretettel köszöntjük az új szuperintendenst, Kovács Zoltán testvért. Ott voltunk, amikor felavattak téged, ott mondtad már, hogy persze jössz és folytatod azt, amit a Kaled Laci csinált.
1: Köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel, kedves hallgatókat is. Köszönöm a bizalmat, hogy meghívtatok ebbe a műsorba, Kaled László szuperintendens után, de tudom, hogy több metodista lelkipásztor is volt már ebben az adásban. Bemutatkozom, Kovács Zoltán Mihály vagyok, metodista lelkipásztor, illetve idén júliustól a Magyarországi Metodista Egyház vezetője, szuperintendens.
0: Igen, bocsánat, de ezt mindig így szoktuk is mondani, hogy a lényeg, hogy lelkipásztor, hogy püspök vagy bíboros, nem. Lényeg, hogy lelkipásztor.
1: Igen, és ez azért is fontos, nagyon köszönöm, hogy ezt megerősítetted, és direkt mondtam így, hogy lelkipásztor is, szuperintendens, mert ez a küldetés, vagy ez a megbízás 8 vagy 10 évre szól, de itt nem lehet elveszíteni a lelkipásztori gondolatokat, vagy hozzáállást, attitűdöt. Onnantól kezdve lehetnék egy hivatalnok is, úgyhogy örülök annak, hogy a hivatal mellett a gyülekezeteket látogatva is foglalkozhatok az ő lelkükkel, a lelkipásztorokkal, az ő családjaikkal is, úgyhogy ez itt van imádságaimban, meg gondolataimban is folyamatosan.
0: Igen, de olvastam olyan írásokat, cikkeket is, hogy írták gyülekezetek, hogy igen, oda ment hozzájuk akár egy püspök is, ők lelkipásztorként kezelték.
1: Teljesen jól tették. Igen. Így van.
0: Jó, de főleg akik először szólítják meg erről a frekvenciáról a világot, akkor mindig kérjük, hogy úgy mutatkozzanak be, hogy lényegében hogy születtetél a gyökerekről, mert az mindig számít, hogyha utána beszélünk valamiről, de mégis akkor tudják, hogy mi voltál korábban, akkor az sokat számít a hallgatóknak.
1: Igen, igen. Talán a nagyszüleimig lehet visszamenni, vagy a déd nagypapámig, ő Kovács Lajos volt, református lelkipásztor és ittantanító, még egy énekeskönyvet is szerkesztett, tehát református az egyik irány, ahonnan mi érkezünk, illetve van a másik, az evangélikus irány, és szokták kérdezni, hogy miért pont metodista, mondom, pont ezért. A anyai ágon és apai ágon is vannak lelkészi elhívással bíró személyek az életemben. Az apai nagypapám is lelkipásztorkodott, sőt az anyai nagypapám is teológiát végzett, méghozzá evangélikus teológiát, és nagyon sokat imádkoztak értünk, tette bizonyságot nekünk. És itt van egy olyan téma, ami szerintem fontos lehet, hogy hívő családban felnőve jelenti ez azt, hogy az ember hitet kap. Édesapám, édesanyám is

0: hívő emberek, édesapám már elköltözött közülünk, és 8 gyereket neveltek föl, 4 fiú, 4 lány, vagyok a negyedik, és mindig gyülekezetbe járók voltunk gyerekkorunktól fogva, meg voltak azok az események, amikor kell a keresztelő, aztán a konfirmáció, a vasárnapi iskola, és így tovább. Elmentünk, eljártunk különböző gyerektáborokba, hittantáborokba, rengeteg mindent megtanultunk a Bibliával kapcsolatban, és mégis 19 éves koromig én küzdöttem, harcoltam, szerettem volna hitet nyerni és kapni, de nem találtam. Azt gondoltam, hogy ha gyülekezetbe járok, az segít. Ha nem járok, akkor hát az Isten is úgy néz rám, és ez nem egy jó út, vagy ha többet imádkozom, vagy hogyha szolgálok a gyülekezetben, de 19 éves koromig ebben a küzdelmemben nem kaptam hitet. És akkor elmentem egy táborba, ez egy hitmélyítő tábor volt, egyik idősebb lelkészünk vezette. Érdekes, hogy nem újjászületett emberként hitmélyítő táborba kerülünk el, de hát ez benne van. És ott szólított meg egy ige, János evangéliumából, a 16. fejezetből. Jézus mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én titeket. Hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon. És akkor minden félelmem, minden küszködésem elszállt, és éreztem, hogy ez nem rajtam múlt elsősorban. Tettem lépéseket, meg kerestem, meg mentem Isten ellen is, lázadtam is, de egyszer csak körülölelt az Isten, és onnantól tudtam, hogy kihez tartozom. És azt számítom én, egészen pontosan 30 évvel ezelőtt volt, 1996-ban, amikor ez megtörtént az én életemben. És onnantól kezdve tudom, hogy merre tartok.
1: Igen, akkor de ezt sokan mondják, igen, hogy tényleg az ilyen hitmélyítő táboroknak mindig van hatása, szinte mindig, mindenütt megtérnek, főleg fiatalok. A következő lépés, hogy lettél lelkész?
0: Igen.
1: Vagy te akartál, vagy elhívtak? Mert ez szokott így is lenni, meg úgy is.
0: Igen, igen. Tehát amikor megtértem, akkor az első vágy ott volt a szívemben, hogy a közösségbe, a gyülekezetbe járjak. Ez itt a 6. kerületi felsőerdősori metodista gyülekezet volt, tehát ott nevelkedtem, ott álltam be a szolgálatban is, de tele voltam kétségekkel is, hogy tényleg ez a megfelelő gyülekezet? Olyan sötét, olyan visszafogott, nincs annyi lelkesedés benne, egy újjászületett fiatal mindig ezt keresi. És meg kell őszintén mondanom, hogy miközben jártam a metodista gyülekezetben, kerestem másfele is lehetőségeket. Főleg karizmatikus közösségekben, ahol azt éreztem, hogy működik a Szentlélek, vannak ajándékok, szolgálatok, misszióznak, és akkor a volt a legköszönő szuperintendens, dr. Hekkel Frigyessel nagyon sokat beszélgettem, és most Frigyes bácsi, hogy látta ezt a volt néhány másik fiatal, aki hasonlóképpen gondolkodott, és olyan türelmesen bánt velünk, úgy beszélgetett, próbált nem erőt teljesen, de meggyőzni arról, hogy azért kicsit szélesebben is láttam a dolgokat, és néhány év, talán egy-két év keresgélés után végül az elhívásommal együtt érkezett a megnyugvás itt a metodista gyülekezetben. Az elején találtam szolgálatokat, a dicsőítő csapatban játszottam, a gyermekfoglalkozásokban tanító voltam, az ifjúsági kör vezetésében segédkeztem, és szépen formálódott bennem ez az elhívás. Érettségi évében tértem meg, és akkor már fölvettek a gazdasági főiskolára vendéglátó szállodaszakra, tehát egy ilyen közgazdász irányba indultam el, és a diploma védés évében úgy elém görödült egy nem kis akadály. Ez akadály egy második nyelvvizsga a diplomavédés előtt. És akkor, mintha egy sarokba szorultam volna, és azt éreztem, hogy egyrészt ezt majd meg kell csinálni, de nem tudom most, tehát ahhoz kell egy vagy két év, de itt sem állhatok meg, valamit tennem kell. És akkor jött egy elhívás, egy egészen egyértelmű elhívás az Isten részéről, hogy te tanulj tovább. De ne csak a másik idegen nyelvet, hanem teológiát is. És legyél lelkész, legyél szolgáló az egyházban. Én nem tudtam ekkor ez mit jelent. És oda mentem az akkori vezető lelkészhez, az Frigyes bácsi volt, Hekker Frigyes, és mondtam neki, hogy ezt az elhívást kaptam, bármilyen szolgálatra. Azt mondja, bármilyen szolgálat nálunk nem létezik, nálunk lelkészi elhivatás és szolgálat van. Úgyhogy vagy ez az irány, vagy pedig maradj gyülekezeti szolgáló, ahogy eddig voltál. Teljes állásban, teljes életben nem lehet máshogy. És akkor végig kellett mennem egy ilyen beszélgetés sorozatban.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Kovács Zoltán testvérrel, metodista szuperintendenssel, és hadd olvassam föl egy mondatot, amit a reformátusok cikkéből olvastuk föl, de kedves hallga, a hírekbe is betettük, hogy aminek az a címe, hogy túl keveset tudunk egymásról. Érdekes. És azt így ír. Baptista, evangélista, metodista és református közösségek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy keveset tudnak a másik felekezetről. Ezen is szerettek most változtatni a negyedik alkalommal megrendezett protestáns sokadalmon. De akkor hadd tegyem hozzá, hogy így ezt Szávai László lelkész írta.
1: Igen, igen. Szávai László jó barátom, ő evangélikus lelkész, a teológián ismerkedtünk meg, ahol fölöttem járt egy évben, mi metodista lelkészek is ott tanulunk most az evangélikus teológián, és...
0: De a református...
1: És igen, igen, igen, ezt ő is el szoktam mondani, hogy evangélikus lelkészként a református közélet és kulturális alapítvány munkatársa, és a protestáns sokadalomnak valójában a főszervezője.
0: Így van, igen.
1: Nem kis feladat, hozzá kell tenni, ennyi felekezetet, bár csak 4 felekezet összefogni. Az első évben az evangélikus, illetve a református egyház volt jelen ezen az eseményen, amely akkor még augusztus 19-én volt, tehát nem is 20-án volt a sokadalom, hanem 19-én, és a záró alkalma a 20. ünnepi előestén az ökumenikus istentisztelet volt, és az első év olyan sikeres volt, hogy annak a végén megkeresték a baptista, illetve a metodista egyházat is azzal kapcsolatban, hogy szeretnék őket is bevonni ebbe a sokadalomba. Igent mondtunk, bár nem tudtuk, mire mondunk igen, tehát kisebb egyházak kapcsán, főleg mi metodisták itt Magyarországon olyan sok embert, szolgálót nem tudunk delegálni a sokadalomba. De mi ez a sokadalom? A budai várban egy teljes napos programsorozat, amely reggeltől egészen kora estig tart, és több helyszínen zajlanak az események. Az ottani evangélikus templomban, Bécsi Kaputéri evangélikus templomban, mellette lévő különböző intézményekben, mint kerekasztalbeszélgetések, és van egy hatalmas tér, ahol szintén egyrészt kitelepülésekkel, másrészt koncertekkel látják az érdeklődőket. A templomban gyermekfoglalkozások voltak, kórus találkozók, orgonamaraton, a levéltárban, illetve más helyszíneken most már kerekasztal beszélgetések voltak különböző témákban, ahova az egyházak a saját szakértőiket delegálták, például idén volt a mesterséges intelligenciáról való párbeszéd is, de több téma, ami érdekelheti a felekezeteket. Erről szóló beszélgetés. Kint a nagy színpadon ott nálunk a Hotspot zenekar zenélt, ifjúsági formáció, de jelen voltak a cserkészektől kezdve a különböző könyvkiadóknak a munkatársai, fagylalt készítőtől kezdve, nem tudom milyen sütögetőkig, tehát hogy akik az valamelyik felekezethez tartoznak, és meg tudtuk szólítani azokat az embereket is, akik mondjuk az egyházzal, vallások kapcsolatban semmi információval nem rendelkeznek. Van, aki csak beült és meghallgatta a koncertet másnak a gyermekeivel,

0: játszottak, vagy könyveket néztek, koncerteket hallgattak, beszélgetésekben vettek részt. Úgyhogy nem csak ennek a négy felekezetnek a lelkészei, illetve tagjai vettek részt ezeken az eseményeken, hanem bárki, aki az ünnepi eseményeken a várban járt. Mi metodisták idén egy fórumbeszélgetésben vettünk részt, illetve egy ifjúsági zenekar zenélt, pont azért, mert ugyanaznap kezdődött nekünk egy konferenciánk, egy országos konferenciánk Vajtán, de tavaly valamennyi fórumbeszélgetésen ott voltunk, saját irodalmunkkal kimentünk a protestáns sokadalomra, sőt a Miskolci Eszterházi Kórus is koncertet adott a templomban.
1: És ezt már korábban meghirdettük annak idején, illetve már a államalapítási ünnepet is már korábban a Fischer Vilmos közzétette meghívást mindenkiről, és hát a protestáns sokadalom most negyedik, de az államalapítás ünnepe az már sokkal régebbi, de mondom, ez is egy olyan ünnep, amiről mindenki azt szeretné, hogy úgy legyenek együtt, hogy ismerjék is egymást. Mondja ezt Szávai László. Érdekes, nem?
0: Igen, értem Lászlónak a gondolatait, ugyanakkor az ökumenikus ima alkalmakon januárban, vagy a ökumenikus ima napon, amely régen női ima nap volt, most már nem az, rengeteg lehetőség van arra, hogy picit jobban megismerjük egymást, felekezetek. Nem a teológiánkat, meg hogy milyen az egyházi felépítésünk vagy struktúránk, hanem hogy oda is hívő emberek járnak, oda is Isten kereső emberek járnak, és hogyha a liturgiákban van eltérés, éppen kinek a templomában vagyunk, de hallhatjuk a másik lelkipásztorát, találkozhatunk a másik felekezet híveivel. Én amikor Szekszárdon voltam lelkész, és vidéken voltunk, Györkönyhöz tartozott még más néhány kisebb település, akkor faluról falura, vagy településről településre vándoroltunk ezeken a napokon, mindig más templomban jöttünk össze, és az istentisztelet végén, bár voltak ott nagy mínuszok januárban, de a templomból kilépve forró tea, a sütemény és egy kis beszélgetés fogadott bennünket, ahol nem csak a lelkészek vettek részt, hanem a hívek is. Tehát picit jobban meg lehet egymást ezeken az alkalmakon ismerni. De a protestáns sokadalom annyiban más, hogy itt nem csak egy istentiszteleten vagyunk együtt, és utána egy rövid beszélgetésen, hanem itt van idő arra, hogy kérdezzünk, hogy megmutassuk mondjuk a zenei életünket, azt, hogy hogyan gondolkodunk a hitről, a vallásról, a történelmi kérdésekről, vagy éppen naprakész napi hírekkel kapcsolatos véleményeket megfogalmazzunk, vagy egyszerűen találkozzunk egymásnak az irodalmával, kinek mi a fontos, zenei stílusával, tehát rengeteg más lehetőség is adódott a beszélgetésre, az ismerkedésre.
1: Akkor mondtad, hogy volt még sok más rendezvény, és főleg nyáron a fiatalokkal szoktak foglalkozni, mert mondják, hogy hát persze nyáron lehet velük, próbálják a fiatalokat megszólítani, de minden ilyen rendezvényről mindig azt olvassuk, hogy bárkit szeretettel várnak. Tehát, hogy az egyházak nem csak saját maguknak csinálják a rendezvényeket, hanem mindig meghívnak bárkit.
0: Igen, tehát általában korosztályok szerint orientálódunk, tehát, hogy van a gyermekeknek szóló, ifjúságnak szóló, vannak férfi csendes napok, női csendes napok, de azon belül, tehát nem csak a vallásos hívő, hitben járó embereket várjuk, hanem bárki mást is, akit lehet, hogy pont azon a néhány napon ragad meg valami az Isten szavából, vagy a hitből, vagy kerül egy lépéssel beljebb, mondjuk a gyülekezetbe, vagy az egyházba. Vagy omlanak le olyan falak, amik benne előítélet volt, vagy bennünk, feléjük, és ezeken a napokon ezeken túl tudunk lépni, és jobban megismerni egymást. Nyár elején az iskolai táborok voltak ilyenek, van két iskolánk, Skóla Európa, itt a keleti pályaudvar környékén, illetve a Forrai Metodista Gimnázium a 13. kerületben, és a skólás tábor volt az első, ami nyitotta ezt a nyarat, amerikai metodisták közös szolgálatával, akkor a fiatalok szintén, akik a gyülekezetbe járnak, bekapcsolódtak ebbe a táborba, Sztubkai Kristóf vezetésével. De volt azóta ifjúsági tábor, Inárcson, és most legutóbb az országos nyári tábor Vajtán, ahol több mint 250 ember gyerekektől kezdve az idősekig vett részt. Ami még fontos itt a nyári táborok kapcsán, az a roma cigány testvéreinkkel való kapcsolattartás. Kürtőspusztán volt egy országos cigánytábor, és valamint volt dicsőítő tábor is, és az a dicsőítő táborban már diákok is segítkeztek, valamint a budapesti felsőerdősori partner gyülekezet lelkésze érkezett Illinois államból, ő a Skóla Európában, és az ottani tanulókkal együtt szervezett angol tábor Zalában, itt Kaled Laci vezetésével Kentucky államból érkeztek újra testvérek, illetve a Letenyei Általános Iskola több mint 100 tanulója is részt vett ezeken a táborokon, valamint volt egy angol tábor Szexárdon is, ott is van egy partner kapcsolat egy amerikai gyülekezettel, metodista gyülekezettel, ebben ők segítkeztek. Valamint az országos nyári táborunk, amely Vajtán került megrendezése augusztus 20-a és 23-a között. Protestáns sokadalomról igyekeztünk oda érni, este kezdődött a tábor, ilyenkor valamennyi körzet gyülekezete, vagy az ő vonzáskörükbe tartozó testvérek, vendégek meghívásra kerülnek. Idén 200 fölötti létszámmal, kb. 250 fővel vettünk részt. Esténként evangelizáció volt, megtérésre hívással, külön gyermek és ifjúsági programok, és napközben pedig előadások voltak, illetve különböző műhelyek. És ami nagyon izgalmas, hogy a vasárnapi Isten tisztelet nem is fönt az imateremben történt, a vajtai Zicsi kastélyban voltunk, amely a Golgota keresztény gyülekezetnek a tulajdona, ők szerveznek ott programokat, hanem lent egy nyitott téren, egy amfiteátrumban tartottuk, ahol családi Isten tiszteleten voltunk együtt, ami azt jelenti, hogy gyerekektől kezdve mindenki részt vett az alkalmon, úgyhogy egy kis színdarabbal, üzenettel készültünk, és úrvasai közösséggel zártuk ezt az ünnepet.
1: Hát ezek a rendezvények most ugyanazt segítik, amit annak idején, amikor még ez a rádió is indult a reformáció 500 éves évfordulóján, már akkor is azt mondták az egyházak vezetői, hogy hát nem azt akarjuk ünnepelni, hogy szétszakadtunk egymástól, hanem szeretnének, hogyha mindig egyre közelebb kerülnének egymáshoz. Én már mondom, már akkor is ezt hirdette mindenki, és hát mondom, most próbálkoznak olyan rendezvényekkel mindenki, minden egyház, amire mindig azt mondják, hogy bárkit szeretettel várnak.
0: Igen, tehát egyrészt missziós evangelizációs lehetőség is, hiszen több napig együtt vagyunk olyan emberekkel is, akik mondjuk a barátaink, de nem testvéreink az Úrban. Együtt eszünk velük, együtt veszünk részt programokon, és akár imádságban őket kísérjük, hogy az Úr szólítsa meg őket. Ugyanakkor nem csak evangelizációs és missziós alkalom, hanem egyfajta közösségi élmény is. Ugye mi metodisták körülbelül 2000 fő Magyarországon. Ha Dunántúl gyülekezeteit nézzük, akkor picit közelebb vannak egymáshoz, de nagyon szétszóródva érünk az országban, kis közösségekben, gyülekezetekben, és néhány ilyen nap nagyon sokat jelent. Tehát többen vagyunk. Átéljük ezt a fajta nagyobb közösséget. Találkozunk olyanokkal, akiket már nagyon régen láttunk. Tehát egyfajta közösségi, megerősítő, hitmélyítő alkalom is. Tehát a kettő az egyben egy ilyen tábor.
1: Igen, de augusztus végén már mindenki mindig arról gondolkodik, hogy na jó, de akkor jön az új iskola év, utána jön október, a reformáció hónapja, utána jönnek a téli ünnepek, az advent, a karácsony, stb. Úgyhogy de megint nagyon sok olyan rendezvény lesz, nem? Amelyeket megpróbálnak együtt csinálni az egyházak.
0: Igen, több ilyen esemény is lesz. Az október, mint reformáció hónapja ott szintén. A nyitó alkalmon október 1-én az Eszterházi kórus Miskolcról mindig meghívást kap. A nyitó istentiszteleten való szolgálatra minden felekezetből egy kórus énekel ott is, illetve a október, mint reformáció hónapja különböző eseményein is részt veszünk, nem csak a szuperintendens, és nem csak a lelkészeink, hanem volt, hogy laikus vezető tartott előadást, vagy vezetett különböző alkalmakat, és idén is így lesz ez az október.
1: Igen, az egyházak most azért nagyon komolyan foglalkoznak, bár nem mindig teszik nyilvánvalóvá a véleményüket arról, ami történik például Európában. Ugye korábban közzétették, hogy folyamatosan csökken a keresztények létszáma Európában, bár Afrikában növekszik, de most ide jönnek majd Magyarországra Európából fiatalok is, meg Kárpát-medencéből csinálják azokat a dolgokat, hogy megpróbálják megtartani azt, amit Jézus kért tőlünk, hogy mindenkit mentsünk meg. Nekünk ez a dolgunk, igen, hogy folyamatosan menjen és addig, az evangélium.
0: És addig van létjogosultsága az egyháznak csak arról beszélni, amíg az evangéliumot hirdeti. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a mi püspökségünkhöz tartozik 14 ország, van észak-afrikai ország is ezekben, de mondjuk Lengyelországtól kezdve Ausztria, Svájc, akár még Románia is. Tehát, hogy ezek az országok egybe tartozunk, és Európában azt látjuk, hogy a legtöbb helyen megfogyatkozik a kereszténység, a gyülekezeti látogatottság, és vannak olyan országok, ahol viszont valamilyen oknál fogva áttörések vannak. Tehát például az albán szuperintendenssel beszéltem, és ők mutatták be azokat a szolgálatokat, missziós ágazatokat, ahol náluk növekedés van, vagy az erdélyi román testvéreknél, vagy a roma szolgálatban a cigány testvéreink között is megerősödik, de alapvetően azt a tendenciát látjuk, hogy csökken, és ezen a vajtai konferencián, ami szóba került az előbb, volt egy kerekasztal beszélgetés, egy moderátor vezetésével 8 metodista egyházi szolgáló vagy vezető, arról beszélgettünk, hogy milyennek képzeljük el a jövő egyházát. Arról beszélgettünk, hogy mikor kezdődik a jövő egyháza, milyenek lesznek az emberek a jövőben, milyen gyülekezetekre van szükség, akik ezeket az embereket befogadják, hogyan tudunk feléjük szolgálni, és újra és újra előjött az, hogy miközben meg kell tartani a gyökereinket, mert nagyon egyértelmű, világos és tiszta útmutatást kell adnunk, és aszerint élnünk, nyitottnak, befogadónak és türelmesnek kell lennünk azokkal az emberekkel, akik lehet, hogy vallásilag semmiféle korábbi élménnyel nem bírnak. Tehát elmondunk egy tékozó fiú történetet, utalunk rá, és azt se tudják, az mi. De ugyanakkor egy megtiszteltetés, hogy mi mondhatjuk először ezt a történetet el nekik úgy, hogy üzenettel töltjük meg számukra. És ezek a mondhatni előszobái az egyháznak lehetnek a mi iskoláink is. Van 2 gimnáziumunk, ahol nagyon sok olyan fiatal jár, akinek semmilyen előinformáció nincs a kereszténységről, vallásról. És akikkel való kapcsolatteremtés megmutathatja, hogy mi mennyire tudjuk átadni az evangéliumot az ő számukra. A roma testvérek között egészen más a helyzet. Egy alsó-zsolcai gyülekezet, amely a legidősebb gyülekezetünk, több mint 70 esztendős, abban a gyülekezetben most megújulás van. Fiatalok, illetve családos férfiak döntenek a hit mellett, de nem egy vagy kettő, hanem tucat számra egy 6000-es településen. Tehát ők is ott voltak a táborban, és bizonyságot tettek. És ők nem beszéltek nagy dolgokról, meg nem tudom, stratégiáról, hanem egyszerűen megélik a napi hitet, bizonyságot tesznek az ottani alkoholista vagy drogos fiataloknak, színjátszókört szerveznek, evangelizációkat, istentiszteleteket, és történnek a változások. Tehát, hogy van honnan merítenünk, ugyanakkor kell gondolkodnunk a jövőről is. És ez a kerekasztal beszélgetés ebben nagyon nagy segítségünk volt.
1: De a hírekben én úgy hallom, hogy mostanában, minthogyha sokkal többen voltak jelen ezeken a rendezvényeken, amik most történtek, mert korábban, mondom, én is jártam sokszor ilyen rendezvényekre, és volt, amikor szinte üres volt egy templom, de most azt mondják, hogy mindig nagyon-nagyon tele van. Illetve, hogy megtörtént az, ami szerintem akkor a metodisták is csinálják, amit, hogy nem csak a templomban, hanem kint az utcán is zenélnek, stb. Úgy, hogy felhívják az emberek figyelmét.
0: Voltak ilyen időszakok, most nem tudok konkrétan ilyenről a közelmúltban. Inkább olyan, hogy egy közösségben, és most megint csak a roma cigány gyülekezetekről beszélek, megérkeznek az országból metodista fiatalok, vagy különböző szolgálók, és ott helyben segítik, támogatják, tesznek bizonyságot, beszélnek is a hitről, és evangelizálnak. Így visszatérve a templomokra, biztos vannak olyan események, ami nagyon jó média nyilvánosságot kap, meg a különböző felekezetek összegyűjtik, és megtöltik a templomokat. Azért a valóság az a metodista gyülekezeteinkben, főleg vidéken, hogy sokszor csak 5-6-8-10 ember vesz részt az Isten tiszteleten, és ezért mondom, hogy egy ilyen vajtai tábor nagyszerű esemény volt mondjuk az ő számukra, hogy lássák a nagy közösséget, de a hétköznapokat megélni néha, hát ki kell mondani, kiábrándító, és a hitet megpróbáló esemény lelkész és gyülekezeti tagok számára is. Miközben hűségesen végzik a munkát, de nem mindig látják ennek a gyümölcsét mondjuk a gyülekezetek növekedésében. Lehet, hogy másra is szükség van ehhez, és mint szuperintendens valószínűleg ebben is nagyon fontos szerepem, feladatom, szolgálatom lesz, hogy ezt a helyi gyülekezetekkel átgondoljuk, és ebben támogassuk egymást.
1: Igen, de beszéltek erről, igen, hogy a Magyarországon is csökken a keresztény száma, de én meg azt gondoltam, hogy de nem, hát nem csak a keresztények, a Magyarország lakosságának a száma is csökken, úgyhogy akkor még egy mondatot mondhatnál arról, hogy most a állami választásról azt mondták, hogy rendszerváltás volt. Akkor ez érinti a metodista egyházat is, vagy pedig nincs semmi probléma?
0: Igen.
1: Mert ugye a többi egyházból közzétették, hogy miről tárgyaltak le mindenről, de még a metodista
0: weboldalon még. Nálunk is választások voltak. Igen. Nem csak a szuperintendens meg lelkészváltások kapcsán, hanem az egyházi tisztségviselő kapcsán is, úgyhogy a saját sorainkat rendezve kell nekünk is reagálni erre a helyzetre. Alapvetően az iskolákat, illetve a szociális intézményeket nézve vagyunk érintettek, mondjuk ennek az anyagi oldalában. Ugyanakkor, tehát a metodista gyülekezetek tagjai közül szavaztak ide is, szavaztak oda is, tehát hogy ha így vesszük, akkor nem jogos arról beszélni, hogy minket hogy érintett ez a választás. Hát ez egy hosszabb időszak, amíg ennek a következményt látjuk. Nyilván nyitottak vagyunk ugyanúgy az új vezetés felé, ahogy az előző vezetés felé is voltunk, bár a szuperintendens személyben változás történt, tehát egy egészen új vezetőség kerül az egyház élére, de mi nem látjuk ennek a nagyon konkrét következményeit. Tehát sem a iskolai hit és erkölcstan oktatásban, sem a szociális intézmények vagy az iskoláknak a dotációjában ezeket még nem látjuk. De az biztos, hogy egyre inkább figyelmeztető jel mondjuk az állam és az egyház szétválasztásában az, hogy a gyülekezeteknek, az egyházaknak egyre jobban kellene önmagukról is gondoskodniuk anyagi téren is. Nagy kihívás.
1: Igen, és hát mi azt tanácsoltam mindig korábban, hogy folytatni kell a munkát, nem újra kezdeni, meg minthogyha most történne az új időszak, nem. Folytatni, és amit te elmondtál kedves hallgatóinknak, hogy nem csak a szuperintendens, hanem a lelkészeknél nagyon sok olyan dolog van, ami érinti majd a munkát, de Ez azt jelenti, nem, hogy folytatjátok a munkát.
0: Igen, így van, mindenképpen folytatjuk a munkát. Tehát nincs más út. Így nincs van. Más út. Hogyha abba adjuk a munkát, akkor tegyük le a hitünket. De nem, nincs erről szó. Ezek a nehéz helyzetek is ebbe az irányba terelnek, így van.
1: És akkor mit javasolsz a hallgatóknak most például iskola kezdés előtt?
0: Igen, az iskolával kapcsolatban több ilyen időszak így is van. Ugye van az érettségi előtt, a vizsga időszak előtt időszak. Ilyenkor mindig imádkoztunk gyülekezetekben az érettségizőkért, a felvételizőkért. Két iskolánk van, istentisztelettel kezdjük a tanévet, és áldást kérünk a családokra és a tanulókra szintén.
1: Kedves hallgatóink, akkor nagyon nagy szeretettel köszönjük Kovács Zoltán testvérnek ezeket a gondolatait. Először hallották őt, ezért mindenkinek ugyanúgy, mint korábban ajánljuk, hogy gondolja át. Illetve, hogyha valamit kérdezni akar, akkor nyugodtan felkeresheti a metodista egyházat,
0: igen,
1: bármelyik lelkészt, hogy együtt tudjanak majd működni az egyházak is.
0: Köszönöm szépen a
1: meghívást. Köszönjük szépen, úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Minden helyzetben. A mai ige 55. Zsoltár 17. verse: Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Gondolatok az igéről. Igen, imádkoznom kell, és akarok is imádkozni. Mi mást, mi jobbat tehetnék? Elárulva, elhagyatva, gyászban, csalódásban hozzád kiáltok, Istenem. Körülményeim lehetetlenné lettek. Az emberek a vesztemet akarják, de szívem az Úrtól merít bátorságot. Ő át fog segíteni ezeken a megpróbáltatásokon, ahogyan már sok más alkalommal meg is tette. Az Úr meg fog szabadítani, ebben biztos vagyok, és ezt bátran vallom is. Az Úr szabadít meg, és senki más. Nem is kívánok más szabadítót, nem emberekben bízom, még ha meg is bízhatnék bennük. Istenhez kiáltok reggel, délben és este, és senki máshoz, mert ő megtehet mindent. Nem tudom, hogyan fog megszabadítani, de tudom, hogy megszabadít. Tudom, hogy a legjobb és legbiztosabb módon szabadít majd meg, és szabadítása teljes lesz. A mindenható Isten megszabadít mostani és minden eljövendő nyomorúságomból, és ez olyan biztos, mint amilyen biztos, hogy ő él. Amikor pedig majd a halál jön el, és az örökkévalóság titkai előtt állok, akkor is bízhatok ebben az ígében, az Úr megsegít engem. Legyen ez az én énekem ezen a nyárvégi napon. Olyan ez, mint egy érett alma az élet fájáról. Táplál engem, és milyen jól esik nekem ez a táplálék. A megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, délután 14 órától 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület Magyar Tudósok Körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak ma, augusztus 28-án pénteken délig lehet. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órától a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az ígét. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban szeptember 6-án vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen.
1: Kulturális programajánló.
2: Hat éve, 2020. augusztus 28-án hunyt el

Teológiai Akadémián, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián egészítette ki ismereteit doktori tanulmányokkal. 1978-ban teológiai doktorátust szerzett. Ezzel párhuzamosan Budapesten, majd Békés Csabán, később ismét Budapesten szolgált lelkészként. 1981 és 1989 között a Szabad Egyházak lelkész képzőjének főigazgatói, 1984 és 1994 között a Magyar Adventista Egyház elnöki tisztségét viselte. Nagyon sok egyházi és világi főiskolán, egyetemen oktatott professzorként egészen haláláig. Fő kutatási területe a vallási néprajz, a vallástörténet, a 19.-20. századi egyháztörténet és a 18.-20. századi irodalom volt. Holnap ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában holnap, augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágy Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10:30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezik meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamara zenei est kivételével idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, és Kis Rigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és már a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántor szakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncertéletet, számos részletében pedig a magyar orgonaépítés nagy hagyományait idézi. A tervezésben részt vett Méhes Balázs, a kardékán helyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi, homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban más kép fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata.

0: egészséget mindenkinek!
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Holnap, augusztus 29-én, Keresztelő János vértanúságának katolikus emléknapján Kocsis Fülöp hajdú dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel, nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezik ki szolidaritását, hanem adományt is visz ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ma érkeznek ezren Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból mától augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sant Edigio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Újra erősödik a nappali felmelegedés. Ma pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható. Augusztus utolsó napjaiban is marad a nyári idő, csak egy szombati hidegfronthoz némi kavarodást, majd vasárnap távozhat a front, és marad a változékonyság.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatunk Johann Sebastian Bach kórus műveiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Johann Sebastian Bach kórus műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Holnap, augusztus 29-én, Keresztelő János vértanúságának katolikus emléknapján Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezik ki szolidaritását, hanem adományt is visz ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jószándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezik meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamara zenei est kivételével idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, és Kis Rigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és már a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántor szakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncertéletet, számos részletében pedig a magyar orgonaépítés nagy hagyományait idézi. A tervezésben részt vett Méhes Balázs, a kardékán helyettese is. Az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi, homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órától a debreceni református nagy templomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az ígét. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Ma a pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját, a történelmi és környezeti összefüggéseket.

És a 40. fejezet 3. versétől az 5. versig terjedően a következőképpen. Egy hang kiállt: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és haló, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt.

0: Kedves Úrunk, köszönjük neked a te áldott igédet, és köszönjük, hogy azóta, mióta Ézsaiáson keresztül leírtad ezeket a döbbenetes mélységű igéket, tulajdonképpen nekünk mai hívőknek is hasonló dolgunk lenne. Annyi minden van hegyé, meg kanyonná szilárdulva a saját életünkön belünk is. Nagyon kérünk, hogyha lehet, segíts újra és újra emlékeztetni magunkat, hogy utat kell készíteni, ahol jöhetsz a mi életünkbe. De köszönjük neked azt, hogy ezen az úton egyszer idejöttél, drága megváltónk, és valóban eljöttél úgy, hogy örömüzenetet mondj, hogy békességet hirdess, hogy megérthessük Istennek a jó szándékát, jó tervét, és elvégezted a saját életed föláldozása árán, ami megváltásunkat és megajándékoztál az üdvösség reménységével. Kérünk téged, segíts, hogy hadd legyen a mai Biblia tanulmányunk is az útkészítésnek egy része, hogy szívek ígérhessen el a te igét, hogy beléphess embereknek az életébe, formálhasd, újjászülhessd. Köszönjük, hogy ez a te terved. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akikkel hétről hétre együtt tanulmányozzuk a Bibliát. Krisztus a messiás. A görög nyelvben Krisztus az azt jelenti, hogy felkent, a héberben a messia azt jelenti, hogy felkent, tehát amikor a Bibliánkban olvassuk, hogy Krisztus, akkor nyugodtan behelyettesíthetjük a héber messiás kifejezést is. Messiásnak lenni valami nagyon nagy dolgot jelent. Egyrészt az Isten követe lenni, másrészt az embereknek utat mutatni. Hiszen ez az, amiről szólt az ős evangélium a bűnesetnél, amikor azt mondta, hogy ellenségeskedék szerzek közötted és az asszony között, a kígyónak a fejére tapos majd,

0: és a kígyó pedig sarkát fogja mardosni. És gyakorlatilag a messiás életében ez következett be, és a kígyó marása eljuttatta őt a kereszt halálig. Ennyi kis bevezető után nézzük keresztelő János bizonyságtételét, János evangéliuma első fejezet, és ott a 19. versétől a 23. verseikig. Szigeti Marika.
1: Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás proféta megmondta.
0: Azért el kell mondjuk azt, hogy keresztelő János valószínűleg a kumráni közösségben távol Jeruzsálemtől nőtt fel, és ugyanakkor mégis egy olyan vallási tekintélyé nőtte ki magát, tanítványokat gyűjtött magának, és számomra János egy nagyon alázatos volt, mert tovább tudott mutatni. Azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy sarujának szíját megoldjam. Anikó.
2: Nem tudom, hogy bemerítő János, mert nem tudjuk, hogy mennyi ideig nevelkedett a szüleinél, de amikor megszületett, azt tudjuk, hogy az édesapja Zakariás egy proféciát mondott a messiásról, de róla is. És az így hangzik a Lukács evangéliuma első fejezetének 76. versében. Te pedig kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtaníts népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által. Tehát már itt is elhangzott az ő feladata, küldetése. Édesapjának a Szent Lélek tökéletesen kijelentette, hogy az lesz a feladata, hogy utat készítsen. Nem tudom, hogy erről a szülők meséltek-e a kicsi Jánosnak, már bocsánat, hogy így mondom, de az biztos, hogy valahogy ez a ismeret, ez a tudás ott volt János szívében. Feltételezem, hogy Isten Szent Lelke is megerősítette ezt benne, de ezt szilárdan tudta képviselni akkor is, amikor már bocsánat, egy picit megragyogtatták előtte akár a karrier lehetőségét, mert hát kérdezték tőle, hogy ugye te vagy a messiás, föl nem merült benne, hogy ő bármiben is eltérjen attól a szolgálattól, amire Isten hívta, és azt teljes mértékben be is töltötte.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
3: És ha ezt már szóba hozta Anikó, akkor vajon Zakariásnak volt-e módja és lehetősége? Azért valószínűleg valamennyi csak volt, hogy beszéljen Jánosnak a születési körülményeiről, mert hogy az angyal Zakariásnak eredetileg a templomban azt mondta, hogy nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel, Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár Illés lelkével és erejével. És mintha János kilépni látszana ezekből, amikor azt mondja, nem vagyok. Vagy pedig, és én nekem erre hajlik a szívem, olyan mértékben koncentrált a konkrét feladatra, hogy nem óhajtott azzal foglalkozni, hogy egy ilyen plusz identitás válságot okozzon, hogy most akkor én kinek tartsam magam, hang vagyok a pusztában, az a lényeg, hogy eljusson a megtérésre hívó szó.
0: És megint egy ószövetségi idézetet mondott, és ezzel magyarázta el az ő véleményét. Marika.
1: Ugye pusztában élt, és senkire nem hagyatkozott, hogy majd ő ellátja. Hát ha azt vesszük, akkor nem szép ruhába öltözött, és szép tálcán fogyasztotta el az eledelét, és az Úr tanította őt, mert föl akarta készíteni arra, hogy Jézusra terelje az emberek figyelmét. És a puszta azért volt számára jó, mert semmi nem tudta befolyásolni. Semmi, ami a városba vagy egyéb helyeken volt, semmi nem tudta eltéríteni attól, hogy csak is az Úrra figyeljen.
0: Valószínűleg ő Qumránba nevelődik föl, és egészen korán, 6-7 éves korába már odaadták, és ő gyakorlatilag a qumrániakkal együtt minden nap hosszú órákon keresztül tanulmányozta az Ószövetségi, a Mózes könyveit, az iratokat és a prófétai szakirodalmat, tehát az egész Ószövetséget. És ha megnézzük, akkor ő egy ilyen kiegyensúlyozott bibliai tudással rendelkezett. Szilárd meggyőződésem, hogy a keresztény ige hirdetéseinkben, prédikációinkban nem adunk eléggé helyt neki, mert alázatosság szempontjából példaértékű, amit János bemutatott. Szóval, hogy valaki vissza tud vonulni, és valaki el tudja fogadni, hogy a csillogó ragyogásból Isten az a célja, és megengedi, hogy ő visszavonuljon magányosan, elhagyják a tanítványai beállnak a Jézus követőknek, és ő majd börtönbe megy, és ott fogja végezni. És ezt feldolgozta, és elfogadta. Számomra egy hihetetlen alázatos és egy Istennel járó embernek a karakterét, jellemét számomra egy nagyon hiteles. Azt szokták mondani, hogy keresztelő János a bal lábával még az Ószövetségben volt, de jobb lábával már átlépett az Új Szövetségbe. Marika?
1: És Jézus is azt mondja, hogy nagyobb ő, mint a proféták.
0: Nálánál nagyobb nincs Isten ország.
2: Nincs nála nagyobb, igen.
0: István?
4: Ugye János evangéliumában a központi kérdés ez, hogy kinek tartanak el maga az emberek. Ezt már Máténál is láttuk, hogy kinek mondanak az emberek, Jézus megkérdezte a tanítványoktól. És akkor erre válasz volt, hogy keresztelő Jánosnak, Mózesnek, egy profétának, és János még, Jézus még tovább pontosítja ezt a kérdést, és azt is felteszi, hogy kinek tartanak ti engemet. És erre jön a péteri válasz. És itt is azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez a kérdés napirenden volt, és egy nagyon-nagyon aktuális kérdés volt, annak ellenére, hogy ugye három ágát mondanak ennek, először is az, hogy a Szentírásban olvassuk azt, hogy önmagáról kijelentette, hogy én vagyok. A múlt alkalommal mondtuk, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, tehát ő magáról is elmondta ezeket az információkat, és rengeteg csodákat és jeleket is tett. Tehát gondoljuk csak, te a vízet borrá változtatta, a 5000 ember megvelelésével, amivel ismét foglalkoztunk, a gyógyítói tevékenységével, a vakon született meggyógyítása. Tehát rengeteg ilyen gyakorlati bizonyítékot is adott, és voltak események és emberek, akik tanúi voltak, és itt találkozunk keresztelő Jánossal is, mert tulajdonképpen keresztelő János viszont világosan mondja erre a kérdésre a választ, hogy nem tartott igény egyik messiási címre sem. Ő az igazi messiás tanújaként lépett fel, ezt a tanújaként nagyon alá hozzá, és három nagyon fontos dolgot mondott, hogy én nem a Krisztus vagyok, a másik, hogy én kiáltó hang vagyok a pusztában, egyengessétek az Úr útját, ez egy Izsaiás időzet, ahogy a bevezetőben is mondtuk, és tulajdonképpen azt mondja, hogy egy proféta teljesítéseként jött el, profécia teljesítésére jött el, hogy előkészítse az emberek szívét Jézus érkezésére, tehát egy útkészítő, egy előfutának tüntetni fel magát. Ez egy nagyon értékes hozzáállás a számomra, mert hát azért ő maga felé hajolva magáról sokkal felemelőbbeket is mondhatott volna, mert nem volt egy akárki. Tehát ő egy eredményes, úgy mondanám, misszionárus is volt.
0: Köszönöm szépen. László?
5: Én csak annyit mondanék, hogy Keresztelő János tisztában volt azzal, hogy nem egyenrangú Jézussal.
0: És nem is akart.
5: És nem is akart. És minden mondani valóját és cselekedetét ennek rendelte alá, hogy ő nem egyenrangú.
0: Köszönöm szépen. Tibor?
3: Rövid mondatot hadd mondjak ehhez. Azért lehet, hogy mai ige hirdetők sokat tanulhatnánk Jánostól, mert hogy Jézusra mutatni, anélkül, hogy megpróbálnánk valahogy mégiscsak árnyékot vetni rá a saját dicsőségünk érdekében, az nem egyezik az Isten akaratával. És János ezt fölmerte vállalni. A mai celeb központú létben, ami sokszor a gyülekezetet is megfertőzi, ez nem elképzelhető. Pedig egyetlen dolgunk lenne, hogy hang lenni a Krisztus tanújaként.
0: Köszönöm szépen. Hétfői gondolatsor, az Isten báránya, János evangéliuma első fejezet, 29. verstől 34. versekig. Kulcsára Nikó.
6: Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertél legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia.
0: Köszönöm szépen. Tehát itt egyet nagyon fontosat jegyezzünk meg. Általában a gondolkodásunknál kiakad az a szó, hogy galamb, és akkor csak a galambot, pedig itt a galamb egy viszonyítási forma, mert itt a lélek szállásáról, és a lélek valószínű, hogy úgy szállt, mint a galamb, nem volt ott galamb, nem repült rá galamb, mert... Ez egy totemizmus lenne, ha az istenség egy állat formájában nyilatkozna meg, és a zsidó vallás ezt nem tűrte volna el sem az Ószövetségben, sem az Újszövetségben. Itt a léleknek a repülése a galamb szállásához van hasonlítva, és nagyon jó a Biblia fordítás, amit felolvastál, mert erről tesz tanúbizonyságot. Marika.
1: Az nagyon érdekes, hogy ugye ebben az időszakban még az áldozati rendszer működött. És ugye, hát ha valaki bűnt követett el, akkor a bárány fejére tette a kezét, és akkor ugye föláldozták az állatot az illető ember bűne miatt. És Keresztelő János meg azt mondja, hogy itt van az Isten báránya. Tehát, hogy az az áldozati állat, az nem tudta levenni teljesen az emberek bűnét, és az Isten bárányának kellett meghalni, hogy a világ összes bűnét magára vegye.
0: Köszönöm szépen. Tibor?
3: Azért, hogyha én ott álltam volna a tanítványok között a Jordán parton, én biztos sokkot kapok. Hát előtte prédikálta János azt, hogy egy olyan valaki jön, még arra sem méltó, hogy a saruja szíját megoldja. Aztán mondta, hogy a kezében szórólapát van, megtisztítja a szérűjét, a gabonát csűrbe takarítja, a pejvát elégeti oldhatatlan tűzzel, hogy a fejsze ott van a fák gyökerén. Most, hogyha ezt mind képben meg hangba próbálom elképzelni, ez olyan, mint egy egyre kiteljesedő himnusz, egyre nagyobb a forte, fortissimo, és amikor megjön a pillanat, amikor itt van már a Krisztus, akkor az Isten báránya, aki hordozza és elveszi a világ bűneit. Hát most akkor melyiket kell köszönteni? Tehát én egyáltalán nem csodálkozom, hogy utána indulnak majd a tanítványok szaladva, hogy álljon már meg Jézus, hol lakik, és beszélni kell, hogy most akkor ő kicsoda tulajdonképpen. De ami az én számomra nagyon izgalmas, hogy igazából nincs itt semmi ellentmondás. Csak megint az a kérdés, hogy én mit akarnék belelátni Krisztusba, és igazából mi az, illetve ki az, akit Isten Krisztusban értem meg, nekem elküldött, meg a világnak, meg nektek is természetesen.
0: Nem akartam teológizálni, de ez a Tibor barátom, ez most előhozta belőlem a teológus, most bocsássatok meg, amikor, hogy ezt az elméletet mondom, és ezt nem kell elfogadni, amikor János prédikál, akkor senki nem a bárányt hallja meg, hanem mindenki Ézsaiás szenvedő szolgájára gondol. Ugyanis az akkor beszélt arámi nyelven az ebed meg a kebed ugyanaz a hangzás. És amikor mondja a keresztelő János, akkor mindenki Ézsaiás szenvedő szolgájára gondol, mert ezt hallja, de ő mégis bárányt mond, de senki nem báránynak veszi, hanem mindenki Ézsaiás szenvedő szolgájára gondol, és akkor majd 3,5 év múlva akkor értik meg, hogy ez a szenvedő szolga, ez bárány is volt egyben.
7: Még annyit szeretnék, hogy az új szövetség születik meg a keresztség által, tehát ez az a pillanat, amikor...
0: Igen, köszönjük. Anikó?
6: Az Úr Jézus kortársai, a nép vezetői, farizeusok, írástudók a szolgálata alatt nem tudom én hányszor a szemére vetették, hogy de mondd meg, hogy ki vagy. Nem vagy egyértelműen beazonosítható. Hát ha csak itt a bemerítő János bizonyságtételét nézzük, amit itt az előbb olvastam, az utolsó mondatot, én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Ez a szolgálat legeleje. Tehát az első pillanattól kezdve világos, csak hát nem
0: igen,
6: akart.
0: Igen, mert az Úr mondta, hogy az lesz, akire látod a lelket leszállani.
6: Jel is volt.
0: És ő nyitott volt arra, nyitott volt az Istenre, és nyitott volt, és aztán majd megjelenik egy mennyei hang, amiről külön egy szombatiskolát lehetne tartani, vagy egy biblia tanulmányt. Ugye ez a zsidók számára a batkol volt, és ez a batkol, ez a mennyei hang, maga az Isten szólal meg. Pál sem tér meg semmi másra, semmi nem megy az eszéhez, vagy a szívéhez, de amikor meghallja, hogy Saul, Saul, miért kergetsz engem, a mennyei hangot azonnal megtér. Tehát nem kell egy zsidó embernek a csodákra megtérni, a szép dolgokra, a nemes tanításra, de ha meghallja a batkolt, az Isten hangját, azt azonnal el kell fogadja. És itt az jelenik meg. Ez az én szerelmetes fiam, ő benne gyönyörködöm. Még valaki jelenkezett. László.
5: Néhány szót szóljunk az Isten bárányáról, mert végül is ez a téma, hogy mit akart ezzel mondani János. Azt, hogy aki ott áll előtte, és várja, hogy bemerítkezzék, az a tökéletes áldozat. És miért mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus a tökéletes áldozat? Azért, mert az ő áldozata volt az, amit Isten hajlandó volt elfogadni elégtételként az emberek bűnéért. Ezért volt tökéletes, mert azok az áldozatok, amiket a Pászka idején, vagy a mindennapi áldozat keretében mutattak be, azok nem voltak képesek eltörölni a bűnt, és nem adtak Istennek tökéletes elégtételt. Jézus Krisztus áldozata viszont igen.
0: Köszönöm szépen. János két tanítványa. János evangélium első fejezet 35-től 42. versig. Varga Gyöngyike.
8: Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti, mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a Messiást, ami azt jelenti, felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla.
0: Ebből a történetből azt látjuk, hogy voltak emberek, akik keresték a Messiást. És milyen örömmel mondja az egyik a testvérének, hogy megtaláltuk a Messiást. Szóval abban az időben érezték, hogy most van az isteni meglátogatás ideje, és a Messiás talán most fog eljönni. Az az érdekes, hogy a mai világban nem keresik a Messiást, nem kutatják, bár vannak, akik megtalálják, és azok nyilván örömmel mondják, de más világban élünk, mások a körülmények. Marika.
1: Keresztelő János ugye megkeresztelte Jézust, de nem hagyta abba az ő kis mondani valóját, hogy az embereket Jézushoz vezesse, és a tanítványok is ott voltak mellette. És amikor ugye a keresztelés után találkoznak, akkor mondja, hogy íme az Isten báránya. És a tanítványok egyből szinte fölkapják a fejüket, és keresik Jézust. És bennük is felélett az a tudásvágy, hogy ha az ő tanítójuk, János ilyet mond valakiről, akkor jó lenne megismerkedni vele. És Jézus semmi csodát nem tett, semmi különlegeset, de jó volt vele beszélgetni, és ezek a tanítványok úgy mentek Jézus után, hogy Jézus nem szólította meg őket, hogy gyertek, kövessetek, hanem a Szentlélek által önként követni.
0: Köszönöm szépen, Szigeti István testvér.
4: Számomra érdekes az a helyzetkép, ha belegondolunk, hogy keresztelő János mellett ott áll a két tanítvány. És Jézus elhaladt előttük, és erre a két tanítvány azonnal ott hagyja a keresztelő Jánost, ugye? Mert tényleg igazolva látják azt, amit a keresztelő János mondott nekik, hogy imád az Isten báránya. Tehát ő hittek, hogy most itt van ez a lehetőség az Istennek a báránya. Tehát hallották, elhagyták és megértették, vagy pontosabban azt mondjuk, hittek, hogy aki amit mondott, hogy nagyobb nála is bele teljesedik az ígéret, és szeretek volna követni őket. És itt van egy nagyon-nagyon fontos momentum számomra, ez pedig a testvéri szál, ez a testvéri missziónak is mondhatnám. Ugye András azonnal megkeresi a testvérét. Ez egy nagyon pozitív tulajdonság számomra, hogy nem zárkozzunk magunkba, hanem azonnal megosszuk a legközvetlenebbel, a testvéremmel. Elmondta neki, hogy megtaláltam a Mesiást, és oda vitt a testvérhez, a Jézushoz. És ez is egy nagyon fontos módszer. Nem beszélni, meggyőzni kell, hanem oda vitt a Jézushoz, hogy saját maga ismerje meg, hogy tulajdonképpen miről. Ez a leghatékonyabb, a legjobb eljárásom volt. És tulajdonképpen itt jön a történetben megint egy nagyon fontos szál, mert Jézus tanulja elítatta annak, hogy már itt ismeri őt, azt mondja, te vagy Simon a Jóna fia, és Kéfásnak fognak hívni Kősziklát. Tehát ez a jánosi evangéliumban mindig előjön ez a fontos gondolat, hogy ő tudja a gondolatainkat, ismer minket, megint ez a gondolata, ezzel tulajdonképpen rá is vezeti arra, hogy tulajdonképpen igaz, amit a keresztelő János mondott, hogy ő az Isten báránya.
0: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
9: És ez a két tanítvány őszintén tudni akarta, hogy Jézus-e a Messiás, és amikor megtudták, megérezték, akkor vele akartak maradni. És nagy kérdés, hogy mi a helyzet velünk. Szeretnénk-e mi is, ha megismertük Jézust, vele maradni, időt tölteni vele,
0: és
9: örömet szerezni, és ezt az örömet továbbadni másoknak is.
0: Anikó?
2: Én ehhez szeretnék egyetlen egy gondolatot hozzáfűzni. Megfigyeltük már, mi magunk is, de akár a kedves nézők, hallgatók is, hogy mennyi mindent tudunk ajánlani, mint a barátainknak, kollégáinknak, rokonainknak, hogy hol lehet akciós ezt, azt venni, hova érdemes elmenni, nyaralni, és még sorolhatnám. Mi lenne, ha egyszer azt is mondanánk, hogy de én megtaláltam a Messiást, és őt is érdemes lenne megkeresni.
0: Igen, köszönjük szépen. Fülöp és Nátánael, a következő gondolatsor. János evangéliuma első fejezet 43. verstől 52. terjedő versek. Tokics Marika.
9: Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Kövess engem! Fülöp pedig Bécsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak. Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt. Jöjj és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, íme, egy igazi izraelite, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp ide hívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony, bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára.
0: Megint egy kis történet, de ez azt jelenti, hogy Jézus nem csupán fizikailag látta Nátánaelt, hanem látta, hogy ő ott a fügefa alatt nagyon gondolkodik az eljövendő Messiásról, és tudta, hogy milyen kérdések merülnek föl bennem, milyen problémákra keresi a vallásában a megoldást. És a megoldás néhány perccel később megadatik, és boldog volt, és egyből azt mondta, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Miért? Mert Jézus nem csak a külső dolgokat látja, hanem a belső dolgainkat, a vívódásainkat, a szomorúdásainkat, a csalódásainkat, szóval a bibliai kutatásainkat, az igazság keresésére való törekvésünket, mindent lát. És látja, amikor nem vagyunk buzgók, azt is látja.
3: És azt is látja, amikor Nátánael, aki úgy válaszol, ahogy válaszol, és látszólag ez olyan előítéletes, ez a származhat-e jó Názáretből, pedig ha beletetszene gondolni, maradjunk az Úr Jézus kifejezésénél, igaz izraelitaként jó pár ellenvetése a proféciák miatt lehetett. Származik egy veszőszál isai törzsökéből. Te pedig Efratai Betlehem semmiképpen nem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai közül, tőled származik az, aki uralkodni fog majd népemen Izraelen. Betlehem és Názáret területileg is igen távol van egymástól, és nyilván ott van Nátánael szívében, hogy ez ellent mond annak, hogy ő legyen az, akiről Mózes beszélt. De amikor találkozik személyesen Jézussal, akkor ezek a ellenérzések azonnal félre söprődnek, mert tudja, hogy aki az ő legtitkosabb szobájába bennjárt ott a fügefe alatt, az nem lehet más, csak az Isten fia.
0: Köszönöm szépen. István, és aztán László.
4: Az előző gondolatnál azt mondtuk, hogy van itt egy ilyen testvéri szál, ami az András és Simon között volt, hogy megkereste Simont és elmondta neki, és viszont egy baráti szálat láttunk, ugye, mert azt olvassuk, hogy megkereste barátját, tehát Fülöp Nátánaelt, és beszélt neki Jézusról. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy elmondani a tapasztalatot. Tulajdonképpen nem mondott semmi újat, mert idézte Keresztelő Jánost, aki azt mondta, hogy ő az Isten báránya, és András, aki Péternek azt mondta, megtaláltam a Mesiást. És ez a szál vezeti tovább tulajdonképpen, hogy úgy mondanám, hogy hitre jussal. És még egy gondolatot szeretnék mondani, hogy ezt a jézusi módszer is nagyon csodálatos a számomra, mert a Jézus, mikor Nátánaellel találkozik, akkor kedves szavakkal azt mondja neki, hogy egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság vagy hamisság, más fordítás szerint. Tehát nagyon fontos, hogy van itt egy bátorítás a bizonytalankodó világban, mert tulajdonképpen az egész bizonytalanság arról szól, hogy ki a Mesiás. Elkörül folyik a térdé, és ennek meg is van az eredménye, mert mikor azt mondja, amit idéztünk, hogy látta a fügefa alatt, ezt meg is győzte őt, és ennek az az eredménye, hogy hitre jutott. Tehát itt nagyon-nagyon szépen épül a szál, a folyamat, hogy jutott hitre tulajdonképpen Nátánael is.
0: Köszönöm. László.
5: Én is a jézusi dicsérettel szeretnék foglalkozni. Ugye, amikor azt mondja, hogy egy igazi izraelita, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy egy szent. Ebből a mi számunkra mi az érdekes? Egy dolog. Rólunk Isten el tudná mondani, hogy igaz emberek vagyunk, hogy szentek legyünk. Hiszen az Ószövetségben, de még az Újszövetségben is többször elhangzik a felhívás, hogy legyetek szentek, mert én a ti Istenetek szent vagyok. El lehet rólunk mondani, hogy mi szentek vagyunk? És egyáltalán törekszünk erre.
0: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor Nikodémus bizonyságtétele. János evangélium 3. fejezet 1. 7. verse. Jakó Rózsika.
10: Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam néked, újonnan kell születned.
0: Köszönöm szépen. Nikodémus a Sanhedrionnak egy rendkívül elismert és nagyon józan gondolkodású tagja. A legjobb tudomásuk szerint Nikodémus nem volt ott Jézus halálra ítélésén, mert a főpap nagyon félt Nikodémustól, rendkívül befolyásos és kiváló szónok volt, és ha ez föl fog szólalni, akkor azonnal mellé fognak állni, és nem fogja tudni átvinni Jézus perénél, úgyhogy rossz címet adott meg a küldöncnek, és nem találta Nikodémust, de ez direkt szándékosan volt, úgyhogy Nikodémust távol tartották ekkor az ítéletkor. De Nikodémus nem lehetett távol tartani, mert Nikodémus ott van a legfontosabb pillanatokban, és ő is egy igaz ember volt. Felpattant a szeme. Nem a legkorábban, de egy gondolkodó, a tényeket egymás mellé rakta, a proféciákat értelmezte, és azt mondta, hogy te nem tudod másképp tenni ezeket a dolgokat, csak azért, mert az Isten veled van. Tehát ez volt a végkövetkeztetése. És én azt hiszem, hogy tisztelnünk kell Nikodémus nagyon. Igen, egy rövid, egy mondatos.
1: Nikodémus.
0: Mind a kettőtöknek lesz egy mondatos, igen.
1: Nikodémus tanítónak jelölte Jézust, és nem megváltónak. És senki ne gondolja, hogy bármilyen úgymond egyházba születik, és akkor már biztos az ő üdvössége. Mindenkinek meg kell térni, zsidóknak is, pogányoknak is.
0: Köszönöm szépen. István, az egy mondat.
4: Csak egy gondolatom van, hogy tulajdonképpen azt mondtuk, hogy Nikodémus egy gazdag ember volt, de azt is el kéne mondani, hogy egy kiváló tanító volt, és a Sanhedrinnek egy fontos tagja. És neki szegezve ezt a kérdést, hogy ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg Isten országát, ez biztos sokkolhatta Nikodémust. Pláne akkor, amikor még Jézus azt is hozzátette, hogy te izraeli tanító vagy, és nem tudod ezt. Tehát ez biztos. De az a lényeg az, hogy hova jutott el a Nikodémus, hogy tulajdonképpen megvédte a Sanhedribe tulajdonképpen, és majd látni fogjuk, vagy láttuk már eddig is, hogy levette Jézus testét a keresztről, hogy eltemesse. Tehát itt is a hitbeli fejlődésnek a klasszikus példáját látjuk Nikodémus esetében is.
0: Köszönöm szépen. Rózsika.
10: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig című könyv 386. oldalról hoztam. Nikodémus a zsidók egyik vezető embere, a zsidó nagy tanács Sanhedrin tagja volt, a farizeusok pártjához tartozott. Egy hűs alkonyi órán, amikor keleten az ilyenfajta elmélyültebb beszélgetésnek itt volt az ideje, megkereste Jézust, aki a következőket mondta. Esküszerűen, megerősítve, kétszeres bizonnyal az üdvösség feltételeiről. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. A magasan képzett farizeusok teológiát valló, tanító értetlenül állt Jézus szava előtt. Kérdése ezt tükrözi. Válasza, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anyja méhében, és megszülethetik ismét? Jézus válasza az előbbi követelményt megerősíti. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom néked, újonnan kell születnetek. Vajon miért nem érti Nikodémus ezt a Jézusi képet, amit a hellenizmus idején nem csak a görög műveltségű emberek, hanem a zsidók között is általános volt. Jézus mondani valója világos. Az üdvösségnek egyetlen feltétele van, az újjászületés. Az itt használt görög szó, anoten, nem csak azt jelenti, hogy újjá, hanem azt is, hogy felülről. Nikodémust, a farizeust talán ez zavarja. Isten országát nem a mi teljesítményeink, érdemeink és erényeink nyitják meg előttünk, hanem felülről, Isten szent lelkének hatására születik meg bennünk.
0: Köszönöm szépen az elhangzottakat, a Jóisten áldja meg a mi szíveinkbe. Mindenkit hívunk és várunk, fogjuk a Biblia tanulmányunkat folytatni a Samaritánusok bizonyságtétele címmel. Most pedig imádkozzunk. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg János evangéliumát, te néked köszönjük meg keresztelő Jánost, azt az útjelzőt, aki Jézusra tudott mutatni, és ad, hogy mi is ilyen Jánosok tudjunk lenni az élet nehéz kereszteződéseikben, akik nem a maguk dicsőségét keresik, hanem Jézusra mutatnak. Ehhez segítsél bennünket, Urunk, a te nevedben. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témáit.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 19 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitávó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn bemégy Kánaán országába, 5 Mózes 26.1-től 29.8-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28. 1-3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást, kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra, tanítja a Kitávó heti szakasz kapcsán Szerdó Cervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi Kitávó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Behukotáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. A Rosh Hashaná egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges, jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is felhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rosh Hashaná előtt, Elul hónapban is hallható, majd az ünnep után egészen Jom Kippurig fontos szerepet kap. Mit üzen a sófár? A Tóra Rosh Hashanát, azaz a zsidó újévet a sófár fúvás napjának nevezi, arra azonban nem ad magyarázatot, mit is jelent pontosan ez a különleges parancsolat. A sófár egyik legfontosabb üzenete azonban az, hogy felébressze a lelket, kizökkentse az öneglődültségből, és változásra, önvizsgálatra ösztönözzön. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Ma a pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorban. Ezúttal ismét egy riportos fognak hallani.
2: Berényi Ernőné vagyok, nyugdíjas könyvtáros. 36 évet dolgoztam a Debreceni Egyetemi Könyvtárban.
1: És ez alatt az idő alatt nagyon sok mindent csináltam könyvtárral kapcsolatban, és Egyiptom iránt is úgy tudom, hogy nagyon komolyan érdeklődsz. Mióta érdeklődsz Egyiptom?
2: Hát az Egyiptom iránti érdeklődésem az nem függ össze a könyvtári munkámmal. Legfeljebb annyiban, hogy könyvtáros lévén nagyon sok anyaghoz hozzájutottam, sokkal könnyebben, mint egy átlagos olvasó. Kezemügyébe volt sok minden, de az Egyiptom iránti érdeklődésem nem innen datálódik. Nagyon régóta van, és a kezdet nem is Egyiptom iránti érdeklődés volt, hanem egyáltalán az ókor iránti érdeklődéssel kezdődött ez az egész. Azt hiszem, hogy a középiskolás éveimre datálható, mert nekem egy nagyon kiváló latin tanárom volt, és vezetett be a középkor az ókor szeretetébe. Az ókor iránti érdeklődésem innen datálódik. Hát azt hiszem, mint a legtöbb hasonló korú diáknál, és hasonló érdeklődésű diáknál, nálam is először természetesen a görög és a római kultúra volt, hogy ez mikor fordult át Egyiptom felé, nem tudom. Nem tudom pontosan, de talán ez is mégiscsak a középiskolás éveimhez köthető, ugyan

0: az érdeklődés, bár az ókor az mindig érdekelt, állandóan ókor témájú könyveket olvastam, hogy konkrétan mikor kezdtem el Egyiptommal foglalkozni, hát először is a Tutankhamon könyv, amikor megjelent, egy újabb lökést adott az Egyiptom iránti érdeklődésemnek, de hát abban az időben, a 60-as, 70-es években még elég elképzelhetetlen volt egy átlagos magyar állampolgárnak Egyiptomba utazni turistaként. Nem is gondoltunk rá. Hosszú idő telt el, amíg először eljutottam Egyiptomba. 1995-ben jutottam el először Egyiptomba a Vámbéri Ármén-Keleti Szabad Egyetem szervezésében, és hát akkor először szembesültem az ókori Egyiptom kultúrájával, ami azt hiszem, hogy egy életre szóló szerelem lett. Akkor szerettem bele igazán, és tulajdonképpen innentől kezdve folyamatosan az ókori Egyiptom történetével és kultúrájával foglalkoztam, hobbiként persze, mert nem ez a szakmám.
1: De Egyiptom történetén belül mi az, ami annyira megragadta a fantáziádat? Melyik korszak, vagy melyik uralkodó, milyen jelenség?
0: Hát több dolog is megragadta a fantáziámat. Az egyik, ami kezdettől fogva nagyon érdekelt, magának az egyiptomi államnak a kialakulása. Tulajdonképpen az, hogy ez a nép honnan jött, hogy jött létre. Érdekes talán ehhez a lökést az első egyiptomi utamon a múzeumba belépve elsőként megpillantott tárgy a Narmer paletta adta. A Narmer palettát persze képekről ismertem meg, a történetét is akkor már elolvastam, de nekem biztosan nagyon romantikus az én hozzáállásom. Számomra azóta is a Narmer paletta az egyiptomi állam születése. Én tudom, nem biztos, hogy az volt. Nem biztos, hogy egy eseményt rögzít. Valószínű, hogy csak összefoglal dolgokat, nem egy csatát. Minden esetre számomra akkor is, ami azon a képen látható, az a két föld egyesítése, az egyiptomi állam megszületésének a pillanata. Innentől kezdve érdekelt különösen ennek az államnak a megszületése, és akkor kezdtem el olvasgatni arról, hogy honnan is jött a fáraók népe.
1: Ez a legkorábbi korszak.
0: Igen.
1: Több korszakot.
0: Igen, aztán ahogy ismerkedtem Egyiptom történetével, és hát egyre jobban belástam magam, valóban számomra is kialakultak kedvenc korszakok. És az, talán a legkedvesebb korszak a 18. dinasztiának a kora, pontosabban a 17. végétől kezdve, attól az időktől kezdve, amikor első Jakmesz felszabadította és újraegyesítette Egyiptomot, és ezzel elindult az új birodalom, és egy nagyszerű virágzó korszaka Egyiptomnak, amit ugye közkeletű néven Egyiptom aranykorának szoktak nevezni. De nagyon izgalmas volt számomra az is, ahogy elindult a idegen hódítóknak a kiűzése, a hükszoszoknak a kiűzése Egyiptomból és az államnak az újraegyesítése. Hát persze több korszak is érdekel, de hát talán ez legjobban.
1: És ez milyen emlékeit kapcsolódnak?
0: A 18. dinasztiához? Hát érdekes. Van egy könyv, ami hát egy ilyen népszerű regény, a Pauline Gage-nek a regényei, aminek sajnos a három kötetnek a címét nem tudom pontosan, azt hiszem, hogy a víziló mocsárral kezdődik. Igen. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy felkeltette az érdeklődésemet a 18. dinasztia iránt, mert nagyon jó a könyv, tehát nagyon érdekes, nagyon élvezetes, és nagyon szépen ír erről a korszakról. Különösen megragadta a fantáziámat, ahogy Camoséról írt, nem tudom miért pont ő, mert hogy túl sokat nem tudunk róla, sajnos, nagyon rövid ideig élt csak, nagyon hamar meghalt a hükszoszok elleni háborúban, de valahogy nagyon érdekes volt számomra ez a korszak, és akkor úgy elkezdtem ezzel foglalkozni.
1: Mit jelent, hogy elkezdtél foglalkozni? Hogyan kezd egy könyvtáros foglalkozni egy korszakban? Hogyan keresi a szakirodalmat?
0: Igen, hát szerencsés helyzetben voltam, mert én szerencsére könnyen hozzájutottam szakirodalomhoz. nem csak könyvekhez, hanem

0: folyóiratcikkekhez is. Egy könyvtáros tudja, hogy hol kell keresni. Adatbázisokban szakmai cikkeknek a keresése is egyszerűbb, mint egy átlagos könyvtárhasználónak könyvekhez is. Tulajdonképpen egyik hozza a másikat. Egy könyvben mindig van egy csomó irodalomjegyzék, az irodalomjegyzékből megnéztem, hogy hogy jutok, vagy hogy mi az, ami érdekel, akkor abból az irodalomjegyzékből mi az, amit be tudok szerezni, amihez hozzá tudok jutni, és aztán egyik irodalomjegyzék hozza a másik irodalomjegyzéket, és így aztán egészen mélyre belásatja magát az ember, ha kedve, ideje van ezzel foglalkozni.
1: Ha ma valaki adatbázist akar nézni, hogy valahogy valamilyen irodalmat keresse, mondjuk akár a Hükszaszok kiűzésével kapcsolatban, milyen adatbázist érdemes megnézni?
0: Hát ez most egy nehéz kérdés, erre nem tudok válaszolni. Vannak adatbázisok, nagyon sok, ami szabadon hozzáférhető most már. Én nem annyira adatbázisokat használtam, inkább a világ nagy könyvtárainak a katalógusait nézegettem, és ami Magyarországon nem érhető el, azt ezekből a könyvtári katalógusokból válogattam ki. Valamennyi könyvtár katalógusát pillanatok alatt át lehet nézni, ha az ember tudja, hogy mit keres, akkor elég. Ha szerzőt nem tud, akkor is elég beírni egy tárcot vagy egy kulcsot, és egy csomó irodalmat kiad ebből a témából.
1: Wordcamp-re gondoltam, hogy az egy ilyen...
0: Igen, az is. Nem tudom pontosan most megmondani.
1: Tehát akkor az új birodalomnak a kezdete, az megint az ország egyesítése, tulajdonképpen megint egy alapítási Igen. időszak, ami fölkeltette az érdeklődésedet. Időben hogyan haladtál tovább? Mi az, ami utána izgalmas vagy érdekes?
0: Még mindig a 18. dinasztiával foglalkozom. Közben egy kedves ismerős, aki szintén nagyon szereti az egyiptomi kultúrát, alapított egy baráti kört. Mi ugyan klubnak hívjuk, de tulajdonképpen az egyiptomi kultúra iránt érdeklődőket szerettük volna összegyűjteni, és az érdeklődők számára egy kicsit több és pontosabb ismeretet nyújtani az ókori Egyiptomról. 6 évvel ezelőtt alakult meg ez a klub, és Pécsi Ágnes bíztatására kezdtem el én is az érdeklődőknek itt előadásokat tartani. Azokról a témákról, amik engem is érdekelnek, vagy amikről egy kicsit talán többet tudok. És azt kell mondjam, hogy eleinte nem nagyon akartam vállalni, mert nem vagyok éppen egy pedagógus típus, őszintén szólva nem nagyon szeretek, ezt nem nagyon szerettem tanítani, de valószínű, hogy a témák iránti érdeklődésem és szeretetem mégiscsak rábírt arra, hogy vállaljak előadásokat. Aztán rájöttem arra, hogy azért is vállalnom kell talán, és szívesen vállalom ezeket az előadásokat, mert olyan sok téveszme, mindenféle koholmány, ostobaság forog közkézen az ókori egyiptomi kultúrával kapcsolatban, hogy azoknak az embereknek, akiket ez érdekel, és eljönnek ezekre a foglalkozásokra, legalább pontos információkat adjunk Egyiptomról. Így egy kicsit ilyen küldetésszerű lett ez, és hát a 6 év alatt csak havonta egy előadásunk van, tehát nem sűrű jövünk össze, 10 hónap egy évben, mert nyáron 2 hónap szünetet tartunk, hát 10-valahány előadást tartottam már, és az utóbbi egy évben sorozatban elég sokat pont a 18. dinasztiáról, illetve hát az előzményeiről, úgyhogy még mindig ezzel foglalkozom.
1: 10 előadást a 18.
0: dinasztiáról? Nem. A 18. dinasztiáról 3 eddig, és még a következő is nagyjából az lesz. A következő, hát most ugrunk egyet, mert éppen a utazás aktualitása miatt nem arról fogok legközelebb beszélni, hanem a fekete fáraókról, Núbiáról, de utána visszatérek a 18. dinasztiához, és a következő előadásom az Ámon és Théba felemelkedése lesz, ami szintén Jakmesznek és a 18. dinasztiának köszönhető, és aztán még további terveim is vannak. Nagyon sok a nő, a hallgatóság között túlnyomó részt ők vannak többen, és tudom, hogy őket hát mi más érdekelné, mint a királyok, királynék, női témák, úgyhogy még mindig a 18. dinasztiánál maradva úgy gondoltam, hogy megér egy egész estés előadás, hogyha a Hatshepsutról tartok előadást, úgyhogy az Ámon felemelkedése után valószínűleg Ámon lánya következik.
1: Hatshepsut királynő.
0: Igen.
1: Hogy alakulnak ott a programok? Javaslatok vannak, kérések vannak, vagy milyen módon alakítjátok?
0: Hát őszintén szólva a programokat jóformán én alakítom. Nem azért, mert én lennék a legokosabb, vagy nem tudom, ez így alakult. Én szervezem az előadókat, nagyon sokszor én vagyok, sokszor a Vámbéri Szabad Egyetemről. Megbeszéljük, hogy ki miről szeretne előadást tartani. Megkérdezzük a hallgatókat is, hogy miről szeretnének hallani, és hogyha találkozik a előadó meg a hallgatóság érdeklődése, akkor arról. De őszintén szólva nem igen volt még olyan, hogy ők kértek volna kifejezetten előadást. Általában elfogadják azt, amit mi tervezünk, amit hányan mi javaslunk.
1: Hányan vannak? Honnan jön a hallgató?
0: Nagyon változó. Általában olyan 20 fő körül mindig van, de volt már úgy, hogy több mint 60-an voltak, ami nagyon jónak számít, azt hiszem. Volt úgy, hogy alig találtunk annyi széket, hogy mindenkinek legyen helye. És érdekes, hogy nem mindig azok a témák vonzottak sok embert, amiről azt hittük, hogy nagyon sokakat vonz. Például most nem hittem volna, hogy a Hükszoszokról szóló előadás annyi embert fog vonzani, hogy alig férnek be a terembe. Ugyanakkor volt olyan előadás, amiről azt hittem, például volt egy ilyen, aminek azt a címet adtam, hogy a szépség titkai, ez öltözködés, szépségápolás az ókori Egyiptomban. Azt hittem, hogy erre ugrani fognak a nők, sokkal kevesebben voltak.
1: A hallgatóság valamilyen reakciójából kiderült, hogy miért?
0: Nem tudom, nem derült ki. Nagyon sokszor befolyásolja a létszámot az is, hogy ki hogy dolgozik. 5-kor kezdődik az előadás, és sokan, akik messzebb dolgoznak, nem érnek oda 5-ig, mert ez nagyon jó helyen van, a város központjában van, a Debreceni Művelődési Központ belvárosi közösségi házában kaptunk egy klubtermet, miután 2 évvel ezelőtt bekéreckedtünk, ugyanis addig az egyik általános iskolában, egy tanteremben voltak ezek az előadások, az egyetem gyakorló általános iskolájának az egyik tantermében, ahol a technikai feltételek megvoltak ugyan, de azért egy tanterem mégsem olyan, mint a Művelődési Központ klubterme, és akkor azt hiszem, hogy előjött belőlem a népművelő, és beszéltem a Művelődési Központ igazgatójával, hogy van nekünk ez a klubunk, havonta egyszer tartunk előadásokat, és nem fogadnának ebbe minket, mint a Művelődési Központ egyik öntevékeny csoportját. És hát leírtam, hogy miről is szól ez az egész, és akkor örömmel befogadtak minket, úgyhogy biztosítanak nekünk havonta egyszer egy helységet, és technikát, technikust, nagyon kellemes körülmények között tudjuk tartani az előadásainkat, és nagyon jó helyen, abszolút a belváros közepén, mindenhez és mindenkihez közel.
1: És onnan tudnak az emberek ezekről a programokról?
0: Van egy e-mail listánk, aki erre feliratkozik, az mindig megkapja a körleveleinket. Ezen kívül van egy Facebook oldalunk, amit én hoztam létre, és a Facebook oldalunkon is közé teszem mindig az előadásoknak a plakátját, sőt, nem csak azt, hanem ha az ókori Egyiptommal kapcsolatban találok olyan cikket, érdekességet a sajtóból, akár az írott sajtóból, akár a bármelyik médiából, ami érdeklődésre tarthat számot, vagy újdonság, érdekesség, új régészeti felfedezés, kiállítás, stb., akkor én ezt mindig felrakom a Facebook oldalra, és e között nagyon-nagyon sok ismeretterjesztő cikk is van. Tehát egyúttal az előadásainkon kívül ez is az ismeretterjesztésnek egy módja, hogy olyan médiumokból kerülnek be anyagok, amiket nem biztos, hogy elolvasnának, vagy valakihez eljutna. Nagyon sokszor külföldi oldalakról találok valami érdekes cikket, akkor le is fordítom, és úgy rakom be a Facebook oldalra.
1: Melyik korosztály, vagy lehet korosztályhoz kötni a látogatókat?
0: Igen, hát sajnos nem sok a fiatal, neki, hogy mondjam, hogy nagy rész nyugdíjasok. De fiatalok is vannak. Például, amikor ilyen populárisabb téma van, mint a szépség, meg királynők, meg egyebek, akkor például nagyon sok fiatal lány volt, akik eljöttek az előadásra, vagy egyszer tartottam a királyi feleségekről előadást, nem a királynőkről, hanem a királyi feleségekről, akkor is elég sok fiatal volt. De azért az érdeklődők túlnyomó többsége a nyugdíjas korosztályhoz tartozik, nagyon vegyes, nagyon sok van köztük nyugdíjas tanár, nyugdíjas jogász, építész, mindenki. Hát úgy általában, ahogy úgy, természetesen senkitől nem kérdezzük meg, hogy kicsoda vagy, mi a végzettsége, vagy miért érdekli, de én úgy tippelem, hogy úgy nagyjából minimum középiskolai végzettséggel rendelkezik az a közösség, aki eljön az előadásainkra. Vannak állandó hallgatóink, akik szinte minden előadáson vannak, de van úgy, hogy rengeteg új ember van. Ha valahogy értesül róla, eddig nem tudott róla, most tudott valakitől, vagy hallott valakitől erről az előadásról, és azért jön el, hogy változó. Ami részben nem jó, mert az előadások sokszor kapcsolódnak. Tehát ha nem hallotta az elejét, akkor egy kicsit mindig vissza kell menni az előző előadásra. Most is például majd, itt, hogyha Ámon kapcsán újra a 18. dinasztiáról beszélek, azért vissza kell egy kicsit menni a Hükszosz korra, meg a Hükszosz szok kiűzésére, mert nem mindenki hallotta az előző előadásokat. És muszáj utalni, hogy egyáltalán értse, hogy miről van szó, és valamennyire élvezze az előadást.
1: Tehát akkor az új birodalom az nagyon vonz. Amikor Egyiptomban jártál 95-ben, eljutottál Karnakba Luxorba?
0: Természetesen oda eljutottam. Karnakba is, Luxorba is, de valójában nem is tudom, talán ezen az első egyiptomi úton nem is a templomok ragadtak meg igazán. Nem voltam én még annyira felkészült Egyiptomból, hogy igazán értettem volna. Talán akkor még engem is a látványosabb dolgok ragadtak meg, elsősorban a király sírok, meg az óbirodalmi masztabák, azoknak a dekorációja. Ahhoz már sokkal többet kellett foglalkoznom Egyiptommal, sokkal többet kellett olvastom róla, jobban meg kellett ismerni, hogy igazán értsem a templomoknak a dekorációját, magának a templomnak a funkcióját, az egyáltalán az egyiptomi templom filozófiáját, hogy úgy mondjam. Ez egy későbbi fázis volt.
1: Az mit jelent, hogy későbbi fázis? Mennyivel később?
0: Az első és a második egyiptomi utam között elég hosszú idő telt el, mert 2005-ben mentem legközelebb Egyiptomba. 10 év, és ez hosszú. 10 év alatt rengeteget változott Egyiptom. Szerencsére nagyon pozitív irányba változtak a műemlékeknek a környezete. Sokkal több mindent felújítottak, összeraktak, megnyitottak. Talán a múzeum nem változott egyedül, de azért ott is időnként átrendezték a kiállításokat. Én például az első alkalommal még sokkal nagyobb Tutankhamon kiállítást láttam, mint amit később, mert egy részét bizonyára elvitték időszaki kiállításokra, külföldre ide-oda, legutóbb már elég szegényes volt, szóval sok minden hiányzott a Tutankhamon anyagból. Szóval ez igen, a lenyűgöző két nagy templom, az csak később került az érdeklődésem középpontjába. Akkor sem igazán a Karnak és a Luxori templom érdekes módon, de talán nem is érdekes, hanem inkább az Abidoszi templom, első széti temploma. Maradjunk még majdnem a 18. dinasztiánál, mert hogy ez két korszak határán volt éppen.
1: Az első széti templomában mi volt az, ami megragadott? Az a finoman kidolgozott részletek,
0: igen.
1: Témák?
0: Hát mind a kettő, de a 18. mindig a 18. dinasztiára térek vissza. Tehát a 18. dinasztiának az ábrázolásai, tehát az ábrázoló művészet, akár a síkdombor művekre, akár a freskókra gondolok, olyan elképesztően gyönyörű, annyira finom kidolgozású, annyira szépek, hogy ez lenyűgöző, az utolérhetetlen, már a 19. dinasztia alatt sem voltak olyan gyönyörűek, mint a 18. alatt. Ezt igazából nem is tudom, hogy miért ennek, még sosem néztem utána, hogy akkor miért dolgoztak jobb művészek, vagy csak a stílus volt más?
1: A stílus más volt, és akkor alakult ki az a stílus, a birodalmi stílus, amit utána utánoztak és ismételtek.
0: Igen, de a 18. dinasztia a legszebb. Pontosabban talán az óbirodalmi masztabáknak a relikviái azok még, amik olyan bámulatosak voltak a számomra.
1: Érdekes, hogy itt említed az óbirodalmat, és az érdekes időszakoknál az óbirodalmat átugrottad.
0: Valóban átugrottam, és valóban nem is sokat foglalkoztam így olvasmány szinten az óbirodalommal. Nem tudom miért, valahogy így alakult. Persze arról is olvastam, de az óbirodalmi uralkodókról sokkal kevesebbet, csak olyan kapcsolatban, hogy például amikor előadást tartottam a királyi feleségekről, akkor az óbirodalmi királyi feleségek is persze közte voltak a jelentősebbek, a híresebbek, de valóban, valahogy az óbirodalom kimaradt az érdeklődésemből. Holott a masztabák rendkívül izgalmasak, hát igen, hát gyönyörűek, és mindig megcsonálom őket, és megunhatatlan. Szóval egyszerűen számomra Egyiptom megunhatatlan. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mit tudsz még Egyiptomban megnézni? Van még olyan, amit nem láttál? És mondtam, hogy hát nem tudom, ha 100 évig élnék, akkor is lenne olyan, amit nem láttam, vagy amit láttam, másodjára azt sem úgy látom, és az ember ahányszor elmegy, mindig mást és másképp lát, és jobban ismeri, jobban megérti. Úgyhogy az én egyiptomi tájékozottságom semmivel sem volt több 95-ben, amikor először jártam ott, mint egy átlagos turistáért. Emlékszem egy nagyon érdekes kis epizódra, amikor valamelyik sírból jöttünk fel, és a bejárati oldalfalon ugye gyönyörű festett hieroglifák voltak, és megragadta a képzeletemet a kis szarvas vipera, és Ágnestől kérdeztem, hogy Ági, ez micsoda? Azt mondja, hát az F betű. És úgy néztem, hogy F betű? Hát ezen már szerencsére túl vagyunk.
1: Akkor most egy kis szünet következik, majd folytatjuk a beszélgetést.

0: A zene után, tehát folytatjuk riportunkat, Berényi Ibolyával beszélgetek.
1: Az egyiptomi utazásoknál hagytuk abba, hogy 1995-ben, aztán 2005-ben, igen, és azóta is többször jártál Egyiptomban, és mindig találsz valami újat. Hányszor jártál Egyiptomban?
2: Ötször jártam Egyiptomban, 2007-ben volt, utána már gyakrabban mentem, 2005 után, 2007-ben voltam újra, 2007-ben jutottam el először az oázisokba. Korábban ott nem jártam. 2007-ben nagyjából ugyanazokat a területeket jártuk végig, ahol már korábban is voltam, de azért újdonság is volt benne, mert akkor jutottam el először például a Delta néhány városába, ahol nagyon-nagyon szép dolgokat láttunk. Akkor voltam Medinet Mádiban, Káranizban, Bekpeit el Hagárban. Igen, ez volt az egyik deltai út, aztán egy másik deltai úton is voltam még, amikor Bubastisban és Tanisban jártam, és Mendezben. Úgyhogy a delta több helyét is végig jártuk néhányan.
1: És mi volt a benyomásod a deltai városok, a deltai lelőhelyek Egyiptom többi részéhez viszonyítva milyenek?
2: Hát az, hogy kevésbé látogatott, az azt hiszem, hogy közismert. Azért a deltai városok nem annyira látványosak, illetve azoknak a városoknak a maradványai. Ezek nagyon-nagyon híres helyek voltak, de igazából nem maradtak látványos emlékek. Talán még Karanis meg Medinet Mádi elég látványos.
1: Igen.
2: Igen. De a többi, hát azt kell mondjam, hogy egy átlagos turista számára nem túl érdekes. Ahhoz egy kicsit jobban kell már ismerni Egyiptomot, meg Egyiptom történetét, hogy az ember tudja, hogy miért megy oda. Tehát oda már célzatosan megy az ember. És nem csak úgy, hogy eljöttem Egyiptomba, és jaj, de érdekes, megnézek néhány templomot. De nagyon érdekes volt. Nagyon, nagyon szeretem a vidéki Egyiptomot, és a deltában ez csodálatos, gyönyörű. A csatornák között a gyönyörű termőföldek, olyan időtlen, olyan idilli az egész. Nagyon-nagyon szeretem.
1: Akkor a delta, ezen kívül még Egyiptom melyik részére mennek?
2: Hát közép, igen, Közép-Egyiptomban is voltam szerencsére kétszer. Megnéztük az amarnai területet, az amarnai sírokat, az összeset, ami látogatható, kétszer is volt szerencsém megnézni. Ezen kívül a Beni Hassani sírokat is megnéztük, amik ugye a középbirodalmi nomarchos sírok, nagyon szépek, rendkívül látványosak, nagyon-nagyon érdekesek. Úgyhogy hihetetlenül érdekesek ezek a sírok.
1: Mennyiben voltak ezek a sírok mások, mint mondjuk az óbirodalmi asztalák Szakkara vidékén?
2: Annyiban voltak mások, hogy ezek a nomarchos sírok teljes egészében a korszak embereinek a mindennapi életét mutatja be. Egész aprólékos részletességgel lehet látni a termény betakarításától, a cséplésen keresztül, a kenyérsütésen át a sörfőzésig, vagy a sivatagi gazella vadászatig, vagy a csatornákban történő horgászatig, de a Níluson hajókázás, abidoszi zarándoklat, vagy éppen sportjelenetek, ami nagyon jellemző érdekessége a Beni Hassani síroknak, csatajelenetek, várostromok, és hát ugye a híres karaván jelenet az ázsiai kereskedőkkel, ami ugye a hükszoszok korai jelenlétére utal, és még ott is van a nevük. Nagyon érdekes, nagyon szépek a Beni Hassani sírok. Hát az óbirodalmi sírok mások, annyiban mások, hogy hát ha jól emlékszem, az óbirodalmi masztabák, azt hiszem, hogy a királyi családhoz közelebb álló magasrangú hivatalnokoknak a masztabái, és a jelenetei azok is hétköznapiak, nagyon sokszor a mindennapi élet jeleneteit ábrázolják, nagyon szépek, de én nekem úgy tűnik, hogy az szertartásosabb. Lehet, hogy tévedek, kötöttebb. A Beni Hassani az tényleg a mindennapi életet, az illető nomarkosznak a birtokát, a napi életét. A legapróbb részletekig, a szőlőpréseléstől, a szövőszéken keresztül, a kenyérsütő asszonyokig, rendkívül változatos. Az obirodalmi masztabáknak az ábrázolása az valóban az kötöttebb. Én úgy fogalmaztam, hogy szertartásosabb. Tehát azon jobban látszik, nem tudom, lehet, hogy tévedés, hogy az egy túlvilági életre készült. Tehát, hogy miért készült, azt tudjuk, mind a kettő ugyanazért, de jelentősen különbözik a kettő. Valahogy a hangulata, nem tudom pontosan megfogalmazni, a hangulata különbözik. A Beni Hassani az hétköznapi. Az obirodalmi masztabák meg kicsit ünnepélyes.
1: Szóval az egyik természetes, másik pedig formális.
2: Igen, igen. Ez a helyes.
1: És akkor Közép-Egyiptomban, tehát Dalai Lama és Beni Hassan volt Dunajegedben, jártam?
2: Ja, igen, jártunk, ott is jártam. Hát, gyakorlatilag ott csak a Petoszízis sírját láttuk, meg a katakombákat, annak egy részét. Mást sajnos nem. A Petoszízis sír az nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Fantasztikus, ahogy keveredik a hellenisztikus kultúra az egyiptomival, az valami egészen bámulatos. Úgyhogy nagyon, nagyon örülök, hogy láttam. Sajnos azon a területen nem sok minden van, illetve biztos sok minden van, de nem sok minden látogatható. Egy-két sír, kápolna, ami maradt, ami látványos. Meg hát ugye az ibisz és babuin múmiáknak, vagy páviánoknak a temetője. A babuin az pávián.
1: Ahogy délfelé haladunk, említetted már Abidoszt, meg Szoboltéváról, más területeken jártatok-e?
2: Hát igen, jártunk. Természetesen Abu Szimbelben is jártam, többször is.
1: Milyen érzés volt látni Abu Szimbelt, ami ugye egy részben elindított Egyiptom felé?
2: Igen. Hát az első találkozás az döbbenetes volt, de azt hiszem, hogy ezzel mindenki így van. Ugyanúgy, mint a piramisokkal az első találkozás, az ember lenyűgözve áll ezelőtt a hatalmas építmény előtt, és szinte hangyának érzi magát, és szinte elképzelhetetlen, hogy hozták ezt létre, hogy született. Az első találkozásom a Ramszesz templomaival ugyanilyen érzést váltott ki belőlem is. Először az ember csak csodálkozik. Aztán, amikor már másodjára, harmadjára, vagy negyedjére, vagy ötödjére is eljutottam oda, akkor persze már inkább a dekoráció részletei érdekeltek, akkor már egyáltalán tudtam, hogy mit nézzek, hogy miről van szó, hogy kit látok, mit ábrázolnak az egyes jelenetek. De az első találkozás az a döbbenet.
1: Egyében volt.
2: Igen.
1: Milyen érzés volt a többi templomot nézni Fels-Egyiptomban, Filére gondolok, Komomóra például, Dendera, Edfu, Eszna?
2: Nagyon. Hát itt is mindig az első élmény a legnagyobb. Amikor az Edfui és a Denderai templomot láttam, hát azt hiszem, hogy most már ez tudom természetes, hogy ezek Ptolemaiusz-kori templomok, de arra minden esetben nagyon jó, hogy az ember legalább látja, hogy nézett ki egy templom. Valószínűleg a korábbi időszakokban is így néztek ki a templomok.
1: Hát
2: legalábbis hasonlóan lenyűgöző. Egyszerűen az az elképesztő mennyiségű dekoráció, ami ezekben a templomokban dekoráció, nem dekoráció ez, hanem ábrázolás és szöveg, ami ezekben a templomokban van. Én kb. Ötször voltam Denderában meg Abidoszban, de nincs olyan alkalom, hogy ne találnék valami újat, vagy ne fedeznék fel valami újat, vagy ne csodálkoznék rá valamire, hogy jé, ez micsoda. csomó dolog van persze, amit nem tudok, nem értek. Szerencsére mindig van kéznél egy egyiptológus, aki segít eligazodni. De fantasztikusan szépek ezek a templomok, rendkívül látványosak, és hát ezek azok a templomok, amik egy átlagos turista számára is nagyon sokat mondanak Egyiptomról, tehát sokat mutatnak Egyiptomról.
1: És ahogy ott jártál, többször is visszatértél. A környezetben, magukban, a műemlékekben restaurálás, renoválás nyomát mennyire lehet érzékelni?
2: Nagyon, nagyon sokat változik szerencsére. Például a Denderai Hathor templom nagy hipposztil csarnokában a falfestmények meg a relifeknek a takarítása folyamatban van, még mindig nincs kész, de korábban egy teljesen megfeketedett, sötét felület volt, most már nagy részét olyan csodálatosan letisztították, hogy ragyognak. Ja, hát ez az egyik kedvencem, ezt nem is mondtam, hogy ennek a hipposztil csarnoknak a csillagászati mennyezete, az a valami elképesztő. Az más kérdés persze, hogy sajnos nagyon sok mindent nem értek belőle, meg nem tudom, hogy micsoda, de olyan fantasztikus dolog azt végig böngészgetni, hogy imádom azt. Azt legszívesebben hanyat feküdnék, és ott egész nap azt nézegetném.
1: Ja. Van rá lehetőség, hogy hanyat feküdjön?
2: Van rá lehetőség. Én csináltam úgy fotókat, mert például Nút istennőt nem lehet másképp lefotózni a Nút kápolnában, csak úgy, ha az ember lefekszik, mert különben nem fér rá a képre, legalábbis ahhoz nagyon nagy teleobjektív kell, hogy ráférjen. De egyáltalán ezek a sávok, ez a mennye, nem is a mennyezeten van az, hanem a falaknak a felső szintjén, hát valami fantasztikus, és még nincs kész teljesen a megtisztításuk, ez évek óta tart már, nagy része készen van, és gyönyörű. Egyre többet, egyre szebbet, egyre szebb, egyre többet lehet belőle látni. Jó volna, ha egyszer úgy végignézni, hogy egy szakemberrel, aki szépen elmagyarázná az összes jelenetet. Bár biztos nem volna egyszerű, mert hát ezek ugye későkori ábrázolások, és meglehetősen bonyolultak, igen. Volt egy honlap az interneten, amelyik nagyon sok részletet bemutatott belőle, és szerencsére úgy, hogy le is írta, hogy mit látunk rajta. Csak megszűnt. Én nem tudom, mi történt az utóbbi időben, nem tudom elérni.
1: Hát nem tudom. Lehet, hogy elköltözött máshova.
2: Lehet, nem tudom. Minden esetre gyönyörű. Nagyon sokat változtak a műemlékek. Rengeteg templomot megtisztítottak. Összeraktak dolgokat.
1: Denderában, például a mamizikkel mi a helyzet?
2: Hát a mamiszik azoknak a tisztítását azt az utóbbi időben nem vettem észre, hogy foglalkoztak volna vele. Én úgy láttam, hogy Denderában a mamiszi az még mindig nagyon kormos, sötét, tehát nagyon fekete, alig lehet fényképezni. Nem, azt még nem tisztították meg. De persze azt is látunk. És hát a Philae templom is, hát ezek rendkívül látványosak. De szerencsére volt alkalmam megnézni még a nagy aszuáni leletmentéskor áttelepített templomokat is.
1: Azokat hogyan nézted? Milyen formában?
2: Hát például Philae-nél átmentünk Kalapsára, Új Kalapsára, és csónakkal, vagy 4-5-en, és hát megnéztük az Új Kalapsa szigetre áttelepített templomokat.
1: Az eredetihez képest mennyire látszik, hogy ez áttelepített templom?
2: Nem látszik. Nagyon jól megoldották. Nekem, hogyha nem tudom, hogy ezek áttelepített templomok, nem is tűnt volna fel. Szinte egyáltalán nem látszik. Én nem vagyok szakember, ezt nem tudom megítélni. Lehet, hogy egy építész ezt teljesen másképp látja. Nekem nem tűnt fel. Nem tűnt fel. Közel sem látszik egyiknél sem annyira, mint Abu Szimbelnél. De lehet, hogy Abu Szimbelnél csak azért, mert tudjuk. Meg hát azért ott látszik, hogy az egy műhegy, mondjuk. De nem, Kalapsán nem. A núbiai áttelepített templomoknál annyiban látszik, hogy áttelepített, hogy azok olyan elég szerencsétlenül állnak ott magukban egy domb tetején, és és hát én nem tudom ugyan, hogy az eredeti helyükön hogy álltak, vagy hogy néztek ki, biztosan igyekeztek ugyanúgy tájolni, ugyanúgy elhelyezni, ahogy eredetileg voltak, de némelyik az olyan, hogy magányosan árválkodik egy domb tetején.
1: Van egy olyan gondolatom, hogy Egyiptom egy kicsit megdobadja az embereket, és az életüket is egy kicsit más mederbe megváltoztatja az életüket, a szemléletüket. Nálad jelentkezett ilyen hatás? Vagy máshogy gondolkozol, miután Egyiptomot megismerted?
2: Hát nem tudom. Nem tudom, miről gondolkodom másképp.
1: Az idő múlása valahogy úgy, nagyon sok ember van abban, úgyhogy Egyiptomban járt akkor valahogy úgy, hát igen, az évezredek távlata miatt ez a rohanó, szaladó világ egy kicsit lelassul.
2: Nem éreztem ilyet. Egyiptomban érzem inkább, hogy ott súg az élet, ma is. Felfoghatatlan szinte ez a 3000 év, szóval az embernek tényleg meg kell ráznia magát, hogy akkor most időben hol is járunk, hogyha egy-egy műemléknél járok. Itthon nem éreztem, hogy befolyásolta volna az életemet különösebben. Egyiptomban viszont folyton érzem ezt az időtlenséget. Valahogy nem tudom másképp megfogalmazni. Néha olyan, amikor az ember ezek között a műemlékek között, vagy például a delta falvai között jár, mintha visszamentem volna 2000 évet az időben. Egyszerűen olyan nyugodt, békés mederben folyik minden, meg olyan idilli az egész. Biztos nem az, csak hát az ember így kívülről úgy látja. És hát miután már ennyiszer voltam Egyiptomban, meg elég sok mindent olvastam már Egyiptomról, meg sok nem tudok, rá az ember megy a csatorna partján, és látja a birkákat terelgető gyerekeket, vagy az rist arató embereket, vagy éppen a rist ugyanúgy szitáló asszonyokat, mint ahogy több ezer évvel ezelőtt az ábrázolásokon látni, akkor...
1: Igen, csak akkor húzát meg árpát.
2: Igen, akkor nem rist szitáltak, hanem árpát mondjuk, vagy a csatornákban úszkáló libák, ugyanolyanok, mint a médumi ludak. Úgyhogy engem valahogy megragad ez az időtlenség, valahogy annyira szép, annyira idilli. Persze biztos nem az, mert a paraszti élet az sose volt könnyű, az ókorban sem, meg most se könnyű, de egy átlagos turistának, aki ezt csak kívülről látja, ez nagyon idilli.
1: És egyébként milyennek találtad az egyiptomi embereket?
2: Nagyon kedvesek az egyiptomi emberek, nagyon barátságosak, legalábbis a vidéki emberek mindenképpen, de a városiak is. Én ugyan a városban nem nagyon kommunikáltam jóformán senkivel, a idegenvezetőinken kívül, néhány árussal a boltba, közvetlenek, kedvesek, barátságosak vidéken is, segítőkészek. Ha az ember kérdez tőlük valamit, akkor... Ha nyelvi korlátok vannak, akkor is kézzel-lábbal igyekeznek segíteni. Nekem csak jó tapasztalataim vannak.
1: Akkor már csak a tervek vannak. Hátra. Készülsz-e újból Egyiptomba? Mit szeretnél megnézni? És hogyan képzeled a következő utamat?
2: Hát szeretnék természetesen újra eljutni Egyiptomba. Lehet, hogy jövőre el is megyek. Vannak terveim. Persze majd egyeztetni kell a vámbérisekkel, hogy sikerüljön megvalósítani. Szívesen elmennék újra az alsó-nubiai templomokat megnézni, mert meglehetősen kevés időnk volt, egy nap alatt kellett végig szaladni rajta, és egy kicsit jobban szeretném megnézni. Vannak még Közép-Egyiptomban is olyan emlékek, amelyeket nem láttam, úgyhogy nagyon szívesen visszamennék Közép-Egyiptomba is, jó néhány sír van, nomarchos sírok, amiket szívesen megnézik, és olvastam róla, hogy az utóbbi években többet megnyitottak a látogatók előtt. Aztán vannak a királysírok közül is olyanok, amelyeket végre megnyitottak a látogatók előtt, és régi vágyam, hogy megnézem őket, képekről régóta ismert Horemheb sírját, első széti sírját nagyon szeretném megnézni. Egyszer voltam a királynék völgyében, oda is szívesen visszamennék, mert ott is gyönyörű sírok vannak, és csak egyszer sikerült még megnéznem. Tehát rengeteg dolog van még, még a nemesi sírok között is van olyan, amit nem láttam, és még elég látványos is, mert természetesen sokkal több van, csak hát nem mindegyik olyan, hogy egy átlag turistának érdemes megnézni. Szóval rengeteg dolog van még. Karnakban szinte évente raknak össze újabb és újabb épületeket, úgyhogy döbbenetes változás, hogy egy-két éve eltelik, és egy újabb épületet összeállítottak.
1: És hol helyezik el?
2: Hát az eredeti helyén, azt hiszem. Legalábbis ott egy pilon, évek óta rakosgatják már, nem tudom hányadik pilon a templomban, de az már majdnem kész volt, legutóbb, amikor két éve ott jártam. Lehet, hogy mire legközelebb visszamegyek, már teljesen kész lesz. Hogy még rengeteg dolog van, amit nem láttam.
0: Ezzel véget is ért mai adásunk. Köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 6 éve, 2020. augusztus 28-án hunyt el Szigeti Jenő. Szigeti Jenő lelkész Budapesten született. 1955 és 1957 között az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen történelmi, irodalomtörténeti és művészettörténeti tanulmányokat folytatott, majd 1957 és 1961 között az adventista lelkészképző szemináriumban tanult. Lelkészi oklevele megszerzése után a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián egészítette ki ismereteit doktori tanulmányokkal. 1978-ban teológiai doktorátust szerzett. Ezzel párhuzamosan Budapesten, majd Békés Csabán, később ismét Budapesten szolgált lelkészként. 1981 és 1989 között a Szabad Egyházak lelkészképzőjének főigazgatói, 1984 és 1994 között a Magyar Adventista Egyház elnöki tisztségét viselte. Nagyon sok egyházi és világi főiskolán, egyetemen oktatott professzorként egészen haláláig. Fő kutatási területe a vallási néprajz, a vallástörténet, a 19.-20. századi egyháztörténet és a 18.-20. századi irodalom volt. Ma érkeznek ezren Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság, most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból mától augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Szent Edigio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Holnap ismét Szeretetláng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában holnap, augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Ma pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Nemes Nagy Ágnes életét kijelöli az 1922. január 3-tól 1991. augusztus 23-áig tartó idő. Jeles költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Lengyel Balázzsal alapították az Újhold folyóiratot.
1: Gyere, s vald be, hogy nem szeretsz. Úgy elhiszem, hogy rég szerettél. S ha érzem már, hogy elmehetsz, majd megtudom, hogy itt lehettél.
0: Fáj, fáj. Mi fáj? Nem is tudom. Oly réteges a fájdalom, s egymás fölé gyűrűzve gyűlik. Mit számlálgassam magamon a szomorúság évgyűrűit?
1: Tanulni kell magyarul és világul. Tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel. Tanulni kell, szeretni kell.
0: Szerelempárti vagyok. Hogy mi a különbség a szerelem nemisége és a puszta nemiség közt, azt annak, aki nem tudja, úgyis hiába magyaráznám. Ha angyaloknak nyelvén szólnék is, akkor sem értené. Az a különbség, ami a marharépa és a manna, a rossz vers és a jó vers között.
1: Mindig is boldog szerelemben kívántam élni. Békés, nyugodt, extatikus, eltéphetetlen kötelékben, hogy azzal foglalkozhassam, ami a dolgom volna. A boldog szerelem létfeltétel és munkafeltétel, mint a kenyér, a toll, a szabadság.

0: Szeretlek. Mély reménytelen.
1: Hova lesz a szerelem? Hova lesz? Tegnap még szeretlek mindörökre, és ez igaz. Holnap már nem szeretlek. Tegnap életemet adnám, börtönbe mennék helyetted. Tegnap te vagy a hazám, ma más. Ki ez a más? Egy új én? Bárki? Új mulatság? Miért mulatság? Meguntalak? Hogy unhatom meg az életem? Ha úgy váltogatnád hited, elved, politikádat, mint szerelmeidet, ripők volnál, mocskos, jellemtelen. Így nem vagy az? Miért? Hogyan hajlik, csúszik, hamuhodik a szenvedély? Hogyan rongyosodik, roskad le egy égbolt? Hát hova lesz a szerelem? Hová lesz?

0: Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem, nem olyan könnyű, néha lehetetlen. A megbocsátás nem pusztán lelki diszpozíció, erősen függ a körülményektől. Könnyebbé válik, ha a károsodás következményei életünkben megszűntek. Könnyebbé válik akkor is, ha sikerül másban, máshol kárpótolni magunkat. Boldog ember könnyen megbocsájt. Ha pedig ehhez a két lehető körülményhez egy harmadik is járul, most már csak ugyan lelki tényező, az úgynevezett lelkiismeret, a jóvátétel szándéka és cselekvése a vétő részéről, akkor a megbocsájtás természetessé válik. Megkönnyebbülésé, majdnem örömmé, mintha valami fájdalmas betegségből, keserű fekétől szabadultunk volna meg.
1: Szenvedés nélkül nincs emberi ember, anélkül nem tud semmit. Buddha is a szenvedés által lett Buddha. De szenvedésben sosem volt hiány. Inkább azt kell kérdezni, mi a még elviselhető szenvedés?
0: Magam után húzom magam, mint egy csapzott esőköpenyt a földön.
1: Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek te benned. Csak nincs kivel szót váltanom. S lám, már is megadod ezt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom.
0: A rend élteti éltető szemem, s egymásba fonva ágbogas virágként isteneit megtermi majd a szándék, te székes egyház, csupa ámulás.
1: Sok fodros angyal, szép tekintetű, s a kupolán fent széttáruló díszlet, nagy oszlopok közt festett égtüzel. Mit ér nekem, ha vagy, és mégse hiszlek? S mit ér, ha hiszlek, és nem létezel?
0: Mit kéne tennem? Nem tudom. A kezem összekulcsolom, ülök az ágyon szótalan. Hová is ejtettem magam?
1: Összefonom ujjaimat. Ennyi maradt. A mozdulat a hid

0: erőből, és gájára vont őseimből maradt a csont.
1: Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam, keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem.

0: Hajamban ősz száll, a világ haját tavaszi szél zilálja. Hiába, mondom, mind hiába, de mégis moccan, kél a vágy, hogy élni lélegzettelen, hogy élni étlen, egyedül. Méláz az ég, borul, derül. Nem akarok meghalni. Nem.
1: Hová forduljon hát az ész? Pedig jó volna szégyenét a szóval, mely megsejteti, kimondani, s elrejteni.
0: Utálatos a szüntelen panasz, ringy rongyot turva szét. Ahol a dudva kín terem, az enyhülés is gyöngeség.
1: Botul a láb holt ágakon, küszködve ringy rongy semmi gazzal, a tölgy magasnyi fájdalom önnön magában megvigasztal.
0: Ez a zuhogó némaság, nem is tudom, hogy hallom-e. Ez a homályos hófehér, nem is tudom, hogy látom-e. Csak egy marad meg, semmi más. A tiszta ismeret.
1: Nem ismeret, csak szomjúság, mely mind felé vezet. Nem szomjúság, csak rettegés, mely oldalamba kap. Rettenthetetlen rettegés. Hegyezd lándzsáidat.
0: A rettegés s az ismeret közt, mint hídbolt görnyedek, rendítenek eleven eszközt a tárgyak, szellemek. A félelem sötét öléből egy hídra vetve rá, fut rajtam nemzet, álom, élő. De mind hová? Hová?

0: Úgy gondolom, az irodalom, a költészet éppen gyöngeségeiben, sokoldalú romlékonyságában rokon igazán azzal, aki létrehozza és él vele a saját hasznára. A költészet, mint művészet, nem tiszta. De hát attól tartok, az ember sem az.
1: A formátlan, a véghetetlen. Belepusztulok, míg mondatomat a végteremből elrekeztem. Homokkal egy vödörnyi óceánt kerítek el a semmi ellen.
0: Valahányszor kezembe vettem egy lefordítandó verset, mindjárt első pillantásra láttam, hogy soha ebben az életben nem fogom tudni lefordítani. Ezen a kezdeti lámpalázon nem segítettek az évek. Nem segített a már lefordított 5000-10000 sor, nem segített, ha szerettem a fordítandó költőt, és nem segített, ha nem szerettem.
1: Mindenki kétségbe vonja a mestersége értelmét egyszer-kétszer életében. Azt hiszem, aki ír, állandóan kétségbe vonja. De persze ír tovább, mert mit tehetne mást? Azért ír, amiért a szél fúj. Hiszen nem célból ír az ember, hanem okból.
0: Korunk gyönyörű természettudományának van egy kellemetlen mellékzöngéje. Nem a közismert veszélyekre gondolok, a természetpusztításra vagy az atomháborúra, hanem egy látszatra sokkal szerényebb jelenségre, holmi apróságra. Ez az elbűvölő, ez a megrázó tudomány leszoktat bennünket arról, hogy higgyünk a saját szemünknek.
1: Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanásnyi égi erdőt. Tanulni kell mézet, diót, jegenyefát és űrhajót, a hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek. Tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel. Tanulni kell, szeretni kell.
0: Mesterségem, te gyönyörű, ki elhiteted, fontos élnem. Erkölcs és rémület között, egyszerre fényben, s vaksötétben, erkölcs és rémület között, vagy erkölcstelen rémületben, mesterségem, mégis te vagy, mi méred, ami mérhetetlen.
1: Engedj, zászlórúd! Miért markolsz vissza a széltől? Rongy lennél egyedül. Így lobogó, lobogó.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme, Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

és akkor ime itt vannak az új kérdések és a válaszok erre a hétre. 1771. kérdés. Mit jelent a kereszt hordozása hívő embernek? A válasz. A hívő ember számára a kereszthordozás nem azt jelenti, amit az Úr Jézusnak. Hiszen a mi életünknek nem az a célja, hogy megváltsunk más embereket, vagy a világ összes emberét. Ezt a hatalmas munkát megváltunk már elrendezte. A mi dolgunk, hogy az ő tanítása szerint az ő követői módjára éljünk. Ez nagyon egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy vállaljuk föl a keresztény élettel járó nehézségeket, mert nem olyan világban élünk, ahol ez természetes volna. Ahogy megváltunk, ezzel az Atya akaratát teljesítette, vagyis átvállalta az összes nehézséget helyettünk, ugyanúgy nekünk is a megváltó akaratát kell teljesítenünk életünk minőségében, nekünk is vállalni kell küldetésünk nehézségeit, vagyis ismerjük meg és értsük meg az Úr tanítását és akaratát egyéni életünkre nézve. Ez már is fáradtsággal és nagy odaszánással jár, tény, ez nehézség, vagyis kereszt, de hordozzuk, mert ez a dolgunk. Aztán megértve az igét, éljünk is e szerint. Ez ismét nehézséget jelent, amit vállalnunk kell, mert a támadás sok felül érkezhet, először is, a mi belsőnkből, ami a régi rossz szokásokkal elkényeztetett testünkből jön. Ezért küzdünk a pletyka ellen, a hazugság ellen, a hamis tanúzás ellen, a rossz indulatunk ellen, parázna hajlamaink ellen, a saját hiúságunk ellen, az engedetlenségünk, és még sok más belső negatív tulajdonságunk ellen. Aztán kísértések jöhetnek kívülről is, amikor egy filmet kikapcsolok, ha olyan a tartalma, ami nekem árthat. Rossz felé viheti a képzelő erőmet, vagy a benne lévő erőszakos jelenetek a lelki békénket zavarja. Küzdünk, amikor egy munkahelyen keresztény embernek nem való dolgot kívánnak tőlünk, vagy ott éppen egy tiltott kapcsolatba rántana a hangulat. Küzdünk azzal, hogy megértsük a szüleinket, tiszteljük őket. Küzdünk a pénz szeretetével, a világ durva erkölcsi értékeivel, a család semmibe vevésével, a gyermeknevelés rejtelmeivel és még nagyon sok minden mással. Küzdünk, hogy a gyülekezetben is méltón éljünk, és a hétköznapjaink is hitünket bizonyítsák. Sokszor állunk nehéz döntések előtt. Küzdünk azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek, hiszen nagy nehézség fölállni ismét egy bukás után, mert lelkünk ellensége éppen azt akarja elhitetni velünk, hogy na most már aztán nekünk annyi végleg eltűnhetünk az Úr jelenlétéből, mert hogy mit tettünk? Nehéz elhinni a megbocsátást, az irgalmat, az újrakezdés lehetőségét, és még sok minden más teher a kereszt súlyával nyomja életünket. Vagyis a kereszt azt jelenti, hogy a hívő élettel járó nehézségeket felvállalom. De senki se higgye, hogy a keresztény élet csupa lemondás meg kereszt, éppen ellenkezőleg, ahogy az Úr is mondja. Mindenkor örüljetek! Na de miért? Mert Krisztussal élni édes, és mert örömünk nagyobb, mint a gondok súlya, hiszen a nevetek föl van írva az élet könyvébe, mondja az Úr, és ez a világ legnagyobb áldása. De ne feledjük, az élet más területén is vannak ám keresztek a siker érdekében. Mennyi önfeláldozás van egy olimpiai éremben, a zene tanulásában, a nyelvek tanulásában, a sikeres és fölkészült munkavégzésben, úgyhogy a mi keresztünk áldás, mert örökké való eredményeket hoz, nem csak földi értelemben.
1772. kérdés. Hány csodás halfogása volt Péternek? A válasz. Szerintem 3, de tudom, hogy az általános válasz így hangzik, 1. Nos, melyik az a 3? Az elsőről a Lukács 5-ben olvasunk. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tordult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott 2 hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosogatták. Ő beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parton. Azután leült, és a hajóból tanította a sokasságot. Miután abba hagyta a beszédét, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Jaj, mester, egész éjszaka fáradoztunk, mégse fogtunk semmit, de... A te szavadra mégis kivettem a hálókat, és olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek gyorsan és segítsenek. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a 2 hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva, és csak én teszem hozzá, és értve, leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta előt, és mindazokat, akik vele voltak, de ugyanígy Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúr emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Ime a következő a Máté 17-ben. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle. A ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. Majd egy tanítás után így szólt hozzá Jézus. Menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amelyik ráakad. Amikor fölnyitod a száját, találsz benne 1 ezüstpénzt. Vedd ki, és add oda nekik értem, és te érted templomadóként. A harmadik történet pedig az, amikor a feltámadt Jézus, a János 21 szerint, megállt a galileai tenger partján kora reggel, és a tanítványok akkor is üres hajóval jöttek kifelé. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Nos, a sok-sok mai tanulság mellett most emeljünk ki egyet ebből a történetből. Isten ott is cselekvőképes, ahol az ember azt hiszi, hogy vége a világnak, már semmi se sikerül, és az elkeseredés mély szakadékába zuhan. De Isten kegyelme utána tud nyúlni. ...1773. kérdés. Ma is sok hit van a világban. Melyik Isten halt meg azért, hogy az övéi élhessenek? Válasz. Nagyon fontos tudnunk a Bibliából, hogy csak egy Isten van, Jézus Krisztus atya. Minden más hit emberi találmány. Többször elnéztem az egyik világvallás istennőjét. Hatalmas fülei vannak, és egy csomó karja, ami azt jelenti, hogy az ember arra vágyik, hogy az ő Istene meghallgassa és cselekedjen érte.
de a mennyek urának nincs szüksége ilyen kiábrázolásokra. Ugyanakkor a bálványok imádása is tartalmaz igazságokat, mert bele van táplálva az emberbe, és ez a megtévesztő. Például az egyiptomi hitben. Olvassuk a sok-sok régi sír feljegyzésen, hogy halála után az ember lelkét megmérik, és ha bűn terheli, szörnyűen, halállal pusztul el. Aztán vittek nekik értékeket, aranya, drága követ, ezüstöt, öltöztették a szobrokat, ételeket tettek eléjük, de semmi. A ma is kedvelt egyik vallás szerint az ember magától soha sem tud jó lenni, magát megváltoztatni, ezért újra és újra megszületik, de egyre kevésbé becsült formában, mint például ganajtúró bogár képébe büntetésként, de jobb ettől se lesz. Nos, látjuk, hogy ezek a keszekusza dolgok csak egyetlen dologra jók. Arra, ami a sátán célja a vallásokkal. Távol viszik az embert a megváltó Istentől. Ezért vallhatjuk, hogy minden hitvilág, ami nem a Teremtő Urat dicsőíti, az Úr szellemi ellenségétől van, a sátántól. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, meg ne haljon, hanem örök élete legyen. Ez az isteni szeretet kiáradása az emberiségre. Bárcsak mindenki megérteni a messiás munkáját. Önmagától senki se lesz jó. Lehet, hogy egy-egy olyan tettet csinál, lehet, hogy olykor-olykor általános irányelvekre azt mondja, amit az Isten, de a megromlott emberi természet, mint az irítség, hatalomvágy, gyilkosság, elégedetlenség, bosszú, és jaj, de hosszan sorolhatnánk, nem tűnik el az emberiségből, csak ha egy erősebb hatalom kimenti az embert ezekből. És ez a lehetőség rendelkezésünkre áll mindenkinek, Jézus Krisztus személyében. Bárcsak el is fogadná mindenki a megváltót. ...1774. kérdés. Az áldás magától jön, vagy küzdeni kell érte? A válasz. Az áldások az emberi élethez való isteni jó indulat, ha valahogy nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, de persze még így se teljes a kép. Kétféle áldást látunk. Az egyik, ami úgy mond, alanyi jogon jár az embernek, mint a levegő, a napfény, az utódnemzés, a haj növekedése, meg így tovább, de sok másra is szüksége van az embernek. Erre a teremtő azt mondta, amit népinek gyönyörűen össze is foglalt az áldások és átkok ismertetőjében, az 5 Mózes 15-ben. Így olvashatjuk. Az engedelmesség áldása, és az engedetlenség átka. Itt az Úr fehéren-feketén lefekteti, hogy ezek bármelyiket csak és kifejezetten mi rajtunk múlik. Megtesszük-e? Amit emberi lényünkben meg kell tennünk, vagy ellenkezünk, ami nem más, mint a teremtés királya elleni lázadás, vagyis felségárulás. Tehát azt látjuk, hogy a Teremtő Úr igen pontosan és igen nagy szeretettel föltárta előttünk, hogy mely cselekedetek illenek az emberhez, és melyek nem. Ennek azért is nagy jelentősége van, mert az embert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette lelkileg. Aki ezt a hasonlóságot megcsúfolja, bizony felségsértés követ el, vagyis elárulja a királyt. Sajnos ma nagyon kevesen gondolnak erre, amikor ilyen-olyan döntéseket hoznak az életükben. Ugye mindenki arra vágyik, hogy áldások között éljen, de nem mindenki teszi meg azt, amit kell mindezekért, aztán meg Isten tokolják a balsósukért.
Nos, érdemes ezen is elgondolkodni. Megromlott természetünk miatt bizony küzdeni kell az áldásokért, de nagyon is megéri. Nagyon is! ...1775. kérdés. Mit jelent a mustár magnyi hit? A válasz? A Lukács 17-ben találjuk ezt a részt. Az apostolok így szóltak az Úrhoz. Növeld a hitünket! Az Úr ezt válaszolta. Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vad fügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Más helyen ezt olvassuk ugyanebben a témában. Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen, amoda, és elmenne, és semmi se volna lehetetlen nektek. Máté 17. Nos, tegyük föl a kérdést. Mi a hit? Pál apostol tömér megfogalmazása. A hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát a hit az, hogy bár nem látjuk magát az Urat, de hiszünk láthatatlan valójában, azaz örök és végtelen hatalmában, amit mond az igaz, és bármit meg tud tenni. Tehát mi a hit? A hit ismeret, cselekedet, tanúságtevés a Teremtő Atya mellett. Mi a hegy? Óvatosan válaszoljunk, mert a keleti ember képekben szeret beszélni, és a hegy a felénk magasodó, vagy fölénk magasuló keménység, vagyis a kemény emberi gondok és problémák sora. Aztán itt van a kérdés ismét. Hogyan mondhatom én a hegynek, hogy menj innen amoda? Hát akkor is megvan a hegyem, a saját hegyem. Nem szűnt meg, csak arrébb állt, nem? Nos, menj innen, azt jelenti távozz tőlem. De hova tudom eltávolítani, hogy ne legyen már a terhemre, hogy ne engem nyomasszon? Amoda. Jézus lábai alá. Miért? Mert végtelen hatalmában a világ minden óriás gondján ő segít. Jézus mondta. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és én megkönnyebbülést adok nektek. Igen, ám. De mi kell ahhoz, hogy ez működjön? Két út van. Á, jól van, majd megoldom. Vagy? Uram, a te kezedbe teszem le ezt a problémát, alázattal, várva a segítségedet, tanácsodat, bölcsességedet. Ez a hit, a bizalom. Ha a legkisebb dologban is gyakorlod, hatalmas eredménye lesz. És akkor, kedves hallgatóink, még egy plusz kérdés erre a hétre. Választások előtt állunk. Kívánhat-e a keresztény ember bármit, még akkor is, ha nem tagja egyetlen pártnak sem? Nos, én egyetlen pártnak tagja vagyok. A Krisztus szerető és követők közösségének. És mit mond Isten az ilyen helyzetekről? 1. A nemzeteket Isten teremtette, ezért azok nem összevonhatók. 2. A családokat Isten teremtette, hogy a hazával együtt legyen, minek nekivetni a hátunkat a biztonságért. 3. Bármilyen is a vezetés, imádkozzunk értük. 4. Imádkozzunk a városunkért, hogy jó sorsunk legyen. 5. Ezért én ezzel az imával kérem az Urat a hazánkért. Uram, bár nem vagyunk méltók a kegyelmedre, de mégis kérlek, adj nekünk olyan vezetőt a mostani választásokon, aki rád nézve,
a te bölcsességedből merítve vezeti hazánkat mindenkor azon az úton, ami neked a legkedvesebb. Amen. Így legyen. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1776. Mit jelent Jézus szava? Romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. 1777. kérdés. A Kárpit 2 szakadása hangtalan lett volna? 1778. Volt-e résnyi lehetősége a Sanhedrinnek, hogy Jézus testének ellopását hazudja? 1779. kérdés. Igaz-e, hogy a sírnál lévő katonák a szentek szentjét őrizték? 1780. kérdés. Mit jelent a bárány könyve?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, és remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok a külső tényezők ellenére is, minden kedves hallgatómnak miközben, Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Sikerült! Sikercentrikus a mi világunk. Boldognak látszik az, aki a politikai, művészeti, sport és üzleti életben menő. Aki a különböző ranglétrákon, anyagilag a legfelső fokon, vagy azok egyikén áll. Ezért a legtöbb ember szinte kergeti a sikert, és mindent elkövet, hogy sikeres legyen valamilyen területen. Számtalan olyan jól működő, dollármilliárdokat érő vállalat létezik manapság, amely néhány éve egyetlen embernek köszönhetően alakult, egy olyan ember keltette életre, akinek volt egy hatalmas álma és némi tőkéje. Bárki kezdheti kicsiben, és később fejlődhet a kapcsolatok, az oktatás, egy új szakma elsajátítása, vagy az üzletélet terén. Bizonyára van valami, amit már most megtehetünk, és ha azzal végeztünk, tovább léphetünk a következő feladathoz. A jó dolgokhoz idő kell, ez mindig is így volt, és így is lesz. A siker titka az, hogy napról napra apránként haladjunk a cél felé, és meg fogjuk látni, olyan hatalmas eredményt érünk majd el, ami erre mindig is vágytunk. Valamennyi eredmény alapját az azt megelőző teljesítmény adja. Az új, hatékony kompjútereket, amelyeket ma használunk, a számítógépek előző nemzedékének működési alapelvei szerint tervezték és gyártották. Az új irodalmi művekben számtalan utalást találunk korábbi alkotásokra. A művészek olyan eljárásokból, módszerekből tanulnak, amelyek nem sokban különböznek a régi korokétól. A sikeres vállalkozások pedig gyakran átveszik és továbbfejlesztik mások üzleti stratégiáit. Ha sikeresek akarunk lenni, akkor nagyon fontos, hogy állítsunk fel célokat magunk elé. A célok sokkal pozitívabb hozzáállást eredményeznek a mindennapi sikerekhez. Azok, akiket untat az életük és úgy érzik, hogy megrekedtek, általában depressziósá válnak azokon a területeken, ahol semmilyen céljuk sincsen. Így nem is fejlődnek tovább. Igen hasznos, ha kitalálunk egy pozitív mottót. Tartsuk egy cetlire írva ezt a pozitív gondolatot a zsebünkben vagy a táskánkban, esetleg írjuk bele a határidőnaplónkba, és néha olvassuk el, hogy jól az emlékezetünkben maradjon. Minden ember számára elengedhetetlen a kihívások legyőzése a siker felé vezető úton. Hogyan lehet az agyunkat úgy nevelni, hogy nehéz időkben is ellenállóak és pozitívak maradhassunk? Hogyan lehet pozitívan gondolkodni? Hiszen ha ezt meg tudjuk valósítani, a problémák leperegnek rólunk. Végül észre sem vesszük, hogy amit vígan, könnyedén megoldunk, abba másoknak, ahogy mondani szokták, simán beletörne a bicskája. Az első lépést komolyan meg kell fontolni. Amint elhatároztuk, hogy merre indulunk el, létfontosságú, hogy azon nyomban útnak eredjünk. Nincs értelme célt tűzni magunk elé, ha nem cselekszünk rögtön. Késlekedés nélkül tegyünk meg a cél felé legalább néhány lépést. Ez sorsdöntő lehet. Attól kezdve, hogy elindultunk egészen a cél megvalósításáig, mindig vár ránk egy újabb lépés, amelyet meg kell tennünk. Határozottan lépésről lépésre haladjunk előre, és rövidesen elérjük a kívánt eredményt. A népszerűséghez vezető út gyakran unalmas és fárasztó. Amikor mások sikerét látjuk, az izgalmasnak és szórakoztatónak tűnik. Csak az jár az eszünkben, hogy a sikeres üzletember pompás házban él, csillogó-villogó autója van, egzotikus helyekre utazik pihenni. Sokszor szemtanúi vagyunk, amint egy közkedvelt atléta győzelmet arat a sportpályán, a tömeg ünnepli teljesítményét, és így kiáltja: hurrá, sikerült! De gyakran megfeledkezünk a sikerig vezető rögös útról. A jól menő emberek hosszú, unalmas órákon át, még késő este is olyan feladatokkal bíbelődnek, amelyeket senki sem nevezne izgalmasnak vagy szórakoztatónak. A győztes atléta is nap-nap után küszködik a sportpályán, súlyokat emel az edzőteremben, és közben a végkimerülésig végzi a különböző gyakorlatokat. A célhoz vezető út tehát gyakran fárasztó,
de akik hajlandók megtenni mindent a siker érdekében, végül elnyerik a hőn áhított jutalmat. Jász Giza megállapítása szerint, ha akarunk valamit, igazán kell akarnunk. Nem csak úgy immelámmal, ahogy a legtöbb ember szokta. Teljes erővel kell akarnunk, és semmiféle munkától vagy szenvedéstől nem szabad visszariadnunk. Akkor biztosan elérjük azt, amit akarunk. Az akarat a siker biztos záloga. Minden befutott ember élt már átmeneti nehézségeket, találkozott akadályokkal, vagy szenvedett azonnali vereséget élete során. Ám az a képességük vezetett végül a sikerhez, hogy pozitívan reagáltak a vereségre, tovább próbálkoztak, és képesek voltak újra talpra állni. Azt látják, aki messzire jutott a siker országútján, arról mindig kiderült, hogy háromszor annyit dolgozott, mint mások. Pál apostol a keresztény életet is úgy mutatja be, mint egy versenyfutást és küzdelmet, amely során mindig a célra kell koncentrálni, és azt kell szem előtt tartani, ha sikert akarunk elérni. És ez a célkitűzés a földi sikerek elérésénél is fontosabb. A korintusi gyülekezethez írott első levele 9. fejezetében a 24. verstől ír erről, amint az egyszerű fordítású Bibliában olvashatjuk. Tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut, de csak egyikük lesz a győztes, és ő kapja a díjat. Úgy fussatok hát, hogy győzzetek. Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. Az a koszorú azonban nem marad meg örökké, hanem elhervad. Mi ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad. Ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig a szemem előtt tartom. Úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Keményen megfegyelmezem, és szolgámmá teszem hát a testemet, mint egy sportoló, mert nem akarom, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem, engem kizárjanak a versenyből. Pál apostol a versenyzőkhöz hasonlóan, szigorúan önmegtartóztató életet élt, amit másoknak tanított, azt életében meg is valósította. Szavai, cselekedetei, befolyása bizonyították, hogy Istennel állandó összeköttetésben él. Ezért jó lelkiismerettel elmondhatta élete végén, amit a Timóteusnak írt 2. levele 4. fejezetének 7. és 8. versében olvashatunk. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltitetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az Úr a ma napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Az apostol élete példa számunkra, ha neki sikerült győzni, célba érni, akkor mi is győzhetünk. Csak akarni kell, és hozzá hasonlóan igyekezni. Isten segítségével pedig biztosan sikerülni fog.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Minden helyzetben. A mai ige 55. Zsoltár 17. verse: Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Gondolatok az igéről. Igen, imádkoznom kell, és akarok is imádkozni. Mi mást, mi jobbat tehetnék? Elárulva, elhagyatva, gyászban, csalódásban hozzád kiáltok, Istenem. Körülményeim lehetetlenné lettek. Az emberek a vesztemet akarják, de szívem az Úrtól merít bátorságot. Ő át fog segíteni ezeken a megpróbáltatásokon, ahogyan már sok más alkalommal meg is tette. Az Úr meg fog szabadítani, ebben biztos vagyok, és ezt bátran vallom is. Az Úr szabadít meg, és senki más. Nem is kívánok más szabadítót, nem emberekben bízom, még ha meg is bízhatnék bennük. Istenhez kiáltok reggel, délben és este, és senki máshoz, mert ő megtehet mindent. Nem tudom, hogyan fog megszabadítani, de tudom, hogy megszabadít. Tudom, hogy a legjobb és legbiztosabb módon szabadít majd meg, és szabadítása teljes lesz. A mindenható Isten megszabadít mostani és minden eljövendő nyomorúságomból, és ez olyan biztos, mint amilyen biztos, hogy ő él. Amikor pedig majd a halál jön el, és az örökkévalóság titkai előtt állok, akkor is bízhatok ebben az ígében, az Úr megsegít engem. Legyen ez az én énekem ezen a nyárvégi napon. Olyan ez, mint egy érett alma az élet fájáról. Táplál engem, és milyen jól esik nekem ez a táplálék. A megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, délután 14 órától 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok Körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak ma, augusztus 28-án pénteken délig lehet. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban szeptember 6-án vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Ma olyan vendégem lesz, akit sokan és sok oldalról ismerhetnek. Egy reumatológus főorvosasszony, aki hivatása mellett zenél, zongorázik, hosszú évek óta csodálatos karácsonyi műsorral örvendezteti meg a Kapás utcai rendelő orvosait, nővéreit és az asszisztenseket. A Semmelweis napok alkalmából szintén emlékezetes előadásokat szervez, és évente egy alkalommal komoly zenei est keretében megtölti a Marcibányi téri művelődési házat, ahol maga is zongorázik. Mivel jó sorsom úgy hozta, hogy betegeként ismerhettem meg, varázslatos lényét megszerettem, barátok lettünk, így tegeződni fogunk. Vendégem tehát dr. Tőrös Edit. Főorvosasszony. Isten hozott a lélek közelben című műsorban.
1: Drága Kamilla, nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóságát, és remélem, hogy ez a kis lelki beszélgetés mindannyiunk számára néhány kellemes pillanatot fog szerezni.
0: Ebben biztos vagyok.
1: Drága Kamilla, várom a kérdéseket.
0: Kezdjük akkor a legelején. Gyermekként milyen foglalkozást képzeltél magadnak?
1: Nagyon-nagyon gyönyörű és nagyon-nagyon színes gyermekkorom volt, és én egy nagyon-nagyon szeretetteljes, vidám és mélyen vallásos családban nőttem fel. Csodálatos nagyszülőkkel, csodálatos szülőkkel, keresztszülőkkel, három generációs családban, és mind a mai napig én annak vagyok a híve, hogy a három generációs család az egy csodálatos dolog egy kisgyermek életében, fejlődésében. Orvos művész családból származom, és a családunkban az orvoslás, a gyógyítás, az elesetteken, betegeken való segítés párhuzamosan ment a művészettel, a festészettel, a művészfotózással, és a nagy-nagy emlékezetes családi beszélgetések azok kisgyerekkoromtól kezdve mindig úgy zajlottak, hogy muzsikáltunk, énekeltünk, nagypapám gyönyörűen zongorázott, anyukám gyönyörűen hegedült, és akkor utána jött az orvoslás. Orvos édesapám, keresztapám, aki a TBC felszámolásának volt a nagy-nagy úttörője, elmesélte a nehéz eseteket, ami már kisgyerekként nagyon-nagyon megkapott, hogy milyen jó dolog azon segíteni, aki szenved, vagy valamilyen fájdalma van, és akkor a doktor bácsi megvizsgálja, kap egy gyógyszert, és akkor meggyógyul. Vagy amikor nagypapával sétáltunk, és láttunk az utcán egy elesett embert, aki nehezebben mozog, vagy

0: és akkor, amikor már ugye nagyobb bacska lettem, iskolába jártam, akkor szakkör volt, egészségügyi szakkör, akkor vöröskeresztes előadásokat kellett tartani, és hát a gimnáziumi éveknek az elején már eltántoríthatatlan voltam az orvosi pályától, bár drága zongratanárnőm utolsó pillanatig reménykedett a pályaváltásban, de hát tudta szívem mélyén, hogy én azért orvos szeretnék lenni.
1: Gyerekkorodban játszottatok-e orvososdit?
0: Igen, én nagyon szeretem orvososdit játszani, mert amikor nagypapám gűbáj volt, minden, amit az ő egyszer unokája kért, abban minden partner volt, és akkor, amikor édesanyám mondta, hogy hát kispincsőként vizsgáljuk meg a nagypapát, akkor nagyon boldog voltam, mert apukám fonendoszkópját betettem a fülembe, és ahogy láttam, és tanították, akkor nagypapa fordulj háttal, lélegezzél nagyokat, és oda tettem a hátára a fonendoszkópot, mire egy komoly doktornéni, hogy szívd a levegőt be, ki, be, ki, és a nagypapám ezt nagyon-nagyon komolyan vette, és akkor ugye hát a zenei fül az embernek meghallja, hogy jé, hát ennek tényleg van egy hangja. És akkor segítették oda tenni a fonendoszkópot a nagypapa szíve fele, ahol bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Hallottam a szívnek a dobogását. Hát ez borzalmasan, fantasztikusan élveztem. És az az érdekes, hogy a zene és a hallás, hogy amikor híres professzoromnál, Szent Agota János professzorunknál tanultuk az anatómiát, és akkor tanultuk, hogy a dobozos kopogtatási hang, akkor a csengő hangok, a szívhangok, az ékelt hangok, a búgó hangok, a tüdőnek a különböző zörejei, vagy a haskopogtatásánál az a jellegzetes tompa hang, hogy mennyire számít az, hogy valakinek jó füle van, vagy a rekesz kitér, nem tér ki. Tehát mondjuk a jó fül az orvosi pályánál szintén elengedhetetlen, akár csak mondjuk a jó tapintás az zongorista ujjaknak is, az ember az előnyét élvezem, amikor egy ízületet tapogatok, vagy egy térdet pungálok, tehát nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. És ha még egyszer születnék, akkor is ugyanezt a pályát választanám.
1: Ez micsoda szép vallomás, így van. Többször említetted a zongorát. Mikor lépett életedbe a zene?
0: A zene az az én másik énem, és az egész családunkat, az egész életemet icipici gyermekkoromtól kezdve bearanyozta a zene. Nagypapám csodálatosan zongorázott, édesanyám gyönyörűen hegedült, mindenki a családban gyönyörűen énekelt. Úgyhogy én úgy nőttem fel kisgyerekként is, hogy állandóan énekeltünk, daloltunk. És hát először 3-4 éves voltam, amikor odaültem a zongorához, és nem tüföltem, vagy úgy klimpíroztam, hanem ugye az ujjacskáimat úgy próbáltam szépen a billentyűk mentén mozgatni. És hát attól a perctől kezdve nem nagyon lehetett engem elhúzni a zongorától, bár kaptam egy xilofont, ahol az ütögetős hangszeren ugye a skálának a hangjait megtanultam nagyon-nagyon hamar, és ezért nagyon-nagyon elvarázsoltak a fekete-fehér billentyűk, és a Budai Zenede volt akkor itt Budának az egyik legnevesebb zeneiskolája, ahol felvételizni is kellett. 5 éves voltam, amikor már hát nagyon-nagyon szerettem volna tanulni komoly formában zenét, és akkor édesanyám még elvittek felvételizni. Ott kellett énekelni, beszélgetni, verset mondani, és 5 éves koromban felvételt nyertem a Budai Zenedébe, amely később 3-as számú körzeti zeneiskola lett, és 98-tól pedig felvett a Járdányi Pálnak a nevét. Nagyon-nagyon kiváló zongoratanárnőm volt, akivel úgy hozta a sors, hogy az egyik zeneiskola egyetlen Rubin diplomás zongoratanárnője volt, Eperjesini Vázson Gitta, zongora művésztanár, mert abban az időben nem csak zenetanári diplomát, hanem művésztanári diplomát adtak, és a kezdetektől ő nagyon-nagyon inspirálta a családot is, meg engem is, hogy hát menjek zenei pályára. Végig a tanulmányaim során

0: konzervatóriumnak az anyagát tanította velem, és bár tudta, hogy orvos szeretnék lenni, mégis eltántoríthatatlanul buzdított engem a zongoraművészi pályára.
1: És te hogy gondoltad, te is szerettél volna esetleg zenei pályára lépni?
0: Hát az az igazság, hogy ez a két pálya úgy párhuzamosan futott az életemben, de egy fejhosszal mindig megelőzte az orvosi hivatás iránti vonzalom a zenei pályát. Nagyon sokat szerepeltünk. Voltunk cserehangverseny során a pozsonyi Redutban, érettségiző koromban. Szerepeltünk a rádióban, a Zeneakadémián, különböző zeneiskolai cserekoncerteken, rendszeres ünnepségeken voltak a nagy sztárdarabok, a Bartók Bélától az Allegro Barbaro, Hacsatúrián Toccata, nagy Händel művek, nagy Bach művek, de ugyanakkor Gita néni mindig tudta, hogy azért, ha válaszút elé kerülök, akkor az orvosi pálya lesz, ami mellett fogok dönteni. Felejthetetlen időszak volt az érettségi körüli időszak, mert akkor volt ez a híres úgynevezett pozsonyi hangverseny, ahol a Eugén Szuhony híres szlovák zeneszerző is ott volt, és jött a zongratanár önnek gratulálni, hogy hát gratulál, hogy az ő növendék az ő darabját ilyen szépen játszotta, és emellett játszottam az egyik kedvenc darabomat, Debussy gyermekkuckójából a Dr. Gradusát, Parnassumot. Tehát azóta is a kedvenc zongradarabom. Ez volt az egyik jótékonysági koncertemben is a nyitó darab, és ehhez az a tündéri legenda fűződik, hogy amikor a Gita néni látta, hogy hát eltántoríthatatlan vagyok az orvosi pályától, akkor azt mondta, hogy Editkém, megtanítom neked a zongora irodalom egyetlen olyan zongora darabját, aminek a nevében megvan az, hogy doktor, mert a zenedarab címe Dr. Gradusát Parnassum.
1: És egyébként ki a kedvenc zeneszerződ?
0: Hát az én kedvenc zeneszerzőm Beethoven. Úgyhogy majdnem az összes Beethoven szonátát végigjátszottam, és különösen ebben az évben, amikor ünnepeljük Beethoven születésének 250. évfordulóját, nagy-nagy szeretettel elevenítem fel a Beethoven darabjaimat. Gita néni is mindig csodálkozott, hogy miért Beethoven a kedvenc zeneszerzőm, de már fiatal kislány korom óta valahogy úgy éreztem, hogy az emberi érzéseknek magasságát és mélységét valahogy a beethoveni zene tudja a legeslegjobban kifejezni. Természetesen nagyon szeretem a romantikusok közül Schumann, nagyon sok Schumann darabot játszottam, nagyon sok Debussyt játszottam, nagyon sok Bachot játszottam, Liszt konzolációt, Chopin mazurkákat, Chopin forradalmi etüdöt. De hogyha választanom kell, akkor Beethoven. És ez valahogy érdekes, hogy Beethoven zenéjének a nagy-nagy érzelmi gazdagsága a festészetben az nálam úgy nyilvánul meg, mert ugye mondtam, nagypapám adta kezembe először az ecsetet, és tőle tanultam meg festeni akvarelt, temperát, olajfestékkel, grafikával. A kedvenc festőm például Renoir, mert szerintem orvosként ugye az ember az anatómiától sem tud teljesen elvonatkoztatni, az emberi figurákat és azokat a bájos hölgy arcokat, jeleneteket. Kedves festményem a Le Moulin de la Galette, a Galetti Malomnak a kerti ünnepsége. Amikor jártam Párizsban, a Jeu de Pomban, hoztam egy nagyon-nagyon gyönyörű megszólalásig hasonlító reprodukciót erről a festményről, úgyhogy minden, ami Renoir, hát az a szívem csücske. Úgyhogy a zene az tulajdonképpen az embernek képes az egész ényét is áthatni, és meggyőződésem, azok az orvosok valahogy a betegekhez másképp viszonyulnak, talán empatikusabbak, lágyabbak, szelidebbek, megértőbbek, türelmesebbek, mint olyan, akitől a zene talán egy kicsikét távol áll. Nagyon sok muzsikus betegen van, és azért fordulnak nagy bizalommal hozzám, mert ugye el tudják mondani, hogy például a hegedűművész, hogy a ilyen-olyan gyakorlás közben melyik az az ujja, vagy melyik az a alkar rész, ami megfájdul. Akkor egy aranyos kis filigrán, kis hegedű művésznőtől megkérdeztem, hogy nem lehetne, ismerve a karjának az anatómiáját, egy negyeddel kisebb hegedűt megpróbálni. Akkor megszűnnének ezek a panaszok, amivel hónapokon keresztül kínlottunk. Megfogadta, megtörtént, megszűnt a panasza. Vagy hogyha zongorista beteg jött hozzám inhüvegyulladással, akkor megkapja megfelelő kezeléseket, és utána azt szoktam javasolni, hogy menjen és játssza végig azt a darabot, aminek a túlzott gyakorlásából előjött ez a panasz. És az az újrend, ahol megint bejön az a fájdalom, ott az újrendet próbáljon változtatni. És akkor ilyenkor nagyon boldogok, hogy az ember zenészként is hát tud tanácsot adni, és hát ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
1: Arról is meséljél, hogy kerültél kapcsolatba a ferences testvérekkel.
0: Ennek is mély családi gyökerei vannak, mert családom, nagyszüleim Pozsonyban éltek, a ferencesek templomához közel, és mély zenei, művészi, lelki kapcsolatban voltak az ottani ferencesekkel. A háború után, amikor a Margit körútra költözött a család, pár házra lakunk a Margit körúti ferences templomtól. Itt voltam első áldozó, itt voltam bérmálkozó, ide jártunk Hittandra, és mindig elmondom a mostani plébános atyának is, hogy az egy külön ajándék az élettől, hogy pici koromtól kezdve, tehát amióta élek, ugyanaz a gyönyörű Betlehem van itt a Margit körúti templomban. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon híres Betlehem, egy nürnbergi Betlehem kiállításon díjat is nyert, és a mai Betlehemeknél hát a bárány figurákkal eléggé szükösen bánnak. Itt viszont megvan 23 fehér bárány, és a 24. egy fekete bárány. Hmm. És megvan az elefánt, a teve, a három király. Gyönyörű, gyönyörű Betlehem. És aztán, amikor teltek, múltak az évek, és megkaptam az orvosi diplomámat, akkor az akkori házfőnök atya, Áldási Amand atya felkérte a családot, hogy hát mit szólnának ahhoz, hogyha én elvállalnám a atyák gyógyítását, ugyanis az előző házi orvos, Hegedűs Tibor doktor úr betöltött a 80 évet, és javasolta az Amand atyának, hogy hát itt van a korányi családnak a kis elitkéje, friss belgyógyát, ismerem a családot, és akkor elkísért, Amand atya ismert a családot, tudta, hogy én ki vagyok, csak ugye azt nem tudta, hogy időközben ugye belgyógyász lettem, és egy kis rövid elbeszélgetés, és hát így 35 évvel ezelőttől kezdve gyógyítom a ferences atyákat. 1993-ban egy nagy fordulatot vett a gyógyítás és a szerepem a rendházban, ugyanis az előző tartományfőnök atya, Páter Hegedűs János Kolos atya, azt határozta el, hogy megvalósítja egy előző tartományfőnöknek, Oslai Osvaldnak azt az álmát, hogy az időszerzetes atyák egy helyen legyenek, egy közösségben, egy orvosi ellátásban, egymás segítve, és azért mégis a papi hivatásuknak is eleget téve, és erre a Margit körúti ferences rendház, ez nagyon-nagyon alkalmas volt. Egyrészt itt van a centrumban a kolostornak az egész felépítése. Ugye ebben az évben ünnepli a Margit körúti ferences templom a templom felszentelésének 250. évfordulóját, és hát 93-ban megalapította Kolos atya az Oslai Osvald ferences infirmáriumot, idős otthont, és engem kért meg, hogy legyek a szakmai vezetője és belgyógyásza az idős otthonnak, és 15 éven keresztül a rendtartománynak a 20 80 és 103 év közötti idős ferences szerzetese lakott itt a Margit körúton. Hát az atyáknak az éles szemlélete az kicsikét különbözik a világi embertől, mert amikor elkezdtem a szolgálatomat, és az egyik atyának akartam segíteni, akkor hát mondja, hogy a kedves doktor, ne haragudjon, nekünk életünk Krisztus és a halál megváltás. És akkor én mondtam, hogy hát kedves atya, ez valóban így van, de én a hippokrátészi esküt arra tettem a gyógyításra és az egészségnek a védelmére, és hát az orvos is eljut egy olyan pontig, amikor azt mondja, hogy orvosként mindent megtettem, uram, legyen meg a te akaratod, de hát addig van egy kis út még, ugye, diagnózis, gyógyítás, gyógyszerelés, stb. És hát ugye ezt az érvet elfogadta, és hát elkezdtem, hogy minden idős atyát évenként beoltottam az influenza elleni védőoltással, a tüdőgyulladás elleni védőoltással, rendszeres EKG, vérkép kontroll, koleszterin kontroll, akinek szüksége volt gyógytornáztatás, és bizony ebben a korosztályban előfordultak az ilyen hirtelen szíveredetű rosszul létek, amire régebben ugye azt mondták volna, hogy váratlanul valaki hazaköltözött, vagy hazament, és most viszont hát, időben történő odafigyeléssel és a orvostudomány modern eszközeinek a igénybevételével 5 pacemakeres atyám volt. Képzeld el, Kamila, 5 pacemaker. Hát ez nagyon-nagyon nagy dolog. Úgyhogy őket vittem rendszeresen a Városmagyar úti klinikára. Az 5 pacemakeres atya közül 3-nak az Orvos Egyetemnek a jelenlegi rektora, a Merkeli Béla professzor ültette be a pacemakert, akkor még ugye adjunktus volt. Őket ültem rendszeresen kontrollra, és hát rémesen boldogok voltak, hogy hát az ő szívecskéjük még működik, ahogy betézték magukat. 103 éves volt a Marcellián testvér, volt a legidősebb, és az átlag életkor 90-95 év volt. Ugye a nagyformátum atyák, ott már Fadli, ott már atya, Füzér Julián atya, Kamarás Mihály atya. Magas-magas életkorban viséltek, prédikáltak teljes szellemi erőnlétükben, és hát ez egy nagy-nagy öröm volt, hogy sikerült őket úgy karbantartani, hogy sokáig tudták a Jóisten szolgálni.
1: Az első
0: évig működött ez az otthon, és aztán ugye az életkor előre haladtával megfogyatkozott az ilyen nagyon idős atyáknak a száma, és akkor most már családi jellegűvé válik. Minden rendházban van egy-két idősebb atya, és hát már az otthon felépítés jellege azzal a 15 évvel megszűnt, de nagyon emlékezetes az atyáknak a számára, és nagy-nagy szeretettel emlékeznek rá.
1: Ez nagyon, nagyon-nagyon szép dolog, és egy áldozatos és felelősségteljes munka. Közben az első rész végéhez érkeztünk. Megkérdezem, hogy mit hallgassunk meg.
0: Hát én nagyon-nagyon szeretem Vivaldi 4 évszakát, és igaz, hogy esik az eső, de azért mégiscsak nyár van. Hogyha Vivaldi 4 évszakból egy kis részletet a nyárból hallhatnánk.
1: Akkor hallgassuk ezt, és a kedves hallgatóknak üzenem, hogy nem sokára jövünk vissza a műsor második részében, ahol dr. Tőrös Editkével beszélgetünk.

0: Folytatjuk a Lélek közelben című műsor második részét. Vendégem drága dr. Tőrös Editke, akit azért becézek, mert nagyon szeretem, mert az orvosom és mellette a barátom is. Elég sokat beszéltünk itt a ferences testvérekről is, akkor hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent neked a vallás, mit ad a hit?
1: Én azt gondolom, hogy hit nélkül nem lehet élni. Én mélyen vallásos családba születtem, és szinte az anyatejjel szívtam magamba, hogy az élet minden szituációjában ugye nem csak kapaszkodó, hanem az ember meggyőződése, ahogy nagymamám egész pici koromban mondta nekem, hogy tudod, a Jóisten mindjájunknál sokkal jobban szeret téged, még az anyukánál is, meg nálam is. És hogyha ugye mint kisgyerek iskola utána esetleg egy-két dolgot elpanaszolt a nagymamának, akkor ugye a fülembe cseng, amikor mondta, hogy sose bánkodj, mert ha te valamit nagyon-nagyon szeretnél, és mindent megteszel, és az mégsem sikerül, akkor azt a Jóisten valami miatt nem szeretné, és akkor ezt el kell fogadni, ebbe bele kell nyugodni, de ez azért van, mert a Jóisten téged nagyon-nagyon szeret, és te nem tudhatod előre, hogy mi az, amitől téged megóv, hogy nem engedi, hogy ez megtörténjen. És én nagy-nagy szemekkel hallgattam a nagymamát, és akkor utána mondta, hogy tudod, lesznek az életben olyan dolgok, amikor csak az életednek a vége fele, vagy már felnőtt korban fogsz rájönni arra, és hálát adni a Jóistennek, hogy édes Istenem, milyen jó, hogy minden úgy történt, ahogy azt te akartad, és nem úgy, ahogy ezt én szerettem volna. És most már, mint felnőtt, meg lett orvos, én ezt most már tudom, és érzem, és minden nap összeteszem a két kezemet, és hálát adok a Jóistennek, hogy olyan családba születtem, olyan szüleim voltak, csodálatos édesanyám, csodálatos családom, gyönyörű hivatásom, és azok a talentumok, amiket ugye kaptam, a zene, a muzsika, az orvoslás, a szervezés művészete, lehetőséget ad arra, hogy ezekkel úgy sávfárkodjam, hogy továbbadjam embereknek. Tehát nem önző módon megtartani, hanem továbbadni legyen az orvosláson kívül. Hisz 25-30 éve a karácsonyi ünnepségek is hány és hány embernek szereznek nagyon-nagyon boldog perceket, és minden karácsonykor van olyan dolgozó, aki úgy meghatódik, és azt mondja, hogy jaj, de jó, mert van egy modell, hogy hogy fogom én otthon a karácsonyt megünnepelni a családommal. És ez már kvázi mint egy kis misszió. Ez nagy dolog. Mert sok ember az életben, meggyőződésem, hogy minden ember jó, és szeretne valami jobbat tenni, de hogyha nincs meg az otthoni modell, nincs meg a hite, a neveltetése, akkor nem tudja, hogy csinálja. És akkor eljön egy ünnepére, eljön egy koncertre, kap egy intuíciót, és akkor azt mondja, igen, tudom már, hogy mi hiányzott, tudom már, hogy ezt követően ezt hogy fog kelleni csinálni.
0: Mindig össze tudod egyeztetni a vallást és a tudományt?
1: Össze tudom egyeztetni, mert nagyon-nagyon erős hit kell ahhoz, hogy az ember orvosként mindent megtesz. De mindent. És ugye kezdőbe gyógyászként ugye az ember olyan nehezen tudja elfogadni azt, hogy mindent megtesz, és reggel bemegy a kórterembe, és a legkedvesebb betege éjszaka elhunyt. De aztán az ember rájön tapasztalatból, elmélkedésből, imádságokból, hogyha végig gondolom, akkor amikor a Jóisten pontot tesz valaminek a végére, akkor azt az orvosi énem, ha ágál is ellene, a hit mégiscsak azt sugallja, hogy igen, a Jóisten bölcsebb minden orvosnál, és ő tudja, hogy mikor kell pontot tenni ennek a végére, és akkor azt el kell fogadni. Azelőtt meg kell hajolni. De ez egy percig sem hátráltatja az embert abban, hogy a maximumig ne menjen el, a tudományban, a diagnosztikában, a legmodernebb gyógyszerekben, és mindent meg ne próbálja. Mert nem tudhatom, hogy a Jóisten úgy dönt, hogy a sok-sok kísérleti gyógyszer közül ez a beteg, akinek az élet rendeltetett, mert a Jóisten úgy akarja.
0: Igen, hát legyen meg a te akaratod, ahogy az igen, ima is mondja. Igen.
1: Drága édesanyám, aki egy csodálatos édesanyja volt, ez egy csodálatos orvos édesanyja, mert hát az egy külön státusz, mert mi azért orvosok nem vagyunk egy olyan könnyű eset, hogy így mondjam, ugye hivatásunknak élünk reggeltől estig, és még szóval a hivatás az nem olyan, az nem egy rendelési idő, az nem egy munkaidő. Tehát hazamegyek, becsukom az ajtót, és akkor 5 óráig hivatás, és utána már nem hivatás, hát ilyen nincsen. Mert a telefon csöng, a szomszéd becsönget, az ember izgatja egy diagnózis, hamar utána néz a könyvekben, hogy mi is lehet a betegnek a baja. Tehát a hivatás az áthatja az embernek minden sejtjét. Az, hogy mennyi rendelési idő, hát az mondjuk egy munkaforma, de a hivatás az nem rendelési idő.
0: Én azt is láttam, azt is tudtam, hogy a rendelési időn túl már vagy 2 órája letelt a rendelési idő, és te még mindig ott voltál, mert vártak az emberek, és nem küldtél senkit haza. Úgyhogy ezt én bizony tudom.
1: Hát úgy vagyok vele, hogy csak az megy orvoshoz, akinek nagyon muszáj. És hogyha valaki csak azért jön, mert valahogy úgy érzi, hogy az én személyiségem, vagy vigasztalásom, vagy csupán meghallgatásom, az neki többet ér, mint egy gyógyszer, hát akkor meghallgatom, vagy megvigasztalom, vagy igen, adok egy tanácsot.
0: Igen.
1: Mert néha ez többet ér valakinek.
0: Kérdezem, hogy voltál-e Csíksomlyón a búcsún?
1: Hát a csíksomlyói búcsún sajnos nem voltam, de Csíksomlyón voltam. Egy csodálatos 8 napos erdélyi kirándulással voltunk a Richter gyógyszergyárral. Az egy felejthetetlen volt. Én akkor voltam életemben először Erdélyben. Hát voltam előtte, csak egy rövid látogatáson Déván, a Ferences Kolostorban a Ferences atyákkal, és Mária Radnán, a híres szűzanya kegyhelyen, de úgy végigmenve a csodálatos tájakon először itt voltam. Elmentünk egészen az 1000 éves határig. 2 busszal mentünk, 80 fő volt összesen a 2 buszban. Nagyon izgatottan készítettünk gyönyörű magyar szallagot, arra ráírtuk a résztvevőknek a nevét, és az 1000 éves határon, ahol van az a csárda, ahol az a történész tanár házaspár megvendékelt minket, felmentünk ahhoz a kis kápolnáig, aminek a jobb oldalán a zarándokok, akik eljutnak az 1000 éves határig, elhelyezik a különböző szallagokat, és adományokat, és hálás szövegeket, meg kis emléktáblákat, és ott a boldogasszony anyánkat elénekeltük, és elhelyeztük a kvázi zarándokbusznak a szalagját a résztvevőknek a nevével. Nagyon-nagyon gyönyörű volt, és az embernek a szíve megdobbant, hogy édes Istenem, hát de szép ez az Erdély, ez az egész táj. Felvidéken többször voltam, mert ugye nagyszüleim Pozsonyban élték le az életüket, tehát a gyökerek a Felvidékhez kötnek jobban. Nagyamám Pozsony-Nyitra vármegyében, Nyitrában született, és hát Pozsonyban élték le az egész életüket. És hát gyakorlatilag az ember a családban megtapasztalta azért, hogy ez a nagy Magyarország milyen nagyon szép is volt. De hát gyakorlatilag az, hogy a kultúra és a vallás és a művészetek azok nem ismernek határt, áthidalják ezeket az ellentéteket, ez egy nagyon-nagyon szép dolog. És akkor látogattunk, egy egész napot töltöttünk Csíksomlyón, és egy gyönyörű esküvőben volt részünk. Ez egy érdekes, hogy a zarándoklataim során nagyon sokat zarándoklaton vettem részt, és ez egy külön élmény, amikor elmegy az ember egy idegen országba, és akkor pont van egy esküvő. Egy égi jel, és egy impressziót ad annak az országnak a szokásairól, áhítatáról, esküvői szokásairól szól az orgona, tehát az egy egész külön hangulat. Úgyhogy egy egész napot töltöttünk Csíksomlyon a hazajövetelünk előtt is.
0: Ha most az időbe belefér, akkor kapsz tőlem egy verset, amelyet Csíksomlyóról én írtam. Fogadd szeretettel. Zúgó szélben, esős éjben, jönnek a csángók, lebegnek a zászlók. Sáros a csizma, nedves a kucsma. Jönnek a csángók, élnek a zászlók, ezer éve már, hogy itt állt a határ. Székely és csángó védte a hágót, őrizte a lángot, a magyar világot. Jönnek a csángók, sírnak a zászlók. Lépésük döng, pedig csúszós a föld. De jönnek a csángók, hisznek a zászlók. Mária, te drága babba Mária, segítsed őket a nyereg aljába. Téged imádó néped jön, százezekben gyúl öröm. Gyúl öröm, és újul a hit. Csíksobb jó drága, te vagy a híd, hogy megtaláljuk egymást végre, izzó tekintetünket vessük az égre. Nem baj, ha zuhog, nem zavar a sár. Több százezer ajkon Isten a vár. Hangunk ütközvén a hegyoldalnak, így lesz isteni ereje a dalnak. Jönnek a csángók, bíznak a zászlók. Magyar a magyarnak kezét fogja már, megszűnik kor és oktalan határ. Itt dobban az összes magyar szív mostan. Aki itthon maradt, itt van gondolatban. Akárhol vagy ember, imádkozzál jobban. Higgyél, Mária segít a bajban. Ha erősen hiszel, és teszel is érte, a magyar népsebe megtisztul végre. Mert jönnek a csángók, élnek a csángók, magyarul élnek és dalolnak a csángók. Föltámadó szentjeik segítik honunkat, több ezer éves ősi világunkat. Hála néked, Mária, téged áld ma ez ima. Ámen. Mit jelent számodra, hogy éppen magyarnak születtél?
1: Hát, drága Kamilla, én el sem tudom képzelni azt, hogy én nem magyar legyek. Szóval ez benne van az embernek minden sejtjében, és mind a mai napig felnőtt koromban, hogyha egy olimpián vagy egy sportrendezvényen fönnáll a dobogon valamelyik kiválóságunk, és megszólal a magyar himnusz, hát az embernek könyvbe lábad a szeme. És ugye a tudomány oldaláról nézve, hát az a rengeteg feltaláló, és rengeteg nagy ember, és rengeteg felfedezés, ami a magyar szürke állományból kipattan, hát ezzel nem mindenki büszkélkedhet. Olvastam egy tudományos cikket arról, hogy Európában egy ilyen nagykutató vizsgálat során megvizsgálták a szürke állománynak a kapacitását, és retrospektív vizsgálatokat végeztek, és a magyar embernek van a legértékesebb, leggazdagabb szürke állománya. Hát ha megnézzük a rengeteg felfedezést, vagy ugye itt a COVID-járvány. 3 hónap alatt a műegyetemnek az emberei megkonstruálták, megalkották a magyar lélegeztetőgépet, és működik. 3 hónap alatt. Hát ez maga a csoda. Akkor itt volt a TBC-nek a felszámolása, aminek drága keresztanám nagy-nagy úttörője volt. A svédek jöttek tanulmányozni Magyarországra, hogy milyen szervezési módszerrel tudtuk felszámolni a Morbus Hungaricust. Uh-huh. Édesanyám, aki egy nagyon-nagyon kiváló művész volt, népiparművész, divattervező, ő alapította meg Magyarországnak az első és egyetlen házipari export szövetkezetét, aminek 30 évig volt a divattervezője és művészeti vezetője, és járta a kollekciókkal a világot Moszkvától Milánóig, és amikor meghallották, hogy jön a magyar kollekció, hát már előző éjszaka odaálltak a sorba, és utolsó szálig mindent felvásároltak. De bármi a művészet területén a kiváló énekeseink, zongoristáink, orvosaink, feltalálóink, és Liszt Ferenc főleg németül beszél, de mégis a szíve magyarul dobogott, és Szemüves Ignác is, ugye, magyarul dobogott a szíve. Az a érzelmi feltöltésű plusz valami, ami a magyarságban van, az a lelkesedés, mert szerintem semmit nem lehet úgy végezni, egyetlen egy hivatás se. Még a konyhába egy jó finom paprikás síkése lehet úgy megfőzni, hogy az ember szívét, lelkét, lelkesedését be nem adja. És vannak olyan nemzetek, amelyik genetikailag kicsikét nem olyan vehemensek, hanem olyan talán nyugodtabbak. De talán a magyarságot az viszi előre, hogy genetikailag mi azért egy vehemens nemzet vagyunk, és hát talán ez egy nagy-nagy hajtó erő, hogy mindig valami többet akarunk, ami előre viszi az embereket meg a világot.
0: Mi hagy téged még ma is, hogy időt, fáradtságot nem kivélve készülsz az előadásokra?
1: Azt hiszem, hogy drága jó édesanyámtól örököltem, mert ő egy édesanyám maga volt a művészet. Hát ahogy megszólalt, ahogy festett, ahogy rajzolt, ahogy tervezett, ahogy hegedült, ahogy szervezett, úgyhogy tulajdonképpen a jótékonysági koncerteknek a gondolata az őtőle jött, mert amikor ugye megalapítottam az alapítványt lassacskán 10 évvel ezelőtt, akkor alapítás után egy évvel ülök itt a családi fotelban, ahol sajnos most már csak én ülök, mert az egész családom már a Mennyországban van, és onnan segít és gondolkodik velem, és drukkol velem. Mint ha hallottam volna édesanyám hangját, hogy hát pincsökém, hát a zongoratudásod csak úgy parlagon fog heverni, hát valamit azzal is kellene kezdeni. És akkor jött a gondolat, hogy hát persze, hát csináljak egy jótékonysági koncertet. De arról nem is álmodtam, hogy most már 7. alkalommal 350 nézővel telt ház, és az egész 47 tagú Duna Szimfonikus Zenekar japán karmesterekkel és az ifjú szólistákkal, hogy hát ilyen gyorsan, egy túlzás nélkül mondhatom, hogy egy rangos zenei eseményé fejlődte ki magát, és hát édesanyám, amihez hozzányúlt, hát amikor megalapította Magyarország első export szövetkezetét a Martinelli téren egy kétszobás lakásból átalakított kis irodába. És az ő pályafutása alatt, 30 év alatt Magyarországon 26 társszövetkezetet alapított, Hövelytől Hódmezővásárhelyig, Pécsvárattól az a híres Matyóföldig, és tulajdonképpen ő adott munkát a kétkezi híres hímző asszonyoknak, mert ő volt az első és egyetlen, aki a csodálatos népi hímző motivumokat beletervezte az ő kollekcióiba. És a semmiből kialakított 26 társszövetkezetet. Édesapám alapította Debrecen első mentőállomását. Tehát én ezt láttam, hogy a kreativitás és az alkotás, és nem önösen, hanem mindig valamit a közjóért. Legyen az akár egészségügy, vagy művészet, vagy bármi, amivel szebbé, jobbá lehet tenni a világot. Nagy szónak hangzik, de valahogy azért mégis csak ez motiválja az embert.
0: Bizony. És akkor az utolsó kérdéshez érkeztünk. Megtaláltad-e az orvosi hivatásban azt, amiért ezt a pályát választottad?
1: Teljes mértékben megtaláltam. Teljes mértékben betölti az egész életemet, és ha még egyszer kellene választanom, akkor ugyanezt választanám még egyszer. Bár, hagyj említsem meg egy nagyon aranyos momentumot, ami az orvosegyetemi felkészülés évében volt. Ugye én a Veres Pálné gimnáziumban jártam, és nagy büszke Veres Pál is voltam, amikor az érettségi évében volt a nagy Redut Béli koncert. De közben én már tanultam a fizika, meg a biológia felvételi tételeket, hogy készüljek az orvosegyetemre. De ugyanebben az évben, az érettségi évében, januárban, a születésnapom táján, ugye nagy latinos voltam, Ókó Tudományi Társaságnak az egyik kiválósága volt az én latin tanárom, és az egész családunk latint, görögöt tanult, és úgy nőttem fel, hogy a latin az mindennek az alapja, minden nyelvnek az alapja, latinul tudni kell. És hát a Cicero beszédeket kívülről, a lepedőt magam körülve, mindegy togát, ugye tanultam és vettem részt a latin versenyeken. Egy reggel arra ébredek, hogy én nekem ezek hexameterek, meg disztikonok valahogy csak úgy maguktól jönnek. És akkor elkezdtem fordítani marciális epigrammákat. És akkor megmutattam a latin tanárnőmnek, és azt mondja, Edith Keszte, hogy csinálod? Hát egy ilyen kis frappáns vers, hogy ezek ilyen fricskázó epigrammák voltak, hogy mit keres ott az a gyapjú sányak a donszavaráskor, megmondja, mire jó, tömbefülem vele hát. Csupa ilyen kis fricskák. Ja, és akkor elindított a latin versenyen a latin tanárnőm, és a döntő az Tibullusnak az emberiség aranykora Szaturnusz uralkodása alatt, ez volt a jogi egyetemen, ott ültünk, 14 sor. Jó távolra egymástól, országos döntő. És akkor mellettem elhalad a latin tanárnőm, Turcsányi Erzsi néni, ikonikus latin tanárnő, aki még a verseny előtt mondta, Edithként tudott, csak a kecskeméti piarista az a legnagyobb veszély neked, a kecskeméti piarok. És akkor én elég hamar lefordítottam a 14 sort, és készen voltam. Úgy elhalad lassan mellettem az Erzsin, és azt mondja, Edithként, próbálj betenni verslámba. Tényleg, hát még van egy kis időm. És akkor csak úgy jött, hogy ég vissza Turnusz uralma alatt, én ide jó volt, még mielőtt nyitva álltak a földutai, és a hajóksedat toltak akkor a északi széllel, és a szelek szárnyát vitte a szélsevesen, nem terhelte hajóját, összerabolt aranyakkal, stb. És így mind akinek a kis ujjából jön, mind a 14 sort lefordítottam, beadtam, és akkor jön két hét múlva az értesítés a Verespáni gimnáziumba, hogy a kecskeméti piarista fiú előtt megnyertem az Ókotudományi Társaság által hirdetett latin, országos latin versenyt, azzal, hogy verslábba befordítottam.
0: Fantasztikus.
1: A latin érettségén ott volt a Trencséni Valdafel Imre, eljött a Devecseri Gábor, és azt mondta, hogy kis Edithke, miért akar annyira orvos lenni? Hiszen aki országos latin verseny győztes, és így dobálja ki a hexametereket a kisujjából, hát annak a klasszika filológia szakon a helye. Úgyhogy a gitanér is előjött a nyomás, hogy zongorista legyek, akkor sétáljak be felvételi nélkül a klasszika filológiára, de aztán jöttek a fizika példák, és aztán végül maximális pontszámmal, hála Istennek, felvettek az orvos egyetemre, viszont nagyon-nagyon büszke vagyok a latin tudásomra, mert ugye végig az anatómia, latin, deklinálni, konjugálni, hát nagyon meg lehet látni azt, aki valahogy ezt ugye nem a gimnáziumban tanulta, hanem jött egyszer valaki, aki diktálta a szöveget, és akkor mondja az asszisztensnek, hogy genuvárus, illetve elmegy, mondom, kis szívem, akárki diktálja, a genu az nem várus, hanem a genu az várum, úgyhogy mind a mai napig ugye az ember erre nagyon-nagyon hat, és minden nyelvnek ez az alapja, tehát a latin tudásomat, azt is mindegy kincset őrzöm a szívemben.
0: Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm az egész beszélgetést, mert a család szeretet, a hivatás szeretet mind-mind ömlött a szavaidból, és ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most elérkeztünk az utolsó zenéhez. Mi az, amit szeretnél hallani?
1: Miután említettem, hogy Beethoven a kedvenc zeneszerzőm, tegyük fel az örömódát.
0: A kedves hallgatóktól is búcsúzom, neked még egyszer köszönöm a beszélgetést, és jövő héten pénteken hallgassák újra a Lélek közelben című műsort. Viszont hallásra!

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Holnap, augusztus 29-én, Keresztelő János vértanúságának katolikus emléknapján Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezik ki szolidaritását, hanem adományt is visz ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezik meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamara zenei est kivételével idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kisrigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és már a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántor szakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncertéletet, számos részletében pedig a magyar orgonaépítés nagy hagyományait idézi. A tervezésben részt vett Méhes Balázs, a kar dékán helyettese is. Az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi, homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban más kép fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órától a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az ígét. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Ma a pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, és 29-37 fokunk van. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! Szigeti Jenő, a közelmúltban elhunyt testvérünk, munkatársunk és barátunk emlékére ismételjük meg következő műsorunkat.
1: Kedves hallgatóink! Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A műsor célja az ide tartozó és aktuális témakörök folyamatos napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése. A beszélgető műsor házigazdája, e téma elkötelezett és kiemelt szakértője, Platti Iván.

0: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Egyházak szerepe a mai társadalomban című műsorunk negyedik vendégét. Szeretettel köszöntöm dr. Szigeti Jenő professzor emeritust, vallástörténészt, adventista egyházban, amikor elnökét is, akit, hát, hogy is mondjam, 25 éve ismerjük egymást, és valóban sok olyan dologban tudtunk együtt gondolkodni, működni, ami az egyházak társadalmi szerepét is elindította. Először is hadd kérném, mielőtt belemennénk a beszélgetésünknek a elsősorban a te történet, a kutatásodat is jelentő kérdéseibe, hogy ki is az a Szigeti Jenő? Honnan indult, és hogy lett belőle végül is egy egyháznak a első számú vezetője, valamint vallástörténész, akit végül is valahol Európában is, sok könyvei révén is, meg személyesen is nagy tisztelet övezi.
1: Köszönöm szépen, hogy túlértékeltél. Lépésről lépésre ez a rövid válasz. De arról van szó, hogy én evangélikus teológiát végeztem, nem kezdem előről, hogy előtte adventista teológiát, előtte, mint adventista lelkész gyerek, még gimnáziumban se akartak felvenni, aztán a fasorba, akkor még volt a fasor, egy évet jártam, utána érettség után ugye természetesen nem vettek fel, háromszor felvételiztem, azután kerültem adventista teológiára, evangélikus teológiára, református teológiai doktor lettem. Mint látod, eléggé vegyes az életem. És akkor a folklor tanszék, mivel a kutatásaim azok a népi vallásossággal foglalkoztak, pontosabban azzal, amit lelkiségtörténetnek vagy kegyességtörténetnek szoktak mondani, egy adott korba, hogy hittek az emberek, ezért Folyt professzor úr, a folklor tanszék, az ELTE folklor tanszékének a vezetője, megkért, hogy előadásokat tartsak az ELTE-n. És akkor itt a tényleg előadások nyomán elindultam, hogy kandidátus legyek, megvédtem a kandidátusi disszertációmat. Azután elmentem egy évre az Egyesült Államokba egy adventista egyetemre, ott a közép-európai kisebb egyházok történetének a forrásanyagát kutattam, azért, mert ott maradtak meg jobban a források, mint nálunk, lévén ugye második világháború, kommunizmus és minden más. És aztán hazajöve megint az ELTE-n is tanítottam, különböző egyetemekre kaptam egy-egy fél évre meghívást, míg természetesen a Szabad Egyházak Tanácsának lelkészképzőjét már 67-ben közösen szerveztük, és itt is tanítottam, úgyhogy főiskolai, illetve egyetemi tanítás,

0: kockázat a társadalom perifériájára úgy kell tekinteni, mintha nem volna. És én nagyon erősen éreztem a saját bőrömön belülről is, de kívülről is a tudományos munkáim alapján, hogy ez egy végzetes dolog az egyházra nézve. Tudnilik, egyház nincs társadalom nélkül, és társadalom meg nincs egyház nélkül. Tehát valahol az egyházat és a társadalmat közösen kell kutatni. Na most az akkori egyháztörténészek erre nem nagyon jöttek rá. Révész Imre még 1922-ben írta a protestáns szemlébe egy nagyon érdekes tanulmányt, amiben azt mondta, hogy a magyar egyháztörténet épülete a Sagrada Familiához, a Barcelona híres Guardi által alkotott remekéhez hasonlít. Akkor még ugye úgy volt, hogy volt, ami teljesen meg volt építve, volt, ahol csak az alapfalig jutottak el ebbe a csodálatos épületbe. Hát ilyen volt az egyháztörténet is, és különösen ez a lelkiségtörténet, kegyességtörténet, ez nem volt sehol. És ezért az egyház történet is sántított, mindig csak intézménytörténetről beszéltünk. Kicsit még ideológia történetről, hogy így mondjam, a teológia történetet, de a lelkiség történetről, hogy egy adott korban hogy élik meg az emberek a hitüket, jóformán semmit nem tudtunk.
1: Ez egy érdekes, tehát nem a családból indulták ki, hanem annak a kornak a úgymond kihívásaira inspirált, ahogy én most érzékelem. Hát ez... De a családon belül volt-e, aki azért mindezt, hogy is mondjam, valamilyen formában azért erre a pályára inspirált téged? Most ez a korhoz való és a kihívásra arra szenzációsan válaszoltál, sőt, a tevékenységed erről szól a mai napig is.
0: Nagyon érdekes, a mi családunkban apám sosem mondta, hogy légy lelkész. Ezt soha ki nem mondta. Sőt, még arra se inspirált egyikünket se, hárman vagyunk fiú testvérek, hogy ugye mi szabad egyházi közösség vagyunk, felnőtt korban döntjük el, hogy megkeresztelkedünk, hogy keresztelkedj meg. Erre mind önként jutottunk el. Viszont olyan légkört teremtett, hogy ez természetes volt, ez volt az életünk megélésének az egyik nagyon fontos állomása. Na most, apámmal rengeteget beszélgetünk ilyen dologról. Apám élete is nagyon érdekes, ő válogatott focistaként indult, mint a győri vagongyárnak ugye a beosztott felsőipariskolát végzett esztergályosa, és egy sportbaleset a harmadik válogatottságán pontot tett a karrierje végére, akkor került aztán lelkészi szolgálatba, Németországba tanult lelkésznek, stb. Ő nagyon érzékeny volt ezekre a kérdésekre, a társadalmi kérdésekre. És sokszor ezt úgy beszélgetésben eleresztette. És ez mindig szöget ütött a fejembe, hogy az apám hogy látja a társadalom szerkezetét. Mindig azt éreztem, hogy ez úgy belelát a dolgok mélyére, nem az eseményeket nézi, hanem mik az indítórugók. És ez bizonyára hatott. Hatott a hitünkre is, mert szabadon kellett dönteni, tehát ezt a szabadságot mi megéltük a családon belül, és az az érdekes, hogy mind a hárman úgy döntöttünk, hogy igen, aktív tagjai leszünk ennek az egyháznak szabadon. Ez a szabadság megvolt a mi életünkben. Ugyanakkor ez a társadalmi érzékenység is megvolt, hogy hogy is mozognak a dolgok. Ezért egészen fiatal koromban kezdtem gyűjteni például az egyházomnak a történetét. Ebben az akkori mi úgy mondjuk, hogy egyházelnökünk, unia elnökünk, a Mihnai László, aki holokauszban remekül kivette a részét, nagyon sokat támogatott. Kisrác voltam, és megkérdezte, hogy mi a kedvenc tárgyad. Mondtam, hogy a történelem. Azt mondja, ez nagyon helyes, és tudsz az erdélyi szombatosokról, amit is tudtam, nagyon megdicsért. Azt mondja, akkor én most a Gyulának, ez a Veszelovszky Gyula volt, remek egyháztörténészről szólok, hogy küldjön neked irodalmat. Gyula bácsi küldött is irodalmat. Szóval ez voltam akkor talán hetedikes vagy nyolcadikos általánosba. Ezek olyan lökések, amit élek, nem felejtem el. Tehát egy kicsit a közösség is nevelt, és egy kicsit a apám is nevelt erre az útra.
1: Az első szolgálatod helye, az említetted, hogy tanítottál, de mint lelkipásztor, ezt hol indítottad el?
0: Budapesten volt egy körzetbe, ahol többek között olyan fiatalok voltak, mint a Mantyi Róbert, ezt mindenki ismeri, mert Gallup intézetnek a dolga volt, és az öcsémmel, a kisebbi öcsémmel együtt 1965-ben a gyülekezet és a pesti gyülekezetek között csináltak egy szociológiai felmérést, akkor egyetemi hallgatók voltak, hegedűs tanítványok voltak, és valami szakdolgozatnak írták meg ezt mai napig is megvan ez a felmérés. Tehát én

0: Tanítottam őket cédulázni, meg hogy kell ilyen munkát végezni, már én akkor többet tudtam, mert már végzett lelkész voltam, és tudom azt, hogy ez a szolgálati hely ezért is nevezetes az én életemben, de hát az az érdekes, hogy meg kellett tanulni az egyszerű emberekkel a saját nyelvükön beszélni, és meg kellett tanulni mondjuk egy egyetemistával is a maga nyelvén beszélni. Ez a lelkipásztori szolgálatnak a dolga, amit Pál úgy mondta, hogy mindenkiért mindennél lettem. Tehát a görögnek görög, a zsidónak zsidó, a szolgának szolga, a szabadnak szabad, tehát mindenen átlépve az emberrel kell foglalkozni. És akkor jöttem rá arra igazán, nem mintha a teológián ezt nem mondták volna úgy az adventistán, mint az evangélikuson elégszer, hogy az emberközpontú teológia. De gyakorlatban itt jöttem rá, hogy mennyire fontos az emberközpontuság.
1: Nagyon jó. Hát igen, valóban.
0: És hadd mondjam azt most a közös élményünk is, hogy amikor először találkoztunk, és te is ebbe az irányba mentél, akkor rögtön tudtam, hogy egy anyanyelvet beszélünk.
1: Igen, hát mindjárt oda rátérünk arra a rendszerváltás utáni közös munka. Talán még annyit, hogy az úgynevezett átkos időszakban mennyire tudotta maga az egyház működni, milyen szabadsága volt. Hát már az adventista egyházra gondolok elsősorban.
0: Bilincsbe táncolni, szóval ez körülbelül így van. Na most én ezt azért nagyon vastagon átéltem. Az életemnek egy nagy fordulója volt az, hogy én a Kardos László, ez a nékoszos Kardos László, aki Nagy Imrének személytitkára volt, és halálra, aztán életfogytigra, aztán amnesztiával szabadulva, írt egy könyvet Bakony Csernyéről, és arról ugye nem volt szabad recenziót írni. Na most ugye ez be kellett vinni az Állami Egyházi Hivatalba, és akkor már a teológiai szemnél volt egy háztáji rovatom a talózgatás teológus szemmel. És hát megírtam erről a recenziót, és a egyházügyi titkár, akinek nem említem most a nevét, az még olvasni se nagyon tudott, így az ujját húzta, és ugye ez három oldalas recenzió volt, meg a talózgatás teológus szemmel az egy 8-10 oldalas kézirat volt. Megnézte, hogy kiadta ki a könyvet, és azt mondja, Kossuth Könyv kiad, ez a párt kiadója. Na hát akkor mehet. Ez volt az egyetlen recenzió, ami megjelent róla, hogy kapott egy pártfegyelmit érte. Ezt a rendszerváltás után elárulta, tehát büdös csirkefogó miattat kaptam egy pártfegyelmit. Ezért. Na elég az hozzá, hogy a Kardos László ügy miatt engem állandóan figyeltek, hogyha valaki elmegy és veszi a fáradtságot, voltak tanítványok, akik vették, körülbelül 75 centis iratanyag van rólam, ez azt jelenti, hogy itt sorba rakva ez 75 centi, tehát bőséggel megfigyeltek minden. Na most, én azt hiszem, hogy ennek a kornak az volt a lényege, hogy mi nem féltünk. Tehát az ember köztörvényes bűnt nem csinál, nyilvánvalóan tudja, hogy a lelkész az azért van, hogy lelkész legyen, ha tetszik ez valakinek, ha nem tetszik valakinek. Azt mindig éreztük, hogy keresztbe tettek, vagy mit tudom én, mint lelkész gyereket nem vettek fel háromszor az egyetemre maximális pontszámmal, szóval ilyenek voltak. De az az érdekes, hogy ami akkor hátrány, az később előny lett. Mert mi mindig bizonyítani akartunk, tehát egy lelkész gyereknek sokkal jobban kellett tudni, hogy megkapja a minimális lehetőséget, mint mondjuk egy jó káder gyereknek, ahogy ezt szokták mondani. Ez viszont most fizet a mi életünkben. Most az egyházra nézve pedig az, hogy igen, az egyházban is tudtuk azt, hogy igen, a gyülekezetben is ki az, aki jelent, sőt, a becsületesebb el is mondta, hogy előttem ezt nem mondjad, mert nekem jelenteni kell róla. Szóval ezt elmondták, tehát tudtam darabra, hogy ez jelenteni fog, sőt, üzenni is lehetett, amit akartam, hogy elmondjon, azt megmondta neki, na ezt mondd el. Persze ezt nem nagyon tudták, szóval ez egy szép világ volt, aminek kialakult a maga játékszabálya. Én azt hiszem, hogy a kisebb egyházak kevésbé jöttek zavarva, mint a nagyok, mert nekünk már voltak illegális korszakaink, az adventista egyházat 39. december 2-án betiltották, mint honvédelem érdekeire veszélyes szektát annak idején. A betiltás 13 hónapja alatt megkétszereződött az egyház létszáma például.
1: Szóval ma körülbelül az adventista egyház híveinek a száma körülbelül mennyi lehet Magyarországon?
0: Magyarországon egy 5000-en felül van, 5000 pár száz, de hát ez azért nem jellemző egyetlen szabad egyházra sem, mert egy faluban van mondjuk 100 adventista, akkor az istentiszteleten olyan 300 ember vesz részt, mert ebben nincsen benne a 100-ba a gyerekek, esetleg a a házastársak, esetleg rokonságból, aki eljár, akiket barátnak mondunk, de rendszeresen részt vesz az egyház életébe. Tehát a kisebb egyházak társadalmi hatékonysága azért nagyobb, mert ők az aktív tagokat számolják csak, nem pedig a névleges tagokat.
1: Uh-huh. És körülbelül hány egyház községe van?
0: Ez olyan 110-en valahány 100. van.
1: Uh-huh. Igen, hát egy érdekes Hévíz városát említem csak, ahol rendszerváltás után polgármesterrel való beszélgetés azt mondja, hogy ez az 5000-es városban itt van vagy 14 ezer valamennyi szálláshely, tehát naponta 30 ezer ember fordul meg, az öme elsősorban az egészség gyógyulásáért. És azt mondja, hogy igen, de ezeknek az embereknek a lelki gyógyulásukra is szükség van, ezért templomokat épített, benne adventista imaházat is.
0: Igen, és egy nagyon szépen.
1: Gyakorlatilag azt jelenti, hogy igen, valóban a településeken az egyházak és az önkormányzatok összefoghatnak, kikért, megint csak akiért a bizalmat élvezük, és akikért a szolgálatot elvállalták. A rendszerváltás, tehát 89. július 1 megszűnik az állami egyházügyi hivatal, és nulláról kezdődik valami. Én úgy emlékszem, hogy annak az első törvény kidolgozásába is szintén részt vettél. Mi ezt úgy nevezzük, vagy úgy került be a jogtörténetbe, hogy a 90-es évi 4-es törvény, a lelkiismeret és vallásszabadság és egyházakról szóló törvény. Te a saját egyházadat, meg egy kicsit a közösséget is képviselted. A te szakmai tudásoddal és egyáltalán azzal az ismeretanyaggal, amiről az előbb is beszéltél.
0: Hát ez úgy volt tényleg, és most megint egy szubjektív dolgot talán, ezt sosem mondtam el neked. Ez egy nagyon izgalmas év volt, a 89-es év, tudnilik. Még Amerikában, én 79-80-ban voltam Amerikában ösztöndíjjal, ott megismerkedtem Mark Finley-vel, aki egy kiváló evangélista, és végre egy olyan amerikai evangélista, aki nem Amerikát akar itt csinálni, hanem azt mondta, hogy tanulmányozom az európai lelkiséget. Sokat segítettem neki ebbe a szakmámnál fogva. És elhatároztuk, hogy ő jön Magyarországra 89 őszén. Na de erre az elmi egyházügyi hivatal előzetes engedélye kellett, és én ezt nem kértem meg, érezve, hogy itt már recseg ropog minden. Más egyetemi kapcsolataim révén is éreztem, hogy itt nem kell előre szólni. És mikor a 89 őszére ez bejött, előtte összeomlott az egyházügyi hivatal, ez egy nagy dolog volt. És akkor jött a hívásotok, hogy vallásszabadsági kérdésekben kellene beszélni, és akkor tényleg nem csak az én egyházamat, hanem a szabad egyházak lelkészképzőjében csak nem mindenkit tanítottam, aki kisebb egyházhoz tartozik, mert szinte nincs olyan egy kisebb egyházi vezető, aki ne lett volna tanítványom, sőt, akkor még a Favinyi Tibor, az evangélikus professzor, tehát ha nem a mostani Fabinyi Tibor, hanem a papa Fabinyi Tibor, az éppen egy infarktuson esett át, és egy 2 évet tanítottam az evangélikus teológián, és egyháztörténetet besegítettem az alma máteremnek szerelemből, és segítőkészen nagyon jó barátom volt a Fabinyi Tibor, így rengeteget ismerek, és éppen ezért ez az ismeret miatt többen megkértek, hogy képviseljem a vallásszabadság ügyét, és így kerültünk mi kapcsolatba. És nagyon érdekes, hogy szabad név szerint is említeni az Egyed Albertnét, akivel rögtön összehoztál, és hát átúrcettig elkezdtem, mint a kisiskolába elmagyarázni, hogy ez így van, itt tessék vigyázni, ezek az érzékeny pontok, stb. És tudom, még ilyen tanábrákat is csináltunk közösen, ilyen folyamatábrákat, hogy kit, hogy, mint, merre, meddig. És nekem az volt a nagy élmény, hogy én ugye korábban ugye egy más rendszerben az állami egyházi hivatallal voltunk egy állandó, hogy így mondjam, foci meccs csatába, hogy lehet kijátszani ezt, azt, amazt. És nekem óriási élmény volt, ez egy megszűnt. Tényleg egy anyanyelvet beszélünk, egyformát akarunk, egymásnak segítünk. Itt nem kell semmire se vigyázni, nem kell óvatoskodni, lehet őszintének lenni. Ez tényleg úgy volt, hogy egy ilyen felszabadulás érzést éltem át, amikor veletek kezdtem
1: ez egy
0: dolgozni.
1: Érdekes időszak volt valóban. Én úgy neveztem egy-két évet talán, hogy az úgynevezett görcsoldás időszak.
0: Ó, ez nagyszerű, ezt megtanulom én is.
1: És ebben az egyházakkal közösen próbáltuk ezeket a 40 év beidegződéseit feloldani, és egy kölcsönös bizalommal alkotni a jövőt. és hát ebbe te jelentős szerepet játszottál.
0: Illetve még korábban, mi nagyon jól, az én generációm nagyon jól ismerte a marxizmust, sokszor a marxizmussal kellett érvelni, az egyházügyi hivatalok kevésbé marxista filozófiában járatos bürokratáival szembe, ezek is szép játszmák voltak.
1: Szerencsére, megmondom őszintén, nekem semmi közöm nem volt az állami egyházügyi hivatalon, akkor, amikor Glac Ferenc felkért, hogy szervezzem meg, akkor ezt meg is kérdezte, és az volt a kérése, hogy hozzak létre egy egyházi főosztályt egyházi delegáltakkal közösen, de az állami egyházi hivatalból elbocsátott 60 emberből senki nem jöhet ide át. És hát természetesen mindnyáján újak voltunk a témát érintve, pláne az, hogy alkotni kell közösen.
0: Viszont nyitottak voltatok, és ez volt nekünk az óriás élmény.
1: Úgyhogy ez egy nagyon szép, valóban egy olyan időszak volt, amiért nem kell tulajdonképpen, hát az embernek nincs lelkiismeret furdalása, mert közösen, amit tettünk, azt azért tettük, hogy azt a szolgálatot, amit elvállaltunk, azt tisztességgel, lehetőleg közös gondolkodással alakítsuk ki. Rendszerváltás után ugye jön az úgynevezett Antal kormány. Antal kormány időszakában volt egy jelentős vita a hitoktatással kapcsolatosan, hogy is nézzen ki, akkor is felmerült az, hogy legyen kötelező, vagy nem kötelező, fakultatív, vagy gyakorlati fakultatív tantárként, és így tovább. És akkor neked megjelent 92-ben a edukációban egy cikked, amit nekem akkor is nagyon tetszett, és meg is őriztem, és mondom, ha egyszer erről beszélgetünk, és ez az alkalom, akkor megkérdezek, hogy mi volt ennek az előzménye, és végül is ebből egy 25 év után mi valósulhatott meg, és mi nem. Ennek a címe ugye vallás is, és bibliaismeret egy modell kísérlete, és ezt Szigeti Jenő professzor úr, ma már professzor úr írta. Erről mondja egy pár dolgot, amit azt hiszem, hogy a hallgatóknak fogalmuk sincs, hogy nem ismerhetik.
0: No, hát ezt tényleg kevesen ismerik. Következő volt, nekem már akkor az volt a nagy érzésem, meglátásom, amit már korábban is mondtam, hogy az elmúlt 40 esztendő, tehát az előtti 40 esztendőben a vallások társadalmi szerepének a kiszorítása ment a társadalomba. Tehát nem úgy, hogy direkt nem szabad templomba járni, csak aki templomba jár, annak ilyen-ilyen következménye van, ezt mindenki tudta. És éppen ezért a társadalomban kialakult egy információ hiányos állapot. Ugye sorban jelentek meg, hogy protestáns mise, meg ilyesmik az újságban, mint ugye akik tudták, azok nevettek, de hát nem lehetett szegény újságírót se bántani, mert semmit nem tudtak az egyházról. És akkor én egy OTKA pályázatot adtam be, több munkatársal együtt, akiket szerveztem, fiatalabbak volt tanítványaim közül, hogy csináljunk egy olyan projektet, hogy mit lehetne csinálni az iskolába azért, hogy minden gyerek tudja, hogy mi a Biblia tartalma, vallásfelekezet és világnézeti különbség nélkül, hiszen az európai kultúrának az alapja, az egyik alapja a Biblia. Másrészt a vallásokat ismerjék meg, és ne holmi kósza hírekből. Így ez az OTKA pályázatot megnyertem, és ekkor a Oktatáskutató Intézetbe telepítették ezt a pályázatot, és ott dolgoztam rajta 3 évig, nagyon sikeresen elvégeztem ezt a munkát, és hát én mai napig is úgy emlékszem vissza, hogy rengeteget tanultam belőle. Ha érdekli majd a hallgatókat a szünet után, akkor részletesen
1: többet is veszem. Feltétlenül erre szükség volna, hogy végül is mire terjedt ki, és milyen eredményt hozott. Hozott-e eredményt, és ha igen, akkor milyen eredményt hozott? Kedves hallgatóink, egy pár perc szünetet tartunk, addig hallgassanak zenét, és folytatjuk tovább az utolsó kérdésnek a izgalmasabb részével.

0: Igen, hát akkor még egyszer nagy szeretettel köszöntöm a vendégemet, dr. Szigeti Jenő professzor emeritus vallástörténészt. Kedves hallgatóim, folytatjuk a műsorunkat. Ott hagytuk abba az első részbe, hogy ez a kutatás hogy indult, milyen körülmények között, milyen pályázattal, és folytatnánk azt, hogy és milyen eredménnyel. Erre kérnék egy kis történetet.
1: Zotka pályázatot megnyertük, ezért nekiláttunk, és azt mondtuk, hogy mivel a Biblia az európai kultúra alapja, mert ezen alapul a nyelvi kultúránk, ezen alapul az irodalmi, művészeti kultúránk, ezen alapul az etikai anyanyelvünk, sőt, még a természettudományos gondolkodás is ezen alapszik, hiszen ez egy jellegzetes világlátás, aminek az a lényege, hogy a világban nem istenek vannak, hanem az ember az ura a világnak, és ez a Bibliának az első lapján már ott van. Ezért mindenkit meg kell ismertetni óvodától az egyetemig a Bibliával, kellő színvonalon. Na most, óvodás programot csináltunk, amiben egy óvodai csoporttal, nagyszerű vezető óvónőkkel, tudom, Kispesten egy óvodába csináltuk ezt, remek pedagógus asszonyokkal, akik értettek hozzá. Játékosan hogy lehet megtanítani erkölcsi fogalmakat a bibliai történetek alapján. Mindenféle szemléltető eszközzel, filces táblától kezdve, homokasztalig, mindennel installálva. A gyerekek rajongtak, a múltkor a nyakamba esett egy fiatal ember, azt mondja, én is az óvodába jártam, azt mondja, nem tetszik megismerni. Íme ma is emlékeznek rá. Utána megcsináltuk egy pesti általános iskola alsó tagozatában ezt a programot. Most már az általános iskola tantervéhez ragaszkodva. Utána felső tagozatban megcsináltuk gimnáziumokban, technikumokban is megcsináltuk, és a Békés Csabai főiskolán is. Ezeket a modern kísérleteket állandóan teszteltük, és mindig javítottunk, ha kellett, a módszeren. Úgyhogy 3 év végére volt egy olyan anyagunk, amiben az egész programot le tudtuk írni, és ez a program kipróbált program volt, tehát már pedagógiai tapasztalatok voltak mögötte, pedagógusok véleményét tettük mellé. Az Otka pályázaton ez maximális sikert ért el, maximális pontszámot kaptunk, ami az akkori Otkánál is, mai Otkánál is nagyon ritka, hogy valaki maximális pontszámot kap. És amikor ez megvolt, akkor az Oktatáskutató Intézet vezetővel, Kozma Tamással elmentünk a minisztériumba, és azt mondtuk, hogy íme itt a program, akkor készült a nemzeti alaptanterv, tegyük ezt bele. És hát sajnos ez nem sikerült. Tehát ez a kudarc itt volt, hogy nem sikerült, méghozzá nem pártpolitikai dolgon, emlékszem, még az MSZP-t is elmentem meggyőzni ezzel kapcsolatban, és sikerem is volt, úgyhogy addig érveltem, még ott is elfogadták. Hát egész egyszerűen az egyházak úgy érezték, hogy hát ez nem lesz jó, nem jót tesz a hitoktatásnak. Tudnélik, emögött meg az volt, hogy az egyházak nem voltak még képbe, ugye 40 év hitoktatás kiesett, hogy mit is kellene csinálni a hitoktatással. Egyszerűen ismereteket kell közölni. Ugye említetted, hogy kötelező, szabadon választott, de hát az ismeretre mindenkinek szüksége van, akkor hogy van? Vagy a gyerekek lelki világával kellene foglalkozni, az utóbbi nagyon fontos volt, tudnélik, a rendszerváltozás a gyerekeket is megviselt, erre nem szoktunk beszélni, de hát a családi feszültségek egész sora jött ebből ki. Jó lett volna ez. Ugyanakkor meg az egyházaknak nem voltak megfelelő oktató személyzete. Hát ugye iskolák visszajöttek, na de kik a pedagógusok? Ugye Korzenszky Richárdra rengeteget beszéltünk erről, és ezt te is tudom, hogy beszéltetek erről. Szóval egy nagyon érdekes helyzet volt. Hogy sikeres volt ez az egész, vagy nem, bizonyára igen.
0: Megmondom, de hogy
1: talán... Sajnos nem úgy, ahogy szerettük volna.
0: Talán több helyen az első időszakban a hitoktatás mellett már akkor felmerült, hogy a etikát kellene esetleg valahol, és azért épp a Korzenszky Richárddal Bajorországba mentünk, és elhoztuk az ottani etika könyvet, mert ott ugye hasonló választási lehetőségek voltak. De annak a bevezetésére se került sor. Hát egy kicsit óvatos volt akkor a politika, hogy ekkora levegőt vegyen, és azt mondja, 40 év után ezekre az ismeretekre, amit ez a kutatás igazán bebizonyított, hogy mennyire szüksége van a következő nemzedéknek, hiszen itt végül is a Biblia ismerete, vallástörténetek, a különböző világvallások megismerése, és voltak olyan iskolák, ahol hitoktatás mellett, vagy ahelyett ilyen egyháztörténeti órákat tartott. Természetesen a gondja ennek az volt, hogy nem volt hozzá megfelelő olyan szakmai tudás a pedagógus társadalomban, akik ezt mondjuk elősegítették volna. Tehát itt jött be az, ami a hitoktatás akkor úgynevezett fakultatív, gyakorlati fakultatív tantárként heti 2 órában, 35 hét, 70 órában végül is azért megindult. Egy nagyon jelentős tömeg, én ha jól emlékszem, az első időszakban több mint 40 ezer tanulócsoport volt, aminek a zöme természetesen nem egyházi iskolába lehetett, mert akkor még nagyon kevés egyházi iskola, ugye itt mindig most 91-92-ről beszélünk, de ez azt jelentette, hogy azért tudtuk azt, hogy hány tanulócsoport, mert mi úgy kezeltük, hogy annak az oktatója, mint egy az lelkész vagy világi oktató, az ugyanolyan pedagógus és ugyanolyan fizetést kell, hogy kapjon, mint óraadó tanár, és ahhoz kellett tudni, hogy hány tanulócsoport van, és hány ember végzi ezt a munkát, hogy ehhez való úgynevezett pedagógus bér, átlagbérnek megfelelő, úgymond hát óradíjat megkaphasson.
1: Egy érdekességet hadd mondjak, hogy az Oktatáskutató Intézet, amikor befejeztük ennek a modellnek a kiépítését, Gyulán rendezett egy konferenciát erről. És a gyulai konferencián a pedagógusok vetették fel, hogy szeretnének a Bibliáról, vallásismeretről több információt, ezért az Oktatáskutatóba indítottuk el azt, amit most is folytatunk, Bibliai Szabad Egyetemnek hívtuk, amiben lényegében nincs másról szó, mint megismertetjük a Bibliát, és hát erre még hozzá kellene tenni egy ilyen vallástudományi szabad egyetemet, és hozzá kellene ragasztani. Ez is benne volt a tervünkben, sőt a tanterv is kész volt, de az a óriási érdekes dolog van, hogy ezekre a Bibliai Szabad Egyetemre máig, ha meghirdetjük valahol, óriási sikerei vannak. Tegnap voltam Kecskeméten, ott volt 2 évvel ezelőtt egy ilyen Bibliai Szabad Egyetem, 150 ember azóta is eljár. Egész egyszerűen a bibliai történetek, vallástörténeti, művelődéstörténeti összefüggéseket kell ismertetni, és a pedagógus a fejére csap, hát a Dante Pokláról ezt nem is tudtam. Vagy hát most már tudom azt, hogy tudom én, közmondásban mit jelent ez, hogy áll, mint Bálám szamara, vagy utánom a vízözön. Ami egy hívő embernek teljesen természetes, de egy pedagógus felnőtt úgy, hogy semmiféle bibliai háttere nem volt.
0: Hát ez valóban azt jelenti, hogy alapokat kellett elindítani ahhoz, hogy annak az oktatása megfelelő színvonalon. Én azt mondom, hogy a következő nemzedéknek, de a jelenlegi nemzedéknek is a műveltségéhez hozzá kell, hogy tartozzon a Biblia ismeret, illetve a világvallások megismerése, de természetesen Európa úgynevezett zsidó-keresztény kultúrájának az ismerete, mert nem tud másképp létezni, bárhova megy az országon kívül.
1: Hát nézzük csak meg, hogy a világ ugye egy falu lett, ezt szoktuk mondani, a globális világ. Hát mai napig egy csomó olyan dolog van, amit nem lehet megérteni a nemzetközi élet összefüggésében, például arról, hogy nem ismerem a vallások világát, vagy nem ismerem a Bibliát. Nagyon érdekes, hogy Miskolcra kerültem ugye 1997-be először docensnek, aztán egyetemi tanárnak, és ahogy odaértem, jött a gazdaságtudományi kar, hogy jaj, az Isten szerelmére gyere már, tanítsál valami alapvető vallás ismeretet nekünk. Mondom, és miért épp a gazdaságtudománynál? Azt mondja, gondold, de külkereskedő nem tudja, hogy mik az ünnepek, amikor kikerül külföldre, vagy hogy működik egy muszlim vallás, vagy egy ortodox vallás, hogy működik mondjuk Oroszországba, hogy mi az az ikon, meg mire kell figyelni. Ugye, és akkor esetleg nekem is ahhoz fél, hogy tényleg milyen, és akkor elmentem vallástudományt hallgatni, olyan siker volt, hogy nem fértek be a terembe, valami nagyobb terem után kellett vadászni, mert az ablakba ültek a srácok, és jegyzeteltek, mert ez fontos.
0: Nagyon érdekes volt ez az időszak, termékeny időszak volt. Akkor is már működtek úgynevezett egyházi felsőoktatási intézmények, de elsősorban lelkipásztor képzéssel, világi hitoktatással. De ez a óriási igény, ami megindult a hitoktatás iránt, ehhez természetesen nem bírta a lelkipásztori gárda, és az első ilyen közös munka a görögkatolikus hittudományi főiskola és a nyíregyházi tanárképző főiskola közt alakult ki, hogy a tanárképző szakora, mondjuk két szakra járó, az kaphatott még egy diplomát, hogyha a világi hitoktatást a másik főiskolával közösen, tehát úgy mehetett ki oktatni, hogy ha annak a területnek a püspöke megbízta, akkor természetesen felkészülten tudta mondjuk a magyar énekszak mellett még a világi hitoktatást elvégezni. De ugyanezt csinálta más állami főiskola is, az EGRI is, a Szombathelyi is, a Szombathelyi például egyház zenei szakot is indított. Tehát megindult azért valami olyan élet, ami a 40 év hiátusát próbálta valahogy ellensúlyozni.
1: Igen, hát az igény megvolt rá, szóval mindig abba lehet lépni, amiben igény van. Tudom azt, hogy egy ilyen meghirdetett akármi, az rögtön óriási siker volt. Tehát abban a pillanatban, hogyha tudom, teológiák is csináltak ilyen, például egyház és művelődés, mondjuk például a rabi képzőt csinált, aminek az volt az érdekessége, hogy a többsége a hallgatóknak nem zsidó volt. De mivel érdeklődött ezután a vallás után, ezért tömegével jelentkeztek.
0: Igen, hát ez egy misszió időszak Igen. volt. Említetted Kozma Tamást, és hát természetesen Szigeti Jenő is ebben részt vett. 92 vagy 93-ban a Parlament Emberjogi Vallásügyi Bizottsága megbízott bennünket, mint a Művelődés Minisztérium egyházi főosztályát, hogy egy széleskörű szociológiai felmérést készítsünk magyarországi egyházak, felekezetekkel kapcsolatban. Azért mondom, széleskörű volt, hiszen ebbe az oktatáskutató, a Sonda Ipsos, valamint a KSH társadalommobilitási körülbelül 30 ezeres ismeretanyagával együtt TIKISZ, az Oktatáskutató Intézetet kértük föl Tomka Miklós vezetésével, hogy csináljon ebből egy összesítést, illetve csináljon egy óriási szociológiai felmérést. Miért mondom el ezt most a hallgatóknak? Tudnék, a címe a műsorunknak az, hogy egyházak szerepe a mai társadalomban. Ez a kutatás olyan szenzációs kérdéseket tett föl, természetesen nem névre szólóan, hogy hol látja, 92-93-ról beszélek, a megkérdezett az egyházaknak a leendő, megújuló társadalma szerepét. Te, mint ennek az összefogója, vagy egyik igazi összefogója volt, mely területeken látod azt, hogy ez bevált az akkori, úgymond, igény és a mai valós helyzet?
1: Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy visszaemlékszem erre a szép időre, mert ez tényleg szép volt, mert innen ilyen nagyon jó barátok voltunk már korábban. Tomka Miklóssal még valamikor a 70-es években kerültünk jó barátságba, Kozma Tamással teológus társak voltunk, csak hát őt eltanácsolták a teológiáról állami okok miatt éppen, és került vidéki pedagógusnak, és onnan lett a pedagógia nagyszerű professzora. Azután a Nagy Péter Tibor mai napig is megvan, és dolgozik. Ott az oktatáskutatóban mi mindjárt érzékenyek voltunk erre a témára, és Miklósnak pedig akkor már nemzetközi hírű szociológiai, vallásszociológiai múltja volt. Rengeteget publikált külföldön, és ha kelet-európai vallásokról volt szó, akkor legyen az Amerikától Kínáig tőle kértek tanácsot. És tudom azt, hogy nagyon hamar egy megbeszélésre rögtön kialakult az, hogy tulajdonképpen miről is van szó, és mit is akarunk csinálni. Rögtön elosztottuk a témákat, hogy ki mit csinál ebben, mert közös volt a meggyőződésünk, és ebben semmi vita nem volt. Közös volt az, amit most már harmadszor mondok, hogy az a baj, hogy a társadalomban nem tudják, mi az, hogy vallás, mi az, hogy egyház. Ugye, ha vallásszabadságról beszéltek, akkor az volt, hogy szabadon lehet a templomba járni. Ami nagyszerű dolog, csak hát a vallás az nem a templomba van, hanem az meghatározza az egész életet. Ekkor volt a legismertebb magyar hölgy, a Dabas Sári, ugye erre emlékszünk, erre a szép időre, meg ilyen dolgok, amik mögött borzalmas nagy tudatlanság volt. És akkor elindultunk ebben a kutatásban, és viszonylag gyorsan elvégeztük ezt. Óriási sikere is volt, mindenféle dicséretet kaptunk tőletek a minisztériumtól. Én azt sajnáltuk mind a négyen, hogy ez akkor nem került nyomtatásba. Nem ártott volna a társadalom egészének megismerni ezt, de valahogyan a törvényhozók, ezek nem ti voltatok.
0: A törvényhozók azt kérték, hogy kapják meg a országgyűlési képviselők, és kapják meg az egyházak. Ebben, ha csak egy-két akkori igényeket, ha azt mondom, hogy nem csak azt kérdeztétek meg, hogy ki hova tartozik, hanem hogy mennyire gyakorolja.
1: Persze.
0: Itt jön be ez a fogalom, hogy a maga módján. Ennyi vallásos, ennyi rendszeres, ennyi a maga módján. És egyáltalán a társadalomban a katolikus, a református, evangélikus, stb. Egyházak milyen százalékban vesznek részt. De nem ez volt a legfontosabb, hanem a következő kérdések, hogy az oktatásba, a kultúrába, a szociális gondoskodásba, a ifjúságnevelés, és így tovább, tehát mondhatnám tovább, az egyházaknak milyen szerepet szántak az akkori megkérdezettek? Emlékszel-e azokra a százalékokra, hogy mi minden jött ki?
1: Hát elsősorban a társadalom mindig azt hitte akkor, hogy jaj, itt a világ vége, mert az egyházak át fogják venni az egész oktatást. Ott kiderült, olyan 15% körül volt az, amit az egyházak elbírtak akkor vállalni. Hát volt olyan a Richarddal, Korzenczi Richarddal, nagyon sokat beszéltünk erről, hogy nem jó ám az, hogy egyszerre visszaadnák mondjuk az összes katolikus, nem tudunk vele mit kezdeni, és ez óriási érről devalválna az egyháznak a társadalmi szerepét, hogy lám, ugye milyen tehetetlenek, pedig csak eszközünk nincs hozzá. És ez azért is érdekes, mert a szocializmus utolsó vergődő szakaszában is volt például ilyen a szegényügyel. Állandóan azzal kínosztak bennünket, tehát lássuk el a szegényügyet. Most az egyház is szegény volt, hát persze volt egy karitatív hajlandóság, tudom, hogy a romániai menekültek mi mindent megcsináltak akkor, egyházi tagok, egyszerű egyházi tagok, de hát ezt az egyház nem tudta fölvállalni. Mindig azt mondtuk, hogy eszköz és a feladat az legyen párhuzamos egymással. Csak ezt azért nem lehetett a politikai döntéshozóktól kérni, mert fogalmuk sem volt arról, hogy egy egyház milyen. Ezért kellett megnézni a rétegeit az egyháznak, hogy vannak formálisan egyháztagok, akikkel az egyház nem nagyon tud mit kezdeni. És vannak a másik végén hűséges egyháztagok, akik aktívak. Aztán van egy ingadozó csoport, akkor van egy olyan, aki inkább aktív, mint. Tehát ez a maga módján vallásos kategória, amit a Tomka Miklós bevezetett, innen jön.
0: Igen. Érdekesség az, hogy ezekre a kérdésekre, ami egyház szerepe a társadalomban, például a közoktatásban, ha jól emlékszem, 40-valahány%-a mondta azt, hogy az egyházak részt vehetnek. A kultúrában több mint 50, hagyományápolás kultúrában több mint 51% volt. A szociális gondoskodásban 70%. A tolerancia fogalmának inkább az több mint 70%. Sőt, azt is megkérdeztétek, hogy és az egyházaknak a valamikori vagyonát, az hogyan lehetne rendezni, hogy önállósodjon, és valóban önálló szerepet játszana. Megkérdeztétek azt is, hogy az egyházak egyáltalán a társadalomban még milyen szerepet tudnának ellátni. Természetesen jött a karitatív, a szegénység, a pasztoráció, a cigánypasztoráció, és így tovább. Na most a kérdésünk természetesen az 25 év után, hogy ebből végül is a politika, a jogszabályok, vagy az egyházak, illetve az állampolgári igény találkozott-e? A mai ismeretünk szerint. De térjünk azért vissza, hogy akkor ezek a kérdések, ezek nagyon izgalmasak. Ezért is örültem neki, hogy tudom orientálni az egyházakat, hogy hol kell nekik a görcs feloldása után megtalálni helyüket a társadalom.
1: Azért sóhajtottam, mert én azt hiszem, hogy ez a vizsgálat még ma is sok tanulságot rejtegetne, feladatot, hogy így mondjam.
0: Igen.
1: Feladatot rejtene, ez így van. Most menjünk végig ezen a dolgon, kultúra például. Nyilvánvalóan az egész művészeti, stb. Kulturális alap, a szociál, az összedőlt, mint a bugylibicska, hogy összecsuklott. Nyilvánvalóan kultúra nélkül nem megy, és nyilvánvaló volt, hogy az egyházaknak óriási kulturális háttere van, ezt érezték az emberek is. Nem mindig éltünk vele úgy, ahogy kellett volna, lehetett volna jobban is. Én most ezt mondom a tanulságként. Karitatív munka. Karitatív munka is nagyon fontos volt, hiszen hát ez egy ilyen változó társadalomban mindig összedőlnek intézmények, tudom azt, hogy hogy van. A másik az, hogy az emberek tudtak valamit, és ezt ma sem nagyon tudják. Hogyha az egyház indít mondjuk egy szociális otthont, egy öreg otthont, az a szociális otthon jobban és olcsóbban működik, mint egy állami. Miért? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Azért, mert oda olyan emberek kerülnek gondozónak, akik a karitatív munkát hivatásszerűen csinálják. Másik, mögöttük van egy közösség, amelyik nagyon sokszor anyagilag is támogatja ezeket az intézményeket. Az én kis egyházam, Tason van mondjuk egy öreg otthon. Valahol a Tiszaháton egy adventista gazdának egy kicsit több krumpli a termet, akkor azt mondta, hát egy zsák krumplit elviszek az öregeknek, érezzék jól magukat, és ingyen ott volt egy zsák krumpli. És ez nem csak egy zsák krumplival volt, szóval nagyon sok mindenen. Na most ez nem, miért fontos? Nem anyagilag fontos, és ne pénzbe számoljunk, hanem abban, hogy ki lehet alakítani egy olyan karitatív szemléletet, hogy akinek jobban megy, az önként és dalolva, hogy így mondjam. Mindenféle külső kényszer nélkül segíti a rászorulót. És ennek a nagyszerű hozatéka ott van a társadalom egészében, majd otthon is ezt fogja csinálni, meg ezt tanulja meg a gyereket, tehát kialakul egy olyan társadalmi légkör, amiben nem ilyen gettóba zárjuk az öregeket, és az a nyomás az otthonba, és akkor nem, amerikai társadalomban van ilyen, hanem végsősorban kialakul egy ilyen emberi közösség, emberléptékű közösség. Ezt nagyon érezték az emberek, ez a 71% körüli dolog ezt mutatja. Tehát ennek nem csak a statisztikai eredmények voltak a jellemzői, hanem még valami jellemzője volt. Az emberek kezdtek gondolkodni azon, hogy hogy lehetünk egészséges társadalom. Sajnos, hogyha mára nézek, akkor sajnos a mindenkori döntéshozók erre nem figyeltek oda.
0: Eléggé. Jó kérdés ez erre. Hogy látod te azt, hogy ahhoz, hogy ezeket a szerepállásokat el tudják megfelelő biztonsággal látni, ahhoz a jelenlegi jogszabályrendszer mennyire segíti, vagy mennyire gátolja?
1: Hát azt hiszem nem segíti, és akkor most elnézést kérek minden jogalkotótól. Hát mondok egy példát. X professzor társam, aki még miniszter is volt, biztos kitalálják, hallgatok, hogy ki, találkoztam vele 2 évvel ezelőtt dühöngve, hogy a Somlyóhegyen, arról írta a doktori értekezés, ottani szőlőgazdaságról, ősi dolog, hogy a szőlő ugye a déli oldalon érik, és északint fejezik be, egymás segítő közösségé lettek a szőlős gazdák. És megjelenik az adóhivatal, és megbünteti őket, hogy bejelentés nélkül dolgoznak az őszülőjébe a szomszédok. Szóval ez egy olyan jogszabály, amivel egy ősi, egymás segítő közösséget rombolunk. Azt hiszem, hogy a jogszabályalkotó nem szándékkal csinált ezt, hanem rövidlátásból. Szóval oda kellene figyelni a társadalmi mozgásukra. Az egyeztetések régen ezért voltak, és ez az egyeztetés nem azt jelenti, hogy nekem is tetszen, meg neki is tetszen, hanem meg kellene nézni azokat a természetes népi, hogy így mondjam, most a néprajzos beszél velem, népi jogszokásokat, hiszen erről külön kutatások vannak, amik vannak, és a jogszabályoknak nem szabad ezt keresztül vágni, mert ezek ősi-ősi kipróbált tradíción alapulnak. Szóval én itt látok feszültséget.
0: Én azt hiszem, hogy amit mondasz, annak az egyetlen egy szóval lehetne folyamatos, tematikus, aktuális párbeszéd.
1: Így van.
0: És ebben az egyházak mindig szerepet tudnak vállalni, és ennek a megvalósítását is elősegíteni. Nagyon szépen köszönöm az együttgondolkodást. neked, és hát a további munkádhoz is sok sikert kívánok, mert tudom, hogy ez a missziós tevékenységet határon belül és határon túl is jelentős mai napig is.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy végig figyeltek bennünket, és jelzem, hogy a következő két hét múlva megint egy izgalmas témával, elsősorban az evangélikus egyház szerepét a társadalomba próbáljuk megismertetni önökkel. Köszönöm még egyszer, minden jót kívánok, és viszont hallásra.
2: Kedves hallgatóink, Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A beszélgető műsor házigazdája, a téma elkötelezett és kiemelt szakértője Platti Iván volt.

kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkkal Szigeti Jenőre, testvérünkre, munkatársunkra és barátunkra emlékeztünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 19 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitávó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn bemégy Kánaán országába, 5 Mózes 26.1-től 29.8-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28. 1-től 3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást, kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra, tanítja a Kitávó heti szakasz kapcsán Szerdó Cervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi Kitávó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Behukotáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. A Rosh Hashanah egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges, jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is felhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rosh Hashanah előtt, Elul hónapban is hallható, majd az ünnep után egészen Jom Kippurig fontos szerepet kap. Mit üzen a sófár? A Tóra Rosh Hashanah-t, azaz a zsidó újévet a sófár fúvás napjának nevezi, arra azonban nem ad magyarázatot, mit is jelent pontosan ez a különleges parancsolat. A sófár egyik legfontosabb üzenete azonban az, hogy felébressze a lelket, kizökkentse az öneglőgültségből, és változásra, önvizsgálatra ösztönözzön. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos idő lesz, csak néhol eshet eső, északnyugati szél, és 26-31 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok, indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal várom a kedves hallgatókat. Brutális gyorsulási rekordot ért el Kínában egy elektromágneses vonat, ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy a klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, hogy hogyan történik mindez, illetve ez a folyamat arról is szó lesz. Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, újfajta vizsgálatok jöhetnek. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont dolgozott ki egy vadonatúj módszert, amely világszenzáció. Erről is szó lesz, és megvizsgáljuk majd a duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, ha már az idei száraz, aszályos nyarunk kapcsán a víz megtartással nagyon sokan foglalkoznak. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így a sósíkságok jelenségét is meg fogjuk vizsgálni, és szó lesz az európai tűzesetekről is, mert hogy egy tanulmány szerint a katasztrofális tűzeseteknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig csak az európai kontinensen. Mindenek előtt viszont egy egészen más témával kezdjük. Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, első alkalommal egyébként egy akkumulátoros elektromos repülőgépről van szó, úgyhogy nézzük meg, hogy egészen pontosan hogy néz ki ez a rekord, amit felállított. A 27 perces út során 335 méteres magasságot ért el, majd egyszerűen visszatért. A teljes úthoz felhasznált energia költsége kevesebb, mint $5, azaz nem egészen 1600 forint volt, mert hogy elektromos repülőről van szó, írja a National Geographic az oldalán. Egyébként egy svéd kísérleti gépről van szó, amely augusztus 12-én szállt fel egy New York állambeli repülőtérről. A gép neve X1, 32,3 méteres fesztávolságú, maximális felszálló tömege meghaladja 11,3 tonnát. A gépet nem utasszállításra szánják egyébként, hanem repülési adatok gyűjtésére és az elektromos hajtásrendszer tesztelésére. A tapasztalatokat már egy nagyobb, kereskedelmi forgalomra szánt repülőgép fejlesztéséhez is használják. A vállalat, amely gyártja a gépet, azt állítja, hogy az első tesztrepüléseket 2028-ra tervezik, a cél pedig az, hogy ez a bizonyos gép, amelyet építenek, 2031-től már több tucat utast tudjon szállítani, tehát elektromos repülőgéppel. Nyilván az elektromos repülőgépek alapjaiban változtathatják meg a légi közlekedés gazdaságosságát, és olcsóbbá, gyakoribbá, valamint tisztábbá tehetik a légi közlekedést. A kérdés az, hogy valóban pár éven belül vagy évtizeden belül el tud-e terjedni a módszer. És ez a fajta géppark. Az elektromos repülés egyik legnagyobb előnye, hogy repülés közben nem bocsát ki a gép széndioxidot és más égéstermékeket sem. A légi közlekedés a globális széndioxid kibocsátás mintegy 2,5%-áért felelős, és a klímára gyakorolt hatása ennél is nagyobb, többek között a vízgőz és a kondens csíkok miatt. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon jó lenne, ha minden repülőgép elektromos repülőgép lenne, akár már holnaptól, viszont az elektromos repülőgépek előtt nagyon komoly műszaki akadályok állnak. A legnagyobb probléma az akkumulátorok energiasűrűsége. A repülőgépek számára döntő fontosságú, hogy minél több energiát minél kisebb tömegben tudjanak magukkal vinni. A kerozin kilogrammonként még mindig nagyságrendekkel több energiát tárol, mint a korszerű lítium-ion akkumulátorok, miközben az akkumulátorokat nem lehet egyszerűen menet közben újra tölteni.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: A klímaváltozás összezavarta

0: megközelítette egy utasszállító repülőgép utazó sebességét. Ha ez a vonat így haladna, akkor ebben az Egyesült Államokban mondjuk New Yorktól Los Angelesig 5 óra alatt el tudna jutni, tehát a keleti parttól egészen a nyugati partig. Ez a távolság egyébként körülbelül 4000 kilométer, 2400, illetve 500 mérföld közötti távolság, amit repülővel valóban meg lehet tenni 5 óra alatt, autóval viszont általában 40-45 óra. Az út persze csak akkor 40 vagy 45 óra a New York-Los Angeles távolság, ha pihenés nélkül vezetnek egy autót. Szóval visszatérve erre a bizonyos vonatra, ezt a gyorsulási tesztet egy kínai tartományban hajtották végre még tavaly évvégén. A kínai állami média hírt is adott róla, de a világ sajtóban csak most terjedt el, írja a covid.hu. A Hupei laboratórium még korábban egyébként azt közölte, hogy olyan maglev vonat kifejlesztését tervezi, amely 1000 km per órás sebességre is képes. A maglev vonat mágneses lebegtetésű vonat, mágneses mezőse segítségével lebeg a sín felett, nincs fizikai súrlódás a vonat és a sín között, így rendkívül csendesen és nagyon gyorsan tud haladni. Ez a vasútrendszer tehát mágneses lebegtetésre alapszik. A vonatot mágneses erő emeli a sínek fölé, kiküszöbölve a súrlódást a gyorsabb és simább haladás érdekében. Pályája elektromágnesekkel van felszerelve, amelyek képesek változtatni mágneses pólusaik irányát. A szerelvény előtti pólusok vonzzák a szerelvény elejét, majd amikor elhalad mellettük, az áram iránya megfordul, és a mögötte lévő pólusok taszítóvá válnak, a kétféle hatás mozgatja a vonatot. Jelenleg egyébként a világon mindössze 6 maglev vasúti rendszer működik, 3 Kínában, 2 Dél-Koreában és 1 Japánban. Egyébként a tervek szerint a kínai nagysebességű elektromágneses hálózatot nem feltétlenül személyszállításra fogják használni, hanem inkább katonai vagy űripari célokra. És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet a madarainkkal, egy egészen más téma. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályának vezetője az MTI-nek. Lovászi szerint a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és úgy mond, feltölthetik az energiatartalékaikat. A szakértő szerint a vonulás időzítésére a legközvetlenebb hatást a táplálék mennyiségének módosulása jelenti. A sekélytavak kiszáradása például befolyásolja a parti madarak költözését, míg a bogyós termések, köztük a bodza korábbi érése számos kistestű énekes madárnál hozhatja előrébb az elvonulás kezdetét, írja a Telex tudományos rovata. Az pedig, hogy tavasszal egyre korábban jelennek meg a rovarok, szintén következménnyel lehet mindenre, ugyanis a genetikailag rögzült időpontban érkező rovarevő madarak könnyen lemaradhatnak a táplálékbőség időszakáról, így fiókáik számára is kevesebb élelmet tudnak biztosítani. Idén április első felében egyébként a kedvezőtlen időjárás miatt alig érkeztek afrikai vonuló madarak Európába, így a fehér gólyák egy része is később kezdte meg a költést a megszokottnál. Emiatt ezeknek a pároknak a fiókái csak nemrég repülhettek ki, ami az elvonulást is valamelyest elnyújtja.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Ráküldték a daganatsejtekre a mesterséges intelligenciát, jöhetnek az újfajta vizsgálatok, állítja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, amely daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki, a mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert, írja a HVG tudományos rovata. A rákos tumor sokféle, eltérően működő sejtcsoportból áll. Ezek között már a diagnózis pillanatában ott rejtőzhetnek azok a sejtek is, amelyek hónapok

0: napokkal vagy évekkel később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. A kihívás az, hogy ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést nemzetközi együttműködésben a Horváth Péter vezette lendület mikroszkópos képelemzés és gépi tanulás kutató csoport szakemberei. A csoport mesterséges intelligencián alapuló módszereket fejleszt, amelyek a Molecular Medicine című folyóiratban számoltak be arról, hogy a leggyakoribb és legtöbb halálesettel járó vesét érintő daganat típusból, a világos sejtes veserákból származó mintákon a világon először mérték meg egy sejt szinten a tumor klónok genetikai és fehérje állományát. A hagyományos molekuláris vizsgálatok sokszor a teljes tövet mintát egyszerre elemzik, ezért könnyen elveszhet, hogy a tumor egyes részei egészen másképp működnek, mint a többi. Az új megközelítés célja, hogy a kutatók ne csak azt lássák, hogyan néz ki egy daganat, hanem azt is, hogy hogyan működnek benne a különböző sejtcsoportok. A vizsgálat technológiai hátterét a szegedi kutatócsoport által létrehozott automatizált egysejtes kutatási központ biztosítja, ez a világszinten is egyedülálló rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A megközelítés alapját az úgynevezett Deep Visual Proteomics adja. A módszerben a mesterséges intelligencia először elemzi a szövettani képet, felismeri a fontos sejttípusokat, vagy sejtcsoportokat, majd a kutatók ezeket vékony lézernyalábbal célzottan kiemelik a mintából. Ezután feltérképezik, hogy milyen fehérjék vannak jelen a sejtekben. A módszerrel a fehérjék közvetlenül jelzik, hogy hogyan működik, növekszik, alkalmazkodik, vagy válhat ellenállóvá egy daganatsejt. A tanulmányban a kutatócsoport a módszert egy fontos ponton egyébként továbbfejlesztette, a képelemzéssel kiválasztott tumorsejt csoportokat már nem csak fehérje szinten vizsgálta, hanem elemezte azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. Ez különösen fontos volt azoknál a sejtcsoportoknál, amelyek mikroszkóp alatt is veszélyesebbnek tűntek. A kutatók így ugyanazokat a sejtcsoportokat két oldalról tudták megvizsgálni. Látták, hogy milyen gének vannak bekapcsolva bennük, és azt is, hogy ebből milyen fehérje szintű működés valósul meg. A megközelítés segítségével pontosan feltárható, hogy a rákos daganaton belül eltérően kinéző sejtcsoportok miben különböznek egymástól biológiailag. Ez azért lényeges, mert egy daganat sejt agresszivitását nem egyetlen tényező magyarázza, hanem több folyamat együttese. A génaktivitás, a fehérjék működése, az anyagcsere és az immunrendszerrel való kapcsolat egyszerre aktív.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: A rendkívül aszályos, száraz, csapadékmentes nyarunkon nagyon sokat foglalkoztak azzal szakértők, hogy hogyan lehet a vízgazdálkodásunkkal másképp bánni, de vajon hogyan segíthetnek ezen a folyami, konkrétan a dunai vízlépcsők vagy duzzasztó művek? Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit közelebbről, és nem csak azért, mert a paksi atomerőmű kapcsán is szó van erről. Először is tisztázzuk, hogy miről is van szó. A duzzasztó művek olyan létesítmények, melyek segítségével a folyó és állóvizek vízszintjét felduzzasztják az öntözés, az energiatermelés, vagy éppen a hajózás elősegítése céljából. Ezek az építmények a vízgazdálkodás régóta alkalmazott eszközei, sok esetben látványos és gyors megoldást kínálnak a vízhiány és a vízszint szabályozás terén. Írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. azonban működésük jelentősen befolyásolja a közvetlen környezetet, a hatások pedig egyaránt lehetnek kedvezőek és kedvezőtlenek is. Úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a történetet közelebbről. Egy biztos, a duzzasztó művek hatékonyan emelik és tartják magasabban a vízszintet, mellyel lehetővé válik a vízkészletek helyben tartása, továbbá az öntözés megvalósítása olyan területeken, ahol a víz gyorsan vonulna le a területről. Ezeknek a létesítményeknek szerepe lehet az energiatermelésben is, hiszen a duzzasztókkal vízerőművek hozhatóak létre, melyek megújuló energiaforrást is biztosítanak. A duzzasztó művek ezek mellett javíthatják a hajózhatóságot is, hiszen kiegyenlítik a vízszintet és csökkentik a sekély szakaszok kialakulását. Az ilyen területeken bizonyos esetekben akár vizes élőhelyek is kialakulhatnak. Ha csak az alföldünket nézzük, akkor a csökkenő vízhozamok és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt felértékelődhet a duzzasztó művek szerepe. Hazánk felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű, ezáltal a vízgazdálkodás erősen kitett a határon túli viszonyoknak. Ennek értelmében különösen fontos a beérkező vízkészletek hatékony helyben tartása és hasznosítása. A duzzasztással létrehozott emelt vízterek képesek lehetnének a hozamcsökkenések mérséklésére, a felszín alatti vizek hatékonyabb utánpótlására és az öntözési igények kielégítésére. A kedvező hatások mellett azonban a duzzasztás komoly problémákat is okozhat, leginkább hosszú távon, nézzük meg ezeket is. A duzzasztók negatív hatásaként szokták emlegetni az áramlás lassulását, a hordalék lerakódását, mely főként a duzzasztómű felett található, ennek értelmében pedig a hordalék az alvízi szakaszról hiányzik. A jelenség miatt pedig a folyók medre egyre inkább mélyül, amely bizonyos esetekben a felszíni alatti vízszint csökkenését és a talajvíz megcsapolódását is eredményezheti. A felhalmozódó üledék idővel pedig a duzzasztóban lévő víz minőségét, az élőhelyek ökológiai állapotát és sebezhetőségét, továbbá a tározók kapacitását is csökkenteni fogja. Ezek mellett érdemes külön a folyóvízi élőhelyek megszűnéséről is beszélni. Sok őshonos élőlény mára eltűnt vagy visszaszorult, hiszen a duzzasztók fizikai akadályt jelentenek a számukra. A duzzasztó művek önmagukban nem tekinthetők egyébként jó vagy rossz megoldásnak, állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hatásuk erősen függ a helyi adottságoktól és a hasznosítás céljától. Ennek tekintetében a jövő vízgazdálkodásában a duzzasztók alkalmazását mindig komplex rendszerek elemeként, lokális és regionális szinten egyaránt érdemes vizsgálni. Azt viszont szintén érdemes tudni ennek a témának a kapcsán, hogy a Duna teljes, mintegy 2850 kilométeres szakaszán több mint 60 nagyobb vízlépcső és duzzasztó mű működik, ebből több mint 55 Németország és Ausztria területén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje, és mivel mindezt egy sóshivatagban tette, így nem csak az új járgányt, illetve a rekordot fogjuk megvizsgálni a következőkben, hanem a sóshivatagokat is. A brit Andy Green 1997-ben elsőként lépte át szárazföldön a hangsebességet, és most egy hidrogénnel működő belső égésű járművel ért el 653,9 km/órás sebességet a Utah állambeli legendás sósíkságon az Amerikai Egyesült Államokban. A föld leggyorsabb sofőrjéről van szó tehát, aki újabb rekordot állított fel mindezzel. Egyébként Andy Green 64 éves, és az egyetlen ember, aki szárazföldön egyáltalán átlépte a hangsebességet. Egy olyan hidrogénnel üzemelő, belső égésű járművel, amely működése közben nem keletkezik füstfelhő, mert hogy a járművet hidrogén hajtja, a kipufogóból pedig víz távozik. Ennél közelebb nem nagyon lehet kerülni a nulla széndioxid kibocsátáshoz, írja az sg.hu. Egyébként láttam a fényképet a járgányról, meg kell mondjam, inkább egy kerekekre szerelt rakétára hasonlít, mint egy autóra. Egyébként egy brit munkagépgyártó cég hozta létre a járművet, amely vállalat a szárazföldi sebességi rekord felállítása mellett azt is reméli, hogy a hidrogén motorokat az általa gyártott termékekben is felhasználhatja. Egyébként a hidrogénnel működő belső égésű járművek korábbi szárazföldi sebességi rekordját 2004-ben állították fel, akkor 298,5 km/órás sebességgel tudott a jármű, nem ez a jármű, közlekedni. Ehhez képest a mostani rekord tehát a 650 km/órás sebesség óriási ugrás, és mivel a sósivatag kifejezést többször használtam, ezen a sósikságon 1912 óta rendeznek sebességi versenyeket, így nézzük meg, hogy egyáltalán mit nevezünk sósivatagnak. A sivatagok egyik gyakori megjelenési formája egyébként a sósivatag. Itt a felszínre valamilyen ásványi só, legtöbbször egyébként konyhasó rakódik le. A kizárólag sivatagi, illetve félsivatagi területeken jelenik meg maga a sósivatag, leggyakrabban lefolyástalan területek legmélyebb pontjain, zárt medencék kiszáradt tómedreiben jön létre. Nem tévesztendő össze a sósivatag az emberek által a világ minden táján létesített sólepárló telepekkel. A sóval feltöltött medencék ott alakulnak ki leggyakrabban, ahol a környező területekről érkező víz megállapodik. A területen a megállapodó vizet az erős napsugárzás elpárologtatja, az elpárolgó vízből kicsapódnak a benne oldott sók és ásványi anyagok, a folyamat többszöri ismétlődése során pedig a tómedre teljes egészében feltölti a vízgyűjtő területről beszállított só. A sós tavak egyébként veszélyes képződmények, mivel a sós felszín alatt üregek maradnak hátra, így a föléjük tévedő utazó alatt az üregek beszakadhatnak. A sós tómedreket a II. Világháború hadvezérei is természetes akadályként tartották számon, és felhasználták őket védelmi vonalaik kialakításához. A sósivatagok környezetében rendszerint egyébként agyagsivatagokat is lehet találni. Ennek az az oka, hogy az elsivatagosodás előtti korban a medencéket víz töltötte ki, és e vízben indulhatott meg az agyag keletkezése, ami pedig a sósivatagok előfordulását illeti, a világ legnagyobb kiterjedésű és egyben legmagasabban fekvő felszíni sómezeje a dél-amerikai Bolíviában található. Ezen kívül van több is az Amerikai Egyesült Államok területén. Afrikában pedig a kontinens északi részén vannak hatalmas medencék, amelyeket só tölt ki.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén egy olyan témával jövök, amely szintén az aszályos, csapadékmentes száraz nyarunk kapcsán sokszor téma volt a hírekben, nem csak Magyarországon, mondhatnám világszerte. Az európai katasztrofális tűzesetekről van szó, amelyeknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig, mondják a kutatók. A szélsőséges tűzeseteknek kedvező napok száma több mint a kétszeresére nőtt 1981 óta, elsősorban Dél-Európa egyes részein és Franciaországban. Ezt állapította meg egy friss tanulmány, írja a Rakéta. A kutatók szerint a vegetáció tüzeknek kedvező időjárási feltételek, a hőség, az aszály és a szél határozottan intenzívebbekké váltak a térségben. Összességében Dél-Európában kevesebb egyébként a tűzvész, mint mondjuk az 1980-as években, de kegyetlenebbek és nehezebben lokalizálhatók, akárcsak a délnyugat Franciaországban pusztító óriás erdőtűz. A legsúlyosabb tűzeset az országban 1949 óta, amely idén 2026-ban volt. De hogy még adatokat hozzak, a Pireneusi félsziget nagy kiterjedésű övezeteiben, Franciaországban, Olaszországban és Görögországban a vegetáció tüzeknek rendkívül kedvező feltételek jellemezte nyári napok száma 1981 és 2025 között több mint kétszeresére nőtt. vegetációtűznek nevezünk. Egyébként minden olyan szabad területen, erdőben, mezőn vagy nádasban keletkező lángütést, amely az élő vagy a holt növényzetet, a fűféléket, a bozótot, az avart vagy a fákat egyszerűen felemészti. Ezek a tüzek terjedhetnek a talajszinten vagy a koronaszinten is. No, de visszatérve erre a bizonyos friss tanulmányra, amely a hollandiai Groningen Egyetem kutatói keze alól jött ki, nos, a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy 1981 és 2010 között minden nyáron 10 alatt volt a tűzeseteknek kedvező napok száma. Az elmúlt évtizedben ez a szám hozzávetőleg 25-re nőtt a tanulmányozott országok egyes részeiben. A folyamatot csak és kizárólag a globális felmelegedésnek tudják be a kutatók, és a helyzet csak tovább romlik, ha nem állítjuk meg a felmelegedést. Nem tudom, hogy tudjuk-e egyébként, hogy Európa a leggyorsabban felmelegedő kontinens, a nyugati részében júniusban rekordmeleg volt, mindezt az Európai Uniós Klíma Megfigyelő Központ is állítja. A World Weather Attribution nevű nemzetközi kutatócsoport is azt vizsgálja, hogy az ember okozta éghajlatváltozás mekkora szerepet játszik a szélsőséges időjárási eseményekben, és egyértelműen az ember okozta klímaváltozás miatt bekövetkező júniusi történelmi kánikulának tudja be a mostani franciaországi és spanyolországi tűzeseteket. Egyébként a most megjelenő tanulmány szerzői szerint a szélsőséges tűzveszély eme új korszakára megfelelő talajműveléssel és az ellene való küzdelem stratégiáinak a javításával, így a tüzek megfelelő ellenőrzésével lehet reagálni. Erről például Franciaországban már nagyon heves viták folynak. Ezzel a hírrel értünk mai tudományos magazinunk végére, de nagyon sok érdekességgel volt dolgunk. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, de Kínában is gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat. Megvizsgáltuk a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, valamint a sósivatagokat, és arról is szó volt, hogy daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki egy új módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője. Ezekről mind szó volt, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is fogunk találkozni. És Strasser Andrea vagyok, mára búcsúzom, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és találkozzunk a legközelebbi tudományos magazin alkalmával is.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

A gondolkodás az élet velejárója. Elménkben folyamatosan és önkéntelenül tervek, ötletek, elgondolások és elemzések fogannak meg. A gondolatok fegyelmezése az egyik legnagyobb kihívás elé állítja az embert. De hogyan tudnál a mennyei dolgokkal foglalkozni gondolatban, amikor nehéz időszakot élsz át?

Az értelem választ, vagy a test uralkodik. Értsük meg az összefüggést az egyszerű életmód és a magasrendű gondolkodás között. Az egyén dönti el, hogy életét az értelem vagy a test ellenőrizze. Magunknak kell az életünket átalakító gondolkodást választani. Ne kíméljük magunkat, hogy megértsük azokat a törvényszerűségeket, melyekkel bánnunk kell, és a befolyásokat, melyek alakítják a jellemünket és a sorsunkat. Állandóan éreznünk kell a tiszta gondolatok megnemesítő erejét. A lélek számára az egyedüli biztonság a helyes gondolkodás, ahogy példabeszédek könyvének 23. fejezetében a 7. vers mondja. Amint az ember gondolkodik az ő szívében, olyan ő. Az önuralom ereje gyakorlat által erősödik. Ami először nehéznek látszik, az állandó ismétlés által könnyűvé válik, míg végül a helyes gondolkodás és helyes cselekvés szokásunká válik.

nem bölcs dolog önmagunkat figyelni és érzéseinket elemezgetni. Ha ezt tesszük, az ellenség olyan nehézségeket és kísértéseket támaszt, melyek gyengítik hitünket, elbátortalanítanak bennünket. Érzelmeink vizsgálgatásával és szabadjára engedésével kaput tárunk a kétely előtt, és sajnos elveszítjük tisztánlátásunkat. Ne önmagunkra tekintsünk, hanem Jézusra. Amikor természetesnek tűnik arra gondolni, hogy milyen nehéz helyzetben vagy, irányítsd a gondolataidat a mennyeiek felé. Két gyakorlati tanáccsal szolgálok ezen a téren. Tanulj meg bibliai szövegeket kívülről, és énekelj.

minél több igét raktározol el az elmédben, annál könnyebben fogod legyőzni a csüggedés kísértéseit. Például, ha félni kezdesz attól, hogy mi történhet a családoddal, ismételgesd az Úr szavait Ézsaiás könyve 41. fejezetéből a 10. verset. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Gondolkozz, elemez, és elmélkedj mindazok fölött, amit az Úr megígért, és amit az Úr megtehet.

Ezen felül az éneklés, a csüggedés és a szomorúság elűzésének egyik leghatékonyabb eszköze. Ha érzed a depresszió vagy a szorongás közelgő szelét, szakíts időt, hogy hálát és köszönetet mondj Istennek, aki szeret téged, és ugyanúgy érdeklődik irántad, mint amikor jól ment a sorod. Figyelj oda a gondolataidra. Elemezd az elmédet lefoglaló gondolatokat, és folyamatosan tanúsíts érdeklődést a végtelen és csodálatos Isten iránt. Érdemes minden pillanatban imádnod őt.

az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Kolossébeliekhez írott levél, 3. fejezet, 2. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Carol Westerland írta Uusimaából, Finnországból. Ajándékok kibontása. Ha pedig egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz az, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 5. fejezetének 17. verse. Kicsi koromban a szüleim vettek egy új kanapét. Egy átlátszó műanyag csomagolásban érkezett. Anyukám úgy rendelkezett, hogy nem szedjük le, ezzel is tovább őrizve a kanapé épségét. Ezzel, hogy így hagytuk, olyan volt, mintha még nem bontottuk volna ki, és még nem lenne az otthonunk része. A kanapét kiszállították, de bizonyos értelemben még nem került átvételre. A lelki életünkben is vannak hasonló dolgok. Istentől kapunk egy ajándékot, de nem bontjuk ki. Az úrvacsora jut eszembe. Jézustól kaptuk ezt az isteni eledelt, hogy átéljük megbocsátását. De vajon mindig teljesen átéljük a kegyelem szentségét, vagy inkább egy megszokott rituálé, anélkül, hogy elfogadnánk ajándékul? Mi a helyzet a különleges és személyes ajándékokkal, amiket az Úrtól kapunk? Péter apostol azt mondja, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Ezek az ajándékok éppen arra valók, hogy használjuk őket. Végül édesanyám leszette a műanyagot, és a kanapé az otthonunk része lett. Használjuk mi is így, az Istentől kapott ajándékokat. Atyánk, te vagy minden jó adományozója, de különösen köszönjük a te fiad, Jézus Krisztusnak az ajándékát. Amen. Napi gondolat, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Imádkozzunk és teljesen fogadjuk el Isten ajándékait.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében az 1.18-ban így ír. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Az ige üzenetét néhai Taliska Zoltán lelkipásztortól hallgatjuk meg archív felvételről.
2: Kikről beszél az ige? Ugye ezt a két szót használja, hogy azoknak és nekünk. Testvéreim, emberekről beszél az ige. Emberekről. Egyik csoport azoknak, a másik csoport nekünk. Pál apostol ebbe sorolja magát, és én is ebbe sorolhatom magamat. Azt mondja itt el Pál apostol, hogy az embereknek csak kétféle viszonyulása létezik a Golgotai kereszthez és a Golgotai kereszt Krisztusához. És ez az egész világ történelmen végig húzódik. Mindenütt jelen van. Már az Ószövetségben is Isten, amikor beszél az ő népével, akkor azt mondja, hogy két út van előtted. Nincs több ember, nincs több út. Eléd adtam az áldás útját és az átok útját, eléd adtam az életet és a halált, válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Jézus Krisztus nem ugyanezt mondta el, amikor ott van Máté evangéliumában, a hegyi beszédben, Lukács evangéliumában, megint le van írva. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy csak kétféle út, kétféle kapu és kétféle út létezik. Azt mondja, széles az a kapu és tágas az az út, amely a veszedelemre visz. Tehát Jézus világosan figyelmeztet mindenkit, hogy aki megszületik, és megy a maga feje szerint az életében, az egy olyan úton jár, amelyik veszélyes. Veszélyes. És mi nem látjuk át előre, hogy milyen veszélyek vannak az életutunkon, testvéreim. Ha ezt tudná valaki, nem tudom én, hogy mozgó lépcsőn ki fog a bokája bicsaklani, nem fog arra menni. De nem tudjuk, testvéreim. Nem tudjuk, milyen veszélyek leselkednek ránk. És azt mondja Jézus, hogy van egy szoros kapu. És van egy keskeny út, amelyik az életre visz, az Istentől való életre. És az az élet minőségében teljesen más, mint a széles úton élhető élet. Tartalmában egészen más. Hol tart az ember? Az ember is halad. A tudománytechnika halad. És ugyanezzel az ember a lelkületében, emberségében, embervoltában lépést tart. Nem az a bolondság, hogy mi olyanokat gyűjtünk, ami semmi nem lesz a miénk. Mert ezzel szemben Pál apostol azt mondja, hogy a keresztről való beszéd, amiről sokan azt mondják, hogy nem ér semmit, nekünk, akiket az Isten az örök életre akar megtartani, ez Istennek az ereje. Tehát kikről beszél az ige, testvéreim? Rólunk az emberekről, a ma emberéről is. Te is és én is benne vagyok az igében. Nekem ez a legnagyobb csoda. A másik dolog, amit el szeretnék mondani, testvéreim, hogy mi az, ami helyett minden kell az embernek, csak az az egy dolog nem kell. Erre ezt a választ adja Pál apostol az igében, a keresztről való beszéd, a keresztről szóló beszéd. Világosan elmondja benne, hogy mi is ez tulajdonképpen. Az ige hirdetés. Az ige hirdetés mindig bolondság volt. Ne gondoljunk mi nagyon nagy dolgokat, ha ma, nem tudom én, a Váci utcán kiállnánk, és ott az énekkor énekelne egy-két szép éneket, és utána bármelyikünk, aki ismeri az Úr Jézus Krisztust, felállnánk, hogy emberek, figyeljetek ide, szeretnék nektek valamit mondani. Hányan állnának meg? Nem. Gondolom, hogy túl sokan. Egy bibliai példát hadd hozzak először, amikor Pál apostol már fogságban van, és ott van Festus helytartó előtt, akinek lehetősége lett volna Pált szabadon engedni is, amikor meghallgatja, és lehetősége volt fogságban tartani és elküldeni Rómába. Végig hallgatja Agrippa királlyal Pál apostolnak a bizonyságtételét, azt, amikor elmondja, hogy neki mit jelent a keresztről való beszéd, és a kereszt Krisztusa. És Festus ugye felkiált a beszéd végén, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz téged. Testvéreim, akkor is bolondság volt a keresztről való beszéd, és a kereszt Krisztusáról való beszéd. Most csak egy budapesti példa jutott az eszembe készülés közben. Kimennénk a Sziget Fesztiválra nyáron, és amikor a nagy színpadon ugye egy ilyen sztárolt megasztár kezdene este koncertezni, akkor azt mondanánk a fiataloknak, hogy ne oda menjetek azt hallgatni, hanem nézzétek, csak itt van az evangélium sátra, a keresztről való beszéd sátra, és most Jézussal lehet találkozni. Hányan jönnének át, testvérei? Mit mondanának? Ugyanazt, amit itt a Biblia már 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott. Bolondság. Mi nem akarunk semmi többet, csak a mai este jól érezni magunkat, megisszuk a magunk is sörét, bulizunk egyet, aztán majd valamikor hajnalban lefekszünk a sátrunkba, egy hét múlva vége az egész bulinak, aztán megy tovább az egész, úgyse ér semmi semmit. Miért bolondság az ige hirdetés? A keresztről való beszéd. Ha ma tényleg az utcáról bejönnének néhányan fiatalok, és beszélgethetnénk róla, hogy ők mit gondolnak erről, akkor mit mondanának? Én elmondom, hogy én 15 évesen mit gondoltam erről. Még akkor nem voltam hitbe, de én pontosan emlékszem rá, azt gondoltam, hogy én akkor leszek boldog, ha nem szól bele az életembe senki. Se Isten, se ember, legfőképpen az édesapám. Erre egy karakteres, határozott hívő ember volt, aki az Isten akaratát képviselte, és hát ez nekem valahogy sehogy se jött be. Azért bolondság az ige hirdetés, testvéreim, mert mi mindannyian arra vágyunk, hogy ne szóljon bele senki az életünkbe. Márpedig a keresztről való beszédet, ha Isten az ő szent lelke által valakinek tudtára adja, ott Isten bele szól az életünkbe. Azt mondja, hogy állj meg, és nézz szembe ezzel a kereszttel. Krisztus szava ma is életet teremtő szó. Akiben nincs, csak Krisztus szava tud életet teremteni. Akik meg már ezt ismerhetjük, mert bennünk is ő teremtett életet, azok boldogan valljuk, hogy a legnagyobb csoda, hogy egyszer a Krisztus szava engem is eltalált. Mert így mondja Pál a római levélben, hogy a hit, az üdvözítő, a megtartó, az életet Krisztushoz kapcsoló hit, hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát mi az, ami helyett minden kell a mai embernek is, csak ez az egy nem. Testvéreim, ez a keresztről való beszéd, az ige hirdetés. Pedig tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés által üdvözítse, tartsa meg az életünket. És a harmadik dolog, amiről hadd szóljak még egy pár szót, testvéreim, mert nem csak erről beszél Pál, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, hanem beszél arról is, hogy nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Mit talált Pál apostol a keresztről szóló beszédben? Itt azt mondja, megtartott életet. Megtartott életet. Miért találhatjuk ezt meg az ige hirdetésben? Azért, mert az ige hirdetés a megtartóról szól. Mit hirdetett az angyal Betlehem mezején a pásztoroknak? Született nektek ma a megtartó. És ebben a bizonytalan világban van egy biztos személy, a megtartó. És hogy ez milyen óriási dolog, ezt akkor érzékeljük igazán, amikor találkozunk olyan emberekkel, akiknek talán mindenki csúszott már a lába alól. És ott van, elmondja talán a saját problémáit, kérdéseit, a saját teljes tehetetlenségét, és az ember szembesül vele, hogy igen, ő neki pont a megtartó hiányzik. Annak, aki az életében ilyen helyzetbe kerül, hogy mindent elveszít, nincs tovább kapaszkodó, annak egyetlen egy hír létezik még, amelyik az életét meg tudja változtatni. Ez a keresztről való beszéd az, hogy a kereszt elmondja, a kereszten át, a kereszt Krisztusán át elmondja a mennyei atya, hogy nekem drága vagy, és nekem kell lesz az egész életed úgy, ahogy vagy. talán nagyon sokan tudjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De most hadd idézzek egy másik igét. Nekem ez nagyon közel jött, 15 éves korom óta cukorbeteg vagyok. Azt mondja Jézus a János 15-ben, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja a barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy az Ószövetség nyelvén a parancsolat szó, az azt jelenti, hogy isteni útbaigazítás, isteni útmutatás. Tehát Jézus nem olyan értelemben parancsolgat, mint ahogy parancsol a főnök, vagy nem tudom én, parancsol egy despota, hanem Jézus Krisztus isteni útbaigazítást, isteni útmutatást ad mindig az ő barátainak. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Isten azt mondja, hogy Jézus Krisztusnál jobban, és Jézus Krisztusban nála, az atyánál jobban senki nem szeret téged. Testvéreim, neki kell lesz az egész életeddel úgy, ahogy vagy. A keresztről való beszéd tehát ma is egy csoda. Pál apostol megtartott életet talált benne, mert megtalálta őt a megtartó. És ugyanígy történik ma is. Három gyülekezetben szolgálhattam, amíg rokannyugdíjba nem kellett mennem, és testvéreim, mind a három gyülekezetben átéltem azt a csodát, hogy akiket Isten az ő szavával, a teremtő szavával megérint, azok nem bolondságnak tartják sem az életet, sem a keresztről való beszédet, az ige hirdetés sem, hanem Jézus Krisztussal találkozva életet kapnak. Igaz beszéd ez. Valóság. És így lesz Jézus Krisztus a barátod. Mert ő azt mondta, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Nekem a példabeszédek 17-17 be van ide írva, a szívembe, a lelkembe. Az egyik legkedvesebb ígém lett még a hitre jutásom után közvetlenül. Azt mondja ott az ige, mindig szeret az, aki igaz barát, testvérül születik a nyomorúság idejére. Én egy ilyen igaz barátot találtam. Jézus Krisztust. Mindig szeretett. Amióta az övé vagyok, előtte is szeretett, csak én nem tudtam róla. De azóta Jézus Krisztusé az életem, ő a barátom, vele valóban mindent átbeszélek. Átélem a csodákat, hogy addig, amíg ő nem akar hazavinni, addig pedig megtart. Lehet, hogy csak széken ülve tudok már igét hirdetni, de megtart. Tehát miről beszél a keresztma? Beszél az emberről, de két csoportra osztva az embert, azoknak, akiknek bolondság a keresztről való beszéd, az az egyik csoport, nekünk, akik megtartatunk, a másik csoport. Melyikben vagy? Elfogadod-e az ige hirdetést, akármennyire bolondságnak tűnik, elfogadod-e a keresztről való beszédet, mint Isten teremtő szavát? Meghallod-e? Mert akkor te is megtalálod azt a valakit a keresztről való beszédben, akiről ez a beszéd szól, a megtartót, Jézus Krisztust. Amen.
1: A mai ember előtt is két út van. Ha a magunk feje után megyünk, a tágas úton, az nagyon veszélyes. De ha a szoros kaput és a keskeny utat választjuk, az az életre visz. Krisztus szava ma is éltet, ezért életbevágóan fontos számunkra a kereszt üzenete. Taliska Zoltán idézte a Jézusról szóló örömhírt. Született ma néktek a megtartó. Ő a mi nagy reménységünk. Kedves hallgatóink, Urunk megtartó kegyelmét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 19 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitávó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn bemégy Kánaán országába, 5 Mózes 26.1-től 29.8-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28. 1-től 3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket: imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást, kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra, tanítja a Kitávó heti szakasz kapcsán Szerdó Cervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi Kitávó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Behukotáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. A Rosh Hashaná egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges, jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is felhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rosh Hashaná előtt Elul hónapban is hallható, majd az ünnep után egészen Jom Kippurig fontos szerepet kap. Mit üzen a sófár? A Tóra Rosh Hashanát, azaz a zsidó újévet a sófár fúvás napjának nevezi, arra azonban nem ad magyarázatot, mit is jelent pontosan ez a különleges parancsolat. A sófár egyik legfontosabb üzenete azonban az, hogy felébressze a lelket, kizökkentse az öneglőgültségből, és változásra, önvizsgálatra ösztönözzön. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, délután 14 órától 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület Magyar Tudósok Körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak ma, augusztus 28-án pénteken délig lehet. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órától a debreceni református nagy templomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az ígét. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban szeptember 6-án vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen.
0: Kulturális programajánló.
1: Hat éve, 2020. augusztus 28-án hunyt el Szigeti Jenő. Szigeti Jenő lelkész Budapesten született. 1955 és 1957 között az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen történelmi, irodalomtörténeti és művészettörténeti tanulmányokat folytatott, majd 1957 és 1961 között az adventista lelkészképző szemináriumban tanult. Lelkészi oklevele megszerzése után a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián egészítette ki ismereteit doktori tanulmányokkal. 1978-ban teológiai doktorátust szerzett. Ezzel párhuzamosan Budapesten, majd Békés Csabán, később ismét Budapesten szolgált lelkészként. 1981 és 1989 között a Szabad Egyházak lelkész képzőjének főigazgatói, 1984 és 1994 között a Magyar Adventista Egyház elnöki tisztségét viselte. Nagyon sok egyházi és világi főiskolán, egyetemen oktatott professzorként egészen haláláig. Fő kutatási területe a vallási néprajz, a vallástörténet, a 19.-20. századi egyháztörténet és a 18.-20. századi irodalom volt. Holnap ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában holnap, augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. a Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 22-én.

0: Mert Bachmann svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László szegedcsanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és már a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Holnap, augusztus 29-én, Keresztelő János vértanúságának katolikus emléknapján Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezik ki szolidaritását, hanem adományt is visz ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jószándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ma érkeznek ezren Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság, most! Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból mától augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Szent Edigio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Újra erősödik a nappali felmelegedés. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos idő lesz, csak néhol eshet eső, északnyugati szél, és 26-31 fok lesz valószínű. Augusztus utolsó napjaiban is marad a nyári idő, csak egy szombati hidegfronthoz némi kavarodást, majd vasárnap távozhat a front, és marad a változékonyság.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: A mai ige Mózes második könyve 32. fejezetében található az első verstől. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és oda vitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Aztán leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Lehet, hogy valaki azt kérdezi a hallgatók közül: mitől is lesz az olyan nehéz eset, mint amikről eddig beszéltünk? Azért, kedves hallgatóm, mert a következő 4 hétben az ember szívről szeretnék beszélgetni. Arról az ember szívről, amelynek hagyományai vannak, amely képes átvenni mindenféle rossz dolgokat és azonnal tradícióvá varázsolni, és amelyik nagyon hajlik a bűnre, a rosszra, a gonoszságra, annak ellenére, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy legyen bennünk készség a jóra, legyen bennünk hajlandóság és képesség az ő igéjének, az ő szavának a megtartására. Mert mi is történt akkor, amikor Mózes fönn volt a hegyen? Nem úgy ment Mózes, mint aki otthagyta a népet, és szegény nép nem tudott semmit. Azt hiszem, testvéreim, ezt mindenki számára tudatosan világossá kell tenni. Szó nem volt arról, hogy Mózes csak bejelentette, hogy most az Úrhoz elmegy, és ennyi. Az előtte levő hetekben Mózes nagyon tudatosan készítette elő Isten és a nép közötti szövetségkötést. Nem pusztán azért, mert Mózes ilyen bölcsember volt, hanem azért, mert Isten ezt tette a szívére. Pontosan tudták Izrael fiai, mi lesz majd abban a törvénykönyvben, amit az Úrtól fognak kapni. Pontosan tudták, hogy ott lesz az a parancs: én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Ám de a várakozás nagyon rossz hatással szokott ránk lenni. Ahogy egy híres magyar költő, Nagy László mondta: nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. És itt Istenről beszélt Nagy László. Mi nem szeretünk se kérni, se várni, és nem szeretjük azt az időt, ami bennünket türelemre intene. Gondoljunk csak az egész világra, ahol élünk, nem csak a rohanásra, hanem arra a sürgető üzenetre, hogy amit nem kaphatok meg most, az nem is érdekes dolog, illetve az a jó, amit azonnal megkaphatok, azonnal élvezhetek, amivel nem kell gazdálkodnom, nem kell sáfárkodnom, amit habzsolhatok, és semmi más nem érdekes. Hetek teltek el, és Mózes nem jött vissza. És közben a nép Áront kezdte sanyargatni és zaklatni, és azt mondták Áronnak: készíts nekünk egy Istent! De hát tudták, hogy ezt nem szabad. Igen, amíg ott volt Mózes. És ha azt mondtam, hogy a mi szívünk hajlamos a gonoszságra, a következő, amire oda kell figyelnünk, az, hogy a mi szívünk hajlamos emberi minták követésére. Bármilyen nagyra is vagyunk a demokráciánkkal, mi igazából mindig arra vágytunk, hogy jöjjön valaki, aki uralkodik rajtunk, aki átvállalja a döntéseinknek a súlyát, felelősségét, aki nagyon keményen és határozottan kézben tart bennünket, és megmondja nekünk, mit kell tennünk, de aztán ő viseli a felelősséget is. És Mózes ez volt Izrael fiai számára. Abban a pillanatban, ahogy Mózes eltűnt a szemük elől, már minden megkérdőjeleződött. Megváltozott az Istenhez való viszonyuk, megváltozott az egymáshoz való viszonyuk, és ebben a képlékeny helyzetben egyszer csak egy olyan társadalmi formát, egy olyan struktúrát kezdtek magukban nagyra tartani, ahonnan Isten kihozta őket. Nevezzük nevén, az egyiptomit. Milyen istene volt az egyiptomiaknak? Hát a kérdés először is rossz, mert nem istene volt az egyiptomiaknak. Istenei. De milyen istenei is voltak az egyiptomiaknak? Rossz a kérdés. Mert hogy azt hiszem mindenki tudja, aki járt annak idején iskolába és tanult Egyiptom történetéről, hogy az egyiptomiaknak látható istenei voltak, bálványszobrai voltak, és akármilyen hihetetlen, de mind a mai napig az egyiptomiaktól örökölte minden nép a körmeneteket, ahol viszik a körmenet elején az istenséget, és megy utána a nép. Mit akart tenni Izrael? Körmenetben akart menni az Istene után. Rá akart mutatni, és azt akarta mondani, az az én Istenem. És talán egyáltalán nem véletlen, hogy Áron, amikor a nép zaklatását meghallotta, egy bika borjút formált, és azt öntötte ki. Mert hogy milyen is volt az Úr Izrael népe számára? Ellenállhatatlan, erős, hatalmas. Szarva felöklelt mindent, előttük az útból eltakarított mindent. És mit akart tenni Áron? Kiábrázolni Istennek ezt a fenséges, erőtől duzzadó alakját. Jól gondolta Áron? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát igen, szeretném azt mondani, hogy ebben a kérdésben nem lehet jól gondolni, ha mást gondol az ember, mint amit az Isten parancsolt. Mit mondott Isten? Azt mondta, ne legyen neked idegen Istened, ne csinálj Isten szobrot. És ez nem azt jelentette, hogy nem akarta Isten, hogy leképezzék a szomszéd istenek népeit, hogy bálványszobrokat öntsenek egy más Istenről. Ez azt jelentette, hogy Isten nem akarta és nem tűrte azt, hogy őróla készítsenek bármilyen kiábrázolást. Miért? Mert Istent nem lehet dobozba zárni, nem lehet neki nevet, címet adni, nem lehet neki foglalkozást adni, és nem lehet azt mondani, mint a rómaiak, vagy a görögök mondták, vagy az egyiptomiak mondták, ő a gyógyítás istene, ő a szabadítás istene, ő a földművelés istene, ő az eső istene, ő az erő istene, ő a háború istene. Nem. Azért nem, és ezt annak idején Mózes már az égő csipkebokornál megtudta. Mert Isten az, aki, és hogy ő kicsoda, mindig éppen akkor tudjuk meg róla. Amikor szükségünk van arra, hogy megismerjük őt olyannak, amilyen. Áron megpróbálta azért kivédeni a helyzetet. Azt mondta, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Mint ahogy Izrael sem akart mást, meg akarta ünnepelni az Úr ünnepét. De mi is történt, kedves hallgatóm? Bár az Úrnak akartak ünnepet tartani, de nem az Úr útján akartak neki ünnepet tartani, és mivel nem neki akartak ünnepet tartani úgy, ahogy ő mondta, ezért elcsúsztak, mégpedig nagyon-nagyon könnyen el lehet csúszni, hiszen ha nem az Úr szerint csinálok valamit, akkor ki szerint tehetem még? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát az ördög szerint, szeretném azt mondani, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Mert abban a pillanatban, ahogy nem az Úr rendelése szerint teszem, amit teszek, maradnak az emberi hagyományok például. 430 évet töltött fogságban Izrael Egyiptomban. Így szól a Biblia tudósítása. 430 éven keresztül 11 nehány generáció nézte végig, hogy imádják az egyiptomiak isteneiket, hogy szolgálják, hogy teszik a dolgokat. És bár az Úrnak akartak ünnepet tartani, de leült a nép enni, leült a nép inni, és aztán nem lehet megünnepelni úgy az Urat, hogy örömünnep van, és ennek keretében akár még lakomázunk is. Nem állt meg itt a Szentírás, kedves hallgatóm. A nép fölkelt játszani, és még mielőtt valaki azt gondolná, hogy Ipi Apacs te vagy a fogót játszottak volna, szó nincs erről. Ez a játék azt jelenti, hogy szexuális játékot kezdett játszani a nép. Magyarul az egyiptomiak szokása szerint az istenségnek szánt ünnep átment orgiába. Tehát nem ez volt a cél?
2: Ez igaz.
1: És mégis ez lett belőle. Ezért kezdtem úgy a mai igét, az emberszív nagyon kapható a rossz hagyományokra, a rossz tradíciókra. Isten nem akarta, hogy a népe bálványszobrot csináljon. Mert Isten pontosan tudta, hogy ezekhez a dolgokhoz kötődnek bizonyos fajta normák, bizonyos fajta szokások, bizonyos fajta viselkedés. Bűn lett belőle? Igen. El lehetett volna kerülni? Nagyon egyszerűen. Kellett volna egy olyan áron, aki semmi áron nem engedi, hogy a nép elinduljon erre az útra. Ám de nem volt. És bűn lett. Mentsen az Isten bennünket, kedves hallgatóim, hogy kereszténységünket a magunk feje szerint akarjuk megélni, mert ebből se lesz ám más, csak ugyanaz, mint annak idején.

A mai alapigény Mózes második könyve 32. fejezetében található. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán felkeltek, égő áldozatokat áldoztak és békeáldozatokat mutattak be. Aztán leült a nép enni, inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek: látom, hogy ez a nép kemény akú, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esetezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta: miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltöröltek őket a föld színéről. Múljék el izzó haragod, szánd meg népedet, ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra, Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted: úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokokban lesz az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Mi is történt, kedves hallgatóm? Aki már a múlt héten nyomon követte Izrael fiainak ezt a különös változását, tudja, eredetileg ők nem akartak semmi rosszat. Ők csupán gyenge emberek voltak, akiknek a szemük is kellett a hitükhöz. Látni akarták az Istenüket, úgy, ahogy a többi nép. Látni akarták azt az Istent, aki szabadítást hozott. Nem mondták ők, hogy ezentúl egy aranyborjút akarnak imádni. Ők csak szerették volna, ha olyan nép lehettek volna, mint bármelyik másik. Olyan nagy bűn ez? Bármilyen hihetetlen, azt kell rá válaszolnunk: igen, mert akit az Isten kiválasztott, az nem olyan, mint a többi. A kiválasztás nem tesz felsőbbrendűvé, de nagyobb felelősséggel ruház fel, mássá tesz. Azt jelenti, hogy Isten kezében és Isten szemében valamiképpen másmilyenné lesz az, akit Isten kiválasztott. Így esett a választás Ábrahámra, aztán Izsákra, aztán Jákobra, akit aztán később Isten Izraelnek nevezett el. Így esett a választás Józsefre, és így esett a választás később Krisztus tanítványaira is. Nem mondhatjuk mi, akik Isten mai népe vagyunk, hogy olyanok vagyunk, mint a többiek, nem vagyunk semmiben mások, nem is akarunk mások lenni, hiszen amikor ezt mondjuk, elveszítjük a küldetésünket. Izrael fiai éppen azon fáradoztak, hogy elveszítsék a küldetésüket. Nem ezt akarták, ám de ez lett belőle. És milyen megdöbbentő, hogy miközben ők ott ugrándoztak az aranyborjú körül, és miközben pogány nép módjára, a pogány szokások szerint akartak Isten tiszteletet tartani, leülve enni és inni, fölkelve játszani, ahogy a károli fordítás nagyon helyesen fordítja, az a szexuális orgiává fordult az egész. Közben a hegyen Isten nem csak odafigyelt, hanem mindent látott, mindent hallott, és beszélni kezdett Mózeshez. A szó, amit mond, több mint megdöbbentő: elromlott a néped. Én tegnap úton voltam valahova, és elromlott az autóm. Eltört benne a féltengely.
Nem mentem vele sehova utána. Ott kellett állnom az út mellett, és meg kellett várnom, míg odaér az, aki ki tudott menteni a helyzetből, aztán szerelőhöz kellett vinni, és új féltengelyt kellett belerakni. Persze ez egy buta példa. De valami eltörött Izraelnél is. Itt nem egy féltengely, az nagyon olcsó dolog ehhez képest. Eltörött Izraelben a következetes hit és ragaszkodás Istenhez. Hogy értékeli ezt az Isten? Nem azt mondta Mózesnek, meggyöngült a néped, vagy megingott, vagy előjött belőlük a gyenge ember, vagy hát van ilyen, mindenkiben lehet egy kis probléma, Mózes majd beszélj a fejükkel. Nem ezt mondta Isten. Azt mondta Isten, elromlott, megromlott. Néhány évvel ezelőtt nagyon mennyiségű lekvárt tettünk el télire. Aztán hogy nem, amikor az egyik üveget kibontottam, pici zöld pontot láttam a tetején. Megmutattam a feleségemnek, és a párom egyből azt mondta, ki kell dobni az egészet. És azt kérdeztem, ezért a kis zöld pontért? És azt mondta a párom, tudod, amikor már ez a kis zöld pont itt látható a tetején, az azt jelenti, hogy az egészet behálózta és átjárta a penészgomba. Most már csak a tetején a kivirágzását látod. Már rég romlott az egész. Most már látod a külső tüneteit is. Hát valami ilyesmit mondott Isten Mózesnek. Megromlott a néped. Ez már csak tünet, amit látunk. A helye hulyázás ott az aranyborjú körül, az ivászat és evészet, pláne a parázna játékok, ez már mind csak a következmény. Megromlott. Mit gondol, kedves hallgatóm, mit tettem a lekvárral? Aki arra tippel, hogy kidobtam, nagyon helyesen gondolta. Mit mondott Mózes az Úrnak? Uram, ne dobd ki, ne vesd el, könyörülj rajta! Nagyon megdöbbentett ez engem. Mert Mózes úgy tűnhet nekünk, hogy éppen egy hatalmas alkalmat szalaszt el. Mit is mondott neki Isten? Ezt a népet eltörlöm a föld színéről, de téged nagy néppé teszlek. Ami azt jelentette volna Mózesnek, hogy ettől a pillanattól kezdve az új népnek ő lesz az Ábrahámja. Felesége, Cippóra ennek az új népnek a Sárája lesz. Fia, Gerzson, ennek az új népnek az Izsákja lesz. És majd az unokái lesznek a Jákobja és a Józsefe, és lehet majd örülni annak, hogy az én leszármazottaim lettek az Úr népe. Milyen csodálatos látni ezt a józanságot, ahogy Mózes ezt a helyzetet megítéli, és nagyon jól tudja, hogy az ő utódjai nem lesznek másmilyenek, mint Ábrahám, Izsák és Jákob utódai. Könyörögni kezd, rimánkodni kezd, és azt kéri az Úrtól, Uram, ne tipord el ezt a népet. Ne mondhassák az egyiptomiak, hogy vesztükre vitted ki őket a pusztába. Könyörülj rajtuk, irgalmazz rajtuk. És itt meg kell, hogy álljunk egy kicsit. Azt hiszem, ez is egy nehéz eset, csak más szempontból. Azt a kérdést veti föl nekem, hogy vajon minden lehetőséggel élni kell? Azt mondta az Úr Jézus, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja a barátaiért. Nekünk az élet sokszor a sikert jelenti, sokszor a nagyságot jelenti, a nagy nevet, a nagy célokat, a nagy eseményeket, amelyek hozzánk kötődnek. Mózes tudott annyira szeretni, tudta annyira szeretni azt a népet, amelynek az élére állította az Úr, hogy saját karrierjét, ha szabad ilyet mondani, hagyta veszni azért, hogy a népe éljen. Lám, Isten nagyra értékelte ezt. Isten meghallgatta az imádságát. Isten pontosan tudta, hogy csak teszteli ezt az embert. És az is kiderült, Mózes alkalmas ennek a népnek a vezetésére. Kedves hallgatóm, szeretném a figyelmedet újra
az Istenre irányítani. Arra az Istenre, aki ebben a helyzetben joggal ítélt volna, és egyetlen ember könyörgésére, akinek a szíve tiszta volt, változtatott a szándékán. Mert bármilyen hihetetlen, Isten még az ő igazságosságában sem bizonyul automatának. Annyira kegyelmes, hogy időnként előtérbe helyezi a kegyelmét még az igazsága elé is. Ebből élek. Így jött közénk az Úr Jézus, ugyanebből a kegyelemből.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 28-a.
2: Ecsedi Bátori István főúr bibliája az első ízben 1534-35-ben Bázelben kiadott héber latin biblia jelentékeny módon befolyásolta a magyarországi, elsősorban protestáns, exegetikai és hitvita irodalom alakulását. A legendás országbíró és Szabolcs-Szatmár Somogy vármegyék főispánja vallásossága és egyházszervezői tevékenysége is jelentős. Fennmaradt írásai, meditációi, eszmetörténeti tanúságokkal is szolgálnak.
1: Batthyány Ferenc 1573 és 1625 között élt. Apjának luteránus vallását kálvinistára cserélte. Jól lehet, Nyugat-Magyarországon a két protestáns vallás egyházi elkülönülése véglegesen csak a 17. század elején történt meg. Batthyány Ferenc könyvtárat gyarapító tevékenységét jelzi, hogy közel 500 könyvvel növekedett a németújvári protestáns iskolai gyűjtemény. Balassi Bálinttal való kapcsolata, levelezésük sejteti, hogy művelt fő lehetett.
2: Az 1663-as születésű Kermann Dániel 1683 őszén nyújtotta be teológiai disszertációját. Illaván lett tanító, majd a rívai gróf Mosóci birtokán vezette a helyi iskolát. Túró Lukán segédlelkészé választják, ám a katolikus helyi birtokosok elűzik, és Wittenbergben tanál menedéket. A Rákóczi szabadságharc idején 1705-ben a Széchenyi országgyűlésen vallási türelmet hirdetnek, így Zsolna városának evangélikusai hazahívják lelkésznek, sőt a Bicsei egyházkerület püspökké választja. Összehívta a rózsahegyi evangélikus zsinatot, amelyen megszervezte a svéd királyhoz való kiküldetését, hogy a szabadságharc ügyén segítsen. Sajnos már hiába. 1720-ban formába öntötte ágendáját, és elkészült cseh nyelvre fordított bibliája is. Jelentős a magyarországi evangélikusok történetével foglalkozó Hungária Evangelica című munkája is. Pozsonyba sodorta a sorsa, ahol tüstént őrizetbe vették, és hamis vádakkal tömlőcbe vetették. Ott is hunyt el.
1: Varga Zsigmond 1886-tól 1956-ig élt. Nagyenyeden és Kolozsváron tanult. Itt végezte el a Teológiai Akadémiát 1908-ban. Ezután a berlini, genfi és utrechti egyetemen folytatta tanulmányait, és 1911-ben bölcsészeti doktorátust és teológiai magántanári képesítést szerzett. Debrecenben kapott munkát a kollégiumi nagykönyvtárban. 1915-től a Lelkészképző Intézet tanára, majd 21-től nyugalomba vonulásáig a Debreceni Egyetem hittudományi karának általános vallástörténeti tanszékén tevékenykedett. Tudós munkái az általános és a bibliai vallástörténet területéről valók. Ezek mellett figyelemre méltóak művelődéstörténeti és nyelvészeti tanulmányai is. Példák munkáiból: Sumér, babiloni örökség, az Ural-Altáji népek vallási életében. 5000 év távlatából. Általános vallástörténet. Bibliai vallástörténet. Ennek ugyancsak 700 oldal, a második része. Az új szövetségi vallás története kiadatlan még.
2: Varga Zsigmond fia, ifjabb Varga Zsigmond 1919-ben született. Debrecenben végezte a teológiát, s a Teológusok közlöny című lapjában indított cikksorozatot. bölcsészeti doktorátust szerzett. 1942-ben svájci tanulmányúton járt, s onnan a debreceni kollégiumnak könyvgyűjteményt hozott. 1944-től Bécsben folytatott tanulmányokat, egyben a református egyetemes konvent megbízásából a bécsi magyar reformátusok lelki gondozását is végezte. Humanista meggyőződéséért és egyik igehirdetéséért Bécsben letartóztatták, deportálták, s Mauthausen környékén halt mártír halált 1944-ben. Atya 1949-ben írt róla a Református Egyház nevű orgánumban a Krisztus szolgálatában megdicsőült lelkész emlékezete címmel.
3: Szigeti Jenőre emlékezzünk. Idézzük föl ma nagyra becsüléssel, tisztelettel Szigeti Jenő professzor emerítus alakját. 1936-ban született, és 2020. augusztus 28-án hunyt el. Igen sokágú munkásságából említjük most, hogy teológiai doktor, egyháztörténész, egyetemi tanár, és lelkésze volt a hetednapi adventista egyháznak. Több ezer tanulmány, több verseskönyv és számos cikk és esszékötet is fűződik nevéhez, például a Hazafelé, Jézus felé 2012, a Csodától a próbáig 2013, Vallomások a szeretet titkáról 2014, Hithősök a Bibliában 1-2, 2014-15, Isten szeret téged 2015, A fény felé 2015, Isten tanítani küldött 2017. Szeretettel emlékezünk rá, mint rádiós munkatársunkra is.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. János 14:27.
1: A békéről beszélni kevés. Hinni kell benne, és azzal együtt tenni is érte. Pál apostol a béke híve kéri a hívőket, hogy igyekezzenek megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében. Efézus beliekhez írott levél 4. fejezet, 3. verse. Az igyekezni ige jelentése a görögben a határozott és sürgős cselekvést jelenti, nem ad helyt tétovázásnak. Ne hagyjuk mi sem, hogy a körülmények sodorjanak magunkkal. Ha otthon civakodunk, ha a gyülekezetben pártoskodunk, ha nem szeretjük és nem tiszteljük a másikat, azzal visszautasítjuk Isten békéjét, amit Jézus Krisztus alapozott meg a kereszten. Ellentmondásosan hangzik, hogy a békéért meg kell harcolni. Igen, ez a belső harc legalábbis önmagunkban zajlik, hiszen lelkünkben, szívünkben kell megteremteni. Tudnunk kell elengedni dolgokat, változtatni önző hozzáállásunkon, észrevenni, ha csupán érdekek mentén létezünk. A béke az élet egyik föltétele családban, közösségben, társadalomban és az egész világban egyaránt. A túlzott önszeretet hoz békétlenséget minden szinten. Ellen White megállapítja, akik Krisztus szavát megfogadják, lelküket vele őriztetik, életüket parancsainak alávetik, azok békességet, nyugalmat lelnek. A tökéletes belenyugvásban tökéletes a béke. Az Úr ezt mondja az Ézsaiás próféta könyvének 25. fejezetében, a 3. versben. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. A békesség ugyanakkor nem jelenti a problémamentes életet. Adódnak nehéz körülmények, ám megfelelően kell kezelnünk a helyzeteket. Egyszer két festő megfestette a nyugalmat. Az egyik egy csöndes, tiszta vízű tavat ábrázolt a védelmező magas hegyek között. A másik egy robajló vízesést, amely felé törékeny, finom faák hajolt, melyen a fészkében egy kis vörösbe gyüldögélt. A szerető és gondoskodó Istenbe vetett mélységes bizalommal élhetünk nyugodt békességben. Ő megígérte, hogy velünk marad, bármi kerüljön is utunkba.
0: Hála néked, bűnbocsátó, kegyelmes atyám, hogy szent ígéd által a mai napon is biztattál. A békesség felé fordítottad elmémet, ösztönözted lelkem a másoknak való megbocsátás elhatározására. Bár tudom, ezt a mai napon sem gyakoroltam eléggé. Bűnbánattal vallom meg előtted sok türelmetlenségemet, önteltségemet. Mégis éreztem lelkemben szent szabad intését és biztatását, és tudom, enélkül még sokkal bűnösebb lettem volna. Kérlek, jó Istenem, hogy bűnbocsátó kegyelmedet állandóan szemem előtt tartsam, hogy szent lelked végezze bennem munkáját, amely a lelkemet tisztítja, óvja, készíti a te számodra. Köszönöm, Istenem, hogy a te megbocsájtó, békességhozó szereteted az egyetlen hatalom, amely diadalt vehet mind az én lelkem, mind a világ összes erői fölött, és eltörölhet a szívekből minden gyűlölséget, indulatot. Hálás vagyok, hogy Jézus Krisztus példájával áthatod a hívőket, hogy tudsz békességet oltani valamennyiünk lelkébe. Kérlek, munkálkodj irgalommal az én szívemben is, és adj békés nyugodalmat a mai éjszakára is. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 6 éve 2020. augusztus 28-án hunyt el Szigeti Jenő. Szigeti Jenő lelkész Budapesten született 1955 és 1957 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történelmi, irodalomtörténeti és művészettörténeti tanulmányokat folytatott, majd 1957 és 1961 között az adventista lelkészképző szemináriumban tanult. Lelkészi oklevele megszerzése után a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián egészítette ki ismereteit doktori tanulmányokkal. 1978-ban teológiai doktorátust szerzett. Ezzel párhuzamosan Budapesten, majd Békéscsabán, később ismét Budapesten szolgált lelkészként. 1981 és 1989 között a Szabad Egyházak lelkészképzőjének főigazgatói, 1984 és 1994 között a Magyar Adventista Egyház elnöki tisztségét viselte. Nagyon sok egyházi és világi főiskolán, egyetemen oktatott professzorként egészen haláláig. Fő kutatási területe a vallási néprajz, a vallástörténet, a 19.-20. századi egyháztörténet és a 18.-20. századi irodalom volt. Ma érkeznek ezren Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból mától augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sant Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Holnap ismét Szeretetláng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában holnap, augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágy Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos idő lesz, csak néhol eshet eső, északnyugati szél, és 26-31 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet. Arthur G. Daniels, Krisztus a mi igazságunk. A Boldog Élet Alapítvány kiadása 2007. A kötet fontos hiátust töltött be, hiszen sok ideig rejtőzködő gondolatokat tárt föl, értelmezett újra, tett ismerté. Magyarul Erdélyi László fordításában jutott el az olvasókhoz. A Szóla Rádió most sorozatban adja át kedves hallgatóinak ezt a hiánypótló, hitet sugárzó, tiszta lelkiségű könyvet. Hisszük, hogy mindannyiunknak, akik megismerhetjük ezeket a gondolatokat, áldást jelent a közös szellemi elmélyülés. Krisztus a mi igazságunk.
3: A Szentírás legjelentőségteljesebb üzenete. A kifejezésformák, amelyek kinyilatkoztatják és bemutatják, jól lehet változnak. A Biblia alapjait forgathatjuk, mégis újból és újból elénk tárul az uralkodó téma, hogy Krisztus a mi igazságunk. A teremtéstörténet kinyilatkoztatja Krisztus csodálatos bölcsességét és hatalmát, amely által mindeneket teremtett. Azután megtaláljuk az első Ádám bűnének minden rettenetes következményét, hogy Krisztusnak, a második Ádámnak, mint megváltónak és újjáteremtőnek annál nagyobb dicsőséget adjunk. A halál a maga rettenetességével tárul elénk, hogy Krisztus, az életünk adományozója annál magasabbra legyen emelve és megdicsőítve. Azért, hogy az élet csalódásai, a gondok, a keserűség fel legyen számolva, Krisztust, mint a nagy megmentőt és vigasztalót jobban kell keresnünk. Ami bűnös, romlott természetünket a Biblia rikító színben ábrázolja, hogy ezáltal Krisztushoz menjünk, arra kérve őt, hogy tisztítson meg, hogy valóban az Úr lehessen a mi igazságunk. Ez érvényes az egész Bibliára. Az igazságban való fejlődés minden lépcsőfoka egy közelebbi megvilágításba hozza számunkra Krisztust, mint a mi igazságunkat. Az igazság bámulatra méltóan életfontosságú fogalmával, és pedig teljesen meghatározott, világosan körülírt értelemben Isten igéje nagyon kimerítően foglalkozik. Az igazság eredete, lényege a kérdés, hogy a bűnös ember hogyan nyerheti el, milyen feltételek mellett valósulhat ez meg, mind megvan írva nagyon világosan ebben az autentikus könyvben. Az igazság eredetéről ezt olvassuk: tied, Uram, az igazság. Igaz az Úr minden ő utában. Igazságod, mint Isten hegyei. A te igazságod igazság örökké, mert az Úr igaz, igazságot szeret. Igazságos az Úr, nincsen hamisság benne. Az igazság lényegéről a Szentírás nagyon világosan beszél. Úgy mutatja be, mint a bűn ellentétét, s mint ami szoros kapcsolatban áll a szentséggel és kegyességgel. Serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek. hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a családság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. Hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Minden igazságtalanság bűn. Talán a legmegfelelőbb megállapítás, amely Isten igéjében az igazsággal kapcsolatban található, Krisztusra vonatkozik. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával, a te társadalmat,

ami számunkra a legjelentőségteljesebb és legkövetentőbb, érvényes az igazsághoz való személyes viszonyunkra is. Része lehet ez valamilyen módon az emberi természetnek is? Ha igen, hogyan ápolható és fejleszthető? Ha nem, van-e valamilyen út az elnyerésére? És pedig hogyan, mi által, milyen feltételekkel? Annak számára, akit nem tanítottak Isten igéjének ismeretére, ez egy rendkívül sötét, zavaró probléma. Az emberek keresnek sokféle kigondolást és fáradtságos megoldást. Azonban az Isten igazságához való viszonyunk minden kérdésével kapcsolatban a bizonytalanság és zűrzavar teljesen megalapozatlan, mert a Bibliában egészen világos eligazítást kapunk az igazságról. A Szentírás azt mondja, hogy az emberek mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Majd kijelenti, testi vagyok, bűn alá rekesztve. Amint megvan írva, nincsen csak egy igaz is. A mi testünkben nem lakik jó. Végül az emberek teljesek minden hamissággal. Ezek világos válaszok arra, vajon az emberi természetnek sajátja-e az igazság valamilyen mértékben? A válasz az, hogy nem. Ellenkezőleg az ember természeténél fogva teljesen igazságtalan. A Bibliában azonban megtaláljuk a boldog üzenetet, amely szerint Isten előre gondoskodott arról, hogy megtisztítson és elvegye igazságtalanságunkat, és tökéletes igazságába öltöztessen bennünket. Megfigyelhetjük, hogy ez az előre történt gondoskodás már Ádám bukása előtt létezett és ki lett nyilatkoztatva. Már a bűnnel való, keserű, egyenlőtlen küzdelem kezdete óta felismerték a bűnbe esett, igaztalan férfiak és nők ezt a kegyelmes tervet, és ebbe kapaszkodtak. Ezt ismerhetjük fel a Biblia következő bizonyságtételeiből. Egyik prédikációjában Jézus említést tett Ádám második fiáról, és az igaz Ábelnek nevezte. Pál apostol pedig azt mondja, hogy Ábel bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Mondta pedig az Úr Noénak, menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Más helyen. Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságában való forgolódása miatt elfáradt, mert az igaz azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és halva, napról napra gyötri vala az ő igaz lelkét. Zakariásról és Erzsébetről hangzott el röviddel Krisztus születése előtt, és mind a ketten igazak valának az Isten előtt. Kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. Pál apostol megállapítja, a pogányok, akiknek az evangéliumot hirdette, az igazságot elnyerték. Belátható tehát, hogy attól a naptól fogva, amikor az ígéret Ádámnak adatott, az apostoli idők végéig mindig voltak férfiak és nők, akik elnyerték Isten igazságát, és akik megbizonyosodtak arról, hogy életük tetszik Istennek.

0: Hogyan igazulhat meg az ember?
1: Miként lehetséges ez? Vajon milyen feltételek mellett valósulhat meg ez a csodálatos folyamat? Vajon megigazulásuk számára kedvezőek voltak a társadalmi viszonyok, amelyben ezek a férfiak és nők éltek? Vagy talán különös egyéni belső értékeik minősége a magyarázat arra, hogy az Istennek tetsző élet oly magaslatára képesek voltak eljutni? Mindaz, amit azokról az időkből ismerünk, ellentmond ezeknek a feltételezéseknek. Ők olyan emberek voltak, mint mi, és környezetük gyötörte őket igaz életük miatt nap, mint nap. Ők mégis elnyerték az igazság felbecsülhetetlen áldását az egyetlen járható úton, amely Ádám bukása után az ember rendelkezésére áll. Az igazzá válás útjáról az Új Testamentum egyértelműen beszél. A legátfogóbb magyarázatot Pál apostol adja a rómabeliekhez írt levelében. Fejtegetése legelején ezt írja az apostol. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Az evangélium kinyilatkoztatja az ember számára Isten tökéletes igaz voltát. Azt is kijelenti továbbá, hogy a bűnös ember hogyan nyerheti el. Hit által. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Most pedig törvény nélkül jelent meg Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. A szöveg első részében arról beszél az apostol, hogy milyen szerepe van a törvénynek a megigazulás folyamatában. A bűn ismerete a törvény által vagyon. A bűn ismerete nem jelenti az attól való szabadulást. A törvény felismerhetővé teszi a bűnt, és rámutat arra, hogy az egész világ bűnös. A törvény azonban nem képes megszabadítani a bűntől. A bűnös bármennyire is törekszik, hogy a törvényt megtartsa, ezáltal mégsem tudja sem a múlt bűneit jóvá tenni, sem igazzá válni Isten előtt. Ennek az igazságnak az elnyerése, Pál megvilágítása szerint, egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által lehetséges. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Aki hisz Krisztus vérében, annak minden korábbi bűnei eltöröltetnek, és Isten az ő igazságát tulajdonítja neki. Milyen csodálatos folyamat! Isten szeretetének és jóságának micsoda kinyilatkoztatása! Itt van egy ember, aki bűnben született. Pál apostol szerint teljesen igaztalan. A bűnben való részvétele szinte elképzelhetetlen. Környezetében szinte nincsenek rosszabb emberek. Azonban valamiképpen Isten szeretetének egy fénysugara a Golgota keresztjéről eléri ennek az embernek a szívét. Engedi, hogy ez a szeretet munkálkodjon benne, bűnbánatot tart, bevallja bűneit, és hitáltal elfogadja Krisztust megváltójának. Ebben a pillanatban Krisztus gyermekévé lesz. Minden bűne megbocsátatott, igazzá lett nyilvánítva, és törvénye alapján megigazul. Ez a csodálatra méltó változás, ez a csoda végbe mehet egy óra alatt. Ez a hitáltali megigazulás.

0: Ábrahám útja az egyedüli út a megigazuláshoz.
1: Pál apostol egy konkrét esettel szemlélteti ezt a világos fejtegetést a megigazulás útjáról. Ábrahám tapasztalatára mutat. Mit mondjunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint? Vegyük előre a választ. Ábrahám megtalálta és elnyerte az igazságot. De milyen módon? Pál ezt írja. Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Cselekedet által igazzá válni, ez csak feltételezés, egy állítás, mintha valami ilyesmi lehetséges volna. Valóban ez az útja a megigazulásnak? Mert mit mond az írás? Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Ez a kijelentés végérvényesen megállapítja, hogy Ábrahám nem cselekedetek által lett igazzá Isten előtt, hanem hit által. Miután Pál apostol azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy Ábrahám hogyan lett igazzá Isten előtt, a következőkben rámutat arra, hogy ez a megigazulás egyedüli útja. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Micsoda jóság! Milyen nagy irgalom! Az Úr, aki minden művében igaz, minden szegénynek, erőtlennek, segítség nélkülinek, reménytelen bűnösnek, aki hisz az ő ígéretében, felkínálja az ő tökéletes igazságát. Figyeljük a következőt. Annak pedig, aki hisz, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Ilyen fontos és alapvető, hogy megtaláljuk az igazsághoz vezető utat, hogy az apostol ebben a fejezetben többször megismétli és kiélezi, amit világos szavakkal már megvilágított. A következőt állapítja meg. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítaték igazságul. Ábrahám teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítatik néki igazságul. De nem csak ő érette íratot meg, hogy tulajdonítaték néki igazságul, hanem érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik. Azoknak tudnillik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Úrunkat, a Jézust a halálból. Ki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Ezek a világos, félreérthetetlen szavak megmutatják minden elveszendő számára egyszer s mindenkorra azt az egyedüli utat, amely a bűnből, az elveszett állapotból, az igaz állapotba, a halálból és bűnből való megváltáshoz vezet. Ezzel egybehangzó a Szentírás valamennyi kijelentése ebben a jelentőségteljes kérdésben. Ez a három szó. Megigazulás hit által. Ebben a materiális világban a legcsodálatosabb folyamat kifejezői annak, amit az emberi értelem felfoghat. A legnagyobb adomány kifejezője, amelyet Isten az ő végtelen gazdagságából az embernek ajándékozhat. A legnagyobb tett, amely ebben a három szóban kifejezésre jut, amelyet az elmúlt időkben milliók kutattak, megvilágosítva és örömmel üdvözöltek, és még ma is a legnagyobb súllyal bíró kérdés az ember számára. Ha az apostol szavait ismételten áttekintjük, akkor a következőket találjuk. Isten törvénye mindenkitől igazságot követel, akit érint. Azonban az áthágás következtében senki sincs abban a helyzetben, hogy az igazságot úgy teljesítse, amint azt a törvény megkívánja. Mit tehet most a bűnös? Isten igaz törvényének áthágása miatt igaztalanná vált. Ezáltal a törvényi ítélete alá esik. El van ítélve, tehát el kell viselnie ezért a büntetést. A büntetés azonban a halál. A bűnösre tehát ránehezedik a bűn, amely életét követeli. Az ítéletet nem tudja hatálytalanítani, a büntetés elől nem menekülhet. Mit kell tennie? Van-e valamilyen kiút ebből a reménytelen helyzetből? Igen. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazoknak és mindazokhoz, akik hisznek. Ez megmutatja, hogyan találkozhat az ember a törvény követelményével, és hangsúlyozza, hogy az egyedüli lehetőség a hit. A természetes és a Szentlélek által meg nem világosított elme előtt ez a megoldás olyan nehéznek tűnik, mint egy nagy titok. A törvény mégiscsak engedelmességet követel, igaz cselekedeteket kíván. Hogyan lehet ezt a követelményt a cselekedetek helyett hitáltal teljesíteni? A felelet egyszerű. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Mi csodálatos megoldás a bűn eme félelmetes problémájára. Egyedül a mi hatalmas, bölcs és irgalmas Istenünk tudta megtalálni ezt a megoldást. Csak az Isten által adott Szentírás tudta ezt kijelenteni. Azt, hogy a bűnös mi módon válhat igazzá, egyedül Krisztus hamisítatlan evangéliumában találhatjuk meg. Hit által képes a bűnös, aki Isten ellen oly súlyos igazságtalanságot követett el, és megbántotta őt, Isten előtt Krisztus szolgálatára hivatkozni. Isten pedig fiának engedelmes életét a bűnösnek tulajdonítja. Krisztus megváltónként jött erre a világra, és helyettesünk élet. Helyettünk küzd Sátán és a bűn ellen. Mindenben meg lett kísértve, mint mi, de sohasem vétkezett. Szerette az igazságot, és gyűlölte az igazságtalanságot. Tökéletes élete megfelelt a törvény valamennyi követelményének. És most a legcsodálatosabb és káprázatosabb, Krisztus igazságát, ami igaztalan, kudarcot vallott cselekedeteink helyére teszi Isten. Ez az isteni folyamat. Isten elfogadja a bűnöst, megbocsát neki, megigazítja, és szereti, mint saját fiát. Nem szükséges, hogy ezen csodálkozzunk, amikor Pál az egész világ számára hirdette, hogy őt Krisztus szerelme egy fáradhatatlan munkára kényszeríti, amit végtelen nagy előjognak és szerencsének tekint, és amelyért kész mindent kárba veszve hagyni, hogy Krisztust megnyerje és felöltözhessen az ő igazságába, amelyet Isten hit által a bűnösnek tulajdonít. Így van bemutatva, hogyan lép a cselekedetek helyébe a hit, és hogyan tulajdonítatik igazságnak. Ezzel a becses igazsággal minden kereszténynek tisztában kellene lennie. Igen, személyesen meg kell ezt tapasztalnunk. Ez ahhoz kell, hogy vezessen, hogy hagyjuk el a saját erőnkkel folytatott cselekedeteinket, erőfeszítéseinket és harcunkat, és megtaláljuk nyugalmunkat, bizalmunkat Krisztus érdemeiben, az ő engedelmességében és igazságában. Mert vihetjük Isten elé a mi hibáink helyett. Örömmel kell elfogadni a felkínált megbocsátást, és megtapasztaljuk a békét és boldogságot, amely ebben a csodálatos folyamatban betölti szívünket. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által.

0: sokan eltévesztették az utat.
1: Milyen különös és szomorú, hogy a természetes hús szívnek oly nehéz megtalálni és követni az igazságnak ezt az egyszerű és szép útját. Izrael népének végzete az volt, hogy ezt az utat eltévesztették. Pál apostol, aki testileg közéjük tartozott, egészen közel járt ehhez az úthoz. Izrael ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe. Ellentétben ezzel a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. A következőkben az apostol rávilágít Izrael kudarcának valódi titkára. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságokat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Pál apostol a következő bizonyossággal zárja ezzel a témával kapcsolatos magyarázatát. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Úr Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Megigazulás hit által, nem csupán elmélet. Vannak emberek, akik elméleteket gyártanak, és nem ismerik meg az igazságot úgy, ahogy van, a maga valóságában, és figyelmüket saját igazságokra irányítják. Megigazulás hit által, egy valóságos folyamat, a tapasztalatok tantárgya. Önmagunk alávetése Isten igazságának. Abból áll, hogy életünk megváltozik az Istenhez és törvényéhez való viszonyában. Újjászületés által új teremtményé változik. Enélkül az átalakulás nélkül a bűnösnek semmi reménysége sincs. A Szent Isten megváltoztathatatlan törvényének átka alatt marad, melynek büntetése állandóan feje fölött lebeg. Ismerjük fel tehát, mi fontos számunkra, hogy világosan lássuk és megtapasztaljuk. Isten ezt a létfontosságú folyamatot, a hit általi megigazulást, a mi szívünkben és életünkben saját ereje által munkálja. Csak ezután tudjuk értelmesen imádkozni a mi atyánk szavait. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Ezt a nevet tiszteletben tartják az ég angyalai és az el nem bukott világok lakói. Azért, amikor imádkozol, szenteltessék meg a te neved, azt kéred, hogy ebben a világban általad szenteltessék meg. Isten téged emberek és angyalok előtt gyermekének ismert el. Könyörög tehát, hogy szégyen ne hozz arra a szép névre, amelyről neveztettek. Isten képviselőjeként küld téged a világba, nyilatkozzék meg tehát az ő neve életed minden egyes mozzanatában. Ez az ima kérelem azt kívánja tőled, hogy Isten jellemével bírj. Csak akkor szentelheted meg, és nyilatkoztathatod ki a világ előtt az ő nevét, ha életed és jellemed Isten életét és jellemét szemlélteti. Mindezt pedig Krisztus kegyelmének és igazságának elfogadása által teheted meg.

0: Egy meglepő jelentőségű üzenet.
1: A hetednapi adventisták közössége 1888-ban elfogadott egy nagyon jelentős ébresztő üzenetet. Ezt akkoriban a hit általi megigazulás üzenete néven fogadták el. Maga az üzenet, de a mód is, ahogy megjelent, mély és maradandó benyomást gyakorolt tagokra és prédikátorokra együttesen, amelyet az azóta eltelt idők sem tudtak kitörölni az emlékezetből. Sokan azok közül, akik abban az időben hallották, még ma is tiszteletben tartják, és ezeknek az éveknek folyamán ápolták azt a szilárd meggyőződést és reménységet, hogy egy szép napon előtérbe kerül ez az üzenet az egyházban. Hitték, hogy ezáltal egy megtisztulási és ébredési folyamat jön létre a gyülekezetekben. Azoknak a befolyásához, akik ezt a meggyőződést képviselték, hozzátartozott az Istentől jövő bizonyságtétel is, a hit általi megigazulás hirdetésével kapcsolatban, mégpedig 1888-ban éppen a Minneapolis-i generálkonferencia ülésének kezdetén. Kezdettől fogva hangsúlyozta a prófétaság lelke azt az üzenetet, és annak akkori hirdetése magánviselte jóváhagyásának pecsétjét. Világosan és döntő hangsúllyal jelentette ki, hogy Isten vezette és indította azokat az embereket, akik a hit általi megigazulás félreérthetetlen üzenetét hirdették. Erről a korszakalkotó konferenciáról és azokról az emberekről, akik az üzenetet hirdették, a következőket mondta. Az Úr az ő nagy jóságából egy igen becsületes üzenetet küldött az ő népének. Ezt az üzenetet a megváltónak az emberiségért hozott nagy áldozatáról sürgősen kellett volna magasra emelni az egész világ előtt. Ez az üzenet megigazulást kínál a Krisztus helyettesítő áldozatába vetett hit által. Meghívja az embereket, hogy fogadják el Krisztus igazságát, aki engedelmes volt Isten minden törvényhez iránt. Sokan elveszítették Krisztust szemük elől. Ezeknek azonban feltétlenül az isteni személyre kell irányítaniuk tekintetüket, az ő szolgálatára, az emberek iránti változhatatlan szeretetére. Minden hatalom az ő kezébe adatott, miáltal az embereket gazdagon meg tudja ajándékozni, s a segítség nélkül élő, megfáradt embereknek saját igazságának felbecsülhetetlen ajándékát adja. Ezt az üzenetet hirdetni kell a világnak. Ez volt a megbízatás. Ez a hármas angyali üzenet, amelyet hangos szóval kell hirdetni, amelyhez kapcsolódik a Szentlélek gazdag kiárasztása. Ennek a fejtegetésnek minden mondata gazdag tartalmú, ezért érdemes behatóbban tanulmányozni. Taglaljuk röviden az itt elmondottakat. Becsületes üzenet. Isten az ő végtelen jóságából egy nagyon becsületes üzenetet küldött népének. Az üzenet tárgya. Ezt az üzenetet a megváltónak az emberiségért hozott nagy áldozatáról sürgősen kellett volna magasra emelni az egész világ előtt. Az üzenet jelentősége. Ez az üzenet megigazulást kínál a Krisztus helyettesítő áldozatába vetett hit által. Meghívja az embereket, hogy fogadják el Krisztus igazságát, aki engedelmes volt Isten minden törvénye iránt. Fontossága. Sokan szemük elől veszítették Krisztust. Ezeknek azonban feltétlenül az isteni személyre kell irányítaniuk tekintetüket, az ő szolgálatára, az emberek iránti változhatatlan szeretetére. A rendelkezésre álló eszköz. Minden hatalom Krisztus kezében van. Ezáltal az embereket gazdagon meg tudja ajándékozni. A segítség nélkül élő, megfáradt embereknek saját igazságának felbecsülhetetlen ajándékát adja. Érvényességi területe. Ezt az üzenetet hirdetni kell a világnak. Ez volt a megbízatás. Mit tartalmaz tulajdonképpen ez az üzenet? Ez a hármas angyali üzenet, amelyet hangos szóval kell hirdetni, amelyhez kapcsolódik a Szentlélek gazdag kiárasztása. Nehéz belátni, miért értik félre sokan, és miért vannak bizonytalanságban az üzenet mennyei eredetéről. Jól lehet, nyomatékosan lett hangsúlyozva, hogy az Úr küldte, és ő irányította azoknak a szívét és elméjét, akiket az üzenet megragadott, és akik azt a legnagyobb komolysággal hirdették. El kell gondolkodnunk ma azon, hogy az üzenet hírvivői az elkövetkezendő években más útra tértek. Ez a tény azonban nem zárja ki a gyakran ismételt magyarázatuk helyességét. Az Úr ezeket az embereket abban az időben felhasználta egy alapvető evangéliumi igazság hirdetésére. Istennek nem az volt a szándéka, hogy a hit általi megigazulásról szóló üzenet csak a gyülekezetben legyen hirdetve. El kellett volna vinni azt a világba. Ezért lett úgy bemutatva, mint ami a hármas angyali üzenet, amelyet hangos szóval kell hirdetni, és amihez kapcsolódik a Szentlélek kiárasztása. Ebből világossá válik az is, hogy ennek az üzenetnek nem csak a Minneapolis-i konferencia számára volt jelentősége, hanem az idők végéig érvényes. Ebből az is következik, hogy az üzenet ma fontosabb a gyülekezet számára, mint volt 1888-ban. Minél inkább közeledünk az Úr nagy napjához, annál sürgősebb a lélek megtisztítása, amiért ez az üzenet küldetett. Megvan minden okunk arra, hogy ezt az üzenetet teljes szívvel megragadjuk, és tovább hirdessük másoknak. Isten üzenetei és rendelkezései mindig nagyon jelentőségteljesek. Ezek nélkülözhetetlenek azoknak a feladatoknak a végzésénél, amelyekre vonatkoznak. Az Úr ajánlja ezt az embereknek, hogy céljukat elérhessék. Tanácsait nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezek a tanácsok mindig megfelelnek a mindenkori követelményeknek. Előbb vagy utóbb megértik azokat, elfogadják és méltatják. Ennél fogva elvárható, hogy a hit általi megigazulás üzenete, amely 1888-ban oly élesen meg lett világítva a közösség számára, a nagy mozgalom befejezésekor, amelyben élünk, még mindig uralkodó szerepet fog betölteni, amint az elgondolható volt.

0: Előkészítő üzenetek.
1: A Biblia tudósítása arról, hogy az Úr miként bánik népével, a végidők egyháza számára nagyon tanulságos. Rámutat arra, hogy Istennek az évszázadokon át egy örök, változhatatlan terve volt, amelytől nem engedte magát eltéríteni. Isten megtartotta uralmát az idők minden változása és válsága közepette. Előre látta azokat a veszélyeket, amelyek az úton leselkedtek, és elküldte az oltalmazó felhőt. Ha szükség volt ébresztő, lelkesítő és megújulásra felszólító üzenetre, akkor elküldte választott követeit. Az Egyiptomból való nagy kivonulás története Kánaánba, Sámuel és Izrael története, Dávid élete és a királyság, Jeremiás és Júda királyságának keserű tapasztalatai, a nép hanyatlása és fogságba vitele mind-mind látványos példák. A nagy történelmi fordulópontokról adott jelentések mutatják, hogy Istennek az ő népe számára adott üzenetei kettős irányba mutattak. Először felhívták a nép figyelmét azokra a csalódásokra, amelyeket el kell szenvedniük, és óvták őket az Istentől való elhajlás következményeitől. Másodszor azonban rámutattak a szükséges segítségre. Isten biztosította népét arról, hogy nem csak gondoskodni akar róluk minden körülmények között, hanem betölti őket szent lelkével és erővel, hogy a felkínált segítséget meg tudják ragadni. Természetesen szükség van arra, hogy teljes szívükkel az Úr mellett döntsenek. Az Úr részéről semmi sem hiányzott, hogy elhárítsa azokat a veszélyeket, amelyekkel Sátán meg akarta rontani Isten népét és művét. Amikor 1888-ban elhangzott a hit általi megigazulás üzenete, annak elfogadói teljesen hasonló tapasztalatban részesülhettek, mint Izrael népe a maga idejében. Ezért szükséges, hogy behatóan tanulmányozzuk azokat az üzeneteket, amelyeket a prófétaság lelke közvetlenül a Minneapolis-i konferencián adott.
0: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban folytatjuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Minden helyzetben. A mai ige 55. Zsoltár 17. verse: Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Gondolatok az igéről. Igen, imádkoznom kell, és akarok is imádkozni. Mi mást, mi jobbat tehetnék? Elárulva, elhagyatva, gyászban, csalódásban hozzád kiáltok, Istenem. Körülményeim lehetetlenné lettek. Az emberek a vesztemet akarják, de szívem az Úrtól merít bátorságot. Ő át fog segíteni ezeken a megpróbáltatásokon, ahogyan már sok más alkalommal meg is tette. Az Úr meg fog szabadítani, ebben biztos vagyok, és ezt bátran vallom is. Az Úr szabadít meg, és senki más. Nem is kívánok más szabadítót, nem emberekben bízom, még ha meg is bízhatnék bennük. Istenhez kiáltok reggel, délben és este, és senki máshoz, mert ő megtehet mindent. Nem tudom, hogyan fog megszabadítani, de tudom, hogy megszabadít. Tudom, hogy a legjobb és legbiztosabb módon szabadít majd meg, és szabadítása teljes lesz. A mindenható Isten megszabadít mostani és minden eljövendő nyomorúságomból, és ez olyan biztos, mint amilyen biztos, hogy ő él. Amikor pedig majd a halál jön el, és az örökkévalóság titkai előtt állok, akkor is bízhatok ebben az ígében, az Úr megsegít engem. Legyen ez az én énekem ezen a nyárvégi napon. Olyan ez, mint egy érett alma az élet fájáról. Táplál engem, és milyen jól esik nekem ez a táplálék. A megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Pisl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, délután 14 órától 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület Magyar Tudósok Körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak ma, augusztus 28-án pénteken délig lehet. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban szeptember 6-án vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos idő lesz, csak néhol eshet eső, északnyugati szél, és 26-31 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután. Ebben a műsorban házaspárok szerepelnek, azért hívjuk be őket, hogy elmondják a életüket, és általában tapasztaltabb házasokat hívunk be, azért, hogy az élet tapasztalatuk folytán el tudják mondani, hogy az élet kihívásai között hogyan segít számukra az, hogy hisznek Istenben. És ezzel a műsorral szeretnénk azoknak segíteni, akik sok problémával küzdködnek a házasságokban, hogy lássák, hogy igen, a keresztények életében is vannak problémák, ugyan nem tudom, lehet, hogy most meghívott vendégeink életében talán nem volt ilyen, nem tudom, de eddigieket, akiket behívtunk, még ilyenen nem találkoztunk, és akkor elmondják, hogy hogyan tudták megoldani ezeket a kihívásokat Isten segítségével. Úgyhogy szeretettel köszöntünk ma benneteket itt, egy számomra is kedves, nagyon kedves házaspár, mivel hogy Szigetszent Miklósiak, ők mint baptista lelkipásztorok, nagyon sokat munkálkodtunk együtt, nagyon örülök, hogy Anita, te is most eljöttél, mivel hogy ez a műsor úgymond páros műsor, úgyhogy egy nagyon rövid bemutatkozást kérnék tőletek.
3: Én nevelési és hitéleti igazgató helyettes vagyok most egy baptista fenntartású iskolában, a Budapest Innovatív Technikum Gimnázium és Szakképző Iskolában, itt a belvárosban, a Sas utcában. Nagyon szeretem, csodálatos csapat, kollégák. Bibliaismeretet is tanítok, és hát főképp a hitéletnek a szervezése, tervezése, a gyerekeknek a lelki, a kollégáknak a lelki támogatása, támasza, igyekszem lenni.
4: Igen. Köszönjük. Zsolt.
5: Szigetszent Miklóson még mindig lelkipásztor lehetek, ez egy különleges ajándék, és nagyon jó végig gondolni, emlékezni arra, hogy együtt is szolgálhattunk. Másrészt a Magyarországi Baptista Egyháznak az oktatási szaktitkári feladatát látom el, most már több mint 10 éve. Ez inkább a köznevelést, hitéletet, hitoktatást foglalja össze, illetve néhány éve a Baptista Teológia Akadémia rektor helyetteseként szolgálhatok. Úgyhogy van feladatom bőven.
2: Nagyon köszönjük, ezt a rövid szépen bemutatkozást.
4: És a Love Story-val szoktuk kezdeni ezt a műsort. Hogyan ismerkedtetek meg? Ki kezdi? Ő?
5: Hát ez vissza kell menni természetesen a múlt évezredbe, még a rendszerváltás előtti időbe, a 80-as évek végén. Fiatalok voltunk akkor mind a ketten, és az életünk kereszteződése mindenképp a hitünk adta. Ugyanabba a gyülekezetbe ismertük meg az Urat, tértünk meg, de nem volt egyértelmű, hogy mi azért találkozni fogunk. Én sportoló voltam, válogatott szinten üztem a tájékozódási futást, és elég ritkán jutottam el a gyülekezetbe, mert pont hétvégén voltak a versenyek. És igazából egy missziós alkalom volt, ahol először találkozhattunk, és ott együtt szolgáltunk. Talán az első nagy élmény, hogy együtt mosogattunk egy ilyen alkalom előtt, között, és talán először igazán beszélgetni egy ifjúsági konferencián volt, nem is ott Pécsen, hanem Kiskörösön volt akkor elég nagy, egy országos ifjúsági konferencia, és mindegyikünk akkor már külön kocsival ment, és ott volt, hogy először igazából beszélgettünk egymással.

0: Jelentett ez a beszélgetés neked valamit, Anita?
1: Hát nagyon érdekes volt, mert amit a Zsolt mondott, hogy mi ugye egy gyülekezetben tértünk meg, ez annyiban igaz, hogy valóban egy gyülekezetbe jártunk már, amikor ő észrevette, hogy én ott vagyok, mivel viszonylag ritkán volt ott az élsportolása miatt. Én viszont otthon tértem meg teljesen ateista háttérből, és úgy csöppentem be a gyülekezetbe, mint aki tudtam, hogy én misszionárius akarok lenni, vagy lelkész feleség minimum, és hogy én nagyon elkötelezett voltam arra, hogy úgy nagyon csináljak valamit, és ő egy ilyen segítő alkalommal mesélte el először, hogy neki nagy elhívása van az Istentől, de alig már rá gondolni, mert hogy fiatal is még, és stb. És
0: nekem hány akkor évesek voltatok ekkor, bocsánat?
1: Hát ő 18, én 20.
2: Uh-huh. Szóval még 18 sem voltam igazából.
1: Igen, én meg egyébként sem. Uh-huh. Pont két év van közöttünk. Uh-huh. És én arra emlékszem először belőle, hogy olyan aranyos volt, hogy ezt így mondta. Hogy úgy hogy félt, hogy úgy nem tud majd beszélni, amúgy nem is tudott. És valóban együtt mosogattunk, aztán sokat beszélgettünk. És arra emlékszem...
3: Mire jó az együtt mosogatás?
1: Hát egy ilyen ifjúsági alkalom után a házigazdaként uh-huh. ugye elpakoltunk, és akkor ott valóban sokszor mosogattunk. Majd amikor volt ez a novemberi ifjúsági konferencia, arra emlékszem, hogy én ugye én is kocsival vittem egy pár embert, ő ment előttem, én mögöttem mentem az autóval, és mikor valaki, ugye konvojba mentünk több autó, mert valaki közén került, akkor mondtam a többieknek, hogy én alig ismerem ezt a gyereket, de olyan jó érzés mögöttem menni, olyan biztonságban vagyok, úgy érzem, aha. hogy milyen fura. De azóta is ez az érzésem megmaradt vele kapcsolatosan, ez volt az első olyan, ami úgy

0: iskolába, hogy a mérnöki tanulmányok helyett majd akkor az orvosi pályára készülök. És ekkor jött egy megszólítás, a gyülekezetbe egy ima alkalommal nagyon határozottan Isten elkezdett beszélni velem a jövőmről. Ezt nehéz megmagyarázni, így még utólag is. Sok százan voltak ott, de akkor úgy éreztem, hogy egyedül vagyok az Istennel. És hát akkor került elém ez a kérdés, hogy kész lennék-e egész életemben úgy élni, úgy szolgálni, úgy dolgozni, hogy az teljesen az övé legyen. És hát az egy komoly kérdés volt, mivel számot kellett adni. Tudtam, hogy mivel jelent. Hogyha nem orvosi egyetemre megyek, hanem mondjuk a teológiára, ez milyen fordulatot jelent akár a családnak a hozzáállásában is. Másrészt pedig akkor el kell számolni, akkor hogyan tovább. Hát egyedül nem tudom ezt nagyon megtenni, és Anitával akkor már beszélgettünk, és hát akkor úgy megbeszéltem az úrral, hogy hát én ezt egyedül nem tudnám tenni, és akkor az volt erre a szívemben a válasz, hogy ezt Anitával együtt tudom. És nálam ott volt az elköteleződés erre a kapcsolatra. Igaz, hogy tényleg nem nagy előismeretünk volt, vagy nagy találkozásunk, de hát ez ott eldőlt bennem. Úgy nagyon végérvényes, nagyon mélyen. Főleg azért, mert ez nem egy ilyen szerelmi kérdés volt csak, hanem az életem további részének a döntése. És hát nagy buzgalmamban, amikor vége lett az ima alkalomnak, leizadva, meg végiggondolva, de mégis felszabadultam, hogy egy döntés megszületett mélyen bennem, senki nem tudott erről, odaálltam Anita elé, és elmondtam, hogy hát szeretném, ha ő lenne a feleségem.
1: De volt valami előzménye az
2: életben?
0: Na, én majd hagyd legyen.
1: Akkor majd az Anita.
3: Zsolt, én kedvesen szoktam mondani, hogy hát nem volt olyan túl sok idő még, egészen pontosan egy hónap sem volt, ami eltelt az ifjúsági konferencia és a lánykérés között.
1: Az igen.
3: És ez annyit jelentett, hogy időnként elmentünk moziba.
0: Egyszer.
3: Ja, tényleg egyszer mentünk, akkor még egyszer mentünk moziba. Az istentiszteletek vagy az ifjúsági alkalmak után időnként hazakísért, ahol sokat beszélgettünk. Aztán együtt szolgáltunk a gyülekezetben egy-két ponton, főleg egy ifjúsági alkalmakkor, de ő egyetlen egy tekintettel, egy mozdulattal, egy szóval soha nem udvarolt nekem. És azért én kívülről jöttem. Egy más tapasztalatom már volt azzal kapcsolatos, hogy hogyan is udvarolnak azok, akik úgy szerelmesek, vagy ilyesmi. Semmi jelét nem adta, és én azt gondoltam, hogy tök jó, mert van egy fiú barátom, milyen menőség. Előtte szombaton, hogy történt ez a vasárnapi dolog, viszont annyiban változott a helyzet, és most már ez meg lesz filmesítve is, drágám, hogy azt mondta, miközben beszélgetett, hogy úgy tűnik, hogy Isten elveszi tőle a tájfutást, és ő ezt le is akarja rakni, hát megígérte, de milyen jó, hogy helyette kapott cserébe engem. Miről beszélünk?
1: Igen.
3: Aztán még annyit mondott, hogy a történelmi hűség kedvéért, hogy szép a hajam. Na most egy hónap alatt ez volt ilyen, az bocsánat, egyetlen olyan megnyilvánulása, amiből ebből a két mondatból arra engedett következtetni, hogy esetleg némi udvarlás is történt ebben a történetben. Tehát nagyon aranyos volt. És hát én halálra rémültem, amikor megkérte a kezemet, és azt mondtam neki, hogy akkor itt most ne találkozzunk egy hétig, imádkozzunk, gondolkodjunk, és mikor hazamentem, én arra gondoltam, hogy hát én annyira nem akarok férhez menni most úgy, főleg így egy hónap után, meg úgy nem is éreztem azt, hogy elő voltam erre úgy szerelmileg készülve. És ott mondtam, hogy hát mégiscsak azért úgy kellene, hogy így tombol bennem az a mindenféle hormon, és nagyon érdekes volt, ahogy így imádkoztam, hogy Istenem, ő az, akit szeretnél, mert hogy ugye én kértem Istentől, hogy legyen olyan férjem, aki szolgáló férj. Legyen az misszionárius, legyen az lelki pásztor, mert ebbe a kettőbe, hát én mondom, teljes ateistaként kívülről megtérve, ezt a kettő dolgot biztosan tudtam, hogy ők hívő emberek és elszánt férfiak, és gondoltam, hogy akkor ebből a kettőből választanék egyet, ha lehet. És akkor így végig gondoltam, hogy mit is beszélgettem én az úrral mostanában azzal kapcsolatosan, hogy kit is szeretnék én.

Szembe jutatta az Isten, hogy amikor én így mondtam neki, hogy Uram, egy misszionárius, egy lelkész. De egyébként, ha úgy érdekel, akkor én egy magas, göndörhajú, barna szemű, sportoló fiatalemberrel szeretnék hosszú távon gondolkodni, amiatt sportoló, hogy ne legyen olyan, aki hazamegy, és akkor beül a fotelbe, és nem csinál semmit. Tehát, hogy attraktív legyen, és mit? Tehát a barna meg a göndörhajú. Na most a Zsoltén így most nem látszik, de váligérő, fürtös, loknis, göndörbarna wow. haja volt, nagyon az szép igen. barna szemekkel, ez most is szép barna. Igen. Sportoló volt, uh-huh. és nem utolsó sorban, hát lelkipásztornak hívta el az Isten. Úgyhogy így összenéztünk az Úrral, és azt mondta, hogy na, egy kombóba, amit kértem csomagba. Úgyhogy elkezdődött bennem egy érdekes érzés, ami aztán mire találkoztunk addigra így ebbe a tomboló szerelembe fordult át, hiszen végig gondolva minden beszélgetésünket, minden dolgot, amit így abban a rövid hónapban is átéltünk együtt, azt éreztem, hogy ő az, akit az Isten nekem rendelt, és akit hát én csomagban megrendeltem tőle.

0: És mikor mondtál igent?
1: Hát egy hét múlva az volt az első igen, hogy akkor fogtuk meg egymás kezét először. És akkor talán együtt mentünk haza, és...
0: Valaki fölvett engem, miközben mentünk ki a házba, ahol Zsolti bent ült, és én ott volt hely mellette. Így beültem mellő, így rám nézett, így ránéztem, belekaroltam, és mondtam, hogy ezt most ne engedje. És hát így mondtam igen neki. Úgyhogy akkor kézen fogva vonultunk be az imaházba.
1: Nagyon vártunk rá, szerettük volna, hogyha úgy minél hamarabb elkezdődik a közös életünk, annak ellenére, hogy mennyire fiatalok voltunk, illetve én 2 évvel fiatalabb vagyok Anitánál, tehát ez még az érettség előtt történt, hogy megkértem a kezét, de furcsa így utólag is visszagondolni, hogy mennyire éretnek gondoltuk magunkat, és utólag is bármely döntésünket nézzük, nem úgy tűnik, hogy éretlenül hoztuk volna meg, vagy felelőtlenül tettük volna ezeket meg. De akkor is, hát ez, ahogy a családdal megosztottuk, azért ez nem volt egyszerű.
0: Ez lett volna a következő kérdése.
1: Főleg nem csak ez is, meg úgy együtt, hogy nem orvosi egyetem, hanem teológia, azért az mégsem ugyanaz a terület, azért a szüleim nagyon szerették volna a másik irányt, és ráadásul ez is egy külön történet, de a teológiát el is kezdtem egyébként a következő ősszel, de ott meg volt egy szabály, hogy nem lehetett házasodni, csak a legvégén. Tehát, hogy miután végeztünk, és hát így vágtunk bele, hogy már megvolt a gyűrű, nem volt még eljegyzés, mert a család még így erre nem volt kész, de egymás között megtörtént ez, és hát én már ott majdnem önálló voltam, hiszen végül is profi sportoló voltam egy pár hónapig, tehát kerestem is valamennyit, más állásom is volt, tehát hogy azt volt valamennyi keresetem, de hát ahogy elkezdtem a teológiát, az tényleg úgy volt, hogy segítségre is szorult az életünk, és hát így látszott, hogy több évet kell erre várni majd, hogy ez beteljesedjen.
0: És mennyit kellett várni?
1: Hát jó 2 év múlva, vagy 2,5 év múlva, hát elfogyott a türelmünk, nem így mondanám, de azt mondtuk, hogy ez nagyon sok. Még 2 éves.
2: Rektori külön engedélye.
1: Nem fogunk kibírni, és hát komolyan elkezdtünk imádkozni, böjtölni. Anit akkor már misszióba dolgozott Bodrogon, hogy akkor hogyan tovább, hogy kibírjuk-e, vagy mi lesz a következő, és hát a imádkozás böjtölés után úgy az erősödött meg a szívünkbe, hogy nekünk most kell összeházasodni. De hát ez a szabály ott lebegett fölöttünk, és mielőtt úgy ebből konfliktus helyzet került volna, akkor nem tudom milyen sugallatra, de akkor változtattak ezen a szabályon, és másodév után meg lehetett házasodni.
0: Karácsonyi ajándék
1: körül. Karácsonyi ajándék. Többen a teológusok közül, Rémi Szilviék például, akiket ismertek, pont ugyanakkor és pont ugyanígy házasodtak meg. Szintén egy osztályban jártunk egy évfolyam, ugye Szent Szisanyival is, tehát hogy ez egy ilyen, csak ők már házasok
0: voltak. Az jó csapat lehetett.
1: Nagyon-nagyon-nagyon élveztük azt az időszakot, és hát így került sor, hogy azon a nyáron megházasodtam. Már meg volt a behívom egyébként, hogy akkor kellett volna katonának mennem.
0: Még az az időszak
1: volt, mert engem 4-szer soroztak, csak valahogy mindig így kimaradt. Ez lett volna az, amikor már behívom is meg volt, de halasztást adtak, hogy hát az esküvő már le volt szervezve az időre. Ez 91-ben volt a házasságkötésünk.
2: És akkor, bocsánat, és akkor mi lett a behívóval?
1: Akkor megadták, engedélyt kértem arra, hogy akkor majd utána, miután végeztem a teológiával, utána hívjanak be. De aztán meg már gyermekeink születtek, akkor meg azért nem, utána rendszerváltás volt, és már csak tábori lelkésznek vittek volna, de
0: az tehát akkor... Tehát megúsztad.
1: Valahogy meg... Nem igazán akartam direkt, feltétlenül, igen, ez nem direkt volt, de a törvények mindig valahogy úgy változtak.
2: Aztán.
0: Nagyon jó. És akkor összeházasodtatok, és akkor azért jöttek a gyerekek.
3: Ha jól tudom, akkor 6 gyermek van, 4 teljesen saját, és 2 örökbe is fogadtatok, vagy csak nevelőszülőként, ebben nem vagyok biztos.
0: Igen, ezek a számok a gyerekeinkkel mindig olyan érdekesen alakulnak. 6 gyerekünk van, akiket természetesen saját gyerekünknek élünk meg. Ebből 3 fiú, 3 lány, és bár én 4-et szültem, mégis 3 az, aki örökbefogadott gyerekünk ebből, vagy hát félig meddig örökbefogadott, hiszen a legidősebb lányainkat már csak felnőtt korukban a nevünkre tudtuk venni, őket már úgymond nem tudtuk örökbefogadni, mert nem voltak már kiskorúak. Mielőtt mi összeházasodtunk és beszélgettünk, az már az a 2,5 éves nagy hosszú beszélgetési időszakot, akkor mi eldöntöttük, hogy sok gyereket szeretnénk. Ebben nem értettünk egyet pontosan, hogy mennyit. Ugye Zsolti azt mondta, hogy neki egy foci csapatnyi gyereke, tehát ő 12-t szeretett.
1: Illetve hát ez abból is fakadt, hogy a nagyszüleink ezt így vállalták a paróci részről, édesapám még részről, 12-en voltak testvérek. Édesapám a háború közepén született, és 9. gyermekként, és hát azt mondtam, hogy a nagyszüleim ezt fölvállalták, és egészséges, értelmes, becsületes embereket neveltek, nagymamám, mindezt végig, a háborúba is, és hát akkor mi miért nem tehetnénk ezt meg, sőt, szeretnénk, és ez a 12 innen származ, nem a foci csapat, az csak egy érdekes volt, kifejezetten azért, mert édesapám és kis 12 voltak testvérek.
0: Aztán abba maradtunk, hogy én meg 6-ot mondtam, hogy annyit úgy bevállalok.
3: És feleztetek.
0: Felesztünk. És hát annyiban gondolkodtunk már akkor is, hogy ha Isten úgy terelget felénk ilyen gyerekeket, helyzeteket, akkor mi úgy gondoljuk, hogy ha hívő embernek tartjuk magunkat, és ha ilyen helyzettel állunk szembe, akkor kinyitjuk az otthonainkat, vagy az otthonunkat gyerekek előtt, és azt mondtuk, hogy mivel kicsi babákat könnyen befogadnak, mi azt mondtuk, hogy hát ha szeretne az Isten hozzánk gyerekeket, hozzánk küldhet nyugodtan nagyokat is. Tehát ezzel az eltervezéssel mentünk bele a házasságba. Nem kerestük egyik gyerekünket sem, bár tény, hogy olyan
2: bocsánat,
0: helyen
2: voltunk. Bocsánat, ezt már házasság előtt ezt így megbeszéltetek?
0: Igen.
2: Persze volt 2 évetek még a...
0: Bőve ráértünk.
2: Igen, még a szabályok meg nem változtak.
0: Igen, igen, nagyon ráértünk erre. És amikor a Menedék Alapítvány által indított misszióba becsatlakoztam, én még a házasságkötésünk előtt 1 éves felajánló voltam egy olyan helyen, ahol volt egy keresztény óvoda, nevelő családok neveltek 2 vérszerinti gyerek mellett 5 állami gondozásból kivett gyerkőcöt, és utána a délelőtti műszakunk után, vagy hát a napi műszakunk után mentünk babysitterkedni hozzájuk, és havonta egyszer mentünk haza, zseppénzt kaptunk meg, ellátást, és ez egy ilyen 1 éves gyönyörű szép időszak volt az életben. Nagyon segített abba is, hogy felkészítsen egyrészt a házasságra, másrészt a lelkész feleség életére, amennyire lehet erre felkészülni. És azt is láttam, hogy ők is sok gyereket neveltek, és ez úgy természetes volt, hogy mi is, nekünk is ez vonzó volt. Nem terveztük, hogy majd hivatásos nevelőszülők leszünk, vagy ilyesmi. Tudtuk, hogy amikor már elhívást kaptunk arra, hogy oda menjünk szolgálni, és ő ott kezdte a lelkészi
3: misszióját.
0: Bodrog.
1: Bodrogon, ez egy kis falu, Somogy megyébe, Kaposvártól, egy 20 kilométerre. Itt volt a Medellék Alapítványnak az egyik missziós központja, ami akkor egy kísérleti jelleggel állami gondoskodásban élő gyermekeket fogadtak be nevelőszülők. Akkor még nem voltak nevelőszülők, ez egy kísérleti időszak volt. A háború előtt volt nevelőszülőrendszer, most már természetes, akkor még ez volt az első kísérlet Magyarországon, hogy megengedték ezt a próbát, hogy így érjük meg. És nagyon érdekes volt, amikor összeházasodtunk, költöztünk fel Budapestre, feleségem akkor a Menedék Alapítványa itt dolgozott Budafokon, és hát nagyon megrémült, nekem nem volt ez olyan rémisztő, hogy hát eltelt néhány hónap is, még nem vártunk kisgyermeket, nem vártunk babát.
0: Egész pontosan hazajöttünk a Nászútról. Aha. És én nekem nem lett babám.
3: Értem.
0: És én úgy éreztem, hogy a világnak itt van vége. Én a Nászúton fogantam, ez a családi történet. Tehát én a Nászúton fogantam, és úgy terveztem, hogy hazamegyünk, vártunk eleget, most babánk lesz. És 3 hónap múlva én elmentem orvoshoz, doktor úr, baj van. Azt mi a baj? Hát mondom, hogy 3 hónapja házasok vagyunk, és én nekem még nincsen babám. Amikor könnyesen nevette magát, és megtörölgette a szemét, akkor mondta, hogy hát majd 3 év múlva menjek vissza aggódni, és majd lesz, minden rendben lesz. Hát 1,5 év múlva született a Gergő fiunk, és utána úgy gondoltuk, hogy hát ha ilyen nehezen estem teherbe, akkor biztos majd a másikkal is. Hasonló időt kell várni, nem is terveztünk mi védekezni, vagy bármi, már elnézést, ha lehet ilyenről így beszélni. És legnagyobb meglepetésünkre, örültünk neki nagyon, de meglepődtünk rajta, hogy 9 hónapos volt a Gergő, amikor Csenge beköszönt, hogy akkor ő is igényelni a családi figyelmet, mármint, hogy 9 hónapos volt a Gergő, amikor újra babát vártunk. Úgyhogy köztük 1,5 év van, amennyit vártunk először, utána bepótoltuk.
3: Igen. És utána hogy jöttek sorba?
1: Nem említettük ebbe a 6-12 gyermeknél. Azt jelenti, hogy 6 gyermek az, aki szorosan a családunkhoz tartozik, és közben még 5-6-7 gyermeket neveltünk egyébként. Valakit például 4-5-6 évig is. És így volt egy harmadik gyermek, őt befogadtuk Budapestről, Budafokról, Tamást. Ő lett a következő érkező. Ő 7 éves volt, 9 éves volt már, amikor megérkezett. Nem tudtak vele mit kezdeni, sem az iskolába bement az ajtón, és kijött az ablakon, és akkor így először ilyen befogadó szülei lettünk, hogy távolabb kerüljön a környezetről, és 5 évig neveltük egyébként a családunkba. Utána vissza lett gondozva a szüleihez egyébként.
3: Hát akkor azért zajlott az élet nálatok. Gyereksereg az mindig volt.
0: Mindig volt. Tulajdonképpen a 5-6 hónaptól 5-6 éven át volt többször az, hogy vagy testvérpár, vagy egyedül volt valaki, aki úgy beköszönt hozzánk, és több-kevesebb időt nálunk töltött átmeneti nevelőszülőként tulajdonképpen. Ahogy számolgattuk, olyan 12-3 attól függ. Volt olyan is, amikor a gimnazista fiam 2 alkalommal is hazahozott olyan osztálytársát, akik egy-egy fél évet, pár hónapot velünk töltöttek, mert úgy alakult a család életük, hogy nem tudtak velük mit kezdeni, és akkor Gergő mondta, hogy akkor őt hozhatom, ugye? Tehát, hogy nem volt kérdés, ilyen is.
2: Tehát családi menedék motelként is működtök. Oh,
1: igen. Része volt az életünk. Nem gondoltuk, hogy ez olyan furcsa vagy különleges. A következő ilyen nagy érkezők a lányok voltak, egy testvérpár, akik nagyon nehéz életkörülményekben voltak, és a balcsi református lelkészen keresztül, aki valahogy segítette, patronálta őket, kerestek keresztény nevelőszülőket, és ők akkor 11-13 évesek voltak, és ők voltak a következő nagy érkezők a családba, akik így része lett, és teljes része lett az életünknek egyébként, mert ők nagyon tudatosan, amikor eldöntötték, mert ők már dönthettek arról, hogy bekerülnek a családunkba, szerettek volna tényleg egy védett helyen lenni, és a családban lenni.

0: Hát, kedveseim, és közben lelkészek voltatok.
1: Igen, illetve iskolát alapítottunk, iskolaigazgató.
0: Felsorolni is elég sok. Hogy győztétek ezt a sok-sok munkát, teendőt?
2: Én arra emlékszem ebből az időből, hogy néha ilyen filmszakadás volt nálam a tekintetben, hogy mi van körülöttem, és csak azt láttam, hogy úgy amerre visz az Isten, azt mondta, hogy arra menjél, én igyekeztem arra menni, és folyamatosan így vettem be tőle az erőt, a támogatást. Én amikor férhez mentem, én nem voltam főiskolás vagy egyetemista, mert olyan önbizalomhiányos voltam én gimnáziumban, hogy arra gondoltam, hogy engem úgyse fognak fölvenni. A családban nem is volt nagyon, a szűk családban diplomás. Egyetemi diplomás végzettség. Uh-huh. Tőlem azt várták, hogy végezzem el a gimnáziumot és dolgozzak, mert uh-huh. azzal már akkor nagyon jól el lehetett helyezkedni. Úgyhogy aztán én ennyiben maradtam, hogy bár voltak nagy terveim, régész akartam lenni, meg sok minden egyéb, meg néprajztudós, hogy akkor dolgozni fogok. Úgyhogy amikor már én Istentől felbátorodva vállalkoztam arra, hogy elmenjek iskolába, akkor már férnél voltam. És elvégeztem egy szociális asszisztens képzést. Logopédus vagyok csak akkor.
3: Bocsánat, hogy közbeszólok, ha jól összerakom a sztoriból, akkor egyszerre voltatok te teológus, mert ugye második év után lehetett nősülni, te meg akkor kezdted az iskolát, tehát...
2: Nem. Én voltam a családfenntartó, amennyiben az sok keresetnek számított, ő tanult. Én a menedék alapítványnál, amelyik saját támogatottságból élt, adományokból éltünk. Tehát, és ahogy
1: nem is tudjuk, hogy gyerekeknek nehéz még elmondani, hogy milyen felelőtlennek tűnik így utólag, hogy rámertük magunkat bizneszistenre,
0: hát
1: hogy megoldja, úgyhogy nincs keresetünk, nincs biztos támasz, és mindent megoldott az Isten. De úgy, hogy nem volt problémás helyzet. A gyülekezetben Budapokon egy család felajánlotta, hogy a lakásukba lakhatunk azért, hogy felújítsuk. Az volt az első családi fészkünk, mielőtt Bodrogra költöztünk volna. Anita akkor kezdett tanulni, amikor már a gyermekeink megszülettek.
2: A Tündérhegyi iskolát akartam mondani, hogy ott egy szociális képzést tanultam még annak idején. Az volt az első olyan, de oda is csak alig mertem elmenni, és csak azért mertem elmenni, mert egészen biztos voltam benne, hogy Isten akarja, hogy én abban a munkában, amit ott végzek, kapjak egy ilyen támogatottságot. Amikor már a teológiára jártam és a missziói főiskolára, akkor voltam a Csenge lányommal várandós. Úgyhogy én valóban már két gyerekes,
0: anyuka
2: másfél
0: voltam.
2: Gyerekes Igen. anyuka voltam, amikor a missziói főiskolára jártam, és a többi iskolát is úgy végeztem el, hogy amikor az iskolában nem volt tanár, logopédus, gyógypedagógus, stb., akkor megimádkoztuk, és mindig addig imádkoztunk, míg az Isten engem küldött el iskolába. És a végén már úgy félve imádkoztam, mert ugyanígy kerültem Bodrogra is annak idején, hogy olvastam valahol, hogy egy missziós csoport óvónőt keres ilyen egyéves felajánlással, ott lakással, stb., és hát nagyon aranyos dolog, imádkozom érte. És amikor egyszer itt térden állva imádkoztam azért, hogy hogyan legyen az életünk, Zsolt akkor már tudtuk, hogy Budapesten fog lakni, én nagyon szívesen költöztem volna arra a környékre, még az utolsó évünket, hogy ott a közelben töltsem, és akkor egyszer csak úgy kaptam ezt a szót tulajdonképpen az imádságomban, hogy Bodrog. Uh-huh. És két héttel előtte olvastam róla valahol, és azt se tudtam, hol olvastam. Azt se tudtam, mi volt már pontosan, van-e elérhetőség. És mondtam Istennek, hogy jó, én ezt annyira biztonsággal éreztem, hogy Bodrog, hogy akkor én, ha megtalálom az elérhetőséget, még ma este megírom a jelentkezésemet, és vége.
0: Aha.
2: Ez a Hitben járunk, nem látásban című történet, én nagyon kezdő voltam abban, és valami ilyesmire gondoltam, hogy az ilyesmi lehet. Megtaláltam a címet, hát mondom, akkor nagy levegő, megírtam a levelet, leragasztottam, megcímeztem, de mivel még a szüleimmel éltem, én azt gondoltam, hogy azért illik nekik elmondani, mielőtt föladom. Úgyhogy én elmentem dolgozni. És mikor hazaértem, édesanyám mondta, hogy járt a postán, föladta a levelemet. Hát mondom, anyukám, akkor az Isten ezt elrendezte, üljél le, elmesélem neked. Na most nálunk nem annyira örültek, hogy én gyülekezetbe kezdtem járni. De annak nagyon örültem, hogy ez így történt, mert anyukám sírdogált egy csolt, és azt mondta, hogy hát még csak nem is haragudhatok rád.
0: Édes.
2: Hát valóban nem. És volt olyan iskolai időszak, vizsgai időszak, amikor két főiskolára jártam egyszerre, akkor már 3 vagy 4 gyerekünk biztos volt, és 22 vizsgám volt az egyik államvizsga szakdolgozat, és mondtam Zsoltnak, sírva, már szintén lerogyva a földet, könyörgöm. Hadd hagyjam abba, csak egy évre, vagy mit tudom, nem tudom, hát én képtelenség, biztos nem tudom megcsinálni. És nagyon sírtam, és mondta, hogy drágám, így felemelt, hogy csak egy vizsgára készülj föl. Aztán, ha a többi nem sikerül, nem baj. De aha, ha mégis legalább az egy megvan. Úgyhogy én kiraktam a falra ilyen nagy, minden betűt egy A4-es lapra, hogy nem adom fel, én ezt minden nap odaálltam elé, ezt így megfogadtam, telepakoltam a lakást igeversekkel ilyen nagy felületeken, és fölírtam az összes 22 vizsgámat egy lapra, mellé szögeztem a falra egy postai rönt, azt a nagy piros-vöröset, és amikor egy megvolt, akkor így átsatíroztam. És egyszer csak azt vettem észre, hogy vége van, és arra emlékszem, hogy így az Isten átvitte tenyerén. Hát nem nagy dicsőség, de volt olyan, amikor alig tudtam egy-két tételt megtanulni, mert hogy éjszaka tanultam, két szoptatás között, a mosogató fölé csiptettem a tételsort, én nem tudom mi. És azt az egyet húztam, amit a legjobban tudtam, és elfakadtam sírva, és mondták, hogy húzhatok nyugodtan másikat. Mondtam, én inkább nem tenném.
4: Nagyon
2: sok ilyen élményünk volt.
1: Előbb kérdeztétek, hogy hogyan lehetséges, ennyi minden belefért az életünkbe. Hát az az igazság, hogy mint házas pár, mi eléggé ellentétei vagyunk egymásnak. Ez közben kiderül természetesen. Eltelt most már 35 év, amióta megkértem Anita a kezét, de még mindig nem beszélünk egy nyelvet, az a helyzet. Még mindig dolgoznunk kell.
0: Hát ezt mondjuk, ismerjük mi is.
1: Mondjuk egyre izgalmasabb ez a dolog, de hát ez komoly, sok nehézséget okozott. Ő teljesen egy érzelmi, beállítottság, gondolkodású, én abszolút egy racionális észember vagyok, hozzá képest egy nyugalom. Hát ebből azt elég sok éles helyzet támadt.
0: És ezeket hogy tudtátok megoldani?
1: Nem tudtuk mindent jól megoldani, de aztán mikor, hogy dolgozunk rajta folyamatosan. Egy dologban segített, hogy a közös pontunk az Istennek való odaszánás. Uh-huh. Tehát ebben nem volt vita téma. Uh-huh. Kis dolgokban sok, ma is, de az, hogy az Istennek valamit odaszálljunk, vagy együtt odaszálljunk, ebből ez nem volt kérdéskör. Tehát ez alap volt. És mivel ennyire széles a személyiségünknek a hovatartozása, vagy egyáltalán az, hogy mit lelünk föl, ezért segített abban, hogy nagyon széles körülön tudtunk akár segíteni, akár benne lenni különböző szolgálatokban. Kiegészítettük nagyon jól egymást ilyen tekintetben, és ez például segített ezekben a sokrétű feladatokban, hogy helyt tudjunk nem csak állni, hanem valóság legyen mindez. Anitának például sokszor van az, hogy főleg nagyon fontos családi helyzetekben van, hogy Isten előre így megerősíti, vagy kijelenti számára, hogy mi legyen. Ilyen volt például a harmadik gyermekünk születésénél, hogy ikreket vártunk. Vagy ikreket vártunk. Uh-huh. Meg volt győződve arról, hogy ikrei lesznek. Uh-huh. Hát az orvosnak is próbált ezt elmagyarázni.
3: És?
2: Volt egy-két vetérésünk. Sünk, nekem.
0: Igen.
2: És azt gondoltam, hogy emberileg nézve, hogy ha már így szülök még egyet, hadd legyenek már ők ikrek. És ez a gondolat, ez az érzés, ez nagyon mélyről jött, és nagyon erős volt. És amikor várandós voltam, kaptunk egy ikerbabakocsit, a misszió. Uh-huh. És mondtam, hogy enyém, félretetettem. Uh-huh. Minden ultrahangom, többször visszakérdeztem, biztos egyet látnak? Tudom, hogy ikreim vannak. A szüléskor, doktor úr, én még dolgoznék egy kicsit, mondta, hogy ez már nem lesz semmi. Tehát, hogy nagyon erős volt, olyan nem normálisan erős már olyan értelemben, hogy nem volt logikus. És amikor a babakocsit fiúk mondták, hogy hát most hazavittem egy darab gyereket, hadd rakják már ki jön a garázsból. Hát mondtam, hogy azért akkora helyet nem foglal, ha csak valaki nem kéri, azt kértem, hogy még amíg nálam ez el nem múlik, ne vigyék el, mert nem tudom elengedni, mert teljesen elöntött az az érzés, hogy én egy ikres anyuka vagyok.
1: És nem telt el egy év sem, vagy...
2: Körülbelül egy év.
1: Még egy év sem át, hiszen Bálint még nem volt egy éves. Isten egy különleges módon mégiscsak egy kis gyermeket hozott elénk. Egy missziós alkalmon voltunk, és ott szóba került, hogy van egy anyuka és egy kislánya, aki beteg, és mármint az anyuka, és hogy hát segítségre lenne szükség. És a gyerekeink is ott voltak, hallották ezt, és mondták, hogy anya, apa, van egy szobánk, mert akkor ment el, Tamás került vissza, ahogy nem fogadnánk ebbe.
2: Vigyük haza őket.
1: Vigyük haza őket.
0: Aha.
1: Hát mondtuk, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, nem azért, mert hogy ne lett volna a szívünkbe kész, hanem hát nem úgy van, hogy így befogadunk, és meg is próbáltunk segíteni egyébként, mivel menedékkel kapcsolatban voltunk, hogy hova lehetne elhelyezni valakit, próbáltuk az ismeretségeinket felkutatni, de így együtt senkit, kisgyermeket el lehetett volna helyezni, az anyukát is külön, de így együtt, nem? És hát a végén valahogy a szívünkben megérett az, hogy mi legyünk, de azok, akik talán segítünk rajta. De akkor már a szüleink, Anitának a szülei leköltöztek hozzánk, hogy segítsenek nekünk az életében, és mondtuk, hogy hát azt nem te, mi dönthetünk a saját nevünkben, de az ő nevükben nem. Tehát csak akkor lépünk ebben, csak akkor fogadjuk be őket, hogyha a szüleink is erre készek lesznek.
2: Ugye nem éltek velünk, de szervesen belefolytak a mindennapjainkba, akár kértük, akár nem, adni akartak mindig az idejükből, az energiájukból, és nem lett volna fel, hogyha belekényszerítjük őket egy ilyen helyzetbe. Apukám józan észre mindig azt mondta, hogy nem vagyunk normálisak, hogy még több, és hát mikor lesz elég, és hogy akkor mi bajba leszünk, meg majd még meglátjuk meg, mit tudom én. Mikor már ott voltak a gyerekek, akkor mindegyiknek a legjobb nagypapa, nagymama lettek, tehát soha nem volt ilyen probléma, soha senki meg nem mondta volna, hogy kit szültem, kit nem szültem, ők ugyanolyan drága nagy szülei voltak mindegyiknek. Előtte mindig aggódtak, utána már mindegy volt. És azt mondtuk, hogy döntsön az Isten az apukámon keresztül, aki a legnagyobb ellenlábasunk volt mindig minden ilyen döntésnél. Igen, és ő is ott volt azon a konferencián, egy hálaadó napi konferencia volt, és ő
0: de
2: pécsi volt.
0: De keresztények voltak
2: nem.
0: A szülei?
2: Mi, még igen, mind? De ők nem. Aha. Viszont édesapám zenész volt, dobos volt, szerette a hangulatot, nyugdíjasok voltak, néha elkísértek bennünket ilyen-olyan alkalmakra. Pécsiek voltak, ez Pécsen volt ez a konferencia, és apu több munkatársáról tudott, hogy a gyülekezetbe járt, és ő eljött emiatt. És ő hallotta ezt a történetet ott, és nagyon megérintette, apukám egyébként szociálisan nagyon érzékeny, csak mindig tagadja meg, tehát az a soha nem sírok, de elfordulok és pityerek tart az a típus. És mondtuk, hogy akkor döntsön apukámon keresztül, ha az Isten tervezi ezt, akkor nem lesz neki akadálya az apukám sem. És 10 perc múlva anyu hívott vissza, hogy apa azt mondta, hogy mikor hozzuk őket. És így el volt döntve a dolog, hogy mikor hozzuk őket. A kislányról, aki 4 éves kislánynak lett ott kihirdetve, kiderült, hogy 1 éves kisfiú. És amikor az édesanyjával együtt hazavittük őket, akkor az anyukája már akkor nagyon beteg volt, és bár berendeztük nekik a szobát úgy, hogy kis ágy, fotel, minden, ami egy kisbabához is kell, hogy este eltesse, vagy bármi, mondta, hogy ki se tudja venni az ágyból, és azt kérte, hogy mivel nagy fájdalmai vannak, éjjel is fönt van, sokat nem akarja, kicsit fölkelteni, hogy még aznap vigyük át a kicsit a mi szobánkba. Úgyhogy a mi ágyunk végében ott volt az egyik gyerekágy már, és még aznap este bekerült a másik, és ott ültünk, és néztük, hogy... És akkor 1 évvel később ikreink lettek. A fiúk között, nincs egész másfél hónap.
0: Oh, wow.
2: Úgyhogy amíg én vártam a kicsit, vártam az övét is.
0: Wow.
2: És édesanyja a nagyfiunknak... másfél év múlva meghalt, még előtte már nyilván ő is tudta, hogy ez így fog történni. Egy nagyon szép beszélgetésben ő átörökítette a kicsit ránk, és tulajdonképpen nem is mi fogadtuk örökbe a kisfiunkat, hanem ő minket, mert hogy mikor picike volt még, de már hát azért 3 körül volt, majdnem. Akkor megkérdeztük tőle, hogy ugye tudod, hogy ennek, annak, amannak mi vagyunk az anyukája, és hogy a te anyukád, ugye tudod, hogy mondta, hogy igen, igen, a doktor bácsik nem tudták meggyógyítani, és hogy lehetnénk mi a te szüleid, lehetnék én a te anyukád, és hogy rám nézett, odabújt, és mondta, hogy igen. Mm. És akkor ott elaludt, és sírdogáltam egy csort, és hogy te tulajdonképpen így örökbe
1: fogadott én már előtte minket. Az apukája lettem, tehát hogy...
2: Ugye ketten voltunk anyukák, és az ő édesanyjának volt annyi érzékenysége ebben nagyon hihetetlen módon tényleg, hogy ő magát elkezdte úgy hívni, hogy Móni anyu, én voltam az Ani anyu, és így tulajdonképpen ketten voltunk anyuk. Apukája már nem nagyon vett részt az életében a nagyfiunknak, és az első nap, ahogy hazamentünk, nem is ismerjük is, ahogy hazamentünk, Zsolti megjött a munkából, hosszú folyosó végén megjelent, beköszönt, mindig úgy szokott beköszönni, megjöttem, és a kis törpike kinézett az ajtón, így fölnézett ránk, anyukájával mind a ketten ott voltunk, hogy apa, összenéztünk, igen. Aha. És spuri az apja nyakába, onnantól lesz a szállt, és ő ott örökbe fogadta az apját.

0: Azon gondolkoztam, miközben beszéltetek, hogy hát azért találkoztunk egy jó párszor, de hogy ilyen mélyen belementünk volna, és elmeséltétek volna az életeteket, ez nem történt meg, ezt most itt bevalljuk.
1: Ja, hát igen,
0: és ez
1: már vágott minden engem.
0: Csodálatos volt hallani, hallgatni, és igazán fantasztikus példa vagytok, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok házaspárnak, hogy ennyi mindent felvállalni, és még ha különböző személyiségek vagytok, akkor is, hogy az Istennek mekkora ajándékai vagytok ebben a munkában, ez gyönyörűséges, úgyhogy gratulálok, és természetesen az Istené a dicsőség, de a tiétek meg a munka volt, és mindemellett élveztétek az életet, ha jól értem.
2: Én nagyon.
0: Anita?
3: Nyilván nagyon sok mélyponton mentem át. Én ugye az a típus vagyok, aki érzelmileg állok mindenhez hozzá.
0: Igen.
3: Na most ez nem azt jelenti, hogy mindig pozitívan állok mindenhez hozzá, nekem nagyon sok hullámvölgyem is volt. A hitem nélkül biztos, hogy nem értem volna túl bizonyos pontokat, mert valóban nagyon eltérő személyiségek vagyunk. Ami viszont csodálatosan összekapcsol bennünket, az az Isten iránti elkötelezettségünk, a megkérdőjelezhetetlen hitbeli odaszántságunk. Egyébként közös pontunk a természet meg a könyvek szeretete is. Tehát azért,
0: ez azért van azért, közös pont.
3: Azért van közös pont, igen. Még a zenei stílusunk is sok mindenbe hasonló. Az, hogy hogyan kapcsolódjunk ki, az, hogy hogyan éljük a hétköznapi életünket, az nagyon különböző. Azt kell, hogy mondjam, hogy megcincált azért minket is ez a dolog, de Isten kegyelmének hála, azt lehet mondani, hogy felsegített minket a legnagyobb mélységeinkből is, egymás felé is a megbocsátással és a szeretettel tudtunk állni, és mindig újat kezdeni.
2: Annyit azért el kell mondani, hogy számomra volt egy erős fordulópont, körülbelül 15 évvel, tehát hogy 14-15 éves házasok voltunk már. Meg kell mondani, hogy az én racionális hozzáállásom miatt azért Anita sokat szenvedett, érzelmileg. Nagyon szerettem őt teljes odaadásommal, de úgy, ahogyan én gondoltam, én tudtam, és volt egy nagyon erős fordulópont ebben, amikor Istennek nagyon meg kellett ítélni, hogy már az én hozzáállásomat, hogy nem jól szeretem a feleségemet. Egy komoly megtérésen kellett keresztül mennem, nem tudom másképp mondani, hogy mennyi szenvedést okoztam a páromnak azzal, hogy nem úgy szerettem, hogy neki jó, hanem ahogy én elképzeltem. Nem azt mondtam, hogy tökéletes fér lettem, de egy nagy változás kellett, hogy bennem végbe menjen ezzel kapcsolatban, sírva megtérve, hogy lettem ilyen figyelmetlen lelki pásztorként. Úgy persze az volt az át, hogy én őt szerettem, tehát a legjobbat akartam neki, de volt ilyen fordulópont, és kellett az életemben nekem.
0: Ezt köszönjük, hogy elmondtad. Igazából már lejárt az időnk, de nem mertem szólni, vagy nem is akartam, mert annyira gyönyörű dolgokat osztottatok meg itt velünk.
1: Igen, én ugyanezt tudom elmondani, és ritkaság számban megy, hogy ilyen keveset kotyogok közbe. De én is csak itt bele gyökerezve itt a fotelbe csak hallgattam. És tényleg nagyszerű látni, hogy Isten hogy dolgozott és dolgozik az életetekben. Úgyhogy hát nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén ezt elmondtátok. Azt hiszem, ez a legnagyobb segítség embereknek, hogy nem ilyen vallásos mázról beszélgetünk, hanem a valóságos életről és az Istenben a megoldásokról. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, és hát én személyesen nagyon örülök, hogy ezt elmondtátok. És biztos vagyok benne, hogy sokak épülésére szolgált ez a beszélgetés. Nagy szeretettel köszönünk el Önöktől. Viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Holnap, augusztus 29-én, Keresztelő János vértanúságának katolikus emléknapján Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezik ki szolidaritását, hanem adományt is visz ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezik meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamara zenei est kivételével idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László, szegedcsanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és már a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántor szakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncertéletet, számos részletében pedig a magyar orgonaépítés nagy hagyományait idézi. A tervezésben részt vett Méhes Balázs, a kardékán helyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykörösi Hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi, homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órától a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az ígét. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos idő lesz, csak néhol eshet eső, északnyugati szél, és 26-31 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Most kell megtenni. Csak egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan cselekedet, amivel megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem. Nem késlekedhetem, vagy feledkezhetem meg erről, hiszen soha többé nem fog erre járni. William Penn.

0: békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. János 14:27.
1: A békéről beszélni kevés. Hinni kell benne, és azzal együtt tenni is érte. Pál apostol a béke híve kéri a hívőket, hogy igyekezzenek megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében. Efézus beliekhez írott levél 4. fejezet 3. verse. Az igyekezni ige jelentése a görögben a határozott és sürgős cselekvést jelenti, nem ad helyt tétovázásnak. Ne hagyjuk mi sem, hogy a körülmények sodorjanak magunkkal. Ha otthon civakodunk, ha a gyülekezetben pártoskodunk, ha nem szeretjük és nem tiszteljük a másikat, azzal visszautasítjuk Isten békéjét, amit Jézus Krisztus alapozott meg a kereszten. Ellentmondásosan hangzik, hogy a békéért meg kell harcolni. Igen, ez a belső harc legalábbis önmagunkban zajlik, hiszen lelkünkben, szívünkben kell megteremteni. Tudnunk kell elengedni dolgokat, változtatni önző hozzáállásunkon, észrevenni, ha csupán érdekek mentén létezünk. A béke az élet egyik föltétele családban, közösségben, társadalomban és az egész világban egyaránt. A túlzott önszeretet hoz békétlenséget minden szinten. Ellen White megállapítja, akik Krisztus szavát megfogadják, lelküket vele őriztetik, életüket parancsainak alávetik, azok békességet, nyugalmat lelnek. A tökéletes belenyugvásban tökéletes a béke. Az Úr ezt mondja az Ézsaiás próféta könyvének 25. fejezetében, a 3. versben. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. A békesség ugyanakkor nem jelenti a problémamentes életet. Adódnak nehéz körülmények, ám megfelelően kell kezelnünk a helyzeteket. Egyszer két festő megfestette a nyugalmat. Az egyik egy csöndes, tiszta vízű tavat ábrázolt a védelmező magas hegyek között. A másik egy robajló vízesést, amely felé törékeny, finom faák hajolt, melyen a fészkében egy kis vörösbe gyüldögélt. A szerető és gondoskodó Istenbe vetett mélységes bizalommal élhetünk nyugodt békességben. Ő megígérte, hogy velünk marad, bármi kerüljön is utunkba.
0: Hála néked, bűnbocsátó, kegyelmes atyám, hogy szent ígéd által a mai napon is biztattál. A békesség felé fordítottad elmémet, ösztönözted lelkem a másoknak való megbocsátás elhatározására. Bár tudom, ezt a mai napon sem gyakoroltam eléggé. Bűnbánattal vallom meg előtted sok türelmetlenségemet, önteltségemet. Mégis éreztem lelkemben szent szabad intését és biztatását, és tudom, enélkül még sokkal bűnösebb lettem volna. Kérlek, jó Istenem, hogy bűnbocsátó kegyelmedet állandóan szemem előtt tartsam, hogy szent lelked végezze bennem munkáját, amely a lelkemet ti

hogy Jézus Krisztus példájával áthatod a hívőket, hogy tudsz békességet oltani valamennyiünk lelkébe. Kérlek, munkálkodj irgalommal az én szívemben is, és adj békés nyugodalmat a mai éjszakára is. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Egy olyan világban élünk, amelyben megszokjuk az új és új fogalmakat, újabb fogalmakat, amelyek bombázzák a mi agyunkat, idegrendszerünket. Az élet minden területén így van. Így van a vallás területén, a Biblia tudomány kutatása területén, és mi is találkozunk lépten nyomon olyan kifejezésekkel, amelyek újak számunkra, vagy legalábbis a vallásos emberek számára is legtöbbször új. Vannak emberek, akik arra készülnek, hogy ha ez a világ tönkre megy, ha a földünkön az élet elpusztulna, valamilyen atomháború, vagy valamilyen kataklizma következtében, akkor már biztosítják előre most egy, ki tudja hány ezer vagy tízezer év múlva egy új embernek vagy fejletlen lénynek a továbbélését, illetve az új élet kezdését. Valóban az Úr letekint a mennyből, mondja a Zsoltáros, és neveti őket. De hogy vagyunk mi azokkal a bibliai fogalmakkal, amelyekkel csak ezen az előadás sorozaton is találkoztunk? Mennél mélyebbre hatolunk a jelenések könyvének a tanulmányozásában, annál több új és új fogalommal találkozunk, amit néha nem értünk, vagy nehezen tudunk elképzelni. Úgy vagyunk, mint János apostol volt a 17. fejezetben, olvastuk, hogy csodálkozott. Azután két verssel arrébb arról van szó, hogy csodálkoznak a föld lakói is. Az egész világ csodálkozik, mert olyan dolgokkal találjuk magunkat szembe, amelyek szinte hihetetlenek, elképzelhetetlenek az ember számára. A történelem írónak talán annyiból van könnyebb dolga, hogy azt írja le, ami történt. Persze a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sokszor lehet tapasztalni elfogultságot, különböző hátteret, ami adja az történetírónak a gondolatot, vagy átformálja a történelmet. Az idősebb generációkkal mi átéltünk történelem átformálásokat, újjáírásokat, és ha ma feltámadnának a régebbi emberek, akikről történészek írtak, akkor nem tudnák magukat bele helyezni a saját szerepükbe, amit a történészek adtak nekik. De Isten igéjében is

találunk, és a jelenések könyvében különösen találkoztunk már eddig is olyan fogalmakkal, amelyek elgondolkodtattak. Amelyekben nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a bibliakutató vagy profécia magyarázó emberek sem értenek mindig egyet. Majd látni fogjuk azt, hogy a komoly bibliamagyarázók is több szempontot vesznek figyelembe egy-egy profécia magyarázásánál, és akkor, amikor egy új fogalmat magyaráznak, akkor azt, mintha úgy tűnne, mintha nem volna igazán egység ezekben. Ebben semmi különös nincs, majd vissza fogok térni erre, hogy miért nem, és ez egészen természetes. Előbb azonban szeretném, hogyha három nagyon fontos szabályt megjegyeznénk, akkor, amikor a proféciákat tanulmányozzuk, magyarázzuk, vagy értelmezzük, olvassuk. Mert ahhoz, hogy helyesen értelmezzük, helyesen magyarázzuk, helyesen prédikáljunk róla, figyelembe kell venni olyan alapvető szabályokat, amelyek itt vannak benne ezekben a profétikus igékben.

Az elsőben talán Dániel prófétára hivatkoznék, aki egész fiatalon, talán 16-18 évesen kerül babiloni fogságba, és mindjárt a királyudvarba viszik. Nem akarom részletezni a 70 évet, leél a babiloni fogságban, mint országuknak, birodalmaknak fontos politikusa, hisz Dániel átél rendszerváltozásokat, átél királycseréket, változásokat, és minden korszakban megbecsülték őt, megmaradt a helyén. Nem az történt vele, mint általában egy rendszerváltáskor, hogy likvidálják az előző vezetőket. Dániel ott marad a helyén, és mindvégig fontos tisztséget tölt be az állami apparátusban, ugyanakkor Istennek hűséges embere. Hogy hogyan tudta kettőt egyeztetni, érdemes tanulmányozni Dániel életét, hogy hűséges volt a hivatali szolgálatában is, és hűséges volt az isteni küldetésben is. Isten általa különös dolgokat jelentett ki. Talán a legszembetűnőbb a Dániel könyv a második fejezetében az a szobor, amelyben ő megfejti Nabukodonozornak az álmát, illetve ő maga is újból látja, hogy az Úr megmutatja neki, és előre négy birodalmat mutat be, négy birodalomnak keletkezését és bukását, majd a utána következő 10 királyságot, és lényegében a Dániel jövendőlésének teljesedésében élünk mi is. Csak fel kell ismerni ezt. És amire utalni szeretnék Dániel prófétával kapcsolatban, amikor ott van a 70 éves fogság végén, Babilonban, az Úr ad néki még egy látomást. A 12. fejezetben olvasunk. És amikor vége van ennek a látomásnak, ott vannak vele az ő társai is a Hiddekel folyó partján. Ők megrémültek, amikor kezdődik a látomás, és ugye el tudom képzelni, ez így volna nálunk is, így lett volna mindenkorban. Az ő társai oda mennek hozzá, és megkérik, Dániel, mondd, miről volt szó egy látomás után. Hisz az előző látomásait Dániel mind elmondta, és leírta. Ismert volt, sőt, a látomások nagy részének a magyarázatát is elmondta. És érthető az, hogy oda mennek hozzá, és megkérdik, mondd, Dániel, miről volt szó? Mit mondott neked az Úr? És itt van egy nagyon fontos dolog. És átgondoltam ezt a kérdést. Ha tőlünk megkérdeznek valamit, gyakran belesünk abba a kísértésbe, hogy akkor is megmagyarázzuk, ha nem értjük. Mert mi szégyeljük azt mondani, hogy ezt nem értem. És valószínű Dániel is szerette volna elmondani a társainak, és először is a legilletékesebbhez megy, ugye az Úrhoz. És elmondja, Uram, ezt mondtad nekem, de én ezt nem értem. És mit mond az Úr? Ezt pecsételt be, majd az utolsó napokban, akkor megértik. És ebben az emberben olyan alázatosság van, hogy tovább nem kérdez. Elmondja, hogy ezt nem tudom, ezt nem értem. Azt hiszem, az egyik első szabály a profécia magyarázatánál az, hogy legyen bátorságunk és legyen annyi alázat bennünk, hogy ha valamit nem értünk, valamire még nincs kijelentés, nem találtunk magyarázatot, mondjuk azt, hogy ezt nem tudjuk.

Talil Lóránt, a próféta imája. Hulló szárnyán az éj tovább oson, rózsás fényárban úszik Babilon. De még előzni zord ellenfelét, az éjszakát, mely rémes és sötét, a hajnal első lángoló nyilát a városon büszkén röpíti át. E fenséges harc szűzi csendjiben még minden élet álmodon pihen. Szemei a gazdag márványfalaknak, az ablakok még mind lehunyva vannak. Csak észrevétlenül, mint egy magától, egy ablak van, mely csendesen kitárul. S még rajta át hajnalt hirdetve száll, a nap szeméből egy fényes sugár, ragyogva még tündöklőbb sugarakba, feltűnik a próféta szent alakja. Imádkozik, forró keblét kitárja, kitárja arra, hol a napsugára a ködöt már-már szintén elnyeli. Boldog hona, Jeruzsálem felé. Jehovához röpít forró imát, szabadságért, megváltásért kiált, míg a városnak ébredő zajában elhal, kialszik lángoló imája. De fut a nap, e tündöklő szekér, a föld színéről égcsúcsára ér. Lent meg zúgván, verejték s könyv patakja, tombol, dühöng az élet forgatagja. S telelőjén e földi zűrzavarnak, ím újra nyílik erejtélyes ablak, és ismét távol, szép honán merengve, imába mélyed a próféta lelke. S még fátyol át az esti szürkület, halkan teríti el a föld felett, s a fátylon túl kék sátorán az Úrnak a csillagok egymás után kigyúlnak, s a paloták sok fényes csarnokában a bűn tivornyás csillogón vidáman az éj leszáll, s az emberek mulatnak. Harmadszor is kinyílik ím az ablak. Ó, Jehova, népem nagy Istene, hatalommal, kegyelemmel tele, lelkem minden reménye, vigasza, ó, szabadíts meg, ó, vezess haza. Haza, hol távol a kék dombon ott, büszkén magasba fényes templomod, s trónodhoz, ó, te tiszta, ó, te szent, lobogó áldozat kék füstje ment. Ekként imádkozott az este még, s másnap sötét börtönbe vetették, oroszlánok vaskarmai közé, de Jehovája megvédelmezi. Az idegen jármot sem hordozá, a pogány csarnokokban már soká, imája a felhőket áttöré, és ő indul Jeruzsálem felé. Imádkozott és meghallgattatott. Ó, tárjatok ki minden ablakot, és szívetek ott csüngve igazán, ama távolban tündöklő hazán, rabláncotok, ameddig össze nem tör, buzogjon az imádság lelketekből. S e földi börtön oroszlányai, ne féljetek, nem fognak bántani, s egy nap, lehullván a nehéz lakat, a lelketek boldog lesz, és szabad. S keblébe zár majd, mely rég vár oda, az örök béke égi városa.

Ebben a fejezetben, amelyik ma este kerül sorra, két főszereplő van. Olvassuk most el bevezetés után azt a részt, amiről ma este beszélünk. Jelenések könyve 13. fejezetében a 11. verstől. Azután látték más fenevadat feljön a földből, akinek két szarva vala, a bárányhoz hasonló, de úgy szól valamint sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe begyógyult vala. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítettet vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám és annak száma 666. Említettem, hogy két főszereplője van, két fenevad. Mind a kettővel találkoztunk már korábban, de most egy másik formában és más jelentőségében. Az első a tengerből feljövő fenevad, amelyik egy tulajdonképpen veres fenevad, és egy asszonyt visz a hátán, amelyre jellemző a paráznaság, a lelki részegség, a káromlás nevei, öltözete bíbor, bársony, arany, aranypohár van a kezébe, ebben utálatosságuk vannak, hamis tanítások, azután káromlás szája jellemző rá, és a szentek ellen hadakozik 42 hónapig, 538-tól 1798-ig tart ez az időszak, amely ez tulajdonképpen a középkornak az a része, amelyben az Isten népét üldözték. Erről már korábban szó volt. Ez tehát az első szereplőre a jellemző. A másik szereplő a kétszarú fenevad,

A 12. fejezetben találkoztunk már a Földdel, és tulajdonképpen ennek a fenevadnak egy másik megnyilatkozásával is. Ott arról volt szó, hogy a Föld segítséget adott az asszonynak, és ez a hatalom is, amely később egészen más színben jelentkezik, és segített azoknak, akik az üldözők elől menekültek az új hazába, Amerikába. A második fenevaddal kapcsolatban, ha ezt a proféciát az Amerikai Egyesült Államokra alkalmazzuk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy ennek beteljesedése még a jövő dolga. A 13. fejezetben a 11. verstől bemutatott fenevadról, amelyik az első fenevadnak erőt ad, az első fenevaddal kapcsolatban különböző megnyilatkozásai vannak. Úgy tűnik, hogy van egy vallási hatalom, amelyiknek a politikai hatalom, ez a második fenevad, erőt ad, lelket lehel belé. Sőt, akkor, amikor halálos sebet kapott az első fenevad, akkor később ez a második az, amelyik őt táplálja és megerősíti. És ezzel kapcsolatban írja a bibliai kommentár, a Bible kommentár, hogy ha ezt a proféciát, tehát a második fenevadat, az Amerikai Egyesült Államokra alkalmazzuk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy ennek beteljesedése a jövő dolga. Miért? Jelenleg az Egyesült Államok gyakorolja még mindazon szabadság elveket, amelyeket az alkotmány biztosít. Jelenleg mikor? Akkor ezt írtánk az Egyesült Államokról. Hogy miként jön majd létre a változás, azt tárgyalja a jelenlegi profécia. A változás ama végső események idején jön létre, amelyek közvetlenül megelőzik az időt, midőn a világ országai, ami urunké és az ő Krisztusai lettek.

éppen ez az ország az, amelyik mindazon szabadság elveket biztosítja, amelyek az alkotmányban vannak. Vajon, ha most készítenék ezt a kommentárt, vajon ugyanezt írnák-e le, hogy jelenleg az Egyesült Államok az, amelyik biztosítja a szabadságjogokat? Ugye érezzük, hogy van bizonyos változás. A proféciák magyarázatánál ezt figyelembe kell venni. Nem lehet előre menni, és nagyon vigyáznunk kell, ne szaladjunk előre, de ne maradjunk le. Ne szaladjunk előre, mert akkor belejöhetnek az emberi magyarázatok. Vigyáznunk kell, legyünk éberek, nehogy lemaradjunk a proféciákról. Van néhány könyvünk, amiket szeretnék ajánlani olvasásra éppen ezzel kapcsolatban. Mai írók az Egyesült Államokkal kapcsolatban profécia fényében. Az egyik könyvnek a címe Amerika a proféciákban. Egyesült Államok a proféciákban. A másik a Egyesült Államok és Róma szerepe. És kövessük figyelemmel a proféciák vonulatát, a proféciák teljesedését, mert különös felismerésekben lehet részünk. És itt szeretnék ismét visszautalni arra, amit az elmúlt alkalommal említettem, hogy itt lesznek és már vannak olyan mozzanatok, amikről mi nem szívesen beszélünk. Szeretnénk kikerülni, de beszélni kell róla. Mert van, akit bánt. Egy előadónak óriási a felelőssége. Akkor, amikor megértette Isten üzenetét, és ott áll a hallgatók előtt, akkor döntenie kell, hogy vállalja-e az Istentől jövő szót, vagy kényelem szeretetből megkerüli, és megpróbálja kozmetikázni. Nem egészen úgy kell azt érteni. Nem csak mi kerülünk ilyen helyzetbe, hadd olvassak egy ószövetségi igét Jeremiás könyve 20. fejezetében, a 7. verstől a 9. versig. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Figyeljünk csak meg ezt a pár beszédet, illetve csak ő beszél, a próféta. És mit mond az Úrnak? Uram, rávettél engem. Úgy érezzük, mintha méltatlan kijelentés volna egy próféta részéről, akinek Isten megbízatást ad, és ennek a következményeit érzi a saját nyomorúságán. És azt mondja, Uram, rávettél engem, megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségesé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet. Miért? Miért csúfolták? Mert olyan üzenetet hirdetett, ami nem tetszett nekik. És Jeremiás ott vergődik. Akkor, amikor szembe találja magát az emberek véleményével, visszautasító magatartásával, és oda megy az Uram, rávettél engem. Egy olyan dologba hajtottál bele, amit én nem tudok vállalni. És azt mondja, mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem, azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. El tudunk képzelni egy prófétát? Ilyen prófétát visszamegy az Úrhoz, és azt mondja, Uram, én többet a te nevedben nem szólok. El tudjuk képzelni, hogy micsoda végső elkeseredés lehetett? De hogy folytatódik? De mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. És azután elmondja, hogy hallja sokak rágalmazását, és a 14. versben azt mondja, de az Úr velem van. Amikor meggyőzi önmagát, engedi magát az Úrtól meggyőzni, és azt mondja, hogy mégis az Úr velem van. Nem könnyű. Az a helyzet, amikor szembe találja magát az ember, mondjuk egy udvarias beszélgetés során, egy kérdéssel, ha egyenesben megkérdezik azt az igét, amiről az ember nem szívesen beszél. Néhány évvel ezelőtt meglátogattam a Pilis Szántói római katolikus lelkészt. Ő tulajdonképpen egy kedvességét viszonoztam, mert
ő minden évben meglátogatta a gyülekezetet karácsonykor a polgármesterrel együtt, és nagyon jó beszélgetésük volt. Ő tartott egy kedves kis beszédet, köszöntötte a gyülekezetet, boldog új évet kívánt, és eljöttek. És gondoltam, hogy mi is tartozunk legalább egy látogatásra, és meglátogattam. Több mint egy órát vagy másfél órát beszélgettünk, aminek nagyon megörült. És a beszélgetés során egyszer a mosoly eltűnik az arcáról, és ráül egy szomorúság, és azt mondja, csak az fáj, hogy azt mondják, hogy a Szent Atya a fenevad. Ilyenkor az ember mit érez? Egy udvarias beszélgetés során. Most mit lehet mondani, hogy ó, hát nem, vagy igen? Mit lehet mondani? Az Úr adott egy gondolatot, és azt mondtam, hogy legyünk őszinték, hogy ezt a profécia magyarázatot katolikus szerzetesek találták ki, és akkor azt mondja, hát igaz, megmaradt a jó barátság. Azért mondtam a példát, hogy szembe találjuk magunkat helyzetekkel, és nekünk hűségeseknek kell lennünk az igazsághoz. A fájó kérdéseket is el kell tudni mondani.

0: Amikor a napbe öltözött asszonyról beszéltünk, már találkoztunk a Föld szerepével, és most ismét itt van a Föld, csak hogy említettem az előbb, hogy akkor az a nép, amelyik ott volt a Földön, Amerikában, Amerika, akkor befogadta az üldözötteket, és figyeljük csak meg, hogy változnak a helyzetek. Most ugyanaz a hatalom, ugyanaz a politikai hatalom, amelyik az emberi szabadság jogokat hirdette, és az ő országát, birodalmát erre építette, az alkotmány fő pontja a vallásszabadság. Egyszerre történik valami. Kezd megváltozni. Persze ne kövessük el azt a hibát, hogy előre futunk, mint ahogy az előbb említettem, hogy előre futunk egy olyan magyarázattal, amit még nem ismerünk. A hogyant nem ismerjük, de itt a tényekről van szó. Hogy hogyan fog ez bekövetkezni, nem tudjuk. Gondoljunk csak például arra, egy valamilyen kis közösségnek a lelkésze bejelentette, meghirdette az Egyesült Államokban, hogy el fogja égetni egy téren a Koránt. És mi történik? Nem égette el, mert önként visszavonta, de el tudta volna égetni? Igen. Az elnök, az Egyesült Államok elnöke is csak kérni tudta. Tehát, mivel vallásszabadság van, ma még ez van. De holnap bekövetkezik az, amiről a 13. fejezet második részében olvastunk. Nézzük csak még egyszer ezeket az igéket. Ez nagy jeleket és csodákat is tesz. Nem tudjuk, hogy fog ez megtörténni. Az Úr Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor a tanítványok kérdésére, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, az Úr Jézus választ ad, akkor azt mondja, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Beszél hamis Krisztusokról, beszél arról, hogy Sátán jeleket és csodákat tesz, annyira, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Ami itt különös, hogy úgy tűnik, hogy ez a második fenevad lesz az egyik, amelyik produkálni fogja ezeket a csodálatos jeleket és csodákat. Mert arról van itt szó, hogy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá a mennyből, az égből, a földre, az emberek szeme láttára. Azután elhitette a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak a képét. Tehát ez a politikai hatalom fogja megcsinálni a vallási hatalomnak a képét, és ő fogja megparancsolni az embereknek, hogy imádják ezt a fenevadot, ezt a vallási hatalmat. És adaték neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon. Vagyis ugye szó volt arról, hogy ez a vallási hatalom halálos sebet kapott. Erről is szó volt, amikor Berthier tábornok, francia tábornok fogságba vitte a pápát. De ez a seb kigyógyult. Akkor úgy tűnt, hogy a pápaság megszűnt volna, de ismét meggyógyult. És ez a második hatalom, ez a politikai hatalom fog erőt adni. Hogyan teszi ezt? Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel, nagyokkal, gazdagokkal, szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Megint azt kell mondani, hogy a hogyant nem tudjuk. Itt tényekről van szó. És még hadd olvassak a bibliai kommentárból egy gondolatot. Ha az Egyesült Államok gyakorolni akarja minden tekintélyét, hatalmát az első fenevadnak, a vallási ügyekbe is be kell avatkoznia, és arra kell igyekeznie, hogy megszabja az Isten tiszteleti mód rendszerét. Visszatérve a kérdésre, szemünk láttára látjuk a proféciák teljesedését, ahogy halad a végső események felé. A két hatalom felismerhetővé válik. Isten gondoskodik arról, hogy ne kelljen senkinek sem találgatni, hanem egyértelmű legyen az felismerés azért, hogy egyértelműen tudjon az ember dönteni is. Senki nem dughatja fejét a homokba. Felismerhető lesz az igazság, felismerhető lesz a hamisság is, és felismerhető lesz az egyedüli helyes út. A mindenható Isten segítsen bennünket abban, hogy felismerjük, és azok között legyünk, akik felismerik minden időben a helyes utat, amelyet választani kell. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

bátorító üzenet törvénytisztelőknek. Különös lények vagyunk mi emberek. Ha törvényeket, rendeleteket, utasításokat hallunk, mindjárt úgy érezzük, mintha korlátok közé szorítanának, és szeretnénk lerázni magunkról minden kötöttséget, mert függetlenek akarunk lenni. Már a gyermekek viselkedésénél is megfigyelhető, hiába figyelmezteti a szülő, mert óvni akarja valamilyen veszélytől, csak azért is az ellenkezőjét csinálja, és nem fogad szót. Azért történik annyi baleset is, mert az emberek nem mindig tartják be a közlekedési szabályokat. A törvények pedig, amelyekről sokan úgy gondolják, hogy szabadságunkban gátolnak, végeredményben javunkat szolgálják, védenek a rossztól. Isten a világ mindenséget törvényei által kormányozza. Parancsai uralmának és az erkölcsélet rendjének alapjául szolgálnak. Istennel és embertársainkkal való közösségünk alapelveit a 10 parancsolat tartalmazza. Isten szeretetből adta, hogy teremtményei boldogok legyenek. Mégis az a tragikus, hogy sokszor ellenszegülünk, nem törődünk figyelmeztetéseivel, hanem megyünk a magunk feje után, mint ahogy Ádám és Éva tette, amikor Isten parancsa ellenére cselekedtek. Miért van ez? Mert Sátán, a mi ellenségünk, azt akarja elhitetni velünk, hogy Isten törvényét lehetetlen megtartani, és a törvényszegés súlyos következményeit eltakarja előlünk. A Szentírás egyértelműen tanítja, amint Pál apostol a római gyülekezetnek írja, a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. János apostol pedig így fogalmaz levelében, mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Nagyon sokféle törvény van, hiszen minden államnak megvannak a maga jogszabályai, amelyek kötelezőek az állampolgárokra, és szükséges a rend érdekében. Nem könnyű jó törvényeket alkotni. Némelyik még hatályba sem lép, már is kiderül róla, hogy hibás, használhatatlan. Szükséges újra fogalmazni, hogy alkalmazható legyen. De Isten törvénye nem ilyen. A természeti törvények által az Úr a világ mindenséget fenntartja, a nap, a hold, a csillagok járását és az évszakok váltakozását igazgatja. Az egészségügyi rendelkezései egészségünket óvják a káros szenvedélyektől, romboló szokásoktól. Az erkölcsi törvény pedig örökérvényű, nem változott a letűnt évezredek alatt, mert Isten fogalmazta meg, amit már az édenkertben megismertetett ősszüleinkkel. Az Úristen, amikor kiválasztotta Izraelt, megtisztelte őket azzal, hogy törvényének megtartói, őrei és továbbadói legyenek. A Sínai hegyen nyilatkoztatta ki előttük a 10 parancsolatot, melyek szabályai minden emberre kötelezőek. A 10 parancsolat első 4 rendelkezése Isten és az ember viszonyát foglalja magába. Amikor Jézust megkérdezték, melyik a nagy parancsolat a törvényben, ő így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A 4. parancsolat például különösen fontos. Ez a törvény szíve, mivel az egyedüli, amely megmutatja, kinek a tekintélye által kaptuk a szeretet törvényét. Olyan, mint egy fő láncszem vagy híd, ami összekapcsolja a többi 9-et. A törvény épülete erre a pillére épül fel, mert az első kőtábla parancsainak összefoglalója és a második kőtábla előkészítője. A 10 parancsolat másik fele az ember és ember közötti kapcsolat helyes elveire tanít. E rendelkezések lényegét a 10. foglalja össze. Ne kívánd! Jézus ezt így összegzi. A második, szeresd fele barátodat, mint magadat.
A 10 parancsolat egységes egészet alkot. Isten szabad akaratot adott mindenkinek, nem kívánja, hogy kényszerből tartsuk meg törvényét. A neki való szolgálatnak, a törvény betöltésének a lényege szeretet. Törvény megtanít arra, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, ahogy ezt Pál apostol is kifejezte. A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. A törvény olyan, mint a tükör. Megmutatja igazi valónkat. Ha tüzetesen vizsgáljuk a 10 parancsolatot, azt látjuk, hogy az lényegében 10 pontból álló, két részre osztott egyetlen törvény, ezért írja Jakab apostol. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. János apostol megfogalmazása szerint a bűn pedig törvénytelenség, ami önzéssel jár együtt. Lázadás Isten ellen és következménye a boldogtalanság. A törvénnyel ellenkező cselekvő ember tehát önmaga ellensége. Az örökkévaló parancsolataiban nem a tiltások sorozatát kell látnunk, hanem azt, hogy mi vagyunk a megajándékozottak. Mi viszont mindig fordítva akarjuk értelmezni, hogy mi adunk Istennek, ha ezt vagy azt nem tesszük. Isten határozottan kijelenti, mi lesz a következménye annak, ha megtartjuk, illetve ha figyelmen kívül hagyjuk utasításait. Csak két dolog között lehet választani, nincs harmadik út. A következmény élet vagy halál, áldás vagy átok. Amint Mózes 5. könyve 30. fejezetében olvashatjuk. Mert te parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Sőt, mellette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsd azt. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess. Ha csak annyit látunk a törvényben, hogy Isten figyelmeztetései korlátozzák szabadságunkat, akkor nem értjük meg a törvény lényegét. Sokszor úgy vagyunk, amikor halljuk vagy olvassuk a parancsolatokat, az az érzésünk támad, mintha nem is nekünk szólnának. Miért helytelen ez a gondolkodásmód? Mert aki azt hiszi, hogy rá nem vonatkozik egyik vagy másik rendelkezés, az nem ismeri önmagát és a kísértés erejét. Jézus arra figyelmeztet, ha valaki csak szívében vagy gondolatában éli át a bűnt, már az is törvényrontásnak számít. Szükséges, hogy naponta belenézzünk a szeretet törvényének tükrébe, s vizsgáljuk meg azt, mitől akar megvédeni. Azok, akik helyesen látják Isten szándékait, és tapasztalják életükben a törvény megtartásából eredő áldásokat, a következő felismeréshez juthatnak, amit a 119. és az első Zsoltár írója így fogalmazott meg. Boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik, éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészem. Ennek ellenére mégis sokan kérdezik, érvényes-e még ma is a régen adott törvény, amely a szeretet és a boldogság törvénye. E kérdésre a leghitelesebb választ maga Jézus adta, amikor e földön járt. Szavait Máté evangélista jegyezte fel.
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Nem tette félre, hanem bizonyította örökké való érvényességét. Aki megkísérli megváltoztatni Isten szeretett törvényét, annak Jézus ezt mondja, mert hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Krisztus az embert megváltani jött Sátán hatalmából, de küldetésének tekintette azt is, hogy a törvényt naggyá és dicsőségessé tegye. Élet célját így jelölte meg, ahogy a 40. Zsoltárban olvashatjuk a proféciát róla. Imé jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Ő, aki a törvényadásban közreműködött, visszavonta volna azt, amit korábban elrendelt. Micsoda képtelen feltételezés! A Biblia kijelentése alapján mondhatjuk. Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. Akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Az a tény, hogy az Úr Jézus viselte el az ember áthágásának büntetését, ez hatalmas bizonyíték az összes teremtett lény számára, hogy a törvény változhatatlan. Jézus Krisztus földön jártakor bemutatta, lehet e bűnnel megfertőzött földön is az Úr törvényének alapelvei szerint élni. Félreérthetetlenül rámutatott arra, ha nem lenne törvény, nem volna rend, lehetetlenné válna az élet. Törvénye tehát az élet törvénye is. Nem Istennek teszünk szívességet, ha megtartjuk parancsolatait, mert nekünk származik áldás abból, ha a szeretet törvényének alapelvei szerint élünk. Önerőnkből ugyan képtelenek vagyunk rendelkezéseit megtartani, de Jézus Krisztus tud segíteni. Ígérete szerint új szövetséget köt velünk. Szívünkbe írja törvényét, és az ő népéhez tartozhatunk. Isten szeretetből adta törvényét, és nem azért, hogy a nem szabadok tilalomfáit állítsa elénk. Ezekkel a parancsokkal az életünket védi. Ha azok szerint élünk, békességünk lesz. Boldogok pedig csak akkor lehetünk, ha szeretni tudunk. És erre a magasabb rendű szeretetre tanít meg minket a 10 parancsolat.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 28-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 119. Zsoltár 154. verséből olvasom. Perelt peremet és válts meg, ígéreted szerint, tartsd meg az életemet. Az új szövetségi igét pedig a Máté szerinti evangélium 9. fejezetének 22. versében találhatjuk. Jézus így szólt. Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Képzeld el azt a helyzetet, hogy egy asszony már minden reményét elvesztette. Az összes pénzét orvosokra költötte, és csak rosszabb lett az állapota. Kirekesztve, megvetve, betegsége miatt tisztátalannak tartva élte az életét. Nem volt ember, aki segíthetett volna rajta. De hallott Jézusról, és elindult. Csendben, titokban, remegve, de a szívében egyetlen gondolattal, ha csak a ruhája szegélyét is megérinte, meggyógyulok. És megtörtént a csoda. Egy érintés, egy halk, félénk, hitből fakadó érintés, és minden megváltozott. Jézus megállt, megkereste őt. Nem hagyta, hogy névtelenül távozzon, hanem így szólt hozzá, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. Ez az ige ma is él. Jézus ma is keresi azt az egyetlen hitből fakadó mozdulatot. Nem azt kérdezi, mennyire erős a hited, hanem, hogy mersz-e felé nyúlni. Lehet, hogy fáradt vagy, hogy úgy érzed, túl sok kudarc, csalódás gyűlt össze az életedben, de Jézus nem kér feltételeket. Egyetlen lépést kér, hogy bízz benne. Fordulj felé, érintsd meg őt hittel, akár csak gondolatban, imában egy sóhajjal. Mert a hit kapcsolat. A hit az, amikor belátod, nincs más kapaszkodó, csak Jézus. És amikor így fordulsz felé, ő szól. Bízzál, leányom, a te hited megtart. Ne maradj távol, merj közelebb lépni, merj hinni abban, hogy nála van a válasz. Imádkozzunk. Uram Jézus, köszönöm, hogy ma is megszólítasz. Bízzál, a hited megtart. Ezt a megerősítő mondatot kellett ma hallanom, mert sok teher és seb van a szívemben. Hozzád fordulok hittel, mert benned van az egyetlen reményem. Gyógyítsd meg testemet, lelkemet, kapcsolataimat, és add, hogy teljes szívvel tudjak benned bízni. Árazd rám békességedet és erődet. Amen. Az áhítatot Szlaukó Bobál Orsolya írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Perelt peremet és válts meg, ígéreted szerint, tartsd meg az életemet. Jézus így szólt. Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 19 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitávó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn bemégy Kánaán országába, 5 Mózes 26.1-től 29.8-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28. 1-től 3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást, kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra, tanítja a Kitávó heti szakasz kapcsán Szerdó Cervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi Kitávó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Behukotáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. A Rosh Hashaná egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges, jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is felhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rosh Hashaná előtt Elul hónapban is hallható, majd az ünnep után egészen Jom Kippurig fontos szerepet kap. Mit üzen a sófár? A Tóra Rosh Hashanát, azaz a zsidó újévet a sófár fúvás napjának nevezi, arra azonban nem ad magyarázatot, mit is jelent pontosan ez a különleges parancsolat. A sófár egyik legfontosabb üzenete azonban az, hogy felébressze a lelket, kizökkentse az öneglőgültségből, és változásra, önvizsgálatra ösztönözzön. Az időjárásról. Nyári, meleg idő. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Északnyugatira fordul a szél, és 30-35 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos idő lesz, csak néhol eshet eső, északnyugati szél, és 26-31 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Napi, állandó készenlétet igénylő feladatokat adó életet élünk. Ezek megoldásához megfelelő értékrendre van szükség, amit az erő adhat.
1: Dzsida Jenő, a gyöngék imája. Jó uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fűre, szétmálló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehely könnyű, és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye, hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge.
0: Vizsgáljuk meg a gyöngeség és az erő fogalmának miben létét a Bibliában, majd a keresztény bibliai lexikonban. A gyöngeség a testi vagy lelki erő hiányából, illetve elégtelen voltából következő állapot. Lehet az életkornak vagy valami bajnak a következménye, adódhat betegségből, esetleg éhezés miatt. Az ember természeténél fogva gyönge, ezért az emberi létforma még Jézus számára is gyöngeséget jelent. Viszont az emberi gyöngeség nem jelenti az Istentől való elhagyattatást. Az ígéreteket éppen azok kapják, akiknek az ereje megfogyatkozik. A Krisztusban való kiválasztás pedig az erőtelenekre irányul. Az erőtlen Krisztusban erőssé lesz.
1: Keresztény gyülekezetben már az apostol szerint is erősek és gyöngék élnek egymás mellett. Az ilyen megkülönböztetés nem testi állapot alapján való, hanem az ismeret és a hit különböző mértéke adja. Az erősek kötelesek a gyöngékért élni. Az új szövetség a törvényt is gyöngének tartja és mondja. Ez abban nyilvánul meg, hogy csak a bűn megismerését támogatja, de nem segít életre. Az előírások teljesítéséhez nem ad erőt.
0: Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Korintusi második levél, 12. fejezet 9-10.
1: Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. 73. Zsoltár, 26. vers.
0: Hát nem tudod-e? Nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette

0: amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Róma 8.26.
1: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4.13.
0: Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Máté 26.41.
1: Az erő jelentése teljesítő képesség, mozgásba hozó, mozgató energia, megmaradást biztosító képesség. Az Ószövetség szerint az erő Isten létének és tevékenységének az ismertetője, Isten rendelkezik egyedül, teljes mértékben az erővel, szabad belátása szerint részesíti benne a teremtett világot és az embert, de erejét is visszavonhatja, amikor akarja. Isten ereje, kiáradó erő, felülmúl minden elképzelést, hiszen mint életerőt és mint lelkének különleges hatását adja. Akik Istenben bíznak, tőle erőt kapnak, éppen az emberi erőtlenség állapotában.
0: Az Új Szövetségben Isten ereje Jézus, hiszen minden erőnek fölé helyezte. Most már ő, és nem a törvény az isteni életerő. Jézus Krisztus isteni ereje a kortársak számára és a jelen világkorszakban mindvégig csak hitben ragadható meg. De a napok végén érzékelhető módon lesz nyilvánvalóvá, mert minden teremtmény meglátja az ember fiát eljönni erővel és hatalommal. Az ő ereje a gyülekezetben úgy nyilvánul meg, mint a Szentlélek ereje. Krisztus ereje a megfeszített Jézus erőtlenségében mutatkozott meg. Követői a teljes tehetetlenség állapotában tapasztalják meg életükben az isteni erő megnyilvánulását, ami Isten országáról szóló bizonyságtétel.
1: Erősségem az Úr, és énekem, szabadítommá lő nekem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Mózes 2. könyve 15.2.
0: Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. 29. Zsoltár 11. vers.
1: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás 41.10.
0: Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Péter 2. levele 1.3.
1: De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás 40.31.
0: Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Józsué 1.9.

0: Következzék Homoki Gyula a Gyöngeség erőssége című gondolatsora. Egy ideje nem hagy már nyugodni a kérdés, hogy vajon mióta gondoljuk azt, hogy a kereszténység az erősek vallása. Mióta felejtettük el, hogy egyházunk, közösségeink, benne saját magunk, nem az erősek és a már dicsőséges, fedhetetlen szentek gyülekezete, hanem törékeny szentek közössége, akik kegyelemre szorulnak. El akarjuk hitetni magunkat és másokkal, hogy mi erősek vagyunk. Gondolkodás nélkül beszállunk abba a mérkőzésbe, amely a világ forrását újra és újra mozgásba hozza és fenntartja, ahol a harcot az erősek vívják, azok, akik képesek túlharsogni az ellenfelet, akik a győzelem érdekében minden jogtalan és arcátlan praktikára képesek azért, hogy diadalt arassanak. A megoldáshoz nekünk elszánt, mindenre kiterjedő, erőt sugárzó válasz kell, amitől mi magunk is erősnek érezhetjük magunkat.
1: A béli igyekezetünkben azonban, hogy ilyen erőseknek mutatkozzunk, hogy az igazság védelmezésében rendíthetetlennek tűnjünk, elfeledkezünk az evangélium üzenetének kincséről. Jézus halála az a kincs, amely a keresztény ember életét meghatározza, amely el van rejtve törékeny cserépedényekben. Igen, szépítés nélkül mondva az apostollal, cserépedények vagyunk, törékenyek. Személyes életünk, tetteink, szavaink, munkánk, szolgálatunk, vagyis mindaz, amik vagyunk, és amit teszünk, hajlamos arra, hogy törést szenvedjen. Tanulnunk kell a gyöngességet is elfogadni, mert a Jézus szenvedése és halála nem hagy más alternatívát a számunkra, ugyanis sorsunk, egész életutunk hozzá van kapcsolva a kereszthez. Eltemettetünk vele a halálba.
0: Az ő halálában részesedünk, a kereszt csúfságában van létezésünk. A kiszolgáltatottság, a teljes megtörés, a fájdalomtól és szenvedéstől való végső elgyöngülés a keresztény élet titka. Ez az a kincs, amelyet a cserép edények magukban hordoznak. Mégis éppen ez a dicsőséges evangélium, egy ég és föld közé keresztre szerzett test. Ez a gyöngeség, a kereszténység dicsőségének titka. Az erővilágában egyetlen feladatunk van, ezt a keresztről szóló beszédet nyilvánvalóvá tenni saját érdekünkben, saját közösségünkben, saját tetteinkben és megnyilatkoztatásainkban. Azért, hogy aki velünk beszél, aki éppen hozzánk fordulna segítségért, ne még nyomorultabbul érezze magát, hanem megsejtsen valamit abból a titokból, amelyet csak az egyház képes nyújtani a lélek által a világnak, Krisztust.
1: Amikor szükséghelyzetben vagyunk, akkor láthatjuk meg csak igazán, hogy mekkora szükségünk van Istenre. Minél inkább tudatában vagyunk gyöngeségünknek, Isten annál jobban ki tudja mutatni erejét rajtunk keresztül. Isten ereje a mi emberi gyöngeségünkön keresztül ér célba, általa teljesedik csak ki igazán, mégpedig akkor és úgy, mikor hitünket és bizalmunkat egyedül az ő személyébe vetjük. Az Úr jelenléte az egyetlen, amire a gyöngeség idején szükségünk van. Az ő nagy erejének messze elégséges volta megnyugszik rajtunk, amikor ő benne találjuk meg az erőnket, ennek következtében pedig öregbül az ő dicsősége. Ekkor már mi is a zsoltárossal együtt mondhatjuk, Szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké.
0: Varga György lelkipásztor a mindennapi gyakorlatot festi. Vannak helyzetek, amikor elfogy az emberi erő, és nincs többé az észnek sem semmilyen megoldása. Előttünk is lehetnek akadályok, nehéz helyzetekben, kiállástalannak tűnő problémák, hitetlenség, kételkedés, betegség, gyöngeség, sikertelenség, amikor úgy tűnik, nincs megoldás, és sokszor fohászkodunk, hogy bár sose kerültem volna ilyen rossz helyzetbe. A megoldhatatlannak tűnő helyzetben, ahol kevés az emberi erő, maga Isten ad segítséget és megoldást. Isteni csodaként jön a segítség. Szimbolikus jelenléte, üzenete van ennek. Nem vagytok egyedül, Isten veletek van. Az Úr vezet titeket, előttetek megy. Az emberek számára egyféle lelki, hitbéli megerősödést is jelenthet ez. Nincsenek magukra hagyva, nem csupán saját erejükben kell bízniuk.
1: A csoda történeteket átélve tudnak már bízni Isten ígéretében. El tudják hinni, hogy Isten segítségével legyőzhetőek az akadályok, az erősebb hadsereg, és bevehető a kőfallal védett város. Aki Istenben bízik, az bátran ráhagyatkozhat Isten gondviselő szeretetére. Ahogyan ezt Jézus ígéri az övéinek, veletek leszek a világ végezetéig minden napon. Sosem hagyja magára azokat, akik benne hisznek, akik benne reménykednek. Mi mégis kétségbe esünk, mert úgy tűnik, nincs megoldás, amikor ott tornyosul előttünk a nehézség. A végén pedig átéli a hívő ember azt a csodát, hogy száraz lábbal viszi át őt az Isten. Nem roppan bele, nem omlik össze, ha bízik az Istenben. Átéli Isten megoldását. A források Istentől fakadnak, belülről, mert ott van a szívben Krisztus, és áldás esője hull felülről, a gondviselő Istentől.

0: Következzenek Bogárdi Szabó István püspök Nagy Kegyelem című ige hirdetésének részletei. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben arról hallunk, hogy miután Pétert és Jánost elengedik a nagy tanácsból, s ők visszatérnek a keresztény közösségbe, mindenről beszámolnak, ami történt. A gyülekezet egy zsoltárt kezd énekelni, Istent dicsőítve. A második zsoltárt, a híres messiási zsoltárt, mely Isten hatalmáról, Isten elláthatatlan erejéről zeng, és ennek a zsoltárnak azt a szavát, mely Isten felkentjéről szól, a feltámadott Jézussal azonosítják. Azután könyörögnek, hogy Isten adjon erőt az egész közönségnek, de főleg az evangélium hirdetőinek, hogy ne fogjon el a bátorságuk, ne ijedjenek meg a fenyegetettségtől, hanem hirdessék még nagyobb bátorsággal, még nagyobb erővel Isten igéjét. És ekkor azt olvassuk, hogy Isten meghallgatta a könyörgést, megtelt a ház Szentlélekkel, és még nagyobb bátorságot, még nagyobb erőt vettek. Mi ez, ha nem szent háromságos tapasztalat átélése, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek ott a tanítványokkal van.
1: A tapasztalat hoz egy nagy és mély tudatformálódást. Mindebből most csak egyetlen egy mozzanatot emelek ki, az apostolok cselekedetei 4:33. verset, és az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem vala mindnyájukon. Az erőről és a kegyelemről szeretnék szólni. Csoda dolognak tartom, hogy ebben a versben a kettő együtt van. Még nagyobb dolognak tartom, hogy ugyanaz a jelző szerepel mindkettőnél, az erőnél és a kegyelemnél is. Az a görög szó, amely nem pusztán azt jelenti, hogy nagy, hanem azt is, ami az embert fölemeli. Ha kell, nagyjá teszi, ha kell, fölemeli, ha kell, megerősíti. Csoda dolog ez, mert a mi világunkban az ember a kegyelmet és az erőt élesen szét szokta választani. Az erősek nem ismernek kegyelmet. Ez a történelem egyik szomorú tanulsága. Sőt, azt is hozzá szokták tenni, hogy az erőseknek nem is szabad kegyelmet tanúsítani, hiszen a kegyelmezés, az irgalmazás, az elengedés e világ hatalmi játékaiban inkább a gyöngeség jele.
0: Csak nem utas semmi gyöngeséget, csak nem utas semmiféle készséget megbocsátásra, csak nem utas semmiféle kicsiséget, semmiféle megrendültséget, semmiféle jószívűséget. Legyél határozott, erős, hogyha kell, könyörtelen, még a háborút is tartsd megoldásnak. Igen, az erő a mai ember tudatában, tapasztalt világában nem a kegyelemhez kapcsolódik, éppen ellenkezőleg a könyörtelenséghez. Sokszor még meg is vagyunk zavarodva, hisz könyörtelen embereket gondolunk erősnek, noha valójában nem azok. Ugyanakkor csak valaki nagyon erős. Inkább elkerüljük, nem megyünk a háza tájára, mert ott könyörületet nem találunk. És megfordítva is igaz, hogy azokról, akikben könyörületességet látunk, akiknek a szíve kész a megbocsátásra, akikről azt látjuk, hogy készek kedvezni a másiknak, azokról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindezt azért teszik, mert nincsenek erejük teljében, mert alkut kell kötniük, mert szövetségre van szükségünk.
1: Az első gondolatunk az lehet, hogy amikor az apostolok nagy erővel tettek tanúbizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, s nagy kegyelem volt rajtuk, ez valamiféle ok-okozati összefüggést mutat. Azért volt rajtuk nagy kegyelem, mert nagy erővel tettek bizonyságot, és ebből arra következtethetünk, hogy ma is így van. Mint tudjuk, a bátorság a négy fő erény egyike. Ha nincs bátorság, nincs erő sem. Ha nincsen erő, nincsen készség sem. Ha nincsen készség, nem cselekedjük meg, amit kellene. Akkor oda van minden. És azt sem gondoljuk, hogy Isten ne tartana igényt ezekre az emberi erényekre, hogy ő úgy hatna, működne az életünkben, hogy először mindent félre söpörne, ami mi vagyunk, aztán hozna valamit. Nem, ez nem így van. Nem azért van bennünk valami elnyűhetetlen szívósság, mert ilyen alkat lennénk, hanem azért, mert kezdettől fogva nagy kegyelem van rajtunk, mert az Isten kegyelme kiárat reánk, és éppen ebből fakad a bátorságunk.
0: Azért, mert a keresztény evangéliumnak, a Krisztus feltámadása meghirdetésének, az Isten hűsége és szeretete meghirdetésének, Isten szeretete továbbadásának az az egyetlen célja volt, hogy áthassa a másik embert, áthassa az ő életét is, mássá tegye a másik embert, Istennek tetsző életművé tegye. Ha hozzátesszük mindehhez, hogy az apostolok ezt nagy fölemelő erővel teszik, akkor még inkább értjük, hogy mi az Istennek a kegyelme. Hogy mondja József Attila a versében? Nem emel már föl senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Erről a fölemelő erőről van szó, erről a felmagasztosító erőről, és ez az erő nem úgy teszi naggyá, hogy egyre súlyosabb, hanem úgy, hogy kiemeli, fölemeli, isteni magasságokba emeli.
1: Ma is csak ez az egyetlen egy kérdés. Milyen keresztények vagyunk? Milyen bizonyságtévők vagyunk? Milyen az életünk, milyenek a szavaink? Eljut-e az életünket mozgósító isteni erő a másik ember életébe, és képes-e fölemelni? Fölemelni azokból a besüllyedtségekből, nyomorúságokból, levertségből, abból az apátiából, amibe belelöki a sorsa, a tragédiája, a betegsége, a társadalmi állapota, minden, ami van ezen a világon, amit az ember alkot, amivel az ember körülveszi magát a civilizációjában, ha isteni kegyelem nélkül való, egyre inkább kolonc lesz rajtunk. Így szoktuk mondani, hogy valaki fölépíti magát. 14-15 éves korában egy fiatalember ráébred arra, hogy valami akar lenni. Szépen, tudatosan, szívósan, tanulással, szorgalommal, önképzéssel, iskolákkal fölépíti magát. Hozzáépíti még ehhez az emberi kapcsolatokat, a társadalmi tőkét, a szülők segítenek, az iskola segít, mindenki segít, aki tud, és a mi emberünk fölépül.
0: Ha ettől elmegy a dolgoknak a veleje, mindaz, amiért ez történik, az a jó kedv, az az odaadottság, az a jó értelemben vett becsvágy, mi lesz ebből a fölépítettségből? Egy megmerevedett, semmire való orientáció nélkül élő ember, aki mindenki más számára is teherré válik. Az az Isten akarata, az a kereszténység küldetése, hogy a megsüllyedt embert az Isten erejével fölemelje, és ez nem lehetséges másképp, mint hogy az ember újra meg újra, minden alkalommal, minden fordulóban visszatér ahhoz a boldog tapasztalathoz és tudathoz, hogy ez azért lehetséges, ez azért van így, mert az Isten kegyelme van rajtam. Isten azért ad kegyelmet, hogy ő hozzá tartozzunk, s nem azért, hogy megszabaduljon tőlünk. Isten azért emel föl bennünket, hogy beemeljen erőinek, irgalmának, szeretetének a világába. Ez a kiinduló pont. A ma embere számára is csak ez lehet a kiinduló pont. A mai kor hűséges keresztényei pedig akár kifigurázzák őket, akár megfenyegetik őket, akár megpróbálják őket elhallgattatni, akár megpróbálják az üzenetüket szétzilálni. Nem tudnak mást tenni, mint élni ennek a kegyelemnek, mert ebből élnek, mert ezért élnek, mert ez az életük értelme.

0: Kedves hallgatóink! Steinbach József ige hirdetés részletének témája az erős Isten csodálatos tanácsos békesség fejedelme. Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Ézsaiás 9:5. Ez az ige arra a kérdésre felel, hogy ki a mi Istenünk. Milyen a mi Istenünk? Ez az Isten erős Isten. A mi Istenünk a legerősebb. Ő nála nincs erősebb, hiszen ő páratlan az erejében. Éppen ő rá tekintve derül ki, hogy milyen erőtlenek vagyunk mi emberek. Milyen erőtlen ez a bűntől rontott világ, viszont az erős Isten teremtő gondviselő szeretetével fenntart, és a bűntől rontott világban újra teremt, azaz megvált minden ható szerető erejével. Mi erőtlen gyermekek, akik ideig való látszat erőnket fitoktatjuk, nem vagyunk képesek arra, hogy erőnket szeretetben tegyük láthatóvá.
1: Pedig, ahogyan ezt Jézus Krisztus élete és váltság halála is hangsúlyozta, csak ez lenne az egyetlen járható út. Mi azonban gyarlók vagyunk. De legyünk olyan ostobák, hogy nem vesszük észre, amikor áthaladunk ezen a hídon, vagyis ne legyünk olyan ostobák, hogy nem vesszük észre Isten erős, megtartó szeretetét, amely folyamatosan hordoz és vezet bennünket. Isten erős, atyai szeretete valósággá, konkrétá lesz a mindennapjainkban. A hit szeme ezt észreveszi. Ez az erős Isten, megtartó, atyai szeretetével körbeöleli ezt a világot, és fészek meleggel ajándékozza meg, hogy az élet a bűn nyomorúsága ellenére is elviselhető legyen, vagyis földi életünket az örökké valóság távlataiban élhetjük. Isten népe tudja, tapasztalja ezt.
0: Csak ez az örökké való atyai ölelés, az erős Isten szeretetének ölelése teszi lehetővé azt, hogy sok más problémánk is megoldódjon, enyhüljön ezen a világon. Emberi erővel ugyanis problémáink megoldhatatlanok, ideérve a szegénység és a gazdagság, a társadalmi igazságosság kérdéseit is. A túlnépesedés során egyre súlyosabbak és megoldhatatlanabbak lesznek ezek a problémák. Egy lehetőség van csupán: fölismerni az erős Isten megtartó szeretetét, fölismerni Jézus Krisztusban az erős Isten megváltó irgalmát, és ezáltal fölismerni a másikban a testvért, különösképpen azokban, akiket az Isten a közvetlen közelünkben ránk bízott. Ez a fölismerés az újjászületést jelenti, a határtalan emberi önzés levetkezését, a szabadulást.
1: Ez azonban az erős Istenbe vetett hit nélkül, a Jézus Krisztus atyába vetett hit nélkül lehetetlen. Egy bonyolult világban, ahol minden kaotikus, rendezetlen, ahol nincsenek biztos irányok és örökkévaló értékek, ahol mindenki megzavarodott, ott tényleg evangéliumként hangzik, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki erős Isten és csodálatos tanácsos. Isten tanácsol bennünket, Jézus Krisztusban előttünk jár, mint a jó pásztor a nyáj előtt. Az erős Isten tanácsol bennünket az események alakulása által, hiszen ő a történelem és az események ura is. Jó tudni, hogy a szálakat ő tartja a kezében. Mekkora örömhír ez egy olyan világban, ahol naponta döntenünk kell erősnek lennünk, bátran felelősséget vállalnunk, és sokszor gyöngeségünkben nem látjuk, hogy miként cselekedhetnénk bölcsen. Hitünk erőssé tehet minket.
0: Dzsida Jenő, a gyöngék imája. Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szétmálló györöngre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pótolható, és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehelykönnyű és szinte-szinte semmi, és erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért, vágyaim, ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyönge, hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban, mert mindig ezt mondom az induláskor, hogy a világosság a világban témát nem lehet abba hagyni. Ezt a témát, ha abba hagyjuk, akkor ez egy üzenet a világnak, hogy már nincs szükségetek a világosságra. Úgyhogy most továbbra is folytatjuk, és most ismét egyházvezető szólítja meg kedves hallgatóinkat, amit mindig korábban mindig megtettek az egyházak vezetői, illetve most, amikor nemrégiben elbúcsúzott az egyik egyházvezető, akkor most jön a követője. Kedves hallgatóink, nagyon sokat hallották, mert nagyon sokat üzent kedves hallgatóinknak Kaled László metodista szuperintendens, aki a magyarországi metodista egyház vezetője, de ő elbúcsúzott most, mint vezető, persze jönni fog majd, de akkor most szeretettel köszöntjük az új szuperintendenst, Kovács Zoltán testvért. Ott voltunk, amikor felavattak téged, ott mondtad már, hogy persze jössz és folytatod azt, amit a Kaled Laci csinált.
1: Köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel, kedves hallgatókat is. Köszönöm a bizalmat, hogy meghívtatok ebbe a műsorba, Kaled László szuperintendens után, de tudom, hogy több metodista lelkipásztor is volt már ebben az adásban. Bemutatkozom, Kovács Zoltán Mihály vagyok, metodista lelkipásztor, illetve idén júliustól a Magyarországi Metodista Egyház vezetője, szuperintendens.
0: Igen, bocsánat, de ezt mindig így szoktuk is mondani, hogy a lényeg, hogy lelkipásztor, hogy püspök vagy bíboros, nem. Lényeg, hogy lelkipásztor.
1: Igen, és ez azért is fontos, nagyon köszönöm, hogy ezt megerősítetted, és direkt mondtam így, hogy lelkipásztor is, szuperintendens, mert ez a küldetés, vagy ez a megbízás 8 vagy 10 évre szól, de itt nem lehet elveszíteni a lelkipásztori gondolatokat, vagy hozzáállást, attitűdöt. Onnantól kezdve lehetnék egy hivatalnak is, úgyhogy örülök annak, hogy a hivatal mellett a gyülekezeteket látogatva is foglalkozhatok az ő lelkükkel, a lelkipásztorokkal, az ő családjaikkal is, úgyhogy ez itt van imádságaimban, meg gondolataimban is folyamatosan.
0: Igen, de olvastam olyan írásokat, cikkeket is, hogy írták gyülekezetek, hogy igen, oda ment hozzájuk akár egy püspök is, ők lelkipásztorként kezelték.
1: Teljesen jól tették. Igen. Így van.
0: Jó, de főleg akik először szólítják meg erről a frekvenciáról a világot, akkor mindig kérjük, hogy úgy mutatkozzanak be, hogy lényegében hogy születtetél a gyökerekről, mert az mindig számít, hogyha utána beszélünk valamiről, de mégis akkor tudják, hogy mi voltál korábban, akkor az sokat számít a hallgatóknak.
1: Igen, igen. Talán a nagyszüleimig lehet visszamenni, vagy a déd nagypapámig, ő Kovács Lajos volt, református lelkipásztor és ittantanító, még egy énekeskönyvet is szerkesztett, tehát református az egyik irány, ahonnan mi érkezünk, illetve van a másik, az evangélikus irány, és szokták kérdezni, hogy miért pont metodista, mondom, pont ezért. A anyai ágon és apai ágon is vannak lelkészi elhívással bíró személyek az életemben. Az apai nagypapám is lelkipásztorkodott, sőt az anyai nagypapám is teológiát végzett, méghozzá evangélikus teológiát, és nagyon sokat imádkoztak értünk, tette bizonyságot nekünk. És itt van egy olyan téma, ami szerintem fontos lehet, hogy hívő családban felnőve jelenti ez azt, hogy az ember hitet kap. Édesapám, édesanyám is hívő emberek, édesapám már elköltözött közülünk, és 8 gyereket neveltek föl, 4 fiú, 4 lány, vagyok a negyedik, és mindig gyülekezetbe járók voltunk gyerekkorunktól fogva, meg voltak azok az események, amikor kell a keresztelő, aztán a konfirmáció, a vasárnapi iskola, és így tovább. Elmentünk, eljártunk különböző gyerektáborokba, hittantáborokba, rengeteg mindent megtanultunk a Bibliával kapcsolatban, És mégis 19 éves koromig én küzdöttem, harcoltam, szerettem volna hitet nyerni és kapni, de nem találtam. Azt gondoltam, hogy ha gyülekezetbe járok, az segít. Ha nem járok, akkor hát az Isten is úgy néz rám, és ez nem egy jó út, vagy ha többet imádkozom, vagy hogyha szolgálok a gyülekezetben, de 19 éves koromig ebben a küzdelmemben nem kaptam hitet. És akkor elmentem egy táborba, ez egy hitmélyítő tábor volt, egyik idősebb lelkészünk vezette. Érdekes, hogy nem újjászületett emberként hitmélyítő táborba kerülünk el, de hát ez benne van. És ott szólított meg egy ige, János evangéliumából, a 16. fejezetből. Jézus mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én titeket. Hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon. És akkor minden félelmem, minden küszködésem elszállt, és éreztem, hogy ez nem rajtam múlt elsősorban. Tettem lépéseket, meg kerestem, meg mentem Isten ellen is, lázadtam is, de egyszer csak körülölelt az Isten, és onnantól tudtam, hogy kihez tartozom. És azt számítom én, egészen pontosan 30 évvel ezelőtt volt, 1996-ban, amikor ez megtörtént az én életemben. És onnantól kezdve tudom, hogy merre tartok.
0: Igen, akkor de ezt sokan mondják, igen, hogy tényleg az ilyen hitmélyítő táboroknak mindig van hatása, szinte mindig, mindenütt megtérnek, főleg fiatalok. A következő lépés, hogy lettél lelkész?
1: Igen.
0: Vagy te akartál, vagy elhívtak? Mert ez szokott így is lenni, meg úgy is.
1: Igen, igen. Tehát amikor megtértem, akkor az első vágy ott volt a szívemben, hogy a közösségbe, a gyülekezetbe járjak. Ez itt a 6. kerületi felsőerdősori metodista gyülekezet volt, tehát ott nevelkedtem, ott álltam be a szolgálatban is, de tele voltam kétségekkel is, hogy tényleg ez a megfelelő gyülekezet? Olyan sötét, olyan visszafogott, hogy nincs annyi lelkesedés benne, egy újjászületett fiatal mindig ezt keresi. És meg kell őszintén mondanom, hogy miközben jártam a metodista gyülekezetben, kerestem másfele is lehetőségeket. Főleg karizmatikus közösségekben, ahol azt éreztem, hogy működik a Szentlélek, vannak ajándékok, szolgálatok, misszióznak, és akkor a volt a legköszönő szuperintendens, dr. Hekkel Frigyessel nagyon sokat beszélgettem, és most Frigyes bácsi, hogy látta ezt a volt néhány másik fiatal, aki hasonlóképpen gondolkodott, és olyan türelmesen bánt velünk, úgy beszélgetett, próbált nem erőteljesen, de meggyőzni arról, hogy azért kicsit szélesebben is láttam a dolgokat, és néhány év, talán egy-két év keresgélés után végül az elhívásommal együtt érkezett a megnyugvás itt a metodista gyülekezetben. Az elején találtam szolgálatokat, a dicsőítő csapatban játszottam, a gyermekfoglalkozásokban tanító voltam, az ifjúsági kör vezetésében segédkeztem, és szépen formálódott bennem ez az elhívás. Érettségi évében tértem meg, és akkor már fölvettek a gazdasági főiskolára vendéglátó szállodaszakra, tehát egy ilyen közgazdász irányba indultam el, és a diploma védés évében úgy elém görödült egy nem kis akadály. Ez akadály egy második nyelvvizsga a diplomavédés előtt. És akkor, mintha egy sarokba szorultam volna, és azt éreztem, hogy egyrészt ezt majd meg kell csinálni, de nem tudom most, tehát ahhoz kell egy vagy két év, de itt sem állhatok meg, valamit tennem kell. És akkor jött egy elhívás, egy egészen egyértelmű elhívás az Isten részéről, hogy te tanulj tovább. De ne csak a másik idegen nyelvet, hanem teológiát is. És legyél lelkész, legyél szolgáló az egyházban. Én nem tudtam akkor ez mit jelent. És oda mentem az akkori vezető lelkészhez, az Frigyes bácsi volt, Hekker Frigyes, és mondtam neki, hogy ezt az elhívást kaptam, bármilyen szolgálatra. Azt mondja, bármilyen szolgálat nálunk nem létezik, nálunk lelkészi elhivatás és szolgálat van. Úgyhogy vagy ez az irány, vagy pedig maradj gyülekezeti szolgáló, ahogy eddig voltál. Teljes állásban, teljes életben nem lehet máshogy. És akkor végig kellett mennem egy ilyen beszélgetés sorozaton, az előjárókkal, a gyülekezetben. Nálunk úgy történik, hogy az előjárók összejönnek a gyülekezetben, és meghallgatják az elhívást, és azt visszaigazolva mehet tovább az utána a folyamat, hogy lelkészé váljon valaki. És ebben támogattak, és akkor elindult ez az út. Egy évet töltöttem a teológia előtt a Miskolci körzetben, Alsó Zsolcon a cigány testvérek között, Szuhánszki István mellett, és utána kezdtem el az evangélikus teológiát. De most, amikor így visszagondolok erre a megtérés, útkeresés, elhívás történetre, akkor csak azt tudom mondani, hogy az Isten ismert engem, és megtalált azt a pontot, hogy lehet, hogy ez így rosszul hangzik a hallgatók számára, hogy sarokba szorítson, de valójában ez történt, nem volt más kiút, csak ez. Nem bántam meg az útot, hát nem azért mondom, hogy milyen rossz az út az életem. Ez körülbelül hát egy 25-26 évvel ezelőtt történt, és Istennek ez az eszköze volt az én életemben. Utána a teológián tanultam, megházasodtam, két gyermekem született, lányok, 17 és 20 évesek már, szexáldra kerültünk először szolgálatba 2006-ban, majd 15-ben vissza Miskolcra, és Miskolcról pedig püspök kinevezésére szuperintendensként vissza Budapestre.
0: Hát akkor nagyjából hasonlóképpen tartott az életed, mint a Kaled Lászlóé, mert nem, ő is valahogy így nagyjából egy idősek vagytok, nem?
1: Igen, igen, talán másfél vagy két év van közöttünk. Van. Laci, amikor beszélt erről, de most nem fogok az ő nevében beszélni, egy picit más az útja neki az elhívást, ő sokkal korábban kapta mindezt, de más úton ment végig ő is, meg én is, de hasonló részek is vannak benne, így van.
0: Így van, de akkor az azt jelenti, hogy igen, és most még van mennyi? Még három? Korábbi szuperintendens? Csernák?
1: A Hekker Frigyes bácsi is él. Csernák István és Kaled László. Így van,
0: még három van, úgyhogy, de hát igen, te is elég fiatal vagy, 10 év múlva még nem megy nyugdíjba.
1: 10 év múlva még, hát, na jó, tehát jövőre leszek 50 éves. 10 év múlva még nem szándékoztam nyugdíjba menni, úgyhogy úgy zajlik az egyházunkban, hogy a püspök úr nevezi ki a szuperintendenst, hogy a lelkészeknek a szolgálatát. Ez 8 év plusz még 2 év lehet, és a 10 évet kitölti az ember, akkor még visszakerül gyülekezetbe.
0: Jó, a kezdetnél ezt hallottuk tőletek, hogy még előtte, a beavatás előtt végigjártátok az egész országot, ugye?
1: Igen.
0: Az összes gyülekezetet Kaled Lacival.
1: Igen, tehát a szuperintendensnek alapvetően hát ilyen hármas feladata van, egyrészt a hivatalnak a, nem is a vezetése, de a jelenléte, akkor a püspökkel és a nagyobb egyházzal való kapcsolattartás, illetve magyarországi metodista gyülekezetekkel való kapcsolattartás, a lelkészeknek és családoknak a gondozása, és számomra nagyon nagy élmény volt végigjárni Lacival ezeket a gyülekezeteket. Nagy részét ismertem már, tehát jártam ott. Van olyan gyülekezet, ahol már szolgáltam is, de nagyszerű dolog volt azt látni, hogy hogyan változtak azóta ott a szolgálatok, a testvérek, a gyülekezeti tagok. Mindig jó egy ilyen benyomás.
0: Igen, de a szuperintendensre való felkészülés azt is jelenti, hogy a metodista egyház az több más dologgal is foglalkozik. Például van az Allianz, van az ökumenikus tanács, ahol a Kaled Laci, mint alelnök, ami azt jelenti, hogy akkor ezt is át kell venni majd tőlük. Én beszélgettem a Fischl Vilmos testvérrel, de még akkor még nem tudta, hogy na jaj, akkor mi lesz, de most valamikor ősszel ők is csinálnak valami ilyen változásokat, illetve hát a reformátusoknál az összes embert kicserélik szinte, úgyhogy ott is lesz, biztos, hogy lesznek dolgok, de akkor neked is ezekre majd fel kell készülni, ugye?
1: Igen, de ez a különböző gyülekezeteinkben, körzeteinkben, akár Szekszárdon, akár Miskolcon, az ökumenikus kapcsolatok azok folytak, nagyon jók voltak, ökumenikus ima héten az ottani különböző felekezetű lelkészekkel való kapcsolat. Úgyhogy az nagy megtiszteltetés, hogy most itt a gyülekezeteket, az egyházakat vezető elnökökkel, püspökökkel kerülünk ugyanilyen viszonyba kapcsolatba. Az első találkozás meg is volt egy ökumenikus tanács elnökségülésen, most már a papírmunkán is túl vagyunk, úgyhogy Fischl Vilmossal is aláírtuk azokat a papírokat, amelyik ebben segítenek. Az első közös istentisztelet is meg volt augusztus 19-én, illetve a következő héten is, illetve ezen a héten is lesznek olyan programok, ahol már részt veszek, mint elnökségi tag.
0: Hadd mondjam, hogy igen, a miskolci gyülekezettel nekünk is megvan a kapcsolatunk a rádiónak, mert istentiszteleteket is kaptunk tőlük, a Szuhánszki Istvántól, de utána most már több év óta készítik a Csendes Percek műsorsorozatot, és szépen úgy megy, hogy minden nap hallgatják, kedves hallgatóink, de mondom, ez is Miskolcon készül, ott ők csinálják, és mindig szépen elküldik nekünk. Most Sztupkai Mihály testvért előtte az édesapja csinálta nekünk, de aztán most odaadta a fiúknak, hogy akkor...
1: Ja, Marcelnek. Igen.
0: Ők csinálják, úgyhogy, de ők is ott vannak, ugye?
1: Igen. Marcel is, ő volt eddig az a referens, aki a tévével, rádióval, médiával vette fel a kapcsolatot. Most az ő személyében is változás történt, tehát Marcel leadta, és Vadászi Dániel szekszárdi lelkész vette ezt át, de Misi pedig folytatja a rádiós félóráknak a szerkesztését. Igen.
0: Akkor most, kedves hallgatóink, megismertük, hogy kerültél elő, és utána nyilván a következő lépés, hogy na és akkor előre mit tudsz majd mondani, illetve most még akkor a zene után majd beszélgessünk először a mostani esetekről, mert olyan rendezvények voltak most itt Magyarországon az egyházakba, amelybe a metodista egyház is teljesen együtt működött velük, és ezekről illik mindig tájékoztatást adni a világnak, hogy mi történt, illetve majd azt, hogy előre mi lesz. Hallottam, hogy most lelkészváltások is lesznek.
1: Igen, tehát a szuperintendens kijelöléssel együtt lelkész költözések is történnek, ugye a mi egyházunk úgy épül fel, hogy a püspök jelöli ki minden évben a lelkészeknek a szolgálati helyüket. Persze azért nem évente költözünk, de 8-10 év után általában egy lelkész család költözik, és ebben az évben egészen pontosan 4, sőt, hogyha Szuhánszki Gábor nyugdíjba vonulását is nézzük, akkor 5 lelkész család költözött. Tehát a szuperintendens fölköltözött Budakeszire, Miskolcról, László Nyíregyházára.
0: Nyíregyházára, igen.
1: Nyíregyházáról Hajdúné Csernák Erzsébet szintén Budakeszire, mert ott a gyülekezet vezetését vette át, Szuhánszki Gábor ment nyugdíjba, valamint Szegedről a ifjabb Szuhánszki Tamás lelkész Miskolcra költözött, és egy friss teológus, Farádi Simon és felesége költözik majd Szegedre. Tehát a költözések nagy része megtörtént, még Farádi Simoné van hátra, és ilyenkor a gyülekezetekben egy ilyen beiktató istentisztelet is van, hogy köszöntik a lelkészt a családjukkal együtt, általában a szuperintendens is jelen van ezeken az alkalmakon. Úgyhogy valójában az egyházunk lelkészeinek a fele megmozdult és költözött, ez egy ilyen nem gyakran van a gyülekezetekben, ami lehet egy nagyon szép új dolognak a kezdete is, de ugyanakkor rengeteg kihívás.
0: De akkor te is átköltöztél Budakeszire.
1: Így van.
0: Illetve akkor, azt még nem hallottam, hogy akkor most a Kiscelli utcai gyülekezetnek vagy a lelkésze is?
1: Nem. Még Csernák István idejében ez ketté vált, ez a szolgálat, akkor pásztor Zsófi töltötte be ezt a szerepet, István csak szuperintendens volt idézőjelben, és Laci után én is így kerültem, Kaled Laci után az egyház vezetésére, hogy nincs gyülekezetem. illetve ez nem teljesen igaz, mert Farádi Simon, a teológus, aki Szegedre költözött, annak a gyülekezetnek vagyok a felügyelő lelkésze, hiszen őt még nem avattuk fel.
0: Igen, de hát korábban a Felső Erdősor utca volt a központja az egyháznak, de aztán átnyomták Kiscelli utcába.
1: Igen, amikor megépült 98-99-ben, akkor került át a szuperintendens oda.
0: Igen. Nagyjából ugye az, hogy átmentetek minden gyülekezetbe, ez azt jelenti, hogy valóban mindig egy szuperintendensnek vagy egy egyházvezetőnek mindig oda kell figyelnie mindenre, ami történik az egyházban, mert elsőként neki kell tudni a legtöbbet az egyházról, nem? Hát így illik, hogy te neked kell tudni.
1: Így illik, és ezért sok dolgot tenni is kell, hogy ez így legyen, hiszen a körzetekben van meg az információ az ottani gyülekezetben, lelkészekkel, de hogyha a szuperintendens meglátogatja őket, folyamatosan tartja a kapcsolatot, akkor nála is megvan az információ. Tehát nem jön egy ilyen drótpostán, hogy ő tudja meg először, hanem neki tenni kell azért, hogy ezzel tisztában legyen.
0: Igen, és utána a legjobb, hogyha mindig az egyház vezetőtől hallják meg az emberek, ami történik az egyházban. Erről majd most beszélünk akkor a zene után, mert most pontosan ilyen dolgok történtek, amikről írtak cikkeket is. Majd mindjárt elmondjuk, jó?
1: Jó.
0: Akkor kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a zene után Kovács Zoltán testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Kovács Zoltán testvérrel, metodista szuperintendenssel, és hadd olvassam föl egy mondatot, amit a reformátusok cikkéből olvastuk föl, de kedves hallgató, a hírekbe is betettük, hogy aminek az a címe, hogy túl keveset tudunk egymásról. Érdekes. És azt így ír. Baptista, evangélista, metodista és református közösségek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy keveset tudnak a másik felekezetről. Ezen is szerettek most változtatni a negyedik alkalommal megrendezett protestáns sokadalmon. De akkor hadd tegyem hozzá, hogy így ezt Szávai László lelkész írta.
1: Igen, igen. Szávai László jó barátom, ő evangélikus lelkész. A teológián ismerkedtünk meg, ahol fölöttem járt egy évben, mi metodista lelkészek is ott tanulunk most az evangélikus teológián. És
0: de a református...
1: És igen, igen, igen, ezt ő is el szokta mondani, hogy evangélikus lelkészként a református közélet és kulturális alapítvány munkatársa, és a protestáns sokadalomnak valójában a főszervezője.
0: Így van, igen.
1: Nem kis feladat, hozzá kell tenni ennyi felekezetet, bár csak négy felekezet összefogni. Az első évben az evangélikus, illetve a református egyház volt jelen ezen az eseményen, amely akkor még augusztus 19-én volt, tehát nem is 20-án volt a sokadalom, hanem 19-én, és a záró alkalma a 20. ünnepi előestén az ökumenikus istentisztelet volt, és az első év olyan sikeres volt, hogy annak a végén megkeresték a baptista, illetve a metodista egyházat is azzal kapcsolatban, hogy szeretnék őket is bevonni ebbe a sokadalomba. Igent mondtunk, bár nem tudtuk, mire mondunk igen, tehát kisebb egyházak kapcsán, főleg mi metodisták itt Magyarországon olyan sok embert, szolgálót nem tudunk delegálni a sokadalomba. De mi ez a sokadalom? A budai várban egy teljes napos programsorozat, amely reggeltől egészen kora estig tart, és több helyszínen zajlanak az események. Az ottani evangélikus templomban, Bécsi Kaputéri evangélikus templomban, mellette lévő különböző intézményekben, mint kerekasztal beszélgetések, és van egy hatalmas tér, ahol szintén egyrészt kitelepülésekkel, másrészt koncertekkel látják az érdeklődőket. A templomban gyermekfoglalkozások voltak, kórus találkozók, orgonamaraton, a levéltárban, illetve más helyszíneken most már kerekasztal beszélgetések voltak különböző témákban, ahova

0: az egyházok a saját szakértőiket delegálták, például idén volt a mesterséges intelligenciáról való párbeszéd is, de több-több téma, ami érdekelheti a felekezeteket erről. Szóló beszélgetés, kint a nagy színpadon ott nálunk a Hotspot zenekar zenélt, ifjúsági formáció, de jelen voltak a cserkészektől kezdve a különböző könyvkiadóknak a munkatársai, fagylalt készítőtől kezdve, nem tudom milyen sütögetőkig, tehát hogy akik az valamelyik felekezethez tartoznak, és meg tudtuk szólítani azokat az embereket is, akik mondjuk az egyházzal, vallások kapcsolatban semmi információval nem rendelkeznek. Van, aki csak beült és meghallgatta a koncertet, másnak a gyermekeivel játszottak, vagy könyveket néztek, koncerteket hallgattak, beszélgetésekben vettek részt. Úgyhogy nem csak ennek a négy felekezetnek a lelkészei, illetve tagjai vettek részt ezeken az eseményeken, hanem bárki, aki az ünnepi eseményeken a várban járt. Mi metodisták idén egy fórumbeszélgetésben vettünk részt, illetve egy ifjúsági zenekar zenélt, pont azért, mert ugyanaz nap kezdődött nekünk egy konferenciánk, egy országos konferenciánk Vajtán, de tavaly valamennyi fórumbeszélgetésen ott voltunk, saját irodalmunkkal kimentünk a protestáns sokadalomra, sőt a Miskolci Eszterházi Kórus is koncertet adott a templomban.
1: És ezt már korábban meghirdettük annak idején, illetve már a államalapítási ünnepet is már korábban a Fischer Vilmos közzétette meghívást mindenkiről, és hát a protestáns sokadalom most negyedik, de az államalapítás ünnepe az már sokkal régebbi, de mondom, ez is egy olyan ünnep, amiről mindenki azt szeretné, hogy úgy legyenek együtt, hogy ismerjék is egymást, mondja ezt Szávai László. Érdekes, nem?
0: Igen, értem Lászlónak a gondolatait, ugyanakkor az ökumenikus ima alkalmakon januárban, vagy a ökumenikus ima napon, amely régen női ima nap volt, most már nem az, rengeteg lehetőség van arra, hogy picit jobban megismerjük egymást, felekezetek. Nem a teológiánkat, meg hogy milyen az egyházi felépítésünk vagy struktúránk, hanem hogy oda is hívő emberek járnak, oda is Isten kereső emberek járnak, és hogyha a liturgiákban van eltérés, éppen kinek a templomában vagyunk, de hallhatjuk a másik lelkipásztorát, találkozhatunk a másik felekezet híveivel. Én amikor Szekszárdon voltam lelkész, és vidéken voltunk, Györkönyhöz tartozott még más néhány kisebb település, akkor faluról falura, vagy településről településre vándoroltunk ezeken a napokon, mindig más templomban jöttünk össze, és a istentisztelet végén, bár voltak ott nagy mínuszok januárban, de a templomból kilépve forró tea, sütemény és egy kis beszélgetés fogadott bennünket, ahol nem csak a lelkészek vettek részt, hanem a hívek is, tehát picit jobban meg lehet egymást ezeken az alkalmokon ismerni. De a protestáns sokadalom annyiban más, hogy itt nem csak egy istentiszteleten vagyunk együtt, és utána egy rövid beszélgetésen, hanem itt van idő arra, hogy kérdezzünk, hogy megmutassuk mondjuk a zenei életünket, azt, hogy hogyan gondolkodunk a hitről, a vallásról, a történelmi kérdésekről, vagy éppen naprakész napi hírekkel kapcsolatos véleményeket megfogalmazzunk, vagy egyszerűen találkozzunk egymásnak az irodalmával, kinek mi a fontos, zenei stílusával, tehát rengeteg más lehetőség is adódott a beszélgetésre, az ismerkedésre.
1: Akkor mondtad, hogy volt még sok más rendezvény, és főleg nyáron a fiatalokkal szoktak foglalkozni, mert mondják, hogy hát persze nyáron lehet velük, próbálják a fiatalokat megszólítani, de minden ilyen rendezvényről mindig azt olvassuk, hogy bárkit szeretettel várnak. Tehát, hogy az egyházak nem csak saját maguknak csinálják a rendezvényeket, hanem mindig meghívnak bárkit.
0: Igen. Tehát általában korosztályok szerint orientálódunk, tehát, hogy van a gyermekeknek szóló, ifjúságnak szóló, vannak férfi csendes napok, női csendes napok, de azon belül tehát nem csak a vallásos, hívő, hitben járó embereket várjuk, hanem bárki mást is, akit lehet, hogy pont azon a néhány napon ragad meg valami az Isten szavából, vagy a hitből, vagy kerül egy lépéssel beljebb, mondjuk a gyülekezetbe, vagy az egyházba. Vagy omlanak le olyan falak, amik benne előítélet volt, vagy bennünk feléjük, és ezeken a napokon ezeken túl tudunk lépni, és jobban megismerni egymást. Nyár elején az iskolai táborok voltak ilyenek, van két iskolánk, a Skóla Európa, itt a keleti pályaudvar környékén, illetve a Forrai Metodista Gimnázium a 13. kerületben, és a skólás tábor volt az első, ami nyitotta ezt a nyarat, amerikai metodisták közös szolgálatával, akkor a fiatalok szintén, akik a gyülekezetbe járnak, bekapcsolódtak ebbe a táborba, Sztupkai Kristóf vezetésével. De volt azóta ifjúsági tábor, Inárcson, és most legutóbb az országos nyári tábor Vajtán, ahol több mint 250 ember gyerekektől kezdve az idősekig vett részt. Ami még fontos itt a nyári táborok kapcsán, az a roma cigány testvéreinkkel való kapcsolattartás. Kürtőspusztán volt egy országos cigánytábor, és valamint volt dicsőítő tábor is, és az a dicsőítő táborban már diákok is segítkeztek, valamint a budapesti felsőerdősori partner gyülekezet lelkésze érkezett Illinois államból, ő a Skóla Európában, és az ottani tanulókkal együtt szervezett angol tábor Zalában, itt Kaled Laci vezetésével Kentucky államból érkeztek újra testvérek, illetve a Letenyei Általános Iskola több mint 100 tanulója is részt vett ezeken a táborokon, valamint volt egy angol tábor Szexárdon is, ott is van egy partner kapcsolat egy amerikai gyülekezettel, metodista gyülekezettel, ebben ők segítkeztek. Valamint az országos nyári táborunk, amely Vajtán került megrendezése augusztus 20-a és 23-a között. Protestáns sokadalomról igyekeztünk oda érni, este kezdődött a tábor, ilyenkor valamennyi körzet gyülekezete, vagy az ő vonzáskörükbe tartozó testvérek, vendégek meghívásra kerülnek. Idén 200 fölötti létszámmal, kb. 250 fővel vettünk részt. Esténként evangelizáció volt, megtérésre hívással, külön gyermek és ifjúsági programok, és napközben pedig előadások voltak, illetve különböző műhelyek. És ami nagyon izgalmas, hogy a vasárnapi Isten tisztelet nem is fönt az imateremben történt, a vajtai Zicsi kastélyban voltunk, amely a Golgota keresztény gyülekezetnek a tulajdona, ők szerveznek ott programokat, hanem lent egy nyitott téren, egy amfiteátrumban tartottuk, ahol családi Isten tiszteleten voltunk együtt, ami azt jelenti, hogy gyerekektől kezdve mindenki részt vett az alkalmon, úgyhogy egy kis színdarabbal, üzenettel készültünk, és úrvasai közösséggel zártuk ezt az ünnepet.
1: Hát ezek a rendezvények most ugyanazt segítik, amit annak idején, amikor még ez a rádió is indult a reformáció 500 éves évfordulóján, már akkor is azt mondták az egyházak vezetői, hogy hát nem azt akarjuk ünnepelni, hogy szétszakadtunk egymástól, hanem szeretnének, hogyha mindig egyre közelebb kerülnének egymáshoz. Én már mondom, már akkor is ezt hirdette mindenki, és hát mondom, most próbálkoznak olyan rendezvényekkel mindenki, minden egyház, amire mindig azt mondják, hogy bárkit szeretettel várnak.
0: Igen, tehát egyrészt missziós evangelizációs lehetőség is, hiszen több napig együtt vagyunk olyan emberekkel is, akik mondjuk a barátaink, de nem testvéreink az Úrban. Együtt eszünk velük, együtt veszünk részt programokon, és akár imádságban őket kísérjük, hogy az Úr szólítsa meg őket. Ugyanakkor nem csak evangelizációs és missziós alkalom, hanem egyfajta közösségi élmény is. Ugye mi metodisták körülbelül 2000 fő Magyarországon. Ha Dunántúl gyülekezeteit nézzük, akkor picit közelebb vannak egymáshoz, de nagyon szétszóródva érünk az országban. kisközösségekben, gyülekezetekben, és néhány ilyen nap nagyon sokat jelent. Tehát többen vagyunk. Átéljük ezt a fajta nagyobb közösséget. Találkozunk olyanokkal, akiket már nagyon régen láttunk. Tehát egyfajta közösségi megerősítő, hitmélyítő alkalom is. Tehát a kettő az egyben egy ilyen tábor.
1: Igen, de augusztus végén már mindenki mindig arról gondolkodik, hogy na jó, de akkor jön az új iskola év, utána jön október a reformáció hónapja, utána jönnek a téli ünnepek, az advent, a karácsony, stb. Úgyhogy megint nagyon sok olyan rendezvény lesz, nem? Amelyeket megpróbálnak együtt csinálni az egyházak.
0: Igen, több ilyen esemény is lesz. Az október, mint reformáció hónapja ott szintén. A nyitó alkalmon október 1-én az Eszterházi kórus Miskolcról mindig meghívást kap. A nyitó istentiszteleten való szolgálatra minden felekezetből egy kórus énekel ott is, illetve a október, mint reformáció hónapja különböző eseményein is részt veszünk, nem csak a szuperintendens, és nem csak a lelkészeink, hanem volt, hogy laikus vezető tartott előadást, vagy vezetett különböző alkalmakat, és idén is így lesz ez az október.
1: Igen, az egyházak most azért nagyon komolyan foglalkoznak, bár nem mindig teszik nyilvánvalóvá a véleményüket arról, ami történik például Európában. Ugye korábban közzétették, hogy folyamatosan csökken a keresztények létszáma Európában, bár Afrikában növekszik, de most ide jönnek majd Magyarországra, Európából fiatalok is, meg Kárpát-medencéből csinálják azokat a dolgokat, hogy megpróbálják megtartani azt, amit Jézus kért tőlünk, hogy mindenkit mentsünk meg. Nekünk ez a dolgunk, igen, hogy folyamatosan menjen és addig, az evangélium.
0: És addig van létjogosultsága az egyháznak csak arról beszélni, amíg az evangéliumot hirdeti. Ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye a mi püspökségünkhöz tartozik 14 ország, van észak-afrikai ország is ezekben, de mondjuk Lengyelországtól kezdve Ausztria, Svájc, akár még Románia is. Tehát, hogy ezek az országok egybe tartozunk, és Európában azt látjuk, hogy a legtöbb helyen megfogyatkozik a kereszténység, a gyülekezeti látogatottság, és vannak olyan országok, ahol viszont valamilyen oknál fogva áttörések vannak. Tehát például az albán szuperintendenssel beszéltem, és ők mutatták be azokat a szolgálatokat, missziós ágazatokat, ahol náluk növekedés van, vagy az erdélyi román testvéreknél, vagy a roma szolgálatban a cigány testvéreink között is megerősödik, de alapvetően azt a tendenciát látjuk, hogy csökken, és ezen a vajtai konferencián, ami szóba került az előbb, volt egy kerekasztal beszélgetés, egy moderátor vezetésével 8 metodista egyházi szolgáló vagy vezető, arról beszélgettünk, hogy milyennek képzeljük el a jövő egyházát. Arról beszélgettünk, hogy mikor kezdődik a jövő egyháza, milyenek lesznek az emberek a jövőben, milyen gyülekezetekre van szükség, akik ezeket az embereket befogadják, hogyan tudunk feléjük szolgálni, és újra és újra előjött az, hogy miközben meg kell tartani a gyökereinket, mert nagyon egyértelmű, világos és tiszta útmutatást kell adnunk, és aszerint élnünk, nyitottnak, befogadónak és türelmesnek kell lennünk azokkal az emberekkel, akik lehet, hogy vallásilag semmiféle korábbi élménnyel nem bírnak. Tehát elmondunk egy tékozó fiú történetet, utalunk rá is, azt se tudják, az mi. De ugyanakkor egy megtiszteltetés, hogy mi mondhatjuk először ezt a történetet el nekik úgy, hogy üzenettel töltjük meg számukra. És ezek a mondhatni előszobája az egyháznak lehetnek a mi iskoláink is. Van 2 gimnáziumunk, ahol nagyon sok olyan fiatal jár, akinek semmilyen előinformáció nincs a kereszténységről, vallásról. És akikkel való kapcsolatteremtés megmutathatja, hogy mi mennyire tudjuk átadni az evangéliumot az ő számukra. A roma testvérek között egészen más a helyzet. egy alsózsolcai gyülekezet, amely a legidősebb gyülekezetünk, több mint 70 esztendős. Abban a gyülekezetben most megújulás van. Fiatalok, illetve családos férfiak döntenek a hit mellett, de nem egy vagy kettő, hanem tucat számra egy 6000-es településen. Tehát ők is ott voltak a táborban, és bizonyságot tettek. És ők nem beszéltek nagy dolgokról, meg nem tudom, stratégiáról, hanem egyszerűen megélik a napi hitet, bizonyságot tesznek az ottani alkoholista vagy drogos fiataloknak, színjátszókört szerveznek, evangelizációkat, istentiszteleteket, és történnek a változások. Tehát, hogy van honnan merítenünk, ugyanakkor kell gondolkodnunk a jövőről is. És ez a kerekasztal beszélgetés ebben nagyon nagy segítségünk volt.
1: De a hírekben én úgy hallom, hogy mostanában, minthogyha sokkal többen voltak jelen ezeken a rendezvényeken, amik most történtek, mert korábban, mondom, én is jártam sokszor ilyen rendezvényekre, és volt, amikor szinte üres volt egy templom, de most azt mondják, hogy mindig nagyon-nagyon tele van. Illetve, hogy megtörtént az, ami szerintem akkor a metodisták is csinálják, amit, hogy nem csak a templomban, hanem kint az utcán is zenélnek, stb. Úgy, hogy felhívják az emberek figyelmét.
0: Voltak ilyen időszakok, most nem tudok konkrétan erről a közelmúltban. Inkább olyan, hogy egy közösségben, és most megint csak a roma cigány gyülekezetekről beszélek, megérkeznek az országból metodista fiatalok, vagy különböző szolgálók, és ott helyben segítik, támogatják, tesznek bizonyságot, beszélnek is a hitről, és evangelizálnak. Így visszatérve a templomokra, biztos vannak olyan események, ami nagyon jó média nyilvánosságot kap meg a különböző felekezetek összegyűjtik, és megtöltik a templomokat. Azért a valóság az, a metodista gyülekezeteinkben, főleg vidéken, hogy sokszor csak 5-6-8-10 ember vesz részt az Isten tiszteleten, és ezért mondom, hogy egy ilyen vajtai tábor nagyszerű esemény volt mondjuk az ő számukra, hogy lássák a nagy közösséget, de a hétköznapokat megélni néha, hát ki kell mondani, kiábrándító, és a hitet megpróbáló esemény lelkész és gyülekezeti tagok számára is. Miközben hűségesen végzik a munkát, de nem mindig látják ennek a gyümölcsét mondjuk a gyülekezetek növekedésében. Lehet, hogy másra is szükség van ehhez, és mint szuperintendens valószínűleg ebben is nagyon fontos szerepem, feladatom, szolgálatom lesz, hogy ezt a helyi gyülekezetekkel átgondoljuk, és ebben támogassuk egymást.
1: Igen, de beszéltek erről, igen, hogy a Magyarországon is csökken a keresztény száma, de én meg azt gondoltam, hogy de nem. Hát nem csak a keresztények, a Magyarország lakosságának a száma is csökken, úgyhogy akkor még egy mondatot mondhatnál arról, hogy most a állami választásról azt mondták, hogy rendszerváltás volt. Akkor ez érinti a metodista egyházat is, vagy pedig nincs semmi probléma?
0: Igen,
1: Mert ugye a többi egyházból közzétették, hogy miről tárgyaltak le mindenről, de még a metodista.
0: Igen, most nálunk is választások voltak. Igen. Nem csak a szuperintendens meg lelkészváltások kapcsán, hanem az egyházi tisztségviselő kapcsán is, úgyhogy a saját sorainkat rendezve kell nekünk is reagálni erre a helyzetre. Alapvetően az iskolákat, illetve a szociális intézményeket nézve vagyunk érintettek, mondjuk ennek az anyagi oldalában. Ugyanakkor, tehát a metodista gyülekezetek tagjai közül szavaztak ide is, szavaztak oda is, tehát hogy ha így vesszük, akkor nem jogos arról beszélni, hogy minket hogy érintett ez a választás. Hát ez egy hosszabb időszak, amíg ennek a következményt látjuk. Nyilván nyitottak vagyunk ugyanúgy az új vezetés felé, ahogy az előző vezetés felé is voltunk, bár a szuperintendens személyben változás történt, tehát egy egészen új vezetőség kerül az egyház élére, de mi nem látjuk ennek a nagyon konkrét következményeit. Tehát sem a iskolai hit és erkölcstan oktatásban, sem a szociális intézmények vagy az iskoláknak a dotációjában ezeket még nem látjuk. De az biztos, hogy egyre inkább figyelmeztető jel mondjuk az állam és az egyház szétválasztásában az, hogy a gyülekezeteknek, az egyházaknak egyre jobban kellene önmagukról is gondoskodniuk anyagi téren is. Nagy kihívás.
1: Igen, és hát mi azt tanácsoltam mindig korábban, hogy folytatni kell a munkát. Nem újra kezdeni, meg minthogyha most történne az új időszak, nem. Folytatni, és amit te elmondtál kedves hallgatóinknak, hogy nem csak a szuperintendens, hanem a lelkészeknél nagyon sok olyan dolog van, ami érinti majd a munkát, de ez azt jelenti, nem, hogy folytatjátok a munkát.
0: Igen, így van, mindenképpen folytatjuk a munkát, tehát nincs más út. Így nincs van. Más út. Hogyha abba adjuk a munkát, akkor tegyük le a hitünket. De nem, nincs erről szó. Ezek a nehéz helyzetek is ebbe az irányba terelnek. Így van.
1: És akkor mit javasolsz a hallgatóknak most például iskola kezdés előtt?
0: Igen, az iskolával kapcsolatban több ilyen időszak így is van. Ugye van az érettségi előtt, a vizsga időszak előtt időszak. Ilyenkor mindig imádkoztunk gyülekezetekben az érettségizőkért, a felvételizőkért. Két iskolánk van, istentisztelettel kezdjük a tanévet, és áldást kérünk a családokra és a tanulókra szintén.
1: Kedves hallgatóink, akkor nagyon nagy szeretettel köszönjük Kovács Zoltán testvérnek ezeket a gondolatait. Először hallották őt, ezért mindenkinek ugyanúgy, mint korábban ajánljuk, hogy gondolja át. Illetve, hogyha valamit kérdezni akar, akkor nyugodtan felkeresheti a metodista egyházat,
0: igen,
1: bármelyik lelkészt, hogy együtt tudjanak majd működni az egyházak is.
0: Köszönöm szépen a
1: meghívást. Köszönjük szépen, úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Egy jeles tanító sétált a folyó partján, amikor a közelben egy család tagjait hallotta dühösen kiabálni egymással. Megkérdezte tanítványait, miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek? Egyikük így szólt. Amikor elvesztjük az önuralmunkat, akkor kiabálunk. No de miért? Hiszen akihez beszélsz, ott áll melletted. Halkan is elmondhatnád a dühös szavakat. A tanítványok hallgattak. Nos, megmondom hát. Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik a másiktól. E távolság miatt kell kiabálniuk ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság. Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan, halkan beszélnek, mert a szívük közel áll egymáshoz. Oly közel, hogy szinte már nincs is közöttük távolság. Amikor még jobban szeretik egymást, annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást abból is, ha csupán egymásra néznek. Igen, ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van a szívünkben. Aztán a tanítványaira mosolygott. Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek messze kerüljön egymástól. Ne mondjatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak, mert különben eljön az a nap, amikor már olyan nagy lesz a távolság, hogy nem találjátok meg a visszavezető utat.

Amikor aznap este hazaértem, a feleségem felszolgálta a vacsorát, megfogtam a kezét és azt mondta: szeretnék valamit elmondani. Ő leült és csendben evett. Megint láttam a fájdalmat a szemében. Hirtelen nem tudtam, hogyan nyissam ki a számat, de muszáj volt vele tudatnom, mind gondolkodtam. El akarok válni. Hoztam fel a témát nyugodtan. Nem tűnt idegesnek a szavaim hatására. Helyette inkább lágyan megkérdezte: miért? Kikerültem a kérdést. Ez feldühítette. Félredobta az evőpálcikákat és rám üvöltött: te nem vagy igazi férfi. Azon az éjjelen nem beszéltünk egymással. Ő sírdogált. Tudtam, hogy rá akar jönni, mi történt a házasságunkkal. De nem igazán tudnék neki kielégítő választ adni. Én már Jane-t szeretem, nem őt. Nem vagyok már szerelmes belé. Csak sajnáltam. Mély bűntudattal felvázoltam egy válási szerződést, amiben az állt, hogy megtarthatja a házat, a kocsit és a cégem 30%-át. Rápillantott, majd darabokra tépte. A nő, aki 10 évet töltött velem az életéből, idegenné vált számomra. Sajnáltam, hogy elvesztegette az idejét, forrásait, energiáját. De nem tudtam visszavonni, amit mondtam, hogy én már Jane-t szeretem. Végre hangosan sírt előttem, ami pontosan az volt, amire számítottam. Hogy sírni láttam, egyfajta megkönnyebbülést jelentett számomra. A válás ötlete, ami már hetek óta kínzott, szilárdabbnak és tisztábbnak tűnt most. Másnap nagyon későn értem haza, és láttam, hogy valamit ír az asztalnál. Nem vacsoráztam, hanem egyenesen aludni mentem, és nagyon gyorsan elaludtam, mert fáradt voltam a Jane-nel töltött eseménydús nap után. Amikor felébredtem, még mindig ott ült az asztalnál, és írt. Nem érdekelt, úgyhogy megfordultam, és aludtam tovább. Reggel megmutatta a válási feltételeit. Semmit nem akart tőlem, hanem 1 hónap felmondási időt kér a válás előtt. Azt kérte, hogy ez alatt a hónap alatt mindketten tegyünk úgy, mintha normális életet élnénk, amennyire lehetséges. Az indokai egyszerűek voltak. A fiunknak 1 hónapon belül lesz a vizsgája, és nem akarja összezavarni a tönkrement házasságunkkal. Ez számomra elfogadható volt. De volt még valami. Megkért, hogy idézzem fel, ahogy az esküvőnk napján a karjaimban bevittem a hálószobába. Arra kért, hogy ez alatt az 1 hónap alatt, minden nap, reggelente a karjaimban vigyem ki a hálószobából az ajtó elé. Azt gondoltam, kezd megőrülni. Csak azért, hogy az utolsó napokat elviselhetővé tegyem, beleegyeztem a furcsa kérésébe. Elmondtam Jane-nek a feleségem válási feltételeit. Ő hangosan nevetett, és azt gondolta, ez abszurdum. Nem számít, milyen trükköt alkalmaz, szembe kell nézni a válással, jegyezte meg gúnyosan. Semmiféle testi kapcsolatom nem volt a feleségemmel, mióta bejelentettem, hogy el akarok válni. Úgyhogy amikor az első nap kivittem,
mindketten olyan sutának tűntünk. A fiunk tapsolt mögöttünk. Apu a karjaiban tartja anyut. A szavai fájdalmat okoztak nekem. A hálószobából a nappaliba, majd az ajtóhoz több mint 10 métert sétáltam vele a karjaimban. Ő becsukta a szemét, és gyengéden azt mondta, ne mondj semmit a fiunknak a válásról. Én bólintottam, kissé dühös voltam. Letettem az ajtón kívül. Ő elment a buszhoz, ami a munkába viszi. Én egyedül vezettem az irodáig. A második napon mindketten lazábbak voltunk. Ő nekidőlt a mellkasomnak. Éreztem a blúzának illatát. Rájöttem, hogy hosszú ideje nem néztem meg alaposan ezt a nőt. Rájöttem, hogy nem fiatal már. Halvány ráncok voltak az arcán, a haja őszült. A házasságunk komoly áldozatot követelt tőle. Egy percig azon gondolkodtam, mit tettem vele. A negyedik napon, amikor felemeltem, úgy éreztem, hogy visszatért egyfajta meghittség. Ez az a nő, aki 10 évet adott nekem az életéből. Az 5. és 6. napon úgy éreztem, a meghittség érzése megint erősödött. Jane-nek nem beszéltem erről. Egyre könnyebbé vált a karjaimban vinni, ahogy telt a hónap. Talán a mindennapos edzések megerősítettek. Egy reggelen válogatott, mit vegyen fel. Felpróbált jó pár ruhát, de nem talált egyet sem, ami ráillett volna. Majd sóhajtott. Minden ruhám kinyúlt. Hirtelen rájöttem, hogy milyen vékony lett. Ez volt az oka, hogy egyre könnyebben tudtam őt vinni. Hirtelen megértettem. Óriási fájdalmat és keserűséget halmozott fel a szívében. Öntudatlanul nyúltam feléje, és megérintettem a fejét. A fiunk ebben a pillanatban lépett be, és azt mondta, apu, itt az idő, hogy kividd anyut. Számára, hogy látta az apját karjaiban kivinni az anyját, élete fontos részévé vált. A feleségem jelezte a fiunknak, hogy jöjjön közelebb, és szorosan megölelte. Én elfordítottam az arcom, mert féltem, hogy az utolsó pillanatban meggondolom magam. Ezután a karjaimba tartottam, kisétáltam a hálószobából, keresztül a nappalin, az előszobába. A karjai lágyan és természetesen pihentek nyakam körül. Szorosan fogtam őt, pont olyan volt, mint az esküvünk napján. De a sokkal könnyebb súlya elszomorított. Az utolsó napon, mikor karjaimban tartottam, alig tudtam megtenni a lépéseket. A fiunk elment az iskolába. Szorosan tartottam őt, és azt mondtam neki, nem is vettem észre, hogy az életünkből hiányzott a meghittség, az intimitás. Elvezettem az irodáig, gyorsan kipattantam a kocsiból, anélkül, hogy az ajtókat lezártam volna. Attól féltem, ha bármennyit is késlekedek, meggondolom magam. Felsétáltam az emeletre, Jane kinyitotta az ajtót, és azt mondtam neki. Sajnálom, Jane, nem akarok elválni. Csodálkozva rám nézett, és megérintette a homlokomat. Lázas vagy? Kérdezte. Elvettem a kezét a fejemről. Sajnálom, Jane. Ahogy mondtam, nem válok el. A házasságom talán azért volt unalmas, mert nem
értékeltük életünk apró részleteit. Nem azért, mert már nem szerettük egymást. Rájöttem, hogy attól kezdve, hogy az esküvünk napján karjaimban vittem haza, egészen addig kellene a karjaimban tartani, míg a halál el nem választ minket. Jane hirtelen magához tért, haragosan felpofozott, majd bevágta az ajtót, és zokogásba tört ki. Lesétáltam a földszintre, és elhajtottam. Az útba eső virágboltban rendeltem egy csokor virágot a feleségemnek. Az eladó lány kérdezte, mit írjon a kártyára. Mosolyogtam,